0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Ponikló Imre vagyok, az Amber Smithből. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét!

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: nem kellek.
1: Szerinted?
2: Sziasztok, Nonó vagyok, a Szalavi billentyűse, és ez itt a Rádió Café.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 700 ezer embert érint a januári nyugdíjminimum változás, menesztették a Honvéd Kórház és az Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, több ezer embert keresnek még a nepáli villám árvíz után. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható, élénk szél mellett 32 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány a nyugdíjminimumot, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik, tette hozzá a kormányfő. Az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Augusztus 31-től a magyar állam veszi át a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az MCC feladatait. A kormányfő szerint az érintett szervezetek a mostani formájukban nem működhetnek tovább, de más formában szabadon folytathatják tevékenységüket, állami pénz és állami vagyon nélkül. A Kék Bolygó elfogadhatatlannak tartja az elszámoló biztosi eljárást, a Ruf Bálint által vezetett miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen, közölte a szervezet. Azt írják, a szervezet tevékenységét és munkáját nyár eleje óta vizsgálta egy a kormány által kijelölt elszámoló biztos, akivel az alapítvány éjjel-nappal és hétvégén is együttműködött, a szükséges dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat bemutatta, valamikor abszurdnak tűnő kéréseit azonnal teljesítette. Menesztették a Honvéd Kórház és az Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Ficere Andrea, az utóbbi intézmény vezetője egy közösségi média bejegyzésben maga tudatta, hogy az országos kórházi főigazgató 10 év után visszavonta a vezetői megbízatását, de semmilyen hivatalos magyarázatot nem kapott. A Honvéd Kórház igazgatójának leváltása egyelőre még nem nyilvános, ám biztosra vehető értesülés, írja a Blick. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy brit katonai célpontokat érhet támadás Ukrajnában és azon kívül is. Moszkva ezzel válaszolt az orosz területeket érő ukrán csapásokra, amelyeket brit cirkáló rakétákkal hajtanak végre. A figyelmeztetés egybeesik azzal a bejelentéssel, miszerint London engedélyezi Kijevnek a Storm Shadow rakéták hazai gyártását. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint mindkét ország a tűzzel játszik. Már több mint 330 áldozata van a nepáli villámárvíznek, több mint 1000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Egy gleccser összeomlása nyomán hatalmas víz és törmelék ár zúdult le a folyóvölgyekben, településeket, utakat, épületeket sodorva el. A katasztrófában külföldiek százai tűntek el, köztük 3 magyar.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Száraz napos idő lesz, délután növekedhet meg helyenként a fátyolfelhőzet nyugat felől, esni nem fog. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
6: Különleges esti programokkal várják augusztus utolsó péntekén 28-án a Szegedi Vadas Parkban a látogatókat. A Vadas Park legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kint tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a Vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az ott lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett állatkertek éjszakája középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látványetetések, állatbemutatók sem. Először az indiai orrszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Az este másik kiemelt témája Afrika, a Serengeti Trupé táncházát és koncertjét követően tűz zsonglőr bemutatója zárja a programokat.
7: Koncert. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
1: Fesztivál.
6: A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Platz Fesztivál, amely augusztus 30-a és szeptember 8-a között köztéri művészeti projektekkel, kortárs tánc előadásokkal, sétákkal és résztvételi programokkal várja a közönséget Budapesten. Az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítják, amikor egy korábbi rendszer már megrendül, de az új még nem alakult ki. A programban 4 külföldi művész budapesti adaptációját mutatják be hazai közreműködőkkel. Medi Dakhan marokkói és magyar táncosokkal közösen létrehozott KMS for Resistance című koreográfiája és hang performansza a légzést az ellenállás és a kollektív cselekvés eszközeként vizsgálja. Wojciech Rabicki fordított partitúrák című munkája cseperi lakókkal folytatott beszélgetésekből kiindulva tárja fel a városi terek rejtett történeteit és a kollektív emlékezetet. Elisabetta Consolini Unreal Estate Agency című részvételi performansza egy képzeletbeli ingatlan irodán keresztül azt vizsgálja, hogy hogyan válik az otthon egyre inkább pénzügyi eszközzé. Marcos Krivokapics Unreal Estate című városi sétája pedig a megfigyelési rendszerek és digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatására reflektál. A Művész mint kurátor programban idén a Fuzzy Earth kollektíva meghívására Irene Lucas Napenergia laboratóriuma és közösségi konyhája, a Pop-up Cantina Solar érkezik Budapestre. A fesztivál Sensing the City program sorozata idén is a városi térbe illesztett művészeti akciókkal foglalkozik. Jody Wood Mobility Garden című interaktív hordozható kertje az élelmiszer ellátással kapcsolatos tudás és a közösségi gondoskodás kérdéseit vizsgálja. Móró Zsófi Erőmű című projektje az 1988-as bős nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozások emlékét kapcsolja össze a Duna jelenlegi ökopolitikai kérdéseivel. Szabó Kristóf Ecological Backup System című napenergiával működő köztéri akciója pedig a városi ökológia sérülékenységére és a természet lehetséges jövőjére hívja fel a figyelmet. A szervezők szerint a fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet együtt élni a változással. A programok arra ösztönzik a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak.
1: Gasztró.
6: 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a Zsinagógák hetének nyitó eseménye. A szervezők tájékoztatása szerint a 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A látogatók az eseményen megkóstolhatják a sólet magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatát. A magyar sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marhahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyhén paradicsomos, római köményes alapon, pikáns, ambaöntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli, marhaszegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogó savanyú káposztával és enyhén csípős zsuggal. Részletezték a szervezők, a Sólet Fesztivál tehát augusztus 30-án lesz Budapesten a Városháza Parkban.
8: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mező. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású. Felcsúttól alig több mint 10 kilométerre van Vértes acsa, ahol a nyár illatai szöknek ki az üvegekből. A napérlelte gyümölcsök zamatát mindenféle finomság őrzi, akár egészen télig. A valaha tanya gazdái 2007 óta alakítják permakultúrára épülő, önfenntartó biogazdaságukat. Fő termékük a szörp, ebből 70 félét készítenek, de kínálnak lekvárt, ajvárt, zakuszkát is. Ezekhez a legtöbb alapanyagot, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt maguk termesztik, és mind biominősítésű. Ezen kívül nagyon finom, és bizony az illatuk is bódító.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
9: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
10: Hello mindenkinek, a hosszú hétvége után ismét itt a Filmszerész friss adása. Hello Gellért.
11: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
10: Bár nagyon vidám és lendületes a hangom, ettől függetlenül szomorú hírrel kell kezdenünk, mert hogy az elmúlt pár órán belül, vagy elmúlt pár napon belül hárman is itt hagytak bennünket, 2 külföldi, 1 magyar, kezdjük Dolly Partonnal, aki ugye a...
11: Igen, az ő halál híre jött a leghamarabb.
10: A sort, igen, 80 éves korában elhunyt a... Country diva, akinek köszönhetjük az Always Love You című dalt, amit ugye annak idején volt egy ilyen sztori, hogy a Whitney Houston, amikor sikerre vitte másodszorra is ezt a dalt, akkor megkérdezte a Dolly Parton, hogy mi lenne, ha csinálnak egy duettet, és mondta Whitney Houston, hogy szó se lehet róla.
11: Ezt igen, a dalt, ezt hallottam.
10: Ezt a dalt, ezt ő vitte sikerre, és akkor most...
11: Egyébként abban igaza volt Whitney Houstonnak, abban nem, hogy nem duettezett Dolly Partonnal, hanem abban igaza volt, hogy bármennyire is ez Dolly Parton dala volt, igazából addig, amíg Whitney Houston föl nem dolgozta a többi testőrért, addig igazából mint country szám, vagy country körökben számított nagy slágernek. Egyébként, ha az ember összehasonlítja a két előadást, valóban a Dolly Parton dala egy picit ilyen visszafogottabb. Tehát nem az jut eszünkbe, mint a Whitney Houston feldolgozás, hogy tíz verőből érek ki, hogy állj, meg hogy mennyire szeretlek. Egyébként magában a filmben is szerepel az eredeti verzió, ez talán kevesen vették észre.
10: Kocsma jelenetben.
11: Igen, pontosan. Amikor táncolnak.
10: Igen.
11: És erre a dalra táncolnak, mert mint az eredeti Dolly Partonra. Egyébként Dolly Partonról most olvastam, éppen idefele jövet, hogy fölvesszük a műsort, hogy én ezt nem is tudtam, hogy a 2000-es évek közepén, végén, most elfelejtettem a pontos évszámot, de írt egy dalt, amit beraktak egy ládikába, és csak akkor lehet majd kinyitni, amikor Dolly Parton születésének a 100. évfordulója
10: van
11: lesz.
10: Van még 20 évünk.
11: Igen, és állítólag nagyon jó dal, és hát van még ott a ládában valamiféle meglepetés. Egyébként én nagyon kedveltem Dolly Partont, mint színész leginkább a 9-től 5-ig című filmben imádtam, ami 81-es vagy 82-es film, a főcímdalát azt ő énekli, amit a Oscarra is jelöltek, de az egyik főszerepet is ő játsz, azt nem tudom, láttad ezt nem.
10: A filmet? Ha láttam is, akkor még anyámékkal láttam otthon fekete-fehérben.
11: De... Igen, egyébként volt a televízióban, meg mozikban is játszották egy-két évvel játszották a külföldi premier után, tehát azt hiszem a 82-ben vagy 83-ben, de most éppen azt keresem, hogy mikor ez a film. Igen, 1980-as, és hát Dolly Parton mellett Lily Tomlin és Jane Fonda a főszereplők, és hát egy ilyen nagy vállalatnál játszódik, ahol három nő, aki a meglehetősen borzalmas főnökük alatt sem senyvednek, elhatározzák, hogy Móresre tanítják ezt a szexista disznót, és hát erről is szól.
10: Biztos vagyok benne, bár nem vagyok biztos benne, de biztos vagyok benne, hogy Columbo epizódban is szerepel Dolly Parton, vagy én beraktam volna Dolly
11: Parton. Nem volt. De lehetett volna.
10: De úgy adta volna magát. Hogyha Johnny Cash szerepelt a Columbo epizódban, akkor Dolly Parton miért nem szerepel?
11: Hát igen, ez egy jó kérdés, de akkor mégis sorakoztathatnánk többi nevet.
10: Muppet Show-ban szerepel Dolly Parton?
11: Ez egy nagyon jó kérdés.
10: Hát ott a számítógép, a ördögi masina előtted, akkor nézd meg, kérlek, hogy valamit eltaláljak legalább ebben a műsorban, és akkor rákanyarodunk a másik két hírességre, aki...
11: Képzeld el, igen, na, akartam ugye mondani, csak féltem a beégéstől, akartam hát mondani.
10: Én bármikor szívesen beégek helyettem.
11: hogy szerepelt? Igen, szerepelt egy... meg egyébként többször is volt dolga a Muppetekkel, azt nézem, nem csak a Muppet Show-ban, hanem egyébként is.
10: Jó, Nádas Péter a következő magyar író, aki elhunyt a héten.
11: Igen, és hát túlzás nélkül... eléggé megrázta szerintem a közvéleményt. Amellett, hogy...
10: Ilyenkor legcikibben valami, hogy egy sort nem olvastam Nádas Pétertől.
11: Pont erről akartam beszélni, hogy Nádas Péter az a fajta író óriás volt, akinek a gondolatairól akkor is...

0: akiket végtelenül tiszteltem, és mindig be volt, hát így be volt tárazva a fejemben, hogy majd lesz egy olyan időszak az életemben, amikor majd többek között őt is jobban fogom olvasni, meg Eszterházit, meg akár Krasznahorkait is, mert amikor olvastam őket, akkor nagyon-nagyon tetszettek, de én azért nem vagyok egy tipikus jó olvasó, már csak azért is, mert sajnos én is belátom, hogy keveset olvasok.
1: Már ezt már évek ezelőtt mondtad, és szoktam idézni tőled, hogy kritikusan keveset olvasol.
0: Igen.
1: Ezt a kifejezést használtam.
0: Igen, én
1: azóta én is ezt használom.
0: Azt gondolom, hogy így van, de egyébként szerintem nem kell ahhoz nagyon sok nádast, vagy krasznahorkait, vagy Kertész Imrét olvasni, hogyha az ember szeretné tudni, hogy ők mit adnak és mit adtak a világnak, mert hogy képbe kerülhet. Egyébként én nem azt mondom, hogy anélkül tegye ezt meg mindenki, hogy elővenne egy-egy könyvet tőlük, mert ez nyilván kikerülhetetlen, meg hát hülyeség is lenne.
1: Hát a könyveiről...
0: Ezt csak azt akartam mondani, hogy nem záródsz el azért a személyiségüktől, mert mondjuk nem olvastad az összeset.
1: Nyilván, de tehát semmiképpen ne alkossunk véleményt úgy Nádas Péter könyveiről, hogy nem olvastunk Nádas Péter könyveket.
0: Persze.
1: Vagy adott könyvet legalább.
0: Persze. Egyébként még vele kapcsolatban azt akartam megemlíteni, hogy volt néhány éve egy ilyen eléggé rendhagyó portréfilm, ami ment a mozikba is, a Saját erdő, ami róla szólt, beszéltünk is
1: az
0: adásban róla, és ott is volt 3, 4, 5, 10 olyan gondolat, amin így utána is el lehetett gondolkodni. Egy végtelenül humanista a saját művel igazából autodidakta módon megszerzett ember volt, ezt talán ilyeneket, kevesebben tudják róla.
1: Az ilyen dolgokat támogatom.
0: Hogy neki nem is, azt hiszem neki nem is volt diplomája, tehát hogy nem bölcsészből lett író, de hát ez sokaknál így van.
1: Idézek magamtól, attól, hogy zeneakadémiát végeztél, még lehetsz jó zenész. Csak nyilván ez most húzzuk le ezt a
0: és ez
1: írókra és költőkre.
0: Másra is szerintem.
1: Ez így van.
0: Is.
1: Természetesen azért a kedves gyerekek, hogyha hallgattok bennünket, az iskolába illik járni, mert hasznos dolgokat tud meg tudni ott az ember.
0: A egy kollégám mondta, vagy írta róla egyébként a tegnapi nap, és valahol én is így voltam ezzel, hogy azért is ért váratlanul a halála, mert ugye most, hogy krasznahorkai Nobel-díjat kapott, azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy a kedves hallgatók
1: tudom,
0: mennyire tudják. Nem, hanem azt akartam mondani, hogy hosszú-hosszú évek óta két név kering a irodalmi Nobel-díjjal kapcsolatban, a levegőben, az egyik a krasznahorkai, a másik pedig a Nádas. Uh-huh. És hát azzal, hogy a krasznahorkai megkapta, azzal nyilván egy pár évre erősen csökkent annak az esélye.
1: Hogy egy magyar kapja meg.
0: Hogy egy magyar kapja meg, és a kollégám azt írta, hogy de ő valamiért nagyon biztos volt benne, hogy hát azt számolta, hogy egy 10 éven belül, vagy egy 10 év múlva már okés lesz megint magyarnak adni, és akkor oda lehet adni a Nádasnak. És hát ez sajnos már nem fog bekövetkezni.
1: És akkor a harmadik híres, aki itt hagyott bennünket, ő már elég régóta gyengelkedett, vagy 10 éve legalább.
0: Tim Curry,
1: aki hát leginkább a Rocky Horror Picture Show-ban, ugye jól mondom, ez volt a fő attrakciója, ami alapján őt ismeri, az, aki látta azt a filmet. Én például nem láttam, tehát én nem mondhatom azt, hogy nekem a Tim Curry onnan a legismerősebb.
0: De a figuráját ez biztos.
1: Persze, hogy nem. Szembe jött az összes születésnapján, mindig szembe jött a kifestett arcú figura. Nekem, hát meglepő dolgot fogok mondani, a Rendezvous a halála című Poirot epizódban szerepelt ő, és igen, és legutóbb, ez egy ilyen nagyobb ívű, több, másfél órás film, egy egészen más kategória magán a sorozaton belül is, na abban is ő volt az egyik főszereplő.
0: Meg hát amit még szoktak emlegetni vele kapcsolatban, hogy ő volt Pennywise először, az első feldolgozásában ő volt a bohóc, és ez most azért is szóba került, nálam is kommenteltek páran ezügyben, mert ugye a Telexen tegnap úgy jelent meg a halálhíre este Tim Currynek, hogy a Reszkessetek betörők 2.
1: Második részéből, igen, ő volt.
0: Igen, én azt gondolom egyébként.
1: Volt a Richelieu bíboros is, csak
0: igen,
1: mondom.
0: Igen, én azt gondolom egyébként, tekintettel arra, hogy ilyen nem csak a Telexen szokott előfordulni, hogy egy művészt nem feltétlenül a címben, vagy akár a halálhírben nem feltétlenül azzal a szereppel azonosítják, ami valóban a legnagyobb szerepben volt, hanem amit az

0: újságíró hát, ismert, mondjuk.
1: Vagy az, amit, amire azt gondolja, hogy a legtöbben ismerik.
0: Vagy a legtöbben ismerik.
1: Hát szóval... Donald Trump a reszkesetek betörők sztárja. Tehát, ez...
0: Igen, de azért abban van egy kis poénkodás, de egyébként viccen kívül egyrészt ebben az esetben azt hiszem, hogy egy külföldi oldal is így hozta le, és természetesen az újságírót nem menti föl az, amit most mondani fogok, de szerintem ez egy logikus magyarázat arra, hogy mondjuk az ilyen jobb helyeken is, mint például a Telex, miért történnek időnként ilyenek. Hát azért, mert ugye a legtöbb szerkesztőség, gondolom én, ügyeleti rendszerben működik, és hát nem mindig a legjobb filmes, vagy a legjobb gazdasági újságíró, vagy a legjobb, nem tudom, politikai újságíró hírezik.
1: Igen.
0: És hogyha esetleg nem merül föl benne kételj, mondjuk a Tim Curry-vel kapcsolatban, hogy amit kiír, az nem annyira pontos, vagy lehetne oda más filmcímet is írni, akkor történik ilyesmi. De ez szerintem nem feltétlenül a teljes felkészületlenségből fakad, hanem egyszerűen olyan rettenetesen sok hír van, és annyira sok ilyen anyagot kell földolgozniunk az újságíróknak is, hogy néha-néha beesik egy ilyen. Persze nem elegáns, meg én egyébként teljesen megértem a filmrajongókat, hogyha ezen esetleg fölháborodnak. Én fölháborodni nem szoktam, de azért mit tudom én, hát fölugrik a szemöldököm egy ilyen címválasztásnál.
1: Termeli a kommenteket egyébként az ilyen nem tévesztés, de mondjuk az ilyen bakik.
0: Igen, de egy idő után már minden termeli, szóval mindent meg lehet nézni. Szóval
1: nyugodjanak békében ők, akik itt hagyták nekünk az életművüket, szerencsére, már olyan szempontból szerencsére, hogy van mit feldolgoznunk. Őrült ötletem támad, két részes lesz az a mai műsor, nem három, úgyhogy most mondjuk el gyorsan, hogy mi lesz a mai műsorban, és aztán pedig fussunk is neki az első tételnek. Mit szólsz hozzá?
0: Jó, rendben.
1: Tessék.
0: Az első, az a 88 éves Ridley Scott új filmje lesz, egészen durva, hogy ennyi idős ez a csávó, és tényleg évente csinál még egy filmet. A Kutya csillagkép, ami egy posztapokaliptikus film, és hát egy könyvadaptáció igazából. Valószínűleg azért is vállalta el Ridley Scott, mert hogy nagyon sikeres a könyv, de majd erről beszélünk nem sokára, hogy hogyan sikerült ez az adaptáció. Aztán lesz még két mozifilm, de előre vettem egy sorozatot a minősége miatt, meg a frissessége miatt. Ez a Lucky című sorozat, ami Anya Taylor-Joy főszereplésével és többek között Anne Bening nagyon hangsúlyos mellékszereplésével zajlik, meg zajlott az Apple TV-n, mert már véget ért maga a sorozat.
1: Anne Bening, aki nem tud úgy mellékszerepelni, ne legyen hangsúlyos.
0: Igen, és az, amit itt játszik, az szerintem kifejezetten meglepő karakter, rá nem szoktak ilyeneket osztani, ő itt kifejezetten gonosz, tehát ő a hát most nem akarok spoilerezni, de ő szügyig a bűnben jár. Na, és közben meg ugyanazt az elegáns, napszemeges Annette Beninget hozza, mint akit úgy általában szokott, és nagyon-nagyon szuper egyébként. Aztán jön a már említett két mozifilm, amelyek inkább érdekesek, mint jók. Az egyik az Argentin Történetek című argentin film, ami egy sketch film, igazából tizenvalahány nagyon rövid történet ugyanannak az argentin színésznek a főszereplő, és azt hiszem, hogy minden idők legsikeresebb argentin filmje Argentínában. És leginkább azért, mert hogy az eredeti címe is azt hiszem Este Homo vagy valami ilyesmi, ami arra utal, hogy ilyen nagyon tipikus argentin történeteket és figurákat mutat be, hogy milyen sikerrel, magyar szemmel. Arról is beszélünk. Nem sokára aztán végén jön egy rettenetes horrorfilm, pejoratív értelemben rettenetes, a Jégrémes című film, ami...
1: Már a címe is jó.
0: Igen, Eli vagy Eli Rossnak az új filmje, ki éppen hogyan akarja ejteni a nevét, ugye ő egy meglehetősen kitartó horror rendező, egy igazi veterán, aki többek között például a medvezsidót játszotta a Becstelen Brigantiban.
1: Igen.
0: Ugye ő volt az a szörnyetek, hát ő színészként meggyőzőbb volt, mint amilyen rendező mostanában.
1: De szokott ő rendezgetni.
0: Ő szokott, és nagyon szereti a górt, tehát nagyon szereti a nagyon-nagyon erőszakos, ilyen vérfröcsögös jeleneteket, és hát bőven van ilyesmi a Jégrémben.
1: Na, Kutya csillagképpel menjünk neki a lényegi részének a mai műsornak. Ridley Scott 88 éves, és még mindig aktív.
0: Igen. Olyannyira, hogy megnéztem most egyik nap kíváncsiságból, hogy mégis ez a 88 éves ember, aki minimum egy filmet csinál évente, és közben még megcsinálja, nem tudom, Napóleonnak a rendezői változatát, megvágja meg ilyesmi, ő most így hogy áll betárazásilag? És hát egészen döbbenetes, 7 projektje van a teljes megvalósulás szélén. Tehát, hogy ezek nem olyanok, hogy majd esetleg, hanem hogy ezek már így elindultak az útján, és hát a 8. mondjuk a Kutya csillagkép, ami most kijött így nyár végén, nekem gyanús is volt egyébként, hogy nyár végén hozzák ki, mert nagy költségvetésű, ugye nagyon sikeres és kedvelt színészek vannak benne, a főszereplő a Jacob Elordi, aki ugye a legutóbb, vagy hát nem, de legutóbb volt az Üvöltőszelekben, meg az Eufóriában, nagyon-nagyon fut befelé ez a fiú, ő a főszereplő, és mellette van még Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, tehát
1: ez
0: abszolút sztárparádé, és maga a regény pedig egy egész sikeres, ilyen posztapokaliptikus regény, aminek az az alaphelyzete, hogy volt egy borzalmas vírus, ami kiirtotta az emberiségnek a nagy százalékát, és az a néhány ember, akik meg ilyen helyeken meghúzzák magukat, ilyen hegyvidéki helyeken, meg völgyeken, meg folyó mellett, azok meg így próbálnak túlélni, és ami főszereplőnk egy fiú, egy fiatal ember, aki a Cessna, így kell ejteni a repülőgép márkát.
1: Igen,
0: van egy nagyon kedves sütött kopott Cessnája, amivel meg a kutyájával így össze-vissza repked, és hát próbál embereknek segíteni, meg hát próbálja megvédeni a saját kis területét, és hát aki már látott ehhez hasonló ilyen posztapokaliptikus filmeket, az nyilván tudja, hogy ezek általában ilyen Odüsszea-szerűen szoktak fölépülni, hogy a főhős ugye vándorol a kiégett világba, mint például Viggo Mortensen
1: az út című
0: filmben. Mindenféle emberekkel találkoznak, tehát ilyen rémisztő és szívmelengető epizódok egyaránt történnek velük, és most így sorolhatnám igazából az összes kliséjét ennek a zsánernek, és akkor szépen el is mesélném a kutyacsillagképet, mert hogy az benne a zavarba ejtő, hogy tulajdonképpen maga a történet is, bár akik olvasták a regényt, azt mondják, hogy az inkább formailag izgalmas, mint történet szempontjából, és ezt annyira Ridley Scott nem akarta, vagy nem tudta adaptálni. Szóval, hogy egy igazi klisé parádé. Tehát az összes olyan posztapokaliptikus történés, az invázió, a hordák támadása.
1: A pincében a hülyén kinéző emberek.
0: Igen, a kajáért való veszekedés. Tehát, hogy minden megvan benne, minden nagyon mívesen van megcsinálva, hiszen Ridley Scottról beszélünk, aki azért egy filmrendező még 88 évesen is, de az nem derül ki a filmben, hogy mit akarnak ezzel úgy őszintén. A regényben azt mondták nekem, akik olvasták, meg egy kicsit utána is néztem a dolgoknak, az a különleges, hogy végig a főszereplő srácnak a narrációját olvassuk. Tehát nagyon súlyosan az ő fókuszából mesélődik el ez a történet, és nagyon szikár az egész, és nagyon szigorú. Na most ehhez képest ez a film, ez már rögtön azzal kezdődik, hogy ilyen nagyon hangulatos, csodálatos zenére repül ez a srác a gépével, simogatja a kutyáját, és tulajdonképpen azzal együtt, hogy maga a film egy csomószor nyilván rettentesen erőszakos, főként akkor, amikor nem tudom, a Josh Brolin ilyen gépfegyverekkel próbálja megállítani a betolakodókat, de valahogy mégiscsak az az üzenet ennek a filmnek, és talán ezért puffan, és nem tud nagyot szólni, hogy persze belekerülhetsz egy ilyen helyzetbe, de hogyha jóképű vagy, és van egy repülőgéped, meg összefutsz a Margaret Qualley-val, akkor még így boldog is lehetsz. De ez azért kevés egy filmhez, vagy legalábbis egy olyan filmhez, ami érezhetően szeretne valamit mondani is a témájáról.
1: Nem tudom, hogy a fogyasztási szokások mennyire változtak meg, és a fogyasztók mennyire változtak meg. Most olvastam egy ilyet, hogy nem tudom melyik film, ami a Netflixre készült, ott panaszkodta, Matt Damon talán.
0: Igen, hogy, igen, erről beszéltünk
1: igen,
0: is.
1: Igen, hogy úgy kellett megcsinálni a filmet, hogy úgy is telefonoznak Netflixezés közben az emberek, tehát kétszer-háromszor el kell mondani
0: úgy, hogy szájbarágosat kell kezdeni.
1: Igen, igen, igen. Szóval hogy, hát lehet, hogy vagyok egy Ridley Scottból nem nézem, hogy belehűlne ebbe a dologba, hanem úgy csinálja, hogy szokta.
0: Szerintem ez egy...
1: Csak most ez lehet, hogy nem sült el jól.
0: Szerintem egyébként ez a film, legalábbis miután megnéztem, ezt gondolom róla, ez egy tipikus ilyen rutin munka, amit valószínűleg azért csinált meg valaki mondta, hogy megcsinálja, vagy hogy csinálja meg. A Ridley Scott esetében szerintem az azért zavarba ejtő, mert így valahogy az ember egy 88 éves emberről nem gondolná, hogy jó, akkor csinálok egy ilyet is.
1: Rálőcsölnek valami belóta.
0: És akkor majd utána csinálom a nagy filmemet, de hát úgy tűnik,
1: Scott hogy, bácsi megcsinálja.
0: Hogy igen, hogy a Scott bácsi közel a 90-hez is csinál ilyen új gyakorlatokat. Annyit még gyorsan elmondanak a filmről, hogy viszonylag sokan azt írják róla, hogy nagyon unalmas, ez szerintem egyébként nem igaz, tehát simán végig lehet nézni, tehát tényleg képvisel egy minőséget, de hát olyan nagyon sok értelme nincsen, az igaz.
1: Hát majd meglátjuk. Mindjárt jövünk, tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk a filmszerészt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Ahogy ígértük, itt is vagyunk, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és folytatjuk a tételek sorjázását. A következő tétel az pedig a...
0: Lucky.
1: Igen.
0: A Lucky.
1: Még szerencse.
0: Igen. Igen. Így hívják, hogy hát ez a beceneve ennek a sorozatnak a főszereplőjének, akit Anya Taylor-Joy.
1: Hol van ez?
0: Alakít. Ez az Apple TV Plus-on található meg, és két jó hírem van. Az egyik, hogy nagyon jó sorozat szerintem. A másik az, hogy minisorozat, tehát azt hiszem 6-7 rész, és vége van, tehát lekerekítik a történetet. És akkor most kicsit kibontanám, hogy miért is tartom nagyon jó sorozatnak. Egyrészt amellett, hogy ez is egy könyvadaptáció, mert most már tényleg szinte minden második vagy harmadik sorozat vagy ilyen blockbuster film egy sikeres könyv alapján készült, de azt is simán elhittem volna róla, hogy eredeti történet, mert igazából nem, egyáltalán nem az a lényeg, hogy mi történik benne, hanem az, hogy hogyan. Ugyanis tulajdonképpen, ha nagyon szigorúan akarok fogalmazni, akkor a Lucky az igazából egy menekülés története. Adva van egy lány, az Anya Taylor-Joy, a Lucky, aki az édesapjával, akit a Timothy Olyphant alakít egyébként.
1: Elérkeztünk oda, hogy Timothy Olyphant valakinek az apját alakít.
0: Így van.
1: És
0: így
1: felnőtt
0: van,
1: embernek az apját alakít.
0: Így van, rohan az idő. Szóval ő éppen sitten van, mert hogy ő egy elég híres swindler, aki már nagyon kicsi kora óta erre a swindlerségre tanította a gyereket. Tehát ilyen pár éves volt, és már...
1: Életre neveltem.
0: Igen, már, ő is így látja ezt a dolgot a filmben, többször is beszélnek erről, csak hát ahogy általában ezekben a sztorikban lenni szokott, nem a megfelelő, nagyon nem a megfelelő embertől nyúltak le nagyon sok pénzt, és hát ő sitten van, de hát a lányát próbálja meg, az Annette Bening például, meg a William Fichtner, akit egyébként szintén nagy imádok.
1: Budapest rajongó, William Fichtner, abszolút. Imádja Budapestet.
0: Szóval ők ketten a lányon próbálják meg valahogy behajtani a lóvét, illetve van egy olyan csavar a történetben, hogy a lánynak a férje, az az Annette Beningnek a pasi, vagy a hülye vagyok, a fia, bocsánat, a fia, tehát hogy ilyen eléggé bonyolultak a viszonyok, de tulajdonképpen a Lucky az arról szól, hogy ő menekül, elkapják, megkínozzák, valahogy kikeveredik onnan, és tulajdonképpen mindegyik részben hasonló dolgokat láthatunk, azzal együtt, hogy nyilván egy kicsit mindig közelebb leszünk a fináléhoz, de egyrészt tényleg parádésak a színészek, tehát nagyon-nagyon élvezi mindenki, amit csinál. Még nem említettem meg egy színészt, aki nagyon jó benne, ő az Annette Beningnek az ilyen samesze, vagy az ilyen testőre, vagy nem tudom, kivégző embere, vagy valaki ilyesmi. Clifton Collins Jr.-nak hívják. Biztos, hogy láttam
1: már, nézem is.
0: Már sok mindenbe, de nekem is meg kellett nézni a nevét, mert nem feltétlenül néz. Mutatom közben itt.
1: Tudom, ő játszott az Utolsó erő című filmben Robert Redforddal, ő volt
0: például.
1: A kis srác, aki nem tudom, hogy jó vége lette, vagy rossz.
0: Például, hát
1: bármit kérdezzetek.
0: Közel 140 kreditje van.
1: Igen, hát igen. Végre elért valami megfelelő helyre, mert egyébként tehetséges fiú.
0: Elég sok mindenben játszott, szóval ő is egészen szuper, és hát nagyon-nagyon erősek az akciójelenetek, és ami még megjegyezendő szerintem, hogy nagyon klassz. Egyébként megfigyeltem, hogy most nagyon-nagyon sok sorozatnál csinálnak ilyen nagyon látványos főcímet, kicsit ilyen James Bondos, valamennyire meganimált.
1: Amit át lehet ugrani utána.
0: Igen, de a jókat, azokat mindig végignézed, és mondjuk a Lucky-nek pont olyan főcím van, amit mindig végignézek, és ami még érdekes, hogy az alkotók megszerezték valahogy maguknak az egyébként már elég régen visszavonulásban lévő Fiona Apple nevezetű énekesnőt, aki szerintem szuper jó, és írt egy főcímdalt. És nagyon érdekes, évek óta semmivel nem jött ki, ezt se dobták ki egyébként még streamingre, ezt a dalt.
1: Még nem kapható.
0: Igen, csak ott lehet hallani, és nagyon-nagyon izgalmas. Szóval kimondhatjuk szerintem egyébként, hogy az Apple Plus az szépen lassan azért bebizonyítja azt, hogy ők valóban nem tolnak ki annyi kontentet, mint mondjuk a Netflix, vagy a nem tudom én, a Hulu, vagy a Disney, vagy akármi, de amikor kijönnek valamivel, azoknak a nagy része tényleg jó és érdekes.
1: A Madár Tomi, emlékszel rá, a másik rádióban, ő az Apple Plus-ra esküdött. Azt mondta, hogy annál jobb minőséget, ő a streaming, és nem akarok... Természetesen a Netflix is nagyon jó. Az Apple TV Plus volt a mániája, mert hogy ott voltak azok a minőségű sorozatok, amik neki az ő igény szintjét megütötték.
0: Igen, tized annyi saját cuccuk van, soha nem szinkronizálnak.
1: Soha nem szinkronizálnak, ezt is nagyon szerette, hogy nem szinkronizálnak.
0: Még a gyerek cuccokat se, ami egyébként hát annyira nem oké szerintem, de a filmjeiken is csak akkor van szinkron, hogyha olyan Apple TV Plus-os film van, ami mondjuk ment moziba, mint például a Brad Pittnek a Forma 1-es filmje az ilyen volt, és akkor nyilván moziba volt szinkron, akkor rárakják, de ilyenekkel nem vacakolnak, inkább azzal foglalkoznak, hogy izgalmas legyen a dolog, és a Lucky szerintem olyannyira izgalmas, hogy simán az egyik legjobb sorozat szerintem ebből az évből.
1: Na, az argentin filmre fogunk rákanyarodni most, ha minden igaz, aminek a címeben is benne van, hogy Argentin, és Argentin is maga a film, és ráadásul
0: Igen, és ráadásul az eredeti címe az, rosszul mondtam a bevezetőben, hogy Homo Argentum, aha, tehát ugye erre utaltam, csak ez nem jutott eszembe, hogy ez hogy van megfogalmazva. Ez egy kicsit olyan, és azt hiszem, hogy miután megnéztem a filmet, én csak itt tudtam ezzel a filmen megbékélni, hogy egy kicsit most, olyan ez, mint
1: most hogyha... Most azt mondtad, hogy jó a film?
0: Nem, azt egyszer sem mondtam.
1: Azt mondtad, hogy a legjobb sikeres, azt mondtad.
0: Igen. Hogy ez volt az argentinoknál a még mindig ez a legjobb.
1: Hogy tudtam megbékélni a filmmel?
0: Hát úgy tudtam megbékélni, hogy elképzeltem, hogyha készült volna egy olyan film, hogy Homo, nem tudom én, hogy mondják ezt a magyarral azt, hogy Argentum, hogy...
1: Homo magyar.
0: Homo magyar, vagy okay. Nem tudom, valami ilyesmi lenne a címe, hogy tessék, ilyen egy magyar ember, és akkor mondjuk az összes kis történet, mert ugye ez a film kis történetekből áll, arról szólna, hogy milyen ilyen tipikus magyar tulajdonságok vannak, pro és kontra, tehát rossz
1: pacal,
0: és jó tulajdonság.
1: Lezabált,
0: hát, vagy akármi,
1: lezabált trikó.
0: Hogy beszélünk egymással, tötörö. És megcsinálnak ezt a filmet, és csak arra koncentrálnának, hogy ezek a magyar jellegzetességek a magyaroknak mondjon valamit, akkor szerintem ezt a filmet bárhol bemutatnák a világon, így nem értenék az emberek, hogy ebbe egyrészt mi a vicces. Bár én azt gondolom, hogy azért a magyaroknak egy picit jobb humora van, mint az argentinoknak, hát hogyha ebből a filmből kell
1: hát lehet, hogy az argentinok viszont vágják, hogy miről szól, nem?
0: Tehát igen.
1: Akkor nekik ez tök jó, ez a film.
0: Igen. De az a gond vele, egyébként most keresem azt a színészt, hogy ki az az egy színész, aki igazából az összes sketchben szerepel, hogy nagyon-nagyon Guillermo Francellának hívják, ha jól látom, szóval, hogy vannak benne olyan jelenetek, amik egyszerűen nem az, hogy nem viccesek, hogyha nem vagy argentin, hanem nem érted. Tehát, hogy van egy néhány másodperces gag, ami arról szól, vagy tulajdonképpen az a kisfilm ennyi arról szól, hogy az argentin elnök leül valamilyen beszédet tartani, besül, tehát így, mintha elkezdené, de aztán nem mond semmit, majd azt mondja, hogy elegem van ebből, feláll és elmegy. Ennek, és vége. Tehát, hogy ennyi volt a kisfilm. Nyilván, ha argentin vagy, és az argentin elnököket ismered, vagy az argentin politikusoknak a szokásait, akkor valószínűleg tudod, és az argentinok valószínűleg tudták, hogy ez miért vicces.
1: De várjad, én most tényleg gonosz leszek, és megint a saját skrupulusaimat fogom előszedni, tehát, hogy komplett filmek készülnek úgy, hogyha nem vagy irodalmár, vagy történész, akkor fingod nincs, hogy miről szól.
0: Igen, ebben tökéletesen igazad van. Itt ez szerintem azért feltűnő, mert ez egy commerce film, tehát ez egy vígjáték, ami tényleg nem tudom hány millióan néztek meg Argentinába. Tehát, hogy és Argentinában gondolom mindenki megnézte, tehát, hogy azért csinált ilyen nézőszámot, és hát nyilván a Magyarországon is, meg több helyen is azért akarják bemutatni, vagy azért mutatták be ezt a filmet. Hozzáteszem egyébként ahhoz képest, hogy milyen pici film, elég jól megy a mozikban.
1: Egy párhuzamot tudnék esetleg mondani, a 8 kert című animációs film, hogy abban található olyan poén, vagy olyan részlet, ami nekünk jelent bármit, viszont egy külföldi megnézi, azt tudja, miről beszélünk.
0: De most például mondhatnék bármilyen ilyen nagyon, vagy nagyon sok, nem bármilyen, de nagyon sok magyar vígjátékot mondhatnék. Például szerintem a Csablecsocsi az például egy argentinnek, tehát hogy az a környezet,
1: hát nem
0: az a társadalmi helyzet.
1: Nem, ők nem érték át a rendszerváltásnak azt a három pár évét, amikor ezek a dolgok történtek, ez az íze volt az életnek, amit ott látunk.
0: Tehát igen, de ott
1: az építkezés,
0: azért...
1: a Trabant, a vonat nem vár, a szól a rádióból, szóval.
0: Igen, de hogy ott azért, hogyha bizonyos dolgokat elmondasz egy külföldinek, és nézi azt a filmet, szerintem így képbe tud kerülni, és akkor mondjuk tud röhögni a Gáspár Sándornak a poénjai.
1: Jó, ennek a kiterjesztett verziója, bár nem vagyunk NDK-sok, és nem voltunk németek soha, de és nem is éltünk ott javarészt, de mégis értjük, hogy mondjuk a Goodbye Lenin című film miről szól. Mert megnézed, és ugye te is ugyanabban a táborban foglaltál helyet, nagyjából tudtad, hogy mi zajlik ott a Honecker országában, meg egyre odébb, de De igazából az is egy olyan film, ami a németeknek szól ott abban a millióban, de te is tudod, hogy körülbelül mit akar üzenni.
0: És erről az jutott eszembe is, és pont a németekkel kapcsolatos, és talán érdekes, nem tudom, hogy meséltem el, hogy amikor pár éve voltam barátainnál Münchenbe, akkor éppen leadta a német tévé a Go, Trabi Go-t.
1: Igen.
0: És az a srác, aki a magyar ismerősömnek a pasia, ő mesélt, tehát ő világ életében, tehát ő Nyugat-Németországban született. Uh-huh. Hogy amikor ugye leomlott a fal, és akkor így jobb rálátásuk volt arra, hogy éltek az NDK-s németek, akkor igazából bármennyire is furán hangzik, de azt mesélte, hogy a Go, Trabi Go például az annyira exotikus volt számokra,
1: akar, igen.
0: Hogy valami olyasmit mutatott meg abból a világból, ami az NSK-sok előtt, tehát a nyugatnémetek előtt el volt fedve. Tehát nekik nem volt, tehát úgy éltek egy országban, azt mondja, hogy nem nagyon volt képük arról, hogy a másik oldalon hogyan élnek a németek. Tehát mondjuk még egy olyan film is, mint a Go, Trabi Go, amire azt gondolod, hogy ezt minden német érti, még arról is kiderül, hogy nem mindig minden német értette. Mert hogy nem volt előttük ez a dolog. Nem tudom, világos volt?
1: Világos. Hát, hogy egy nyelvet beszéltek, ugyanabból a kultúrkörből származott mondjuk a legalább a nagyapjuk. Ez egyszer csak ugye szétválasztották őket a történelmi események, meg néhány idióta, és aztán ugye azzal szembesültek néhány évtized után, hogy történt a övéikkel valami, amit nem értenek.
0: Igen.
1: És exotikussá vált ez az egész dolog.
0: Igen, hát hogy ugye az is egy elég híres dolog, hogy nagyon sokáig azért jártak a Balatonra, ugye,
1: hogy találkozhassanak
0: a rokonokkal, az NSZK-sok meg az NDK-sok találkozhassanak, és ott is nagyon látványos volt a különbség, mert míg az NSZK-sok mentek a mindenféle
1: Mercedes-szel
0: a mindenféle klassz hotelekbe, addig az NDK-sok meg mentek a sátrazni
1: a Trabival.
0: De még az argentin történetekről azt még mindenképp el akartam mondani, hogy a sketchfilmeknek megvan az a rendkívül jó tulajdonsága, hogy amikor véget ér egy történet, akkor rögtön kezdődik a másik. És igazából az argentin történeteket így simán végig lehet nézni, mert mondjuk a tizenvalahány történetnek mondjuk így a fele, hogyha nem is fantasztikusan jó, de legalább érthető. Uh-huh. Mondjuk a nyitó sztoria szerint, azt még én is értettem, pedig
1: nem vagy argentin.
0: Pedig nem vagyok argentin, és a nyitó sztori talán azt fogalmazza meg a legerősebb kritikát az argentinokkal szemben, de hát ezt nem fogom elárulni, ha már éppen most mondtam, hogy ez a legjobb, akkor legyen már értem.
1: Kezdjétek a végéről, jó? Mi van a végére, apropó?
0: Hogy a már mint a mai
1: nekünk,
0: adásban.
1: Nekünk, igen, mert már elfelejtettem.
0: A jégrémes.
1: Jaj. Csapjuk a fejét gyorsan, menje vége.
0: De tényleg, hogy kell ezt ejteni egyébként?
1: Mit? A jégrémet?
0: Nem, a Eli Rothot.
1: Hát Eli vagy Eli.
0: Igen,
1: szerintem
0: nem tudom,
1: hogy Elinek melyik. Egyébként Eli.
0: Elinek?
1: Én Elinek mondanám, de egyébként úgy kell ejteni, hogy ő ejti.
0: Szóval ő az a csávó, aki olyan 20-30 éve kezdett el.
1: Honnan származik ő?
0: Ő szerintem amerikai. Igen.
1: Eli Roth.
0: Amerikai akkor. Születésű.
1: Jó, a medvezsidó. Na, akkor.
0: Igen, osztrák, magyar és orosz és lengyel zsidó gyökerekkel bír.
1: Jó, most
0: olvasom.
1: Jó. Hát akkor akár hívhatjuk a Bestelen Brigand Tigbelin.
0: Vagy Éliásnak is hívhatjuk Éliás, akár.
1: Igen.
0: Annak is. Szóval olyan 20-30 éve csinál horrorfilmeket, és ez mindig jellemző volt rá, hogy tényleg nagyon szeret te a gort. Tehát, hogy ha volt neki olyan tulajdonsága, mint alkotói tulajdonsága, amiről így észre lehetett venni, vagy azonosítani lehetett a filmét, akkor ez az, és hát ugye a leghíresebb, vagy a legjobb filmje szerintem az a Cabin Láz, az viszonylag kevesen látták, az talán az első nagy játékfilmje.
1: Találtam.
0: De a legismertebb az talán a Motel. Annak
1: az nagyon beteg, igen.
0: Van
1: igen.
0: Folytatás.
1: És Szlovákiában forgatták.
0: Igen, és arról lehet is elég sokat beszélgetni, hogy a beképzett amerikaiak mit gondolnak Kelet-Közép-Európáról, de ezért is volt igazából élvezetes az a film. Meg ő csinált például egy nálunk nem bemutatott, hogy ilyen magyarosan fejezem ki magam.
1: Be nem mutatott.
0: Egy be nem mutatott, hát kvázi Cannibal Holocaust remake-et, az biztos ismered a Cannibal Holocaust-ot, ami hát nem remake, de hogy nagyon-nagyon hasonlít, ez a Green Inferno nevezető film, de nagyon-nagyon régen őt igazából már azzal azonosítjuk, hogy nagyon jó barátja Quentin Tarantinónak, már nem tudom, hogy egyébként még mindig jó haverok-e, de nyilván a Besten Brigantikban nem véletlenül hívta meg a Tarantino
1: az
0: színészként.
1: Is, az is 20 éve volt.
0: Igen, meg a Grindhouse filmekben is, meg a, ugye ott voltak ilyen kamu előzetesek, amikből készített néhányat a rossz. Szóval, hogy ő nagyon kitartó, és létrehozott nem olyan rég egy céget, ami egyébként tök jó pofa. Az a lényeg a produkciós cégnek, hogy mondják ezt, közösségi finanszírozás alapú maga a cég. Tehát ők úgy csinálnak filmet, hogyha van valamiféle ilyen visszajelzés a támogatások szerint, hogy ezt valakinek szeretné nézni. És hát a Jégrémes című új filmje is így
1: készült. Pénz, hogy akkor,
0: igen, hát olyan nagyon sok pénz nem jöhetett, mert hogy az egy dolog, hogy maga a film, ami egyébként arról szól, hogy egy titokzatos ilyen fagyjárus ráveszi a gyerekeket a kisvárosba, hogy mészárolják le a szüleiket. Szóval, hogy ő maga a fókusz sem, igen, sem igazán, hát hogy mondjam, izgalmas, meg nem is vicces, meg olyan nagyon nem is fölháborító, inkább csak undort kelt, de ami miatt a Jégrémesre gond nélkül merem azt mondani, hogy nagyon közel áll a szeméthez, az, hogy valószínűleg a financiális okok miatt is rettenetesen sok AI-t használnak benne. Tehát az animációs részekhez, némi flashbacknél is ez látható. Szóval tetszik ez nekem, hogy ilyen konstrukciókkal próbálkoznak, de hát ezt nagyon nem kellett volna bemutatni szerintem mozikba. Sokat elárul a minőségéről, hogy a Rottenen azt hiszem, hogy ilyen 5-10%-on áll a Rotten Tomatoes oldalon, és még az IMDb-n is, ahol jóval megengedőbbek szoktak lenni az ilyen filmek, ott is azt hiszem, vagy megnézem, 3.8 jelen pillanatban. De hát nálunk rendes mozipremiér volt, és ugyanannyiba került rá a jegy, mint a Ridley Scottra, meg a többi filmre.
1: Hát ezzel a kiváló történettel búcsúzunk, ez volt már a Filmszerész, jövő héten ismét találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, többek között, jövő hétről valamit, semmit, jó.
0: De valami,
1: nagyon röviden, mert itt már tényleg nagyon végét járjuk.
0: Egy filmet tudok mondani, amit nagyon-nagyon dicsérnek, és valószínűleg az Oscaron is versenyző lesz, ez a Mész király című eposzi film, aminek a főszereplője Matthew McConaughey, és állítólag nagyon-nagyon jó cucc.
1: Láttam valamit ezzel a kapcsolatban.
0: Ez jövő héten.
1: Na hát akkor köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok, jövő héten találkozunk.
0: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Qualitons. Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 700 ezer embert érint a januári nyugdíjminimum változás. Menesztették a Honvéd Kórház és az Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Több ezer embert keresnek még a nepáli villám árvíz után. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható, élénk szél mellett 32 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány a nyugdíjminimumot, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik, tette hozzá a kormányfő. Az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Augusztus 31-től a magyar állam veszi át a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az MCC feladatait. A kormányfő szerint az érintett szervezetek a mostani formájukban nem működhetnek tovább, de más formában szabadon folytathatják tevékenységüket állami pénz és állami vagyon nélkül. A Kék Bolygó elfogadhatatlannak tartja az elszámoló biztosi eljárást, a Ruf Bálint által vezetett miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen, közölte a szervezet. Azt írják, a szervezet tevékenységét és munkáját nyár eleje óta vizsgálta egy a kormány által kijelölt elszámoló biztos, akivel az alapítvány éjjel-nappal és hétvégén is együttműködött, A szükséges dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat bemutatta, valamikor abszurdnak tűnő kéréseit azonnal teljesítette. Menesztették a Honvéd Kórház és az Uzsoki utcai kórház főigazgatóját. Ficere Andrea, az utóbbi intézmény vezetője egy közösségi média bejegyzésben maga tudatta, hogy az országos kórházi főigazgató 10 év után visszavonta a vezetői megbízatását, de semmilyen hivatalos magyarázatot nem kapott. A Honvéd Kórház igazgatójának leváltása egyelőre még nem nyilvános, ám biztosra vehető értesülés, írja a Blick. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy brit katonai célpontokat érhet támadás Ukrajnában és azon kívül is. Moszkva ezzel válaszolt az orosz területeket érő ukrán csapásokra, amelyeket brit cirkáló rakétákkal hajtanak végre. A figyelmeztetés egybeesik azzal a bejelentéssel, miszerint London engedélyezi Kijevnek a Storm Shadow rakéták hazai gyártását. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint mindkét ország a tűzzel játszik. Már több mint 330 áldozata van a nepáli villámárvíznek, több mint 1000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Egy gletszer összeomlása nyomán hatalmas víz és törmelék ár zúdult le a folyóvölgyekben, településeket, utakat, épületeket sodorva el. A katasztrófában külföldiek százai tűntek el, köztük 3 magyar.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Száraz napos idő lesz, délután növekedhet meg helyenként a fátyolfelhőzet nyugat felől, esni nem fog. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jó ég, Jamie.
11: Hogy jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
2: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Shakira neve mostanában nem csak a zenei toplistákon szerepel, hanem egyre többet olvashatunk az adójogi hírekkel kapcsolatban is róla, mert hogy, hát nem is tudom, már jó pár éve elkezdődött ez a per, ugyanis az a helyzet, hogy spanyol adóhatóság éveken keresztül azt állította, hogy az énekesnő már 2011-ben igazából adórezidens volt, és hogy Spanyolországban töltött időszakaiból egészen pontosan 183 napot töltött ott, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már adóznia kellett volna az ottani szabályok szerint. Shakira meg úgy gondolta, hogy szerinte meg nem. Úgyhogy elkezdődött egy per, és ennek az lett a vége, hogy a spanyol bíróság Shakirának adott igazat, hogy mi volt ennek az egésznek a háttere. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most.
13: Igen, meg az egész adóügyi illetékesség.
12: Így van, adó
13: illetőség, bocsánat, illetőség, nagyon nem ugyanaz. Az hogyan működik, igen.
12: Igen, igen. Hogyha itt van velünk a vonalban, mondhatom, Gábor,
13: igen, itt van
12: Magyar
13: Csaba,
12: úr,
13: igen.
12: Jó, tehát itt van velünk a vonalban dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
14: Jó reggelt, sziasztok!
12: Ne, hát akkor nézzük meg, hogy tényleg csak azon múlt, hogy Shakira 183 napot töltött Spanyolországban, és akkor ebből lett egy ilyen hatalmas nagy balhé, vagy nem is tudom, végül hogy záródott ez a történet? Mesélj, világítsa ennek a
14: hátterére.
12: Igen, úgy tűnik,
14: hogy nem csak Shakira sármjának volt köszönhető ez a nyűzelem, ugyanis ebben az ügyben úgy tűnik, hogy ez a 183 napos szabály nem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre hangzik. A spanyol szabályok alapján ugyanis az egyik fő adóügyi illetőségi kritérium az, hogyha valaki egy naptári éven belül több mint 183 napot tartózkodik Spanyolországban. Tehát ez egy belső spanyol szabály. És a bíróság végül a naptár módszert alkalmazta, és ennek a naptár módszernek az volt a lényege, hogy ezt megvizsgálták, viszont ez alapján az jött ki, hogy 163 napot volt csak Shakira Spanyolországban 2011-ben, tehát 20 nappal elmaradt a törvényi küszöbtől. 11-ben egyébként világkörüli turnén volt Shakira, majdnem 40 országban.
12: Viszonylag könnyű volt bizonyítani, igen, hogy merre járt.
14: Igen. Tehát több mint 40 országban, vagy majdnem 40 országban járt, 120 koncertet adott, tehát meglehetősen nehéz volt azt mondani, hogy egész évben Barcelonában csücsült, viszont a spanyol adóhatóságét próbált egy izzadságszagú megállapítást kialakítani, ugyanis azt mondták, hogy ezek a koncertek, ezek csak alkalmi távol létek voltak, tehát számítsuk be azt is a 183 napba, vegyük úgy, mintha itt lett volna, és a bíróság azt mondta, hogy álljon meg a menet, tehát az adóhatóságnak azt kell bizonyítani, hogy 183 napot meghaladóan volt Shakira Spanyolországba. Ezeket a külföldi távolléteket, amikre úgy hivatkozott az adóhatóság, hogy csak alkalmi távollét, ezt nem lehet beszámítani ebbe a 183 napos szabályba, hiszen az egész értelmét veszítené. Így módon a tanúság az volt, hogy Spanyolországban az adóügyi illetőségnél nem elég azt mondani, hogy hát már szinte 183 napot volt Spanyolországban Shakira, hanem pontosan meg kell tudni mondani, hogy mennyi ideig volt az országban, és az alapján tehettek volna megállapítást 2011-ben.
12: Itt előkerült egyébként Piqué szerepe is ebben a perben?
14: Természetesen azt, igen, mennyire? Tehát nem csak a dalokban jelenik meg Shakira mellett Piqué, hanem az adózásban is, és végül is itt válik igazán érdekessé a történet, mert az adóhatóság nem csak Shakira útlevelét nézegette, hanem a 183 napos szabály előtt még van egy még fontosabb előírás, ez az úgynevezett létérdek központja. Tehát, hogy hol található valakinek a létérdek központja, ezt a gazdasági, szociális kötődéssel szokták körülírni. Uh-huh. És kiemelte az adóhatóság, hogy hát 2011-ben jöttek össze Piquével, és ebből azt próbálták levezetni, hogy a személyes kötődése is már Spanyolországhoz kapcsolják Shakirát, közösségi médiás posztokat, fotókat is bemutattak a revizorok az ügyben. A bíróság azonban rámutatott, hogy hát nem voltak házasok, nem voltak 2011-ben gyermekek, tehát a családi kapcsolatra vonatkozó jogszabály vélelem nem volt alkalmazható. Magyarán attól még, hogy valakinek a barátja vagy barátnője egy másik országban él, nem lesz automatikusan ott adórezidens. Ez azért nagyon fontos, mert az adóügyi illetőségnél szokták nézni a családi kapcsolatokat is. Tehát ezek valóban számítanak, de nem mindegy, hogy milyen kapcsolatról van szó. Emellett pedig azt is mondta az adóhatóság, hogy a gazdasági kötődése is erősebb volt a hölgynek Spanyolországban, de a bíróság szerint ez sem sikerült megfelelően bizonyítani, hiszen a jövedelmét külföldön kereste, külföldön turnézott, mindössze Spanyolországban egy háza volt, persze volt még ezen kívül több országban is, tehát ez még nem minősül gazdasági kötődésnek. És végül is kimondta a bíróság, hogy egy párkapcsolat, vagy egy villa az adott országban még nem egyenlő azzal, hogy ott van a létérdek központja, objektív bizonyítékokat kell figyelembe venni, koncertnaptár, repülési adatok, koncertbevételek, ezek mind-mind fontosabbak, mint a közösségi médián alapuló feltételezések.
12: Egyébként akkor
13: Csaba, bocsánat, a koncertbevétel az hol keletkezik? Vagy akkor az végül az hol adózza le, ami egy ilyen turnéból, egy ilyen világkörüli turnéból beérkezik?
14: Hát jelen ügyben ez nem volt szempont, hogy ezt megvizsgálják, ugye azt állapították meg, hogy Spanyolországban nem. Egyébként ez idő alatt, ez nem derül ki egyértelműen a bírósági ügyből, én is futakodtam egy kicsit, elvileg Shakira a Bahamákon volt adózó ez idő alatt, de azt én se tudom, hogy kivel kötötték a koncert szerződéseket. Én gyanítom, hogy azért van itt egy produkciós cég szintén valamelyik egzotikus helyszínen, de hogyha Shakirával, mint magánszemély események kötötték a szerződést, akkor elvileg neki a Bahamákon kellett volna adózni, vagy a koncert helyszíneken, ezt is esetileg kell megvizsgálni. Tehát ez a két variáció lehetséges.
12: Akkor most már kijelenthetjük, hogy ő megnyerte ezt a pert, teljesen tiszta, rendben van minden, a dolog lezárult?
14: Hát azért itt egy nagy csillagot érdemes a mondat mellé tenni, ugyanis hát 2011-ről beszélünk, ami meglepő lehet a hallgatók részére, hát hiszen igen, most 2026 van, tehát idáig elhúzódott ez az egész ügy, és a spanyol bíróság az idei évben semmisítette meg ezt a 2011-re vonatkozó adómegállapítást. Mondhatjuk, hogy Shakira megnyerte a pert, hiszen több mint 55 millió euróról van szó, tehát ennyit kasszírozott Shakira a koncertekből 2011-ben. Uh-huh. Kamatokkal együtt azt mondták, hogy 60 millió euró jár vissza Shakirának. Viszont csak 2011-ről beszélünk, és az ítélet ellen egyébként még lehet jogorvoslatot benyújtani a legfelsőbb bírósághoz. Gyanítom, hogy Shakira nem fog fellebbezni, viszont az adóhatóság lehet, hogy még fog. Viszont a helyzetnek a pikantériája az, hogyha valaki követte a híreket, akkor azért többször megjelent már a médiában, hogy Shakirát adócsalással vádolják.
12: Igen, nagyon megtépázta az ő hírnevét és karrierét. Hát azt viszont, karrierét nem, igen, de a hírnevét igen.
14: Igen, és ez onnan adódik, hogy 2012-ben, 13-ban, meg 14-ben is indult eljárás Shakira ellen, aha, ahol ugyancsak azt mondták, hogy spanyol adózó volt, és ott már billegett a történet, mert akkor már úgy tűnik, hogy tényleg Spanyolországba költözött, Pikével gyereket vállaltak, ha jól emlékszem, talán kettő gyermek is született, és itt megegyeztek az adóhatósággal. Tehát 2021 környékén ott történt, vagy bocsánat, 24-ben történt egy egyesség az adóhatósággal, ott sem mondták ki végül is, hogy spanyol adózó volt, hanem megegyeztek egymás között, de úgy tűnik, hogy 2011-ben maga biztosabbak voltak Shakirának a tanácsadói, meg az ügyvédjei, és ott valószínűleg ott volt az egyik legnagyobb koncertbevétel is, és ott sikerült megnyerni a pert. 12-13-14-es évekre pedig végül egyességet kötöttek az adóhatósággal, és kvázi elismerték, hogy spanyol adózó volt, és ott viszont már a koncertbevételek után.
13: De nyilván jóval kisebb bevételből, ha éppen hát, baba projekt volt. Tehát
14: az kisebb volt, igen. Így van. Ott 55 millió, bocsánat, ott ilyen 15 millió környékén volt az összeg, tehát azért 2011-ben meg 55 millióról beszélt.
12: Olyan ez az egész, mint a példában. Olyan ez az egész, mint a példát akartak volna statuálni.
13: Hát ugye nyilván jó rámentek a nagy összegekre, nagyon, de boldogul akkor ezt a földre az egyszerű halandó számára, tehát egy átlagos magyar adózó,
12: aki
13: nem világturnézik, de mondjuk Shakira külföldön melózik, vagy külföldön él, vagy éppen digitális nomádkodik, ha már legyen sorozatunk, ő neki ebből misül ki, tehát hogy rá hogyan vonatkoznak, illetve ezek a szabályok, ezekben a szabályokból kifolyólag rájuk mi vonatkozik.
14: Igen, mielőtt erre válaszolok, még reagálok az előző felvetésre, hogy ezért, ha a híreket követitek, akkor láthatjátok, hogy a spanyol adóhatóság imád példást tatuálni, főként futballsztárokkal. Tehát azért évente, két évente biztos, hogy van valami ügy, és egyébként ezeknek az ügyeknek a jelentős része egyességgel szokott zárulni. De azért úgy üzengetnek az adózóknak, igen, az országon, igen, belül. És hogy mi az ügynek a tanulság? Hát az egyik legfontosabb tanulság szerintem az a magyar adózók részére is, hogy az adóügyi illetőség az nem csak a lakcímkártyáról szól. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy ha mondjuk valaki szerez egy külföldi lakcímet, akkor innentől nem biztos, hogy automatikusan ő külföldi adózóvá is válik. Ugyanis az sem automatikus, hogyha valaki 183 napnál kevesebbet tölt Magyarországon, akkor már biztosan külföldi adórezidens, hiszen Shakira ugye is rávilágított arra, hogy ezért nézegették a légtérdek központját, figyelembe vették azt, hogy milyenek a családi viszonyai, figyelembe vették azt is, hogy hol erősebbek a gazdasági kötődései, tehát mindig vizsgálni kell az életvitel egészét, hol van a család, hol van az otthon, hol dolgozik, hol van a gazdasági kötődés, és tulajdonképpen a Shakira ugye egyik legerősebb üzenete éppen az volt, hogy a bizonyításnak nagyon nagy a jelentősége. Tehát nem csak az adózónak, hanem a hatóságnak is dokumentálható tényekkel kell dolgozni. Nem elegendő állítani, vélelmezni, meg Facebook posztokat bemutatni a bíróságnak. A végén az számít, hogy tulajdonképpen az életünk tényei alapján mely országot tekinthetünk adói illetőség szempontjából meghatározónak. Hogyha valaki szereti a Harry Pottert, ez olyan, mint a Teslek süveg, hogy nem én döntöm el, hogy hol szeretnék adózó lenni, hanem hogyha az adott házba rak engem a Teslek süveg, akkor nekem oda kell menni.
13: De hogy akkor 182 napot dolgozok Spanyolországban, 183-at itthon, akkor magyar? Most nagyon leegyszerűsítve?
12: Hova teszed a Teslek süveget?
14: Hát ez a lényeg az ügynek, hogy nem csak ezt kell nézni, hanem a családi viszonyokat is figyelembe kell venni, meg egyébként azt is, hogy ő hol él valaki életvitelszerűen.
12: Hát a Gábornak az útlevejét azt vizsgálhatnánk jó sokáig. Biztos.
13: Ja, de hát...
14: Sejtettem, hogy erre megy ki a játék.
13: Próbáltam elkerülni, de nem sikerült most sem. Na igen, igen. Van olyan bírósági ügy, ahol mégis azt mondták, hogy az adóügy illetékesség az eredeti országban marad valakinek, noha mondjuk külföldre költözött?
14: Az egyik legismertebb ügy, ez McCabe nevezetű úriemberhez kapcsolódik. Ő egy brit üzletember volt, aki Belgiumba költözött az Egyesült Királyságból. Belgiumban vett lakást, üzleti jelenlétet alakított ki, tehát céget alapított. Mégis ebben az ügyben azt mondták, hogy hiába költözött Belgiumba, és töltött sok időt Belgiumba, tehát több mint 183 napot, hiába volt lakása, cége ott az országban, mégis az Egyesült Királyságban maradt az adóügyi illetősége. Ez azért volt érdekes, mert papíron nagyon jól nézett ki a költözés, Belgiumban volt a lakás, munkahely, iroda,

0: vannak, ugyanis továbbra is a Sheffield Unitednek a mérkőzéseire járt ez idő alatt, tehát továbbra is a létérdek központja az az Egyesült Királyság maradt. Azt elismerték, hogy ha a szokásos tartózkodási helyet vizsgálnák, akkor valóban Belgium a nyertes az ügyben, de a létérdek központja előbb szerepel a ranglistán, azt kell elsősorban figyelembe venni, és itt viszont az Egyesült Királyság élvezett előny, hiszen számos más körülmény amellett szólt, hogy a költözés ellenére mégiscsak az Egyesült Királyságban maradt adódni.
1: Ismerek üzletembereket, akik hétvégére hazajárnak, de nagyrészt például Londonban dolgoznak, hétfőn elrepülnek, pénteken hazajönnek. Mondjuk akkor ez Magyarországon, az ő esetükben hogy néz ki?
0: És akkor ilyenkor meg kell nézni a két ország közötti adóegyezményt. Az adóegyezmény elsősorban azt mondja, hogy a lakóhelye meghatározó, de itt nem csak a lakcímkártyára kell gondolni, hanem arra, hogy ténylegesen hol van az otthona. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, magyarán mind a két országban van otthona,
1: van itt is, ott is,
0: akkor,
1: igen.
0: Akkor a létérdek központját kell vizsgálni, és itt jön be, hogy a gazdasági és a családi kapcsolatai hol a legerősebbek.
1: Hát jár a haverokkal kocsmázni minden este Angliában, igen, azt meg letagadja, hogy Újpest szúr.
0: Igen, tehát azért
2: a Gábornak meg a Millás reggeli az otthona, és innen néha kirepülget. Igen. És visszatéreget.
0: Hát a végtelenségig lehet fokozni, és ezért szokott az bejönni, hogy jó, mindkét helyen van otthona, oké, nagyon sok szubjektív elem van abban, hogy hol van a létérdek központja, mert egyes érvek az egyik ország mellett szólnak, más érvek meg a másik ország mellett, és akkor bátorkodik be ebbe az egyenletbe a szokásos tartózkodási hely, megvizsgálják, hogy hol él valaki életvitelszerűen, hol leghuzamosabb a tartózkodása. Erről is nagyon sok bírósági ítélet született már, hogy ez tévedés egyébként a 183 nappal definiálni, de azért mégiscsak itt van jelentősége. A legtöbb ország adóhatóságának is ez a gyakorlata, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a bizonyos 183 napos szabályt, hogyha nem lehet eldönteni a létérdek központját. Ha itt sincs megegyezés a dologban, akkor az állampolgárság fog dönteni.
2: Csaba, egy konkrét kérdés érkezett, Ausztriában dolgozik egy hallgatónk, és ott is adózik, de a lakcíme az ingázó, Magyarországon van, ilyenkor mi a helyzet? Egy rövid választ kérünk szépen tőled.
0: Hogyha megnézzük az osztrák-magyar adóegyezményt, akkor ha ő ténylegesen Ausztriába végzi a munkáját, akkor a munkabére után Ausztriában kell adózni. Ettől függetlenül ő még maradhat magyar adózó, csak azért, mert átjár Ausztriába dolgozni. A magyar adóügyi illetőségű személynek ennek ellenére Ausztriába kell majd adózni a munkabére után, de például, hogyha más jövedelme van ez idő alatt, akkor figyelembe kell venni, hogy itt jó eséllyel magyar adóügyi illetőségű marad, hiszen Magyarországra jár haza, itt van a létérdek központja, most feltételezem, hogy mondjuk a felesége is ott él Mosonmagyaróváron, vagy Sopronban, vagy bárhol a környéken, és egyébként a gyerekek meg ott járnak a környéken iskolába, de ilyen szempontból megnyugtatom, hogy annak ellenére, hogy magyar adóügyi illetőségű, a kint végzett munka után ott kell majd adóznia.
1: Oké, szuper, hát nagyon köszönjük szépen. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, így tapogatjuk így laikusként a határokat, mikor éppen merre dől, hogyan működik, mikor lehet egyezkedni. És, hát ilyen,
2: és érdekes volt egy világsztár példáján keresztül.
1: Igen, és milyen, mindig rácsodálkozunk, hogy milyen érdekes a te munkád. És tök jól lehet ebben elemerülni. Na, köszönjük szépen, Csaba.
0: Nagyon szívesen. További szép napot nektek is, meg a hallgatóknak is.
2: Szép napot neked is, dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel beszélgettünk, a Crystal Burbad ZRT vezérigazgatójával.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot.
0: Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát.
7: és nem félnek használni.
6: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: 6 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, akkor kezdjük is meg a mai munkát, kezdjük el a GDP termelését itt a Rádió Café 98.0 jó példával járva elől, miközben a magyar lakosság egy jelentékeny része még most fordul a másik oldalára, ami nagyobb baj ennél, hogy a stábunk 50%-a is most fordul a másik oldalára, de ez most mellékes, bizonyára jól megérdemelt, bizonyára pihenésüket töltik. De mi Ács Gáborral itt vagyunk.
10: Mihálovics András monológiával indult a pénteki Millás reggeli, és jó reggelt kívánunk. Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, akik a reggeli utinból mindig kizökkentenek, azáltal, hogy egy keresd meg a stúdióban valahol jelszóval előadott.
9: Ezt nem értem, ezt a Googlerájt, ami itt fogad időnként reggelente bennünket, üvöltve ment a légkondi egész éjjel. Kérdem én, minek? És 26 fokon. Tehát, hogy most valaki fűteni akart, vagy én nem értem.
10: Hát valaki elfelejtette. De a füles spotting sikert hozott, úgyhogy még éppen az utolsó pillanatban. Bár amikor az én koromban az embert kizökkentik abból a rutinjából, igen, hogy igen, szépen kipakolja a dolgait, szépen elrendezkedik, kimereng az ablakon, és alig várja, hogy elkezdődjön a műsor, és amikor az utolsó 13 másodpercet azzal kell tölteni, hogy füles után szaladgál, akkor persze fölmerül, hogy miért nem nézi meg az ember hamarabb, hogy minden a rendelkezésére áll-e. De ilyenekre nem szoktam gondolni, hanem csak egy kicsit mérges vagyok fél percig. De András is morózusnak tűnik, kérjük, hogy nem kell etetni a mackót. Nagyon szép, szív simogató üzeneteket kérek küldeni neki, mert úgy tűnik, hogy
9: itt nem fájok tudom. Én maguknak.
10: Hát igen, de hogy bal lábbal keltél, vagy mi a helyzet?
9: Nem keltem bal lábbal, nem is értem az észrevételt.
10: Hát akkor csak velem szemben a szokásos szőrös szívű megjegyzések.
9: De jó. Mi? Hogy ne válaszolj egy hallgatónak, ami triviális kérdéseket tesz fel, ez volt, amit dereng, meg hogy elfelejtődött beírni az Equiloros csávó. Ennyit akartam.
10: Hát nem.
9: Ezek a kritikák?
10: Nem, az erre adott válaszomra adott viszont válaszod volt olyan, amely bőr én azt a következtetés mertem leszűrni, hogy nincs jó kedved. Na, se baj, de ez általában nem szokott látszani és hallatszani, és a hallgatók fölvidítanak amúgy is mindkettőnket, úgyhogy egy jókedvű munkakacagás műsort fogunk előállítani. Egyébként nekem már harmadik vagy negyedik napja tök jó kedvet okoz. Az még önmagában nem, hogy sötétben tapogatózom reggel, tehát már pont annyira van hajnalban sötét, illetve pirkadat, hogy már alapvetően, hogy biztos mindent megtaláljak, ahhoz már villanyt kéne gyújtania, de én nagyon utálom a mesterséges fényt, úgyhogy ezt bekockáztatom, hogy valamit nem találok meg. De utána a napfelkeltében jönni, és pont amikor a korong jön föl, az gyönyörű tud lenni, és ez ebben a néhány napban adatik meg, és ez úgy simogatja a lelkemet. Ez olyan szép így hajnalban.
9: Engem.
10: Úgy emlékeztem, hogy ezt talán valamikor szeptemberben jön el, de hát nem rosszul emlékeztem. Már augusztus végén az ősz legbiztosabb jele, az már itt van. Hát, nagyon késő, most már a nap fölkelte.
9: És sötétben fogkrémet nyomni a kefére, az külön kihívás jelent. Teszem
10: ha, szóval te is hasonló dilemmákkal küzdesz reggel.
9: De én télen sem gyújtok villany. Úgy közlekedem a lakásban, mint egy denevér. Néha visszapattanok erről-arról.
10: De a stúdióban sem gyújtasz, és ebben legalább sem. Mindig egyetértünk.
9: Augusztus 28-a van ám, mindjárt vége a nyárnak. Naptári szempontból is. Az ágostonok ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket.
10: De csak, hogyha a meteorológiai nyárról beszélünk, mert a csillagászat értelemben ugye majd a hónap második felében lesz a napi egyenlőségkor a váltás.
9: Igen. A születésnaposoknak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nem árt, ha tudják, hogy Monte Cristo grófja című regény első részének megjelenésének napján ünnepelnek. 1844-ben tette ez közé Alexandre Dumas. Aztán a kőolajbányászat startja is ehhez a naphoz köthető, mit ad Isten.
10: Azt 1859. hittem, ennek is világnapja van. Komolyan mondom, már majdnem kezdtem lecsúszni a székről, hogy a kőolajbányászat világnapja. Szerencsére itt még nem tartom.
9: Pennsylvania államban Titusville mellett tört fel a kőolaj, és ezzel született meg állítólag a kőolaj bányászat.
11: Titusville? Tényleg?
9: Igen. Én se tudtam volna. Azt hittem valahogy Texasba vagy valami. Aztán a japán Kiichiro Toyoda, a Toyoda textilgépgyár új részlegeként megalapította az azóta világhírűvé vált és széles körben ismert Toyota autógyárat. 1937-ben esett meg ez Japánban. Aztán történelmi szempontból óriási jelentőségű nap volt 1963. augusztus 28-a, mert hogy Martin Luther King ekkor mondta el a Van egy álmom kezdetű azóta, mint említettem, történelmivé vált beszédét. Aztán...
10: ugyanezen a napon.
9: Igen.
10: Ugyanebben az évben.
9: Ezt én nem akartam elmondani, ezt meghagyom neked.
10: Hát csak
9: te annyi. Vagy a légügyi dinasztia.
10: A Malév első járata.
9: De hova?
10: Európán Kairóba, kívül. Nem? Igen, Kairóba.
9: Igen.
10: Aténi megállása.
9: Igen. Aztán 1981-ben az Amerikai Nemzeti Közegészségügyi Központ tette közzé, hogy a meleg férfiak körében egyre több tüdőgyulladáshoz hasonló és a kaposi szarkoma tünetegyüttest mutató rosszindulatú daganatos megbetegedés fordul elő. Ezt az immunrendszert megtámadó betegséget nevezzük azóta AIDS-nek. Úgyhogy ez is egy szomorú dátum, augusztus 28-ára esett, de 1990-ben is szomorú dátum volt augusztus 28, mert hogy Irak azt mondta, hogy akkor enyém lesz Kuwait. Biztos volt valami nóta is erre, hogy még mi lesz az övék, és ennek taktusaira masíroztak be az irakiak. Utóbb kiderült, nem volt ez annyira jó ötlet, hiszen egy nemzetközi koalíció söpörte el őket onnan is. Na, születésnaposok! Goethére emlékezzünk, igen, a német íróra, költőre. 1749-ben született augusztus 28-án, egy másik jeles író, Robert Merle, ő francia író, 1908-ban született, de augusztus 28-án. Aztán Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, 1942-ben. Imádom a hangát, az orgánumát. 2026 óta azonban nincs már velünk.
10: Igen, néhány hónapja
9: hunyt el, igen. Gotár Péter viszont itt van nekünk, Kossuth díjas magyar filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a nemzetművésze, 1947-ben született, augusztus 28-án. Aztán David Fincher, amerikai filmrendező, aki ez igen a hetedik, meg a Harcosok klubja köthető filmként 1962-ben született, és egy színművész is, a Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész is 69-es évjáratú, már össze is akadt a nyelvem korán reggel. Na?
10: Kitől választottál?
9: Én nem választottam, DJ Selector.
10: Egy Tenacious D.
9: Az orromba nyomta ezt az egészet.
10: Bírtam volna a Tribute című dalt, kérném szépen, videóklippel együtt a rádió hullámhosszain továbbítani, ami egyelőre a jelenlegi technikai feltételek mellett talán kicsit nehéz, de ha valaki gyerekeket akar szórakoztatni egy nagyon jó pufa videóklippel, akkor így Jack Black születésnapján én ezt ajánlom. Legalábbis az én gyerkőceim nagyon szerették, rengeteget röhögtünk rajta. Na, de ez csak egy apróság. Jó, hát az első muzsika.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: No, drága barátaink, akkor nézzük meg, hogy mit ír a magyar sajtó. Természetesen a vagyon visszaszerzési hivatalnak javasolt Ungár Annával, vagy Unger Annával van tele minden. Ezt én nyilván meg kell említenünk, mert egy nagyon fontos és ráadásul gazdasági szempontú történetről van szó, hiszen pénzről van szó, azzal mi meg foglalkozunk, de hát nyilván nagyon megosztott a magyar társadalom az ő személyét, illetően egy csomóan más szerettek volna, én egy kicsi higgadságot és távolságtartást javaslok, majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Nyilván nem a tábornoknak kell a legjobb kardozósnak lenni, és a legjobb tüzérnek, és a legjobb utásznak, hanem erre vannak emberei. Ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem meg, hogy azért ezek ilyen nagyon sok pénzről szóló jogi eljárások nem szoktak rövidek lenni, és akkor most lépjünk egyet hátra, és nézzük meg, hogy például a Sádl ügy még első fokon sincs ítélet. És 4 éve megy a bírósági eljárás, tehát nem az ügy feltárása, hanem a bírósági eljárás. Vagy emlékezzünk, hogy a Postabank ügyre az mennyit húzódott el, ott is sok pénzről volt szó. Vagy hát emlékezzünk ugye a Kulcsár ügyre, ott is sok pénzről volt szó. Azt se tudom, hogy egyébként a melyik volt az a legutóbbi ilyen Tarsoly Csabás, azt milyen botránynak hívják?
3: Questor
2: ügy, azt se tudom, hogy az éppen hogy áll, úgyhogy sok pénzről jogerős döntéseket hozni nem egyszerű.
3: Ez biztos. Hogy leginkább ezzel támadják a jelöltet, hogy elmondta, hogy ez várhatóan mennyi, amíg végigfut a rendszer a magyar igazságszolgáltatáson, és mondott egy tök reális számot, és a legtöbben ezen háborognak, hogy azonnal börtönbe velük, és hogy gyorsítson.
2: A másik oldal viszont az, hogy azért
3: pont nem az ő felelőssége, és a gyorsítani ő sem tudja a bíróságok menetét.
2: A másik ügy viszont, a másik oldala az érmének viszont az, hogy azért Romániában, meg Szlovákiában gyorsan csinálták ezeket a dolgokat, tehát ott valahogy megy, meg Lengyelországba is húztak elég gyorsan dolgokat az elszámoltatásban. Szóval ez egy katyvaszos ügy, nehéz lesz ebben tisztán, és jogi szempontból is ütősen helytállni, nem egy műsorvezetői kvalitásokat igénylő feladat, ez biztos. Na, képzeld el, hogy a fogorvosok lázadoznak.
3: Na, tényleg?
2: Azt írja a Népszava, hogy ez lesz az első szakmai tiltakozó demonstráció a Tisza történetében.
3: Mi ellen?
2: Segélykiáltásról van szó, állítják a kezdeményezők. A közfinanszírozott kezeléseket nyújtó fogorvosok kezdtek aláírás gyűjtésbe. Kiszámítható az ellátás költségeit fedező finanszírozást kérnek, és azt, hogy a fogászati alapellátás finanszírozása közelítsen a házi orvosi ellátáshoz. Emellett tárgyalni szeretnének a döntéshozókkal a közfinanszírozott fogászat hosszú távú működtetéséről. Amennyiben nem születik érdemi megállapodás, tiltakozó akcióval folytatják. Nem akar ízetlenkedni, de a fogorvosok tiltakoznak, az fájni szokott. Ez az egyik. A másik pedig, hogy egy rossz szájhigiéni és állapotú nemzetnél ez különösen riasztó, hogyha a közellátás ilyen siralmas állapotban van fogászati tekintetben, és akkor azért mondom, hogy siralmas, mert hogy a fogkefe és a fogkrém értékesítési adatok egészen riasztóak Magyarországon. Tessék utána nézni, ha nekem nem hisznek. Na! Aztán nem biztos az évszázad magyar olajüzlete, képzeld el. Pénteken, augusztus 28-án lejár az Egyesült Államok pénzügyi minisztériuma a külföldi vagyonellenőrzési hivatalának legutóbbi a NIS számára kibocsátott idéglenes engedélye, és még mindig nem tudni, hogy lesz-e újabb hosszabbítás. Magyar vonatkozása van az ügynek, hiszen ugye a MOL az egyik jelölt a NISZ megvételére. Ezt is a Népszavában szúrtam ki, ezt a hírt.
3: Aztán észre sem vettük, de történelmi döntést hozott a kormány a víz megtartás ügyében, írja a 444, és egyébként meg valóban, csak amikor a szerző, akinek a tollából született az írás, fele részt ironikus címeket ad, meg troll cikkeket ír, a másik fejben meg komolyt, akkor le kellett csekkolni, hogy ez most éppen melyik kategóriába esik, de ez most éppen a komoly kategória. Szóval nagyon érdekes önmagában az, hogy szinte eldugva megjelent egy rendkívül fontos dokumentum, az 1265/2026-os augusztus 25 számú kormányhatározat mellékleteként a magyar közlöny szövegtengerében elbújva, de vették észre ők. A mellékletben szereplő dokumentum hivatalos neve a fenntartható vízgazdálkodás intézkedési terv, és ez tényleg arról szól, az van benne, hogy az előttünk álló időszak felett, hogy alkalmazkodjunk a klímaváltozás hatásaihoz, és a szélsőséges vízjárás hatásai elleni védekezésről, a problémák megelőzésére, a vízelvezetésről, a vizek megtartására helyezzük át a hangsúlyt.
2: Végre!
3: Tehát ez egy komoly változás. Alapjaiban határozza meg azt, hogy az állami szervek mi alapján
2: állnak hozzá. Ráadásul ugye a természetes megoldásokat részesítik előnyben. Azt is leírták, hogy vízvisszatartás nem gátépítéssel és vízerőművekkel. Csak ott, ahol más természetes módszer nem működik.
3: Szóval ki kell dolgozni ezt még nyilván részleteiben, de mostantól nem lehet az, hogy az állami hivatalok azt mondják, hogy nekünk törvényileg ez a feladatunk, úgyhogy homokhátság, lehet itt rinyálni, nekünk el kell vezetni, mert ez alapvetően az állami hozzáállás és feladat. Ez most megváltozott, nyilván ki kell még dolgozni, de ez egy tényleg egy nagyon fontos dokumentum. Az is benne van, akik a felelősek mindezért. Az élő környezetért felelős miniszter természetesen, és elsősorban neki kell gondoskodnia a terület szabályozásáról, tehát a részleteket kidolgoznia, de nem egymagában, be kell vonnia az agrár minisztert, a vidék és településfejlesztési minisztert, továbbá a gazdaság és az energetikai minisztert, és a természetesen a szakmai szervezeteket és a társadalmi szereplőket. Úgyhogy van egy ilyen tök fontos dolog, amiről semmit nem kommunikálnak, és a felszínen meg megy a kommunikációs agyatlan, csörte, értelmetlen egymásnak feszülés, üvöltözés a sajtó nagy részében is. Ez megy. Szóval egyszerűen röhelyes, hogy az a felszín, aminek semmi értelme, csak dühíti az embert, miközben meg fontos dolgok történnek, amiről meg nem is beszélnek. Eldugva megjelenik a magyar közlönyben. Ezt nem is értem egyébként. Rendkívül bosszantó.
2: No, hát befogyott a napelemes akkus program, ezt már a G7 állítja a mai reggeli anyagában. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és egy komplett iparág a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak fél éve hiába arra, hogy kiderüljön, mi lesz sorsa a március közepén hivatalosan felfüggesztett, tartalmilag azonban csak félbehagyott állami támogatási programnak. Az otthoni energiatároló programot tavaly decemberben hirdette meg az előző kormány. A kiírás január közepén jelent meg, a pályázatokat február 2-től március 15-ig lehetett beadni, és azóta nem sok minden történt. Ebbe részletek a g7.hu hasábjain olvashatóak. Van még, Gabikám?
3: Nálam nincs, mehetünk tőzsdézni.
2: Hát, jó.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsdének nem volt jó napja. Tegnap 0,74%-os mínusszal 150 ezer pont alatt zárt a budapesti mutató. Csak egy legény, a Richter tudott erősödgetni 13.360 forintig, az kőkemény 60 forint és 0,45%-os plusz. Az OTP-nek kimondottan rossz napja volt, 0,5% fölötti mínusz hozott össze, 45.620 forintig csúszott vissza. A MOL majdnem 1%-ot esett, 0,8-at egészen pontosan, 4.958 forintig, a Telekom pedig 0,16%-os mínusszal megúszta, 2.530 forintról indul ma, ha innen indul. Aztán a legforgalmasabb papírok közé felzárkózott a Foragyi, ott éppen 3,3%-os plusz volt, 1.632 forinton jár, úgyhogy hát ezek jöttek még így hírként, és az euróforintot kerestem, azért akadozik a beszédem. 365 forint 10 fillér környékén van az euróforint kereszt árfolyam, és egy amerikai dollárért 313,5 forintot kell fizetni jelen pillanatban a bankközi devizapiacon.
3: Amerikában, ahogy arról tegnap beszéltünk, az Nvidia gyors jelentése határozta meg a hangulatot, várható volt az arra adott piaci reakcióból, amely a tegnap előtti zárás után érkezett, hogy kedvező lehet a hangulat. Ez ki is tartott, tehát ebben nem volt változás. és a technológiának a felülteljesítése sem volt meglepő ezek után. A befektetők megnyugodtak, hogy az AI sztori az valós, az valid, azzal nincs probléma, és vásároltak mindent, ami ehhez köthető természetesen. És a melyik volt még? A Salesforce-nak volt még egy jó eredménye, 22%-ot ugrott a papír, ez is fölhúzta a szektortársakat, úgyhogy rendkívül jó volt a hangulat, bár nem az összes technológia papírra ragadt át mindez, például a Google, vagy az Alphabet az kis mínuszban végzett, meg az Amazon is egy kicsit lefelé tartott, de azért a chipgyártók azok alapvetően száguldozni tudtak, a SpaceX most ugyan $140 környékén keresi a helyét, és kicsit emelkedett, a Teslát is vették, de nagyjából a chip szektornak, meg mi a cyber security magyarul?
2: Kiberbiztonság.
3: Köszönöm szépen, azoknak a felülteljesítése volt a fő sztori az amerikai tőzsdéken, és azt hiszem, hogy az Nvidia-ra visszatérve az maradt, nagyjából annyin maradt az emelkedése, mint amennyit már a gyors jelentés megjelenése után, az előző napi zárás után elektronikus kereskedésben elértett, kicsit 10% alatt, de azért ez egy jó nagy ugrás, és akkor a normál kereskedésben is hasonló maradt a végeredmény tegnap.
2: Jó.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A lapszemlében nem tettem bele, mert nem illik a profilunkba annyira, de az földrajz érettségizőket megint megszivatta Donald Trump, ugyanis az Ontario tavat átnevezte Amerika tóvá. Most jó kérdés, hogy majd az idei földrajz érettséginél, akkor most az Ontario-tól elfogadják válaszként, vagy már az új terminus technikust kell Donald Trump akaratának megfelelően használni.
3: Látom, neked is érettségiző gyermeked
2: így van, a mexikói öbölből...
3: A nagy tavakat kellett ugyanis a vaktérképen, ugye?
2: Igen. A mexikói öbölből, meg amerikai öbölből Donald Trump szerint. Csak az a kérdés, és akkor itt most írói munkásságom rész, hogy a Havanna lakótelep akkor Magyarországon, akkor az most... Hát érted?
3: Ugye, az a helyzet, hogy igaz... Már föl sem kapod a fejedet az ilyen Trumpi marhaságok. Szóval ez, hozzászoktál, hogy na jó, vágjuk a centit, aztán essünk már túl rajta. Jó, hát már csak a fele van hátra, jó, aztán majd talán észhez tér
2: mindenki. Az előzőnél szóval, is ezt mondogatták egy csomóan, aztán csak visszatért Donald.
3: Igen, tehát soha, nyilván nem mehetsz biztosra, de én már csak egy mély sóhajjal és egy mosolyjal tudom nyugtázni az ilyen
2: egyébként nem nagyon tehetünk, mert Donald Trumpot nem. Engem jobban izgat továbbra is, hogy megy a találgatás, hogy a CIA-s embere mit keresett Moszkvába. Nem nagyon gyakran járnak oda.
3: Tegnap erről beszélgettünk, igen. De nagyon... Az a gyanús, ami nem gyanús, de igen. Itt igazából önmagában az, hogy mindenki akkor lakatot tett a szájára, ami mellett egy soha sem
2: fér ki. De mindig ez volt
3: ki.
2: Egyébként.
3: Tehát a felek egyáltalán nem kommunikálnak, illetve félrevezető információkat küldenek, ami valószínűsíti, hogy valami fontos és titkos történt, de hát ugye erről tegnap beszélgettünk. Karácsonyig már csak 118 nap
2: köszönjük.
3: Írja a hallgató a fontos információt, és... Azt mondja, hogy... Jó, ezeket még majd, ez túl hosszú volt, ezt majd akkor megnézem. Eszembe jutott egy tök jó haiku, de már elfelejtettem. Köszönjük, Gézu, megvárjuk.
2: Csak, hogy befáradt az üzenőfalunkra, Gézu, hosszas kihagyás után.
3: És nagyon várjuk, természetesen.
2: Az élet nem habos torta, hangja megtévesztésig hasonlít Nyúl Zsuzsira, de nem, hát ő Balaton Szandra. Nem Nyúl Zsuzsi.
3: Hát egy kicsit hasonlít.
2: Csupa ilyen beszélő nevű hölgy kollégáink vannak, mint Szóler Andi.
3: Nekünk könnyű dolgunk van, mert pontosan tudjuk és ismerjük, hogy hogy kapcsolódnak, de vannak hasonló hangok, akiket össze lehet keverni. Ez velünk is előfordul. Gaber nevet személyesnek. Hallgatóság ügyében sokat fejlődött Maci. Na, látod például?
4: Nem szuszog? Vagy milyen értelemben?
2: Az nem fog elmúlni, mert rájöttem, hogy az a baj, hogy megtévesztettetek a szóval. A szuszogás az ez, hogy Ezt a Gaben csinálja. Azért védtem az utolsót. Én hangosan veszem a levegőt, ez nem szuszogás.
3: Már megint itt tartunk.
2: Igen.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében. A Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pungrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 700 milliárd forintot faragna le idén a kormány a kiadásokból. Nyomoz a rendőrség a Paks 2-be juttatott 80 milliárd forint miatt. Trump nem tart attól, hogy Oroszország megtámadná valamelyik NATO tagállamot. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható. Élénk szél mellett délután 32 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ősszel az országgyűlés elé kerül egy új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályai. A kormányfő tegnap bejelentette, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát és a tartalékok meglétét, valamint azokat a beruházásokat, amelyek nem indultak el. Átalakítaná a kormány a Katát, a pénzügyminiszter egyelőre annyit mondott, hogy egyszerűbbé tennék a kisadózók helyzetét, de az átalakítás részleteit nem árulta még el. Tegnapi interjújában Kármán András közölte, a 14. havi nyugdíjról még nincs döntés, de a juttatásnál szerepet játszhat a rászorultság. Állítása szerint az átvilágítás során eddig 400 milliárd forintnyi pazarló, felesleges vagy korrupcióhoz köthető túlárazást azonosítottak a költségvetésben, az év végéig pedig további 300 milliárd forintot takarítanának meg. Hozzátette azt is, hogy a költségvetési hiány az eredetileg tervezett 3,7 helyett 7,5% lehet. Nyomoz a rendőrség a Paks 2-be juttatott 80 milliárd forint miatt. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt indult az eljárás a 80 milliárdos tőke emelés kapcsán. Tordai Bence volt országgyűlési képviselő, aki korábban feljelentést tett az ügyben, kiemelte, az Unió Bírósága tavaly szeptemberben megsemmisítette a Paks 2-höz kapcsolódó állami támogatás uniós engedélyét, ennek ellenére december végén 80 milliárd forintos tőkeemelés történt a projektben, az összeget pedig továbbították az orosz fővállalkozónak. A Mozaik kiadó minden pedagógusnak és tanulónak ingyenesen elérhetővé teszi a tankönyveit és munkafüzeteit. Ezzel szeretnének hozzájárulni a szabad tankönyv választáshoz. A kiadó jelezte, még hosszú út áll előttünk, amíg a szabad tankönyv és taneszköz választás a magyar oktatási rendszer természetes része lesz. Az amerikai elnök egyáltalán nem tart attól, hogy Oroszország megtámadná valamelyik NATO tagállamot. Donald Trump cáfolta, hogy a CIA vezetője azért ment Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint egy NATO tagállam elleni esetleges támadás vagy provokáció következményeire. Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőművet. Tegnap éjszaka több mint 200 tonna csalánozó gyűlt össze a vízszivattyú szűrőn berendezéseiben. Jelenleg az erőmű egyetlen reaktorblokkja sem működik rendeltetésszerűen, mivel a leállított kettő mellett további kettő csökkentett kapacitással üzemel a medúzák miatt, a maradék kettő pedig karbantartás alatt van.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Száraz napos idő lesz, de délután nyugat felől megnövekedhet a fátyol felhőzet, esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, délután pedig 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perc van, de még mindig 2026. augusztus 28-a, és még mindig Ács Gábor van a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, úgyhogy az ő barátai, ismerősei, családtagjai nagy figyelemmel hallgatják, hogy hogy fog beköszönni ő.
6: Mihálovics András adta föl a leckét, erre sajnos nem volt kész válaszom.
5: Hát
6: de szerintem
5: így
6: nem is kell, mert hogy Mihálovics András az Mihálovics András, ezt mindenki tudja. Jó reggelt!
5: No, 0630-as 6-os 98-0-98-0, ezt nem is mondtuk el ma még egyszer sem, de aki nem tudja és törzshallgatónak merészeli mondani magát, az ne lepődjön meg semmin sem. Na, van-e valami a üzenő falunkon, ami említésre érdemes?
6: Nekem ezt tetszik a legjobban a frissek között, hogy tényleg itt az ősz, tegnap a biciklizés közben már láttam őszi kikericset, már előbújtak az első őszi hírnökök a bakony alján. Köszönjük Anitának ezt az üzenetet, igen.
5: Ennyi?
6: Ami fontos, szerintem igen.
5: Akkor jó.
6: Nyomd.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Na jó, még egy jó, csak mi, amíg keresgeted a cikkeket a nagy tavakról, a régi rövidítés úgy nézett ki, hogy Holmes, Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior, az új pedig így, hogy Superior, Huron, America, Michigan, Erie, vagyis shame. Ezt jól összerakták.
5: Bravo.
6: Köszi.
5: Kérem szépen, kevesebb vaddisznót észlelnek a 12. kerületben állítólag, de mégis április óta nagyjából 60-at fogott be a hegyvidéki önkormányzat. A Telex kereste meg őket ezzel a kérdéssel. Miután tavaly egyre nagyobb problémák kellettek okozni a lakott területen lévő vadállatok, és a csapdázásuk tavaly október második felében elkezdődött, fél év alatt 120 egyedet sikerült befogni, tehát az önkormányzat a program kezdete óta 179 vaddisznót fogott be. A befogott állatokat elaltatják, mivel a sertéspestés miatt nem lehet őket máshova áttelepíteni. Megkeresésünkre az önkormányzat azt írta, a lakossági visszajelzések és az önkormányzat tapasztalatai alapján csökkent a vaddisznó észlelések száma a kerületben, a csapdák viszont továbbra is működnek. Úgyhogy hát én természetet ismerő emberként élek a gyanúperrel, hogy vízhiány nehezíti a 12. kerületi vaddisznók életét, és ezért húzódtak vissza olyan területekre, ahol talán kicsit bővebb vizet találnak, mert azt nem nehezen tudom elképzelni, hogy a befogások miatt annyira lecsökkent a szám, hogy, de majd meglátjuk, lehet, hogy én tévedek.
6: Hát ki kéne
5: ebben az ügyben
6: itatókat neki.
5: Az
6: mint
5: persze,
6: a kutyáknak.
5: Igen. Ja.
6: Disznócskák ide gyerekek, és igen, akkor itt van a kis tálka nektek, és akkor értelemszerűen nem.
5: Na,
6: nagyon rövid hír. Hétvégén pótlózás lesz a 4-es 6-oson.
5: Mert?
6: Hát, tervezett karbantartás, semmi extra. Lényeg az, hogy a Nyugati és a Szélkámál tér közötti szakaszon lesz buszozás. Ha valaki siet, el tudja kerülni, akkor talán a metró ilyenkor gyorsabb. A felmaradó szakaszon Nyugatitól a dél-budai végállomásokig rendesen jár a villamos.
5: Nagy kérdés egyébként, még ez eszembe jutott, hogy mit csinálnak a 180 vaddisznónak a húsával? Annyira finom.
6: Kinek
5: a vaddisznó pörkölt,
6: érted,
5: hogy kár lenne ezt pocsékba hagyni, és ugye a sertéspest is kórokozója hőkezeléssel természetesen elölhető. És na mindegy, ez már írói munkásságom része. Nekem ma ilyen hírek jönnek, galambokat és gerléket gyérítenek augusztus 23 és szeptember 10-e között Rákos mentén. Két hétig tart, a lakosságot arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a Rákoskert, Rákos Csaba M0-ás autóút által határolt külterületi mezőgazdasági területek környékén. Vadkár elhárítás folyik, a napraforgó táblák védelme érdekében van erre szükség egyébként, és hát a károkat igyekeznek mérsékelni. Fokozott vadászati jelenlétre délelőtt és a délutáni órákban pedig lövések hangjára lehet arrafelé számítani.
6: Tehát ne ijedjünk. Pont úgy zajlik, ahogy elképzelem? Tehát pont a vállukon a puskával jönnek a vadászok, és lövöldöznek vadul össze-vissza.
5: Hát össze-vissza.
6: Célzottan a madarakra.
5: Igen. Ja. És egyébként mielőtt megint horgadna a népharag, láttam már ilyen elvadult házigalambok által letarolt napraforgó táblát, sírt a gazdája mellette. Tényleg, tehát brutális károkat tudnak okozni. Úgyhogy ezt még én meg is értem. Meg egyébként is sok van belőlük. Aztán mi van még itt? Mit lehet tenni Budapesttel a rajzasztalon? Tőke szűkében, erről az Economics cikkezik, vagy ezt teszi fel ezt a kérdést, de hát mire én ezt így most éppen elfogadom az összes sütit, nem akarok feliratkozni hírlevélre, akkor lemaradok, igen, lemaradok, vállalom a kockázatot,
6: maradj
5: na
6: le,
5: végre.
6: Maradj le.
5: A magas építőipari árak, a szigorodó banki feltételek és az ESG követelmények szorításában a budapesti ingatlan piac a rozsdaövezeti fordulat és a fenntartható városszerkezet új egyensúlyi pontját keresik, kérlek szépen. Erről szól a cikk, hogy ez mi a jó, azt nem tudom.
6: Ezért próbáltam javasolni, hogy nyugodtan maradj le.
5: Ja, hogy te már ezt tudtad.
6: Hát én nem jutottam ideig.
5: De még figyelj, lejjebb görgettem, és ott van, hogy most nem. Tehát, hogy még megint felugrott valami, hogy tényleg az ördög bújjon a bocskorába ezeknek a online sajtótermékeknek a... Na, mindegy. Van-e még valami?
6: Szerintem csak egy kis előzetes, mert a egyik legfontosabb budapesti problémával, a lakhatási válsággal, illetve ahhoz kapcsolódóan a bérlakás fejlesztésnek a dilemmáival fogunk foglalkozni majd 8 óra után.
5: Kicsit de akkor előtte még nyugdíjazunk.
6: Persze, csak a Budapest rovatban gondoltam, hogy akkor ezt így előre hozom. Korábbi zuglói főépítész, mostani városfejlesztési tanácsadó Dienes János lesz a vendégünk majd 8 óra után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a spaletta.
2: No kérem szépen, hát óriási nyugdíjemelés, óriási sajtóvízhanggal ezt lépte meg a kormány, legalábbis Magyar Péter bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj minimumot. 2027. január 1-től ráadásul. Hát akkor értékeljük ezt a lépést. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője van a vonalban, mint nyugdíjügyben mindig. Szervusz!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok a kedves
2: hallgatók! Hát akkor a bonyva legényt idézve örülünk, Vincent!
3: Örülünk. Ez borzasztóan fontos vállalása volt a Cisza pártnak. Bele is írta a választási programjába, hogy nem lehet 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kifizetni. Ezek szerint 2027. január 1-től. Ami azért nagyon fontos, mert ez pont a legeslegszegényebb, legkiszolgáltatottabb, mély szegénységben élő nyugdíjasoknak segíthet jelentősen. Ugye, hogy ez mennyit érint, nem olyan kevés embert, mert ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, ez közel 130 ezer ember. De ha hozzáveszünk azt is, ami szintén a Tisza párt kormányzati ígéretei között szerepelt, hogy ez nem csak az öregségi nyugdíjra vonatkozna, hanem az ő szóhasználatukban a rokkantsági nyugdíjakra is, ami ugyan nincs Magyarországon 2012-től, de a helyébe lépő rokkantsági ellátásra igenis jó lenne, ha vonatkozna, akkor az még további 115 ezer embert érinthetne.
4: De ez nincsen benne a mostani bejelentésben.
3: Abban nincsen, és ezt nagyon hiányoltam is. Tehát, hogyha most csak az öregségi nyugdíjakra vonatkozik, az körülbelül 127 ezer, 128 ezer embert érintene, de én nagyon szeretném, hogy ez kiterjedjen az eredeti vállalásnak megfelelően arra további 115 ezer emberre is, mert ezeknek az ellátása tényleg hihetetlenül alacsony. A öregségi nyugdíjasok közül egyébként 71 ezer embernek 100 ezer forintot sem ér el a nyugdíja. Hát az ő esetükben ez valóban egy drámai emelkedés lesz, hogy mondjuk egy 70-80 ezer forintos nyugdíjat fölnyomnak 120 ezerre, az egy igen jelentős emelkedés, de nagyon szeretném, hogy ugyanez a rokkantakra is vonatkozna.
4: Kiknek és hogyan lett ennyire alacsony a nyugdíjuk, ami gyakorlatilag semmire se elég, tehát messze van attól, hogy a minimális megélhetést biztosítsa?
3: Ez így van. Hát többféle oka is van. Egyrészt a legfontosabb ok, hogy akinek régen állapították meg a nyugdíját, annak a nyugdíjasok relatív elszegényedése ilyen hosszú idő alatt átcsapott az abszolút elszegényedésbe. Ugye azt már többször megbeszéltük mi is, hogy azért áll fönn ez a relatív elszegényedési folyamat, mert a nyugdíjakat most a Magyarországon most már lassan két évtizede kizárólag az inflációval emeljük, és az aktív keresők keresete az inflációnál jellemzően 2-3-szor, jövőre akár 4-szer is gyorsabban nő, ezért a relatíve, tehát viszonyítva az aktív keresőkhöz, a nyugdíjasoknak a nyugdíjuk vásárló értéke folyamatosan romlik. Tehát az összes inflációs emeléshez kapcsolt propaganda ellenére, hogy biztosítják a nyugdíjasok a nyugdíjak reál értékének fennmaradását, ez nem igaz, mert ez a bizonyos viszonyított elszegényedési csúszda,

0: Ez évről évre folyamatosan nő. Most képzeljük el, hogyha valaki 20 éve ennek a elszegényedési csúszdán ücsörög, akkor az ő nyugdíja borzasztóan alacsonnyá vált a mostani nyugdíjakhoz képest. A másik oka az az, hogyha valaki nagyon rövid szolgálati idővel és kevés bejelentett keresettel ment el nyugdíjba, hát ez a nyugdíjszámítás sajátosságai, mert nyilván nagyon alacsony nyugdíjakhoz vezetett. És hát persze van az a jelenség is, hogy különösen a rendszerváltozás utáni néhány évben elég zavarosak voltak a foglalkoztatási viszonyok, és nagyon sokan a szürke meg fekete gazdaságban dolgoztak, így az ő nyugdíjvárományuk nagyon picike lett, és ez sajnos tükröződik a nyugdíj összegébe. És van még egy negyedik összetevő, amire szintén ki kell majd térni ezt az egész minimál nyugdíjat szabályozó rendelkezések körében, az pedig az, hogyha valaki külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot, tehát dolgozott Ausztriában, meg Németországban, meg Angliában, meg mindenfele a világban, akkor ő külföldi nyugdíjjogosultsága miatt a magyar nyugdíjjogosultsága nyilván pici lesz, mert itt csak keveset dolgozott, vagy nem is dolgozott, alig volt bejelentve, és így tovább. Tehát a magyar nyugdíja akkor elenyészen pici összegű lett. De az ő esetükre például ki kéne vonni ezt a öregségi nyugdíjminimumot, mert nekik van több helyről is nyugdíjuk.
1: Akkor nem merül föl az a bizonyos moral hazard kérdés, hogy hát egész életedben feketén dolgoztál, pontosan tudtad, hogy nem lesz nyugdíjad, de aztán az állambácsi megment, akkor a mostani is. Hát, most se feltétlen kell törekedni arra, hogy nagy legyen a nyugdíj alapod, majd ha kellően kicsi lesz, és máshonnan biztosítod, akkor majd az állambácsi úgyis megint megsegít.
0: Ez egy nagyon szép levezetés, amit ezután is köszönök, de ha megnézed a 120 ezer forint, az még mindig a mélyszegénység alatti összeg Magyarországon, tehát ez igazán nem váltja ki ezt a morális kockázatot, amiről beszéltél. Ráadásul nagyon hosszú ideje nem emeltek semmit ezen a minimál nyugdíjon, és teljesen igaz az, hogy a minimál nyugdíjat nem lehet a végtelenség emelgetni, mert akkor már belépne ez az általad is említett morális kockázat, plusz ráadásul akkor már megbolygatná ezt a bizonyos ekvivalencia elvet, a biztosítási elvet, amire épül az egész öregségi nyugdíjrendszerünk, de bizonyos mértékig erősíteni kell a szolidaritási elemeket a nyugdíjrendszerünkben, mert drámai módon hiányzik belőle jelen pillanatban. Most ezzel a minimál nyugdíj emeléssel a szolidaritási elemet is kicsit meg lehet majd nyomni. Egyébként erre szükség is van, mert az Európai Unió az összes tagállama felé elvárásként fogalmazza meg, hogy ne hagyjuk az útszérén a nyugdíjasokat, és mindenképpen a szolidaritási elemet erősítsék a nyugdíjrendszereikben.
2: Kettő kérdés jutott eszembe, elbírja az emelést a költségvetés?
0: De ez az emelés, ez nem kerül olyan sokba. Ez, hogyha még erre az általam remélt rokkantsági ellátottakra is kiterjedne, akkor se haladná meg a 205-210 milliárd forintot, és ha megnézitek, az idei pótköltségvetésben már 7200 milliárd az idei nyugdíjkassa, jövőre ez nyilván emelkedni fog valamennyivel, ebbe egy 200 milliárdos tétel simán belefér. És a társadalmi visszhangja is feltétlenül nagyon pozitív lesz, különösen, hogyha kiegészül azzal a szintén a Fidesz választási programjában szereplő vállalással, hogy a 120 és 140 ezer forint közötti sávban, tehát közvetlenül a minimál nyugdíj új szintje fölötti sávban, ott plusz nyugdíjemelést is adnának 6-tól 12 ezer forintig terjedő összegben az érintett kb. 130 ezer nyugdíjasnak, mert ugye gondoljuk el, hogy ennek van egy ilyen feltorló hatása minden ilyen emelésnek, ha az alsó szinteket megemeljük, akkor a közvetlen fölötte lévők igazságtalannak érzik, hogy ők nem kapnak semmit, tehát itt ezt a feltorló hatást ezt el kell porlasztani, és ezért emelni kell a következő sávokban is, és természetesen rögtön jön a következő gond, hogy akkor mi van a 140 ezer forint fölötti nyugdíjattal, hogy akkor azt az emelést, az hogyan lehetne valamilyen módon jobbá tenni. Hát még millió kérdés.
1: Gondolom, ezt kisimítják, hogy haladunk fölfele is.
2: Na de akkor jön a másik kérdésem, hogy a nagy ellátórendszer reformjához, amely hát... jó sok kormány, jó sok hiátusa, vajon neki kezd-e a Tisza mit hallani, mit sutyorognak a nyugdíjreformra célzok persze?
0: Hát, hogy sutyorgás van-e, azt nem tudom, de hogy rettenetes szükséglet erősödés van, az biztos. Gondoljatok bele, mi is többször beszélgetünk arról, hogy 2037-től ez az aranykorunk, ez bealkonyul, már, vagyis ez inkább kegyelmi kornak mondanám, mert a nyugdíjrendszer finanszírozása akkortól már nagyon meg fog nehezedni, mert a Ratko unokák évjáratai, tehát akik 1973 és 77 között születtek, és akik a leges legnagyobb létszámú évjáratok a magyar társadalomban, ők elkezdenek szépen tömegesen nyugdíjba vonulni, és onnantól fogva a 2 millió öregségi nyugdíjasunk helyett lesz 2 millió 470 ezer öregségi nyugdíjasunk pillanatokon belül, miközben az ország összelakossága meg csökken. Tehát arányaiban egyre nagyobb lesz a nyugdíjas társadalom létszáma, ezért a mai finanszírozási hozzáállással biztos, hogy nem lehet akkor nyugodtan tovább fedezni a nyugdíjakat, tehát addig mindenképpen kell egy komolyabb reform, és ezt a komolyabb reformot én szerintem el kell kezdenie a Tisza kormánynak, ha nem is most az elején, amikor millió egyéb tűzoltás van, de mondjuk 2028-ban már nagyon számítok arra, hogy egy komoly nyugdíjreform előkészítés elindul.
1: Addig mire számíthatunk? Tehát mi az, ami a programjukban benne volt, és most az első lépésként hallottuk a mostani emelést, nyugdíj minimum emelést 120 ezer forintra, de mik lehetnek a továbbiak, amelyeket szerinted megléphetnek, mert hogy a költségvetés szorításában kell ezeket?
0: Nézd, a választási programot szerintem végrehajtják, és annak a, ugye most a második lépés a minimálbére, vagy a minimál nyugdíj emelés után az a 120-140 ezer forint közötti sáv, amit megígértek.
1: Igen, ezt még említetted, igen.
0: És nagyon erősen ígérik a nyugdíjas szépkártyát, ami azt jelenteni, hogy a 120 és 250 ezer forint közötti nyugdíjsávban adnának 200 ezer forintot évente ilyen szépkártyán, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasoknak adnának 100 ezer forintot ilyen szépkártyán. Most ezt, mivel még erről nincs bejelentés, én nagyon erőteljesen ajánlom a döntéshozók figyelmébe, hogy ennél sokkal észszerűbb lenne egy utólagos nyugdíjemelést beépíteni a nyugdíjrendszerünkbe, mert ez a szépkártyázás, ez körülbelül kerülne olyan 360 milliárd forintba, és a 360 milliárd forint az pont fedezne egy 5% pontos pótlólagos nyugdíjemelést. És akkor gondoljuk el, akkor az összes nyugdíjasnak a biztonságát sokkal jobban növeljük, mert ez a kártya, ez ugye nagyon függ attól, hogy éppen hogy alakul a költségvetés, ez nem épül be a nyugdíjrendszerbe, ez egy külön eseti juttatás, ennek már megint nincs semmilyen fedezete a járulékokba. Tehát millió dolog van, ami a szépkártya ellen szólhat, és ezért én nagyon ösztönzöm azt, hogy inkább a nyugdíj emelésben segítsük a nyugdíjasokat.
1: Uh-huh. Oké, okay. András, nagyon szépen köszönjük az információkat.
2: Szuper volt, mint mindig. További munkasikereket kívánunk.
0: Köszönöm.
2: Szervusz, minden jót.
0: Szervusztok vissza.
2: Dr. Farkas András nyugdíjszakértővel, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjével beszélgettünk.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy blues. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy blues. Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
4: 2.
5: Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
4: 3.
5: A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
4: 4.
5: Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagy vonalúan ránk bízza.
4: 5.
5: Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
4: Ne feledd, logika, kritika, etika.
6: Mi?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Zsebrádió!
6: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
4: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná,
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
9: Millás reggeli.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Mit ír a hallgató? Addig én egy cikk ajánlót tennék közzé. Ha valakit érdekel a történelem, egy rendkívül hiánypótló írás jelent meg a Telexen. Nagyon hosszú, de én egész adás alatt böngészem, és hallatszik, még csak a felénél tartok. Tehát a következő Tomori Pál portréját rajzolja meg a Telex. Az a címe a cikknek, hogy a legtragikusabb sorsú magyar akcióhős. És egészen elképesztően van összeszedve. Gratulálok a kollégának a szép munkáért. És hát ugye a történész segítségével rakta ezt össze, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon klassz. Mondom, a történelem és a napi csata szerelmeseinek szinte kötelező olvasmány a Telexen Tomoriról szóló cikk. Na, szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öntsem, mi történik most az üzenőfalunkon?
3: Semmi izgalmas, úgyhogy most nem. Jó. Én azon gondolkodtam, hogy az adás kezdete előtti pillanatokban érkezett üzenet, amely így szólt, hogy ismét a parttalanul páratlan, pártatlan páros, az vajon ránk vonatkozott, vagy pedig
2: nem, egy előző műsor.
3: Célt tévesztett, és vagy egy előző műsor, vagy egy másik rádióba akarta küldeni a kedves hallgató. Ezt most így nem tudom eltönteni. Próbáljunk meg szerintem csinálni egy értékpercek rovatot.
2: Hát ez sajnos nem rajtunk múlik, de próbálkozunk. De nem jön össze, ez a probléma.

0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Na hát, miután a szakértőnket nem sikerült telefon végre
2: további nyugodalmas kapni, jó éjszakát neki.
1: Ezért mi vagyunk kénytelenek önjelölt szakértőként megemlékezni a jegybank kamatcsökkentéséről, amely a hét egyik legfontosabb eseménye volt. Várakozásoknak tökéletesen megfelelt, mégis érdekessé teszi, hogy ezzel 4 éves mélypontra csökkent a magyar alapkamat. Utoljára 2022 májusában volt ennél alacsonyabb a mértéke, akkor ugye fölfelé szálló ágban volt, akkor 5,4%-ról 5,9%-ra kellett ugrasztani, most pedig egy 25 bázispontos csökkenéssel 5,5%-on áll a magyar alapkamat. Az elmúlt hetekben már nem volt további.
2: Mit szólt hozzá a forint? Most már mondhatjuk, a forint, hogy szólt, mert most már nem volt ideje
1: az
2: reagálni.
1: Az érdekes, hogy a forint nem szólt hozzá túlságosan sokat, és azt nem tudom, hogy mekkora szerepe volt abban, inkább a külpiaci hangulat vezényelte utána egy emelkedő periódus, egy gyors ugrás után hirtelen irányt váltott, és tegnap, illetve már tegnap előtt is elkezdett gyengülni. Az, hogy lesz-e, folytatódik-e, óvatos volt a jegybank a további kamatvágást illetően, és több szakértő is a forinthoz kötötte, tehát hogyha a forint esetleg gyengülni kezdene, akkor lehet, hogy óvatosabbá válna a jegybank a további kamatcsökkentéseket illetően is. Most ezt még nem tudjuk, de hogyha abból indulunk ki, hogy többször elmondták nálunk is a szakik, hogy ez a 360 és 65 közötti szint az, ami stabil lehet. Jelentjük, ez ebből most kitört. Nem sokkal, de most azért fölötte van 365, te is hiszem 310-et láttál reggel, most 365 15 környékén van, úgyhogy nem, most már 30-nál, tehát 365-30, ami nyilván egy kicsi eltérés, de mutatja azt, hogy most inkább a gyenge irányba mozdult ki a forint, és miközben az egész világon kitart ez a félelem a tovább emelkedő hozamoktól, ezen is a jegybanknak a szemét rajta kell tartani, úgyhogy a magyar szakértői, elemzői várakozások még az idei évre továbbra is arról szólnak, hogy csökkenhet az alapkamat. A legtöbben ezt a kerek 5%-ot lőtték be, tehát hogy még benne lehet 50 bázispontos csökkenés, de csak akkor, hogyha a külpiaci hangulat nem romlik el látványosan, és nincsen mondjuk nagyobb további hozamemelkedés a külpiacokon, amely a forintnak a hozam felárát mérsékelni. Úgyhogy nagyjából egyben lehet a szakértői vélekedéseket ezzel kapcsolatosan összefoglalni.
2: Oké, akkor menjünk is tovább.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Megkérdezte a hallgató, hogy ki az a Tomori. Hát Tomori pár kalocsai érsek, a Mohácsi csatánál a magyar hadak fővezére. Róla írt portrét a Telex, nem győzöm ajánlani.
3: Őszintén szóval, amikor először közölted velem, hogy olyan fantasztikus portrét olvasok a Tomoriról, azt hittem, hogy a Tomori Zsuzsáról, a kézilabdázóról, mert róla többet írt a Telex azért az elmúlt időszakban, de ezek szerint nem. Ezt ajánlottad mindenkinek, tehát ezt a cikket. Hallgató küldött még, ajánlottam gyerekeknek, hogy, Jack Black születésnapja, egy Tenacious D videót, de küldött nekünk még másikakat is, úgyhogy úgy tűnik, hogy jó sok olyan valami lehet mulatni. Ez volt az egyik üzenet, ami érkezett, csak valahol egészen máshova rakta a rendszer, hogy én a többire ne tudjak átugrani. Azt hittem, az előző dalra írta valaki, azt hittem, hogy Altingen, de látom ettől még. Még attól is ínyencebbek vagytok, amúgy király le a mainstream-mel. Liraz volt az énekesnő, izraeli, az ő dala szólt az előző.
2: Keleties hangzás.
3: Az igen. Elmúlt percekben, igen, azt mondja, hogy rövid szolgálati időt után ment nyugdíjba, feketén dolgozott, biztos nem vagyok elég szolidáris, de ezt pontosan tudták ezek az emberek, nem ért. Igen, ezt a kérdést vetettem én föl.
2: Bizony, én is.
3: És erre mondta.
2: Egy csomó notabilitás panaszkodik, hogy és XY havi 43 ezer forint nyugdíjat kap, és hogy ez gyalázat, panaszkodik rá, miközben nem nagyon fizetgetett adót, meg a koncertbevételeket is ugye eltette, stb. És nem is ilyen rossz körülmények között, és azért én annyira nem sajnálnám.
3: De azt szerintem jogos, amit András mond, hogy erre azért figyelnek, tehát a 120 ezerre felkerekítés, mondhatjuk így ezt a mostani nyugdíjemelést, hogy ami arról szól, hogy akinek alatta volt, annak most felkerekítik, még ez is nagyon alacsony összeg. De aki ezzel tényleg számolt, és ebben nyilván azok is benne vannak, akik ezt tudták, vagy nem foglalkoztak vele, igen, ez kérdésként fölmerül, hogy akkor azoknak is segítenie kell, úgymond a többségnek, mert ugye ez egy közös kassa végül is.
2: Itt van, megjött Zoller Andi, ami azt mutassa,
4: hogy ti hogy örültök nekem.
2: Igen.
4: Olyan megtisztelő.
2: Mert magunkban voltunk, mert az előző szaki nem vette fel a telefont, aztán itt beszélgettünk egymással. És már
4: akkor
2: örülünk, hogy most mással is.
4: Akkor felmentő sereg.
2: Igen.
3: Gézút felszólítottuk, hogyha már ezt egyszer azt írta reggel éjjel 2:28-kor, hogy egy tök jó hajkú, de már elfelejtettem. Hát ha nem is hajkú, de egy fél percest azért küldött nekünk. Ez az ágyba reggeli cucc, csak filmen jó. Tök kényelmetlen.
4: Ezt egyébként én is megerősítem. Nem,
3: kétszer
4: én nem
3: próbáltam,
4: tudtam jól tenni.
3: Mind a kétszer utána morzsa porszívózni kellett az ágyat, és akkor letettem
4: meg
3: a
4: kicsit
3: további...
4: megmozdulsz, abban a pillanatban borul. Lötyök,
2: borul, csúszik le az evőeszköz. Vajas kés az öletben.
3: Abszolút igazad van. Jó, ez.
4: Ez tényleg csak a filmekben rossz.
2: Igen. Köszönjük. Tehát Szoller Andrának senki ne vigyen az ágyba reggeli.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Továbbá a budai alsó rakparton észak irányban a Petőfi hídnál. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan 6 és 18 óra között darutás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 130 ezeren várják, hogy mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Szombathely lebetonozza az aszbesztel szennyezett területet. 200 km/h sebességgel pusztított Nepálban a jeges ár. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható, élénk szél mellett 32 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak már arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak, írja a G7. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét az ingyen pénzre, ezzel lezárult a program első üteme. Másnap azonban a lebonyolító nemzeti energetikai ügynökség közölte, hogy a második ütem nem indul el, azt felfüggesztik. A pályázat keret összege 105,5 milliárd forint, vagyis ha minden nyertes le tudja hívni az elérhető 2,5 millió forintot, akkor ők összesen 42.200-an lehetnek majd, azaz nagyjából 90 ezer pályázót el kell utasítani. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, hogy ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Oladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldást jelenthet, ameddig a végleges intézkedés az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgozni a kormánynak. A munka nagyjából 1 milliárd forintba kerül, ám egyelőre nem világos, hogy tudják-e azt finanszírozni majd a kormány által felállított aszbeszt alapból. Augusztus 31-től a Magyar Állam veszi át a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az MCC feladatait. A kormányfő szerint az érintett szervezetek a mostani formájukban nem működhetnek tovább, de más formában szabadon folytathatják tevékenységüket állami pénz és állami vagyon nélkül. A közlönyben közben megjelent a rendelet, amivel a megszüntetett alapítványoktól államosított vagyont szétosztották a minisztériumok között. Az új vagyonkezelési szerződéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek kell megkötnie. A kék bolygó azonban elfogadhatatlannak tartja az elszámoló biztos eljárását, a miniszterelnökség döntését pedig törvénysértőnek, ezért jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen, közölte a szervezet. Három magyart, köztük egy anyát, illetve egy lányát keresnek még a Nepált és Tibetet sújtó villámárvíz után. Az RTL úgy tudja, a két nő mindössze néhány órával a villámárvíz előtt ért Nepálba egy zarándok csoporttal. A kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek, ezért rengeteg turista volt a környéken a katasztrófa idején. A legutolsó adatok szerint több mint 470-en meghaltak, 1400 embert eltűntként tartanak nyilván. A jeges, vizes sárlavina óránként 200 kilométeres sebességgel érte el a településeket.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Fátyol felhős csapadékmentes időre van kilátás, a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul, a nyárias napsütést jelentős szaharai por szűri majd, olykor megélénkül a délkeleti szél.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: embert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 10-es perc van, 2026. augusztus 8-án. Ács Gáborral falazzuk a Millás reggeli műsor folyamát, nyomjuk ki szülióval és időnként púrhabbal is, ha a szakértő épp a másik oldalára fordul. Úgyhogy ez fog folytatódni, némileg több profizmussal.
4: Mihálovics András köszönt be ismét.
3: 0636-os 980980 van valami? Valami van, az biztos, hogy van, csak Gabi bácsi még nem vette fel a fordulatszámot. A Telexen olvasok egy ismeretterjesztő cikket Tomori Pál egykori hadvezérre, a cikk írója idéz tőle, automatikusan Katona Csaba hangján olvastam fel magamban, írja Zoli, az egyik legrégebbi. Épp ezt a cikket ajánlottam, és én a magam is ezt olvasom. Úgyhogy nem csoda. Katona Csaba egyébként egy másik rádióállomáson is hosszasan beszélt a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, amely a hétvégén van, és amelynek a megemlékezés részében, meg a csata újrajátszásában szerény személyem is részt fog vállalni. Sajnos nem a nemzetnek kedves oldalon, de ez már csak így van.
4: És egészen véletlenül jött egy ilyen üzenet most, hogy egyszer beszélhetnétek szakértővel arról, hogy mi lesz, mi lehet a bosnyáktéri komplexum sorsa, most, hogy kihasználatlanul áll ott. Teli találat. Ezt is meg fogjuk tudni kérdezni a szakértőtől.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
3: Mert hogy kérem szépen, egy szakértőt invitáltunk ebben az ügyben, DNS Jánosnak hívják, ő a korábbi zuglói főépítész, jelenleg egyébként Zugló városfejlesztési tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: No, hát akkor kezdjük a hallgatói kérdéssel. Mi lesz a Bosnyák téri iroda komplexummal? Mi a helyzet most ott? Miért áll üresen? Egy kicsit, aki nem követte az eseményeket ezzel kapcsolatban, azt helyezzük képbe.
5: Hát akkor kezdjük tényleg ezzel, mert ez nagyon aktuális. Ugye most tudtuk meg, hogy csődeljárást kért, csődfedezet, vagy csőd mögé menekült a nagy anyacég, a Bayer Construct és a zuglói beruházó, vagy projektcége. És ez ilyenkor, hát az előzményekről talán, ha érdekli önöket, majd kérdeznek, de röviden csak annyit, hogy Zugló 2006-ban adta el feltételekkel, kötelezettségekkel a telket, ezeket a zuglói álláspont szerint nem teljesítette a beruházó, ezért most szeptember 3-án fog arról dönteni a képviselőtestület, hogy indít-e pert ezekben az elmaradt kötelezettségekben. És még talán azt érdemes megemlíteni, hogy ezek a kötelezettségek között volt az elővásárlási egyetértési jog, és erre hivatkozott a kormány, amikor az előszerződést kötöttek az ingatlanadásvételre, és az igazi szerződés megkötésétől pedig elállt, és felmondta az előszerződést. Tehát most kialakult egy ilyen furcsa helyzet. A jövőjére nézve én inkább azt tudom gyorsan összefoglalni, hogy ugye érintett egy ilyen cég, hát a csődeljárás még csak védelmet jelent ilyenkor, az, hogy felszámolás lesz, vagy pedig miben fog kifutni, azt ilyenkor még nem tudjuk, de érint ugye sok ezer munkavállalót, családjaikat, érinti a vevőket, a lakásvásárlókat, és ugyanakkor nyilván ilyen szempontból önző lesznek, mert Zuglót is érinti, ugye, mert nekünk is van követelésünk, és hát ezzel kapcsolatban azt a patthelyzetet leginkább majd a kormány fogja tudni feloldani. A csődtörvény olyan lehetőséget ad a kormány számára, hogy stratégiailag kiemelt eljárást folytathat le, ami azt jelenti, hogy ez lenne az utolsó kiemelő rendelete a Bayernnek.
3: Mire lehetne ezt a komplexumot használni? Ezek irodák? Vagy, és akkor egy kicsit itt kötsünk át a lakhatási válságra is, mert hát ugye egy ilyen nagy komplexumot nem tudom, hogy például lakáscélra át lehet alakítani, megérheti átalakítani?
5: Hát bérlakásra esetleg, de azért itt azt tudni kell, hogy olyan szinten kialakították a belsejét, ami egyedileg még a tegnap láthattuk a Telexen, hogy még a posta vezérigazgatónak a foteljei is, meg a kulcsok is fenn vannak, meg nem tudom én, tehát személyre szólóan ki van alakítva az egész 15 ezer munkavállalónak. Ez ilyenkor azzal a gonddal jár, hogy át kellene alakítani, és az nagyon jelentős költség, tehát az összes gépészetet, elektromos rendszereket, tehát nem tud egy bérlakásba költözni a vezérigazgató szobába.
3: Biztos sokan vállalnák, én például igen, de értem a problémát.
5: Hát van egy kanapé, igen, ezt láttuk.
3: Igen. No, lakhatási válság, nem tudom, ez mit jelent tulajdonképpen? Mi idézte ezt elő, hogy lakhatási válságról beszélünk, és ráadásul nem csak Magyarországon, hanem számos nyugati országban is van ilyen.
5: Így van, európai program is született erre tavaly, mert felfedezték ennek a kockázatait, meg a előre haladott állapotát. Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy megnőttek a lakásárak, a fizetések csökkennek, és a kettő olló ugye nyílik, és egyre nehezebb lakáshoz jutni.
4: Bocsánat, reál értelemben, ugye nőnek a fizetések, hát és csak sokkal jobban nőnek a lakására.
5: Így igen, van, pontos, tehát így. Szétnyílik az olló, így pontosított, köszönöm. Gyakorlatilag írtam egy kis tanulmányt, amiben a számokat is összevetettem, 3,5-szer nehezebb lakáshoz jutni, mint 20 évvel ezelőtt, és a kivitelezési költségek az akkori 220 ezerről most már 950 ezer bruttó per négyzetméter áron van, ami jelentős növekmény nyilván. A lakásárak meg még jobban nőttek, azok 6-szorosára nőttek ez alatt a 20 év alatt, és hogyha nem lenne a kedvezményes áfa, akkor 7-szeres lenne most, tehát hogy még az is egy kicsit azért javít.
4: Jó, szerintem kanyarodjunk oda, igen, mert ugye az előző kormány megkapta a kritikákat, és ezzel nagyjából a szakma egyet is értett, hogy itt lényegében csak keresletoldali élénkítés volt, és az is csak egy viszonylag szűk, azt is szűk kör tudta igénybe venni, ez fölhajtotta az árakat, viszont a kínálattal nem történt igazából, ha nem is semmi, de hogy nem sok. Kínálatoldali élénkítésre van szükség, sok új lakásnak kell el, hogy jöjjön a piacra, de ennek ugye ellenmond az, hogy lakás végül is van, mert ezzel kapcsolatban is érdekes számokat olvastunk az elemzésében, mert csak hogy nem ott van, ahol lennie kéne. És egy másik érdekes dilemma az pedig a bérlakás programot illetően, hogy ebben akkor mekkora állami szerepvállalás lenne szükség. Ebben látunk most nagy vitát. Ön szerint itt mi lenne a jó megoldás?
5: Hát amit érintett, hogy a lakásszámmal nincs feltétlen probléma, az sajnos egy még rosszabb tendenciának köszönhető az, hogy a lakosságszám meg még jobban, tehát az jelentősen csökkent. A lakásszám amúgy nőtt az elmúlt 20 év alatt. Az fontos dolog, hogy ennek ellenére, hogy fajlagosan a lakásszám nagy Magyarországon meg Budapesten, tehát mondjuk az 1 millió főre jutó lakásállomány az nagyon magas Magyarországon, mert a fővárosok közül talán Budapesten a legmagasabb, de ez nem jelenti azt, hogy nincs probléma, tehát egyrészt ebből nem azt a következtetést kell levonni, hogy új lakás ne épüljön, természetes, hogy épüljön, hiszen a lakásoknak a helyzete, mérete, lokációja, családi igények, meg egyáltalán a lakások is öregednek, tehát a lakásállomány korának a fenntartása miatt természetesen új lakást kell építeni, ennek ellenére, hogy a lakások száma esetleg most fajlagosan jó, és a lakásszám ugye hiába jó, hogyha vannak más problémák, tehát amit mondott, hogy a lakástámogatási rendszer, tehát ez alatt a 2015-től indult ez kb. Gyakorlatilag 1600 milliárdot úgy szórt ki a kormány, hogy elsősorban a gazdagokat támogatta, ugyanis

0: Kérdezett, hogy milyen állami szerepvállalás.
1: Hát bocsánat, mielőtt erre rákanyarodunk, még volt egy része a kérdésnek, hogy miért nem sikerül összepárosítani a sok üres lakást a kereslettel, tehát hogy ebben lenne még mozgástér?
0: Segítenek? Hát óriási tartalék van, tehát ilyen 20% áll üresen, meg a belvárosban mondjuk akár 10%-okat is használnak más célra.
2: Ezt lehet tudni, hogy miért állnak üresen? Túl drágán akarják bérbe adni?
0: Befektetési célú, gyakorlatilag arra spekuláltak a tulajdonosok, hogy nőni fog az ingatlan értéke, ugye mivel 7-szeresére nőtt azért, vagy 6-szeresére, ezért jól spekuláltak az elmúlt 20 évben. De hát ezt lehetne adózással, tehát nyilván az üres lakást meg kéne adóztatni, a funkcióval kapcsolatban is. Tehát az Airbnb-t azt elkezdték betiltani, az is egy egészséges folyamat, mert végül szállodába lakjanak a turisták, ne lakásba. Tehát a nem lakás célra használt ingatlanokat az célszerűen. Sőt, van egy olyan tendencia is, az Nyugat-Európában is magas, de ott inkább azért, mert gazdagok, hogy nagy lakásba laknak kevesen. Ez is probléma, hogy a tulajdonjoghoz való kötődés miatt beszorulnak például idősek, egyedül beszorul a 70 négyzetméteres lakásba. Ez a lakásállomány szempontjából előnytelen, hiszen ott család tudna lakni.
1: Uh-huh. Aha, oké. Szóval ezeken lehetne változtatni, de itt komoly lépésekre lenne szükség, és ugye hát az adóemelés az nem egy népszerű.
2: Egyébként azt nagyon furcsának tartom, hogy a mindenkori magyar politika a rendszerváltás óta adós egy bérlőt és bérbe adót is védő lakásbérleti rendszerrel, ami Nyugat-Európában zöggenőmentesen működik. Tehát, hogy olyan ne forduljon elő, hogy egyszer csak kirakják a bérlőt akkor is, hogyha egyébként fizet, mert valakinek mondjuk kell a lakás, és mondjuk ráigér bérleti díjba, de az se fordulhasson elő, hogy valaki nem akar kiköltözni, és nem fizeti a bérleti díjat, stb. Tehát, hogy ez egy kicsit más megvilágításba helyezni a bérleti viszonyokat, ha rendeződne ennek a jogi háttere, és azt furcsálom én személy szerint, hogy fel sem merül politikai programokban ez a téma.
0: Hát annyi jó hírem van, hogy ez Zuglóba felmerült, most az új településtervet csináljuk, és csinálunk arra, hogy hogyan lehet a nagy lakásokból kiszabadítani a beszorultakat. Tehát egy olyan programon dolgozunk, hogy egy-két fős háztartásoknak hoznánk létre lakásokat, önkormányzati tulajdon vagy magántulajdon, ilyen szempontból ez mindegy, de az lenne a program lényege, hogy ugyanott, ahol most laknak, tehát ugyanazban a városrészben lakótelepen épülnének ezek, vagy amúgy nem is feltétlenül épülnek, mert az is lehet, hogy bővítéssel vagy meglévő használt lakással, és oda megadnánk a lehetőséget, hogy át lehet költözni, és amit mondott, hogy jogszabály hiányzik országosan, a Zugló olyan szempontból tudná pótolni, hogy belép a bérlő és a bérbeadó közé, mint önkormányzat, és azzal elég sok mindent tud garantálni és segíteni a megállapodásban.
2: Hát igen, valamiféle ilyen ügynökségek vannak a bérlők és a bérbeadók között Nyugat-Európa több országában is, igen.
1: Na akkor kanyarodjunk oda-vissza, ahonnan az imént kalandoztunk, az én kérésemre, hogy hogyan néz neki egy jól működő bérlakás piac? Itt mekkora állami szerepvállalást tartana fontosnak, szükségesnek, és milyen formában? Tehát az állam tarthatná az egészet a kezében, vagy a piacra bízva valamilyen állami támogatással? Szóval mi lenne a jó módszer ön szerint?
0: Hát az államnak szerintem ebbe a jogszabályalkotása feladata. Rögtön hozzátenném, hogy nagyon sokféle elmaradás van, de természetesen az új kormány ígérte a programjába, tehát valószínűleg teljesítik. Az 5%-os áfát az fixálni kéne hosszú távon, mert ugye az egy stabil környezetet teremtene. Az építéshatóságok, földhivatali eljárások hosszúak és reménytelenek. A településképi tervtanácsi hatásköröket visszaígérték az önkormányzatoknak, az is gyorsítaná, egyszerűsítené. És az államnak amúgy hagyományosan Magyarországon különösen, mint tulajdonos, nincs hagyománya meg története ennek. Gyakorlatilag az önkormányzatoknak vannak olyan szervezetei, akik tudnak fenntartani, működtetni bérlakásállományt. Tehát szerintem az államnak, hát tulajdonosként is beléphet, de a fenntartás működés az célszerű lenne, hogy az önkormányzatoknál lenne. Tehát például olyanra gondolok, hogy az önkormányzat ad egy telket, az állam épít rá,

0: és akkor az önkormányzat utána működteti, vagy hasonló módon. De amúgy, amit mondott, még a magán bérbeadóknál is be lehetne avatkozni. Ott viszont a bérlőket kéne támogatni, de az egy szociális jellegű beavatkozás, nem építésügyi.
1: Hát itt akkor egy komoly csomagra és jó sok jogszabályi változtatásra lenne szükség. Hát reméljük, hogy elindul
2: ebbe az irányba azért valami. Na de egy ilyen húszárvágással egy nagy hívű állami bérlakás program nem változtatna ezen? Egyrészt lenne kínálat, másrészt ugye a bérleti díjakat is leszorítaná, hogyha lenne kínálat.
0: Igen,
2: gondolom én közgazdasági törvényeknek megfelelően.
0: Bármennyi pénzt fel tud szívni az építőipar, ugyanúgy, ahogy eddig 1600 milliárdot fel tudott szívni, csak nem mindegy, hogy hova megy ez a pénz, mert például, hogyha olyan területekre költik, ahol a telek kialakítása még kártalanítással, infrastruktúraépítéssel társul, akkor
2: ezek az úgynevezett rozsdaövezetek, amire ilyen nagyívű fejlesztéseket képzeltek. Aha.
0: Igen, én ezt nem tartom alkalmasnak erre, mert szegregáltan nagy tömegbe egy helyen épülne. Ehelyett ugyanennyi pénzből rengeteg kis telket kéne venni. Például egy 100 lakásosra szolgáló telek Zuglóba csak 1 milliárd. Ehhez képest, ha ugyanezt megcsinálják infrastruktúraépítéssel meg kártalanítással, az 7 milliárd, tehát körülbelül 7-szeresébe fog kerülni. És akkor még nem is kezdtek el építkezni, az építkezés meg ugye ugyanannyi elvileg. Tehát célszerű azokat a, hát ezeket a fejlesztők azért ugrották át ezeket a bennmaradt belvárosi telkeket, mert valamilyen hátránya volt. Ami viszont egy bérlakás építésnél nem feltétlen hátrány, hogy jó a közlekedés, ugye, például a Nagy Lajos Király útjára néz, azt a befektetők nem szerették, hogy hangos, de ugyanakkor meg ott a villamos, tehát a bérlakás az kifejezetten ideális, minden szolgáltatás közben van. Minden megvan.
1: Na most, hogyha a rozsaterületek nem alkalmasak, meg nagyon drága alkalmassá tenni őket, akkor azokkal mi legyen, azokkal mi történjen?
0: Hát azt javaslom, hogy várni kéne, mert először a vasutat kéne rendbe tenni, tehát az, hogy 12 vágányt kerülgessen a lakó telep körülötte, az természetesen irreális, és olyan dolgokat hoz létre, amik hosszú távon fenntarthatatlanak, vagy szlömösödni fog. Tehát nem lehet lakást építeni vasutak fölé.
1: Ugye ezek régi elhagyott vasúti iparvágányokról beszélünk, tehát most ugye
0: hát csak... ezeken átmennek általában fővonalak.
1: Ja, hogy azoknál is? Aha.
0: Hát olyan helyek vannak előtérben most, igen, igen. Uh-huh. Célszerű, én tehát kölcsön az állam nagyon sokat bérlakásépítésre, csak sok kis helyen, és talán az önkormányzatok tudják ezeket működtetni. Ráadásul arról még nem is beszéltünk, hogy a kivitelezés is a nagy tételben, ha állami megrendelésre megy, akkor ugye van egy korrupciós felára még, reméljük ezt kinövi az állam, de azért ez köztudomású, hogy sokkal drágább volt minden.
1: Na most a vasúti fővonalak is érintettek így ebből a szempontból, tehát akkor nyilván nem lehet odébb tenni, akkor itt mi lenne a megoldás?
0: Hát átgondolni a színbeliségét, a helyzetét, hány darab vágány marad a 15-ből, illetve 60-70-ből akár. Tehát, hogy 12 vágány nyilván nem marad, mert nincs értelme. 4-6 vágányok maradnak, ezek hol lesznek, milyen pozícióba felemelik, lesülyeztik, marad. Tehát, hogy ez a legelső, amit át kell gondolni, a vasúti rendszert. Ahhoz. Tehát ezeket igazából tartalékként továbbra is kell tartani, mert annyi sok üres fejlesztési lehetőség van, meg alulhasznosított telek a városban még, akár a városközponti részen is, hogy még ezekhez korai hozzányúlni szerintem.
1: Az lett volna az kérdésem, hogy van elég hely, van elég telek? Mert ugye a belvárosban
0: van. Sok van. Hát
1: úgy látszólag nem sok maradt.
0: De van rengeteg. Hát nem a 13. kerületre kell gondolni, nyilván hazabeszélek, hát ott dupla áron ilyen nagy keresletet, tehát felnőtt egy ilyen ingatlan lufi. Hát nyilván a Duna közelsége miatt a fele kb. A telekár Zuglóba, és van sok telek, tehát ilyen 5-6 ezer lakást is simán egy-egy területen, tehát Törökkör, meg Kizugló területen simán rehabilitációs területként, úgy, mint Közép-Ferencvárosban annak idején. Simán lehet
1: el. És még egy pillanatra visszatérve az adózási kérdésre, tehát mondjuk az üres lakásoknak a megadóztatása mellett milyen adózási változtatásokat javasolnás, akár támogatási oldalról, akár büntető célra?
0: Hát a legeleje az egésznek az, hogy ugye a tőkejövedelmeket a kormányok kevésbé adóztatták, mint a munkajövedelmet. Tehát gyakorlatilag most a kis pénzűek vannak nagyon adóztatva, például az áfával, a forgalmi kiskereskedelmi adóval. Tehát mindenre fizetnek, és nekik a fizetésük egy nagy hányada megy el erre az adóra, és a tőkejövedelmek meg vígan szedik a bevételeket. És a másik pedig, amit mondott, az üres lakás, az még hagyján, de azt is lehetne adóztatni, csak ugye én bátran mondom, mert nincsenek szavazóim, csak építészként, hogy aki nagyobb lakásban lakik, nyilván azt is lehetne adóztatni egy bizonyos lakásméret fölött, nem tudom, mondjuk személyenként 45 négyzetméter vagy 40, tehát nem kell alacsonyra szabni, de azért egy kicsit kéne mozdítani ezen az rendszeren.
1: Őszintén van olyan párt, amelyik a népszerűsége megőrzése érdekében ilyeneket bemerne vállalni bármikor,
0: hát mikor,
1: Magyarországon?
0: Mikor, mint hogy hát egy 80%-os párt miért ne vállalhatná be a ciklus elején?
1: Hát,
0: ez logikusnak tűnne.
1: Lehet, hogy fél év múlva már csak 50 lesz, ki tudja? Tehát
0: hát ezt nem tudjuk, de gyakorlatilag mikor? Tehát, hogy amikor 40%-os lesz, és ciklus végén a választások
1: hát
0: előtt
1: nyilván
0: nem.
1: Nem.
0: Uh-huh. Akkor javaslom, hogy most esetleg.
1: Aha. És akkor ebből látszana valami eredmény? Most tényleg, hogyha politikusi szemüvegen keresztül nézzük, tehát a négy
0: hát
1: év...
0: Helyből.
1: Ha ennek most nekiugranának, akkor mondjuk négy év múlva, amikor ismét a népszerűség nagyon hajtani kell, akkor addigra lehet valami látványos eredménye ennek a programnak?
0: Hát biztos vagyok benne, mert hogyha az EU-tól rengeteg pénzt bérlakás építésre kap az állam, és azt nem a kártalanításra, meg infrastruktúra építésre költi, hanem elkölti, például Zuglóba kap az önkormányzatban egy 100 lakásos, 200 lakásos, 300 lakásosra telket, és felépíti, ez már két év múlva megvan. Tehát, hogy ez elég látványos tud lenni, megvan az infrastruktúra feltételek, megvannak a telkek, oda kell menni, kivitelezőt megpályáztatni, és két év alatt átvághatja a szalagot a politikus.
1: Aha. Hát oké, így legyen. Reméljük, hogy sok minden megvalósul egyből. Még egy rendkívül fontos kérdésünk lenne. Hogy hívják a blökit?
0: Jokónak hívják. Csak most felélet, hogy elkezdtem.
2: Okay. Igen, hát követeli a maga részét ugye az életből.
1: Ha igaza van.
0: Beleugat mindenbe, mondhatjuk, igen.
1: Nagyon helyes, az a dolga, jó étvágyat neki is akkor majd. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, folytassuk majd.
2: Köszönjük, viszont hallásra.
1: Szép napot, viszont jó munkát, hallásra. Viszont hallásra.
2: No, hát az elmúlt percekben egy kicsit lakáspiacoztunk, nem is kicsit, jó hosszan. Aki kalózunk volt, Dienes János, korábbi zuglói főépítész, jelenleg városfejlesztési tanácsadó Zuglóban.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: No, drága barátai, magyarok, 1908-ban, augusztus 28-án született, csupa 8-as. Robert Merle, francia író, nem akartam a francia műveltségű hallgatókat megsérteni az ergya kiejtésemmel, szóval Robert Merle, francia íróra emlékezzünk ezzel az aranyköpéssel. Az ember jó részt azzal teszi tönkre az életét, hogy rettegve vagy reménykedve folyton azt várja, mi lesz holnap. Nincs egy pillanatnyi nyugta, mindig a következő pillanatra gondol, aztán az utána következőre, és így nem tudja élvezni a jelent. Ezt többen felismerték, nem csak Robert Merle. Na menjünk tovább, mert itt toporog következő rovatunk névadó szponzora.
2: My name is Bond, Treasury Bond.
3: Hola, me llamo Mercado de Valores.
4: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
0: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
0: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
1: Na akkor tájékoztasson bennünket a rovatgazda, azaz Csárt Máté. Jó reggelt kívánunk! Miben van pénz?
6: Jó reggelt! Szervusztok!
1: Most miben van pénz? Ne beszéljen mellé!
7: Ígérted névrokonodat, Trump Mátét, hogy mint a legnagyobb spekulást, hogy...
6: Igen, én is futottam egy költebe, és tudom, hogy csináltatok beszélgetést a privát bankáros kollégával.
7: Igen.
6: De egy dologra akarok csak kitérni, ugye, mert amellett persze, hogy az összeférhetetlen, és egyébként arra is találtam érdekes dolgokat, azzal próbálja fedezni magát az elnök úr, hogy úgynevezett ilyen blind trust megoldásban üzemeltetik a Trump alapot, tehát ilyen vak vagyonkezelői, nem tudok jobbat, nyilván dr. Magyar Csabának van erre egy kézzelfoghatóbb és használhatóbb terminusza, tehát egy ilyen vak vagyonkezelőként, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezett nem ad megbízást közvetlenül. Iránymutatást adhat, de nem ad megbízást közvetlenül az alapnak, hogy mibe fektessen, és nem is tud róla, hogy milyen van. Tehát ezt szokták használni politikusok, ahogy utána néztem a konstrukciónak. Egy szépséghibája van, és egyébként a cikk is megjegyezte, amit olvastam, hogy azért kommunikálnak egymással.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nem áll, hogy van olyan, hogy rábízok az ácsa 6,5 milliárd dollárt, mondom, hogy keressél ebből sok pénzt, lehetőleg az informatikai szektorban, majd hátralépek és nem beszélünk.
6: Igen, valami ilyesmi lenne a működés alapja, de főleg, hogyha figyelembe veszük, hogy a Trustnak az ügyvezető alelnöke Eric Trump, akkor nagyon nehéz elképzelni.
1: Tehát, hogy a vasárnapi hamburger mellett, mert ott nem húsleves tesznek, a vasárnapi hamburger igen. mellett teleszájjal sose beszélnek üzletről.
6: Igen, bennem is ezt szaladt át, hogy ez valószínűleg kizárt, és nem fogja azt mondani, hogy fia, Eric fia, most éppen nekiugrok a perzsáknak, hogyha egy kicsit az olaj pozíciókon lehetne javítani, akkor azt megköszönném. Szóval igen, ez egy kicsit ilyen árnyékot hát rá. És a másik egyébként, amit így kotoráztam, az 1000 darab trade, ami engem nagyon felizgatott. Én ugye azért így, én is tradernek vallom magam, amikor csak ilyen másodállásonok, mert hát látjátok, itt a médiai farba kell főállásba tevékenykednem, és csak úgy...
7: Mindenki nagy örömére tegyük hozzá.
6: Köszönöm szépen. Azért egy éves ilyen ahogy néztem a kivonatokat, ilyen 300-350-et kötök, és hát persze, hogy feltűnt, hogy azért az 1000 darab egy hónapra az, hogy is van. Aztán láttam, hogy egyébként ez nem is olyan nagyon sok, mert tavaly évben 2025-ben összesen 21.000 tranzakciója volt az elnök úrnak. És akkor azt találtam, hogy azért ez nem úgy van ám, hogy hogy ott az ovális irodában tárgyás közben az asztal alatt is folyamatosan ad vesz, hanem ilyen algoritmikus kereskedéssel sokszor egyébként indexeket is, nem index alapok formájában, ezt igazán nem értem, hogy például a Schwab 1000 nevű indexet, az a Charles Schwab nevű broker cég állította össze, vagy befektetésiban, például sokszor ilyen algoritmikusan állítják össze, tehát hogyha belegondolunk, hogy mondjuk vesz az indexből, majd 5%-kal följebb elad, és ezt nem egy darab ETF formájában teszi, hanem az index kosárral, akkor már is 1000 vétel, 1000 eladás, tehát könnyen össze 2000 darab tranzakció, tehát nagyon sok ilyen is van benne, úgyhogy úgy jön össze ez a nagy szám.
1: Oké, hagyjuk Trump
6: mellé. Nem a pénzünk van, hanem a Trump.
1: Igen, följön a Trump család feje emiatt, de mi van a SpaceX-el? Az óriási hype volt, és ugye Elon Muskról meg nagyon sokat beszélünk ebben a műsorban, hogy egy marketing guru, és a marketing tevékenységével óriási összegeket keres le, Tesla. Sikerül ez a SpaceX-el is? Úgy tűnik? Most már eltelt egy kis idő a piacra lépés óta.
6: Én szerintem igen, és ugye én mondtam is, hogy én nekem biztos, hogy nagy kedvencem lesz, mert egy kibontakozó üzletág még akkor is, hogyha már azért vannak komoly eredmények az űriparban, azért ez még csak mostanában fog durranni, plusz van benne AI, meg távközlés, tehát mindent, és óriási. Úgyhogy mindent hordoz magába, ami egy jól kereskedhető papírát teszi. De ami egyébként felkeltette az érdeklődésemet, az, hogy ugye beszéltünk is róla, és említettem is, hogy erre én csináltam egy trédert, hogy amikor az első zárolt adag a jegyzésből közelített a piac felé, sőt, tehát tulajdonképpen az egész lejtmenet javarészét az a félelem hajtotta, vagy itt le az árat, hogy majd jön ide egy nagy stokk, amit a piacra okádnak, és akkor az agyon csapja az árfolyamot. És akkor ez egyszer csak tényleg jött, és nem történt meg. És ott egy darabig szütyögött az árfolyam, majd megörülve ennek, hogy nincs plusz kínálat, hogy fel is húzták gyakorlatilag a 100-110 körüli mélypontokról 150-ig az árfolyamot. És utána jött a második ilyen adag, az meg viszont letolt a 150-ről, tehát ott meg viszont láthatóan, mert nem előre, hanem aznap, amikor kinyitott, nem tudom melyik nap volt, ott elkezdett csorogni az árfolyam, tehát ott meg mintha jöttek volna. És ebből én azt gondolom, hogyha a jegyzés alatt van, akkor nem kapkodnak a jegyzésben résztvevők, hogy veszteséggel eladják.
7: Mármint a kibocsátási ár.
6: A kibocsátási ár alatt, így van. Hogyha meg fölé kúszik, akkor meg hát nyilván vannak olyan tételek, ha nem is az egész, akik azt mondják, hogy hát 2 hónapra 10% azért az sem egy rossz pénz, és akkor onnan meg adnak el tételeket. Úgyhogy ezzel így jó eséllyel azt lehet látni, hogyha nem történik valamilyen irányba rendkívüli dolog, tehát akár egy pozitív hír, akár egy negatív, akkor egy jó darabig ebben a sávban itt elszütyöghet az árfolyam, ugye, mert hát körülbelül olyan 2 hetente jönnek kisebb adagok.
1: Figyelj,
6: a feloldásból.
1: A befektetőket nem riasztja el az a specialitás, amit megint csak Elon Musk rakott emellé a részvény mellé, hogy nem lehet megkérdőjelezni az ő főségét, nem lehet eladogatni csak úgy. Voltak ilyen kitételek, amelyen én meghökkentem, a kibocsátás előtti hírek erről szóltak. Azt mondták, pénzbeszél kutyahúgat?
6: Szerintem igen, meg hát Elonban, Muskban azért van egy nagy hit, hogy igen, sok a marketing gurunak, meg ilyen mábrándozónak, nem tudom minek rélik, de pont múltkor olvastam egy nagyon jó elemzést, hogy igen, ez megvan, és mindig nagy olyanokat mond, hogy az embernek föláll a szőr a hátán, és ha nem is akkor, amikorra mondja, de a vízióit azért úgy nagyjából összekalapálja. Tehát innentől lehet azt mondani, hogy oké, van mensó, meg korlátozottabb az irányítás, de hát lássuk be, hogy eddig amihez hozzáfogott, azt azért elég jól összerakta. Tehát miért ne bízzunk benne, hogy most is lesz ebből a cégből és a SpaceX-ből is egy valami. Úgyhogy szerintem ez ennek tudható.
7: Azért, mert eddig szerencséje volt, nem biztos, hogy még egyszer szerencséje lesz. Azért.
6: Hát azért szerencséből ezt a pénzt, ezt, ugye erre szokták mondani, hogy ezt nem a szél fújta össze, vagy szél hozta össze. azért ez Mátlinak ez elég erős lenne. Úgyhogy szerintem ez a hit táplálja a befektetőket is, és az meg, hogy elidegenítési tilalom az meg minden részvényjegyzésnél van, az kétségtelen, hogy ez eléggé cifrára sikerült. Tehát ennyire ilyen részletes és ilyen többtételes lockupra én nem emlékszem, hogy lett volna. Én is több napig tanulmányoztam, hogy mikor jönnek a 7%-ok, mikor lesz 20, illetve 20 plusz 10, akkor ha az árfolyam így, meg úgy, meg a gyors jelentéshez kötve.
7: Hát Csárt úr, hát mennyi hasznos tevékenységet és hány grafikont kielemezhetett volna az alatt az idő alatt, míg ezeket kutatta és bogozta a szálakat, nem? Hát hány sikeres trade-ről mondott le, hogy itt a bonyolult SpaceX szabályozást így kutatta és nézegette?
6: Nézd, nem biztos, hogy bármennyiről is, mert trédeket kötöttem aranyba is, bitcoinba is, egyébként SpaceX-be is.
7: Ho-ho, álljunk meg az aranynál. Nekem még utoljára azt mondta Csárt úr, nem is volt olyan régen, három hete, hogy ebben semmi nem látszik, hogy itt változna a trend. Ez a 4000, hát most jelzem 4006, vagy ne 7, nem is tudom, de úgy fölpattant, mint a szél. Mi mutatta a változást, akkor majd utólag tanuljunk belőle, illetve hogyha már ennyire fölpattantunk, akkor ez még folytatódhat?
6: Hát nézd, valóban ugye az aljáról való elrugaszkodást azt mindig nagyon nehéz megítélni, és egyébként utólag sem nagyon vannak ilyen nagyon magabiztosan ráhúzható indokok, hogy miért sikerült elrugaszkodni a 4000-es szintről. Ott nagyon be volt vékonyodva, és ilyenkor tök kétesélyes egyébként, hogy mi történik. Tehát egy ilyen beszűkülésnél az látszik, hogy a piac azt gondolja, hogy a 4000 dollárt még megadjuk érte, nem adunk el, nem veszünk, várjuk, hogy mi történik, és ezzel ugye le is lehet fordulni, meg fel is. Én akkor abban a pillanatban nem láttam, hogy mitől mennénk majd fölfelé. Nézegettem, hát a funda hírek alapvetően ugye a flow-t magyarázzák, tehát hogy éppen ki miért vesz aranyat, vagy miért ad el. Más egyéb funda nagyon nincs egy aranyba, ha csak nem ilyen bányászati dolgok, meg kitermelési dolgok. És ott sem nagyon láttam, sőt, mi több, ugye ez a bizonyos felhajtó erő, ami korábban volt, egy jegybanki vásárlások, azok is ott csorbúgattak, hiszen elég sok arab állam, ahol az olajveszteségek problémát okoztak, költségvetési problémát, azok eladtak, például az oroszok is adtak el, tehát inkább ilyen eladós volt a jegybanki aranypiac, tehát én nem láttam, hogy mitől pattanjon meg, de megpattant, és utána ugye olaj volt tűzzel az amerikai pénzügyminisztérium kötvényvásárlási programjának fokozásáról jövő hír, ami aztán tovább lökte, én egyébként ott vettem, ott szálltam be először, és meg ki is szálltam.
7: Tehát amikor a kötvénypiaci hozamemelkedés megállítására állami szándék látszott, és már a kósza nyilatkozatok, verbális intervenció után gyakorlatilag belépett az állam, meg a jegybank is elkezdett erről kommunikálni. Ez nyugtatta meg, vagy ez terelte a aranypiacra vissza a befektetőket, mármint ugye a funda híroldalról ez történt. Uh-huh. És akkor mit mutat most a grafikon?
6: És egyébként ez van is olyan masszív, hogy láthatóan nem is esett vissza. Tehát akkor ott jött a második hullám, ugye az elsőben is eléggé erőteljesen rugaszkodott el a 4000 dollárról. Ott akkor 4300-ig szaladtak, volt egy-két hét hezitálás talán, és ott érte ez a hír az aranypiacot, és onnan megint húztak egyet ugye a 4600 körüli szintekre, ahol most is van. És nem esik nagyon vissza. Ez általában elég jó technikai jel, ugye, mert különben az szokott lenni, hogyha ez egy nagyon gyenge indítatású emelkedés, akkor itt realizálják a vevők az elért nyereséget, és akár a kiinduló pontig is visszapüfölik az árfolyamot, mert ott még mindig megéri 12 cent nyelvér eladni. És akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem volt semmi, egy kis ilyen felvillanás. De nem, itt maradt az árfolyam, úgyhogy ebből kifolyólag, és az erejéből kifolyólag, meg hogyha megnézzük ezeket a gyertyákat, főleg heti bontásban, milyen jó kis masszív megindulások, itt joggal lehet feltételezni, hogy a következő megálló az a 4850, az benne lehet ebbe a körbe fölfelé, úgyhogy én most azt nem látom, persze, ahogy nem látom a megindulást is, és nem látom, hogy visszaesen, ez most egy picit ugye olyan, lehet, hogy én leszek a kontraindikátor.
7: Aha.
6: De szóval most Jó, szóval most nem látom azt, hogy le kéne fordulni az árfolyamon.
7: Kevés az időnk, de van még egy fontos és érdekes sztorink a budapesti értéktőzsdéről is, mert egy korábban sokáig szüttyögő részvény produkál kitörés, talán úgy kiment új történelmi csúcsa a Richter. Ebben mit láttál?
6: Igen. Ebben azt egyébként, hogy tényleg egy nagyon lassú mozgás és nagyon nehéz esett a Richter, és amikor korábban volt egy 9500 körüli ilyen erős szintje, amit átvitt valamikor még 24 őszén, onnantól gyakorlatilag folyamatosan olvadt le az árfolyam, és tavaly év vége volt az, ahonnan veszettől megindult, mert 9000 féltől gyakorlatilag 13000-ig realizott egyfolytában. Ezt a csúcsot ugye elérte április körül, és onnantól kezdett egy kicsit leolvadni, jött egy gyors jelentés, és ami picit olyan csalódás volt, mert hát ugye exportra termelő gyógyszercégként nyilván a forint megütötte az ottani eredményeket is, és ebből a lecsorgásból viszont, illetve összeadva a két momentumot, ezt az évvégi meredek megindulást, meg ezt a április óta tartó lecsorgást, amit ilyen zászló alaknak hívnak a technikai jellemzők, az egy ilyen trend megerősítő alak szokott lenni, és meg is történt ennek a megerősítése, ugyanis augusztus közepe tájékán 12.000 pont környékén megint megindult nagyon vehemensen az árfolyam, és most 13.300 és 400 környékén van itt az új csúcsán, ahogy te is említetted, és ez egy olyan jó erős momentum, és egyébként a zászlóból számítva egy ilyen 15.000 környéki árfolyam jöhet ki ilyen egy-két hónapos időtávra, hogyha kellően jó a piaci hangulat. Nyilván én azt gondolnám, hogy vagy egy rendkívüli hír, vagy pedig a 3-4 éves beszámoló kellene hozzá azért, hogy ebbe a hullámba el tudjon odáig menni. Megnéztem az elemzői várakozásokat, és ez valahol egyébként a funda céláraknak a teteje, a felső sávja. Most a napokban jött az HSBC-től egy 13.400-as, tehát van olyan, aki ezt az árszintet mondja fairnek. De a lényeg az, hogy van olyan, aki meg többre becsüli, az azt jelenti, hogy fundamentálisan is elképzelhetőnek tartják elemzők a 15.000-re, a technika is támogatja, úgyhogy egyelőre a csárt azt mutatja, hogy irány az a célár.
1: Köszönjük szépen! További kellemes kereskedést kívánunk!
6: Köszönöm szépen,
1: Gabi akar még valamit mondani, nem, jobbként,
7: csak,
1: mint benn.
7: Hát csak szerettem volna emlékeztetni a kollégát, hogy hamarosan vége a szabadságolásnak, és nagy szeretettel várjuk vissza ismét akkor a jövő héten.
6: Hát nagyon kedves, hogy ugye erre emlékeztetsz, amikor még van belőle 3 napom, és próbáltam volna ezen emlékek nélkül, és a hét közeledten.
7: Az már csak egy mezei hétvége, az amúgy is lenne, ezt nem kell számon tartani. A lelki felkészülés nagyon fontos, hogy lejár és
1: végül is.
7: Fölkészülni a visszatérésre.
1: Te terre, szolgálatát köszönjük.
6: Ez, hogy hallhattalak titeket, ez azt hiszem egy kellően jó felkészülés volt, úgyhogy köszönjük titeket.
7: Na, mi is nagyon örültünk neked. Oké. Szóval akkor jó pihenés még. Oké, hello.
6: Köszi, hello.
0: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: Bánzsöszi zsák, zsák pénzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Jön a nyár. Irány a lupa. homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
11: Rádió Café. Van barátod.
12: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
15: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
16: A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd irányában a Vajda Péter utcánál. A két belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. A keresztirányú forgalomban is csak egy szűk sáv járható. Sávlezárás okoz torlódást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál a vasúti híd felújítása miatt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
18: Memory.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
19: 700 milliárd forintot faragna le idén a kormány a kiadásokból. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni akkugyár első cellagyártó épülete. Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának új tagjait. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható. Élénk szél mellett délután 32 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Átalakítaná a kormány a katát. A pénzügyminiszter egyelőre annyit mondott, hogy egyszerűbbé tennék a kisadózók helyzetét, de az átalakítás részleteit nem árulta el. Tegnapi interjújában Kármán András közölte, a 14. havi nyugdíjról még nincs döntés, de a juttatásnál szerepet játszhat a rászorultság. Állítása szerint az átvilágítás során eddig 400 milliárd forintnyi pazarló, felesleges vagy korrupcióhoz köthető túlárazást azonosítottak a költségvetésben, az év végéig pedig további 300 milliárd forintot takarítanának meg. Hozzátette azt is, hogy a költségvetési hiány az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lehet. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, hogy valóban túlárasztva adta-e a követ Orbán Győző cége a Dolomit Kft. A Mészáros Lőrinc féle V-hídnak, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a 444 megkeresésére. A túlárazás gyanúja miatt még Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő egyik júniusi posztja miatt tett feljelentést a Transparency International. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cella gyártó épülete. A kormányhivatal döntése a 350 ezer négyzetméteres komplexum két gyártó sorára vonatkozik, ám a tényleges termelés elindítására még várni kell. További hatósági, magyar és Európai Uniós előírásoknak megfelelő engedélyezési és előkészítési folyamatokat kell lefolytatniuk. Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának új tagjait, Ott Anna irodalomterapeutát, Sasvári Edit művészettörténészt, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István színház alapítóját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelezte, a bizottság még hiányzó 9. tagját a Fesztivál Szövetség, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-éig. Nincs többi Ontario tó. Az amerikai elnök által aláírt rendelet értelmében mostantól Amerika-tónak hívják a Kanadával közös vízfelületet. Az amerikai kormány hangsúlyozta, hogy a tó víz mennyiségének legnagyobb része az Egyesült Államokban található, akár csak a legmélyebb pontjai, ezért indokolt a névváltozás.
18: Időjárás a Rádiókafén.
19: Fátyolfelhős, csapadékmentes időre van kilátás, a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul, a nyárias napsütést jelentős szaharai por szűri majd, olykor megélénkül a délkeleti szél.
18: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
20: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
21: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
22: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
23: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
18: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
24: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
25: Tarzan.
24: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
25: Majdnem Tarzan.
26: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 percen folytatódik a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
4: és Mihálovics Andrással.
3: 2026. augusztus 28-a van, és 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számuk is ez.
4: Miért gondoljuk az új építésű lakások tömeges építése megoldást jelent a lakhatási válságra? Ha 10 000 számra épülnek megfizethetetlen lakások, az nem megoldás, hanem csak túlkínálatot okoz, mert vevő viszont nem lesz rá még hitellel
3: hát
4: sem.
3: Ez a lényeg, hallgató, hogy megfizethető most áru lakásokra kellene.
4: A beszélgetésünk arra fókuszált, tehát ennek egy része volt az új lakásépítés, amiről azt mondta a nyilatkozó szakértő, hogy ez fontos és kell, de ez egy része a probléma megoldásának.
3: A másik része, hogy a tulajdonosokat valahogy rá kéne venni, hogy ne üresen álljanak azok így a lakások. Van, egyébként nekik is érdekük lenne.
4: Tehát lesz igény mindig is minőségi cserére, egy jobba költő, mai kor igényének megfelelő lakásokba költözésre. Ahonnan elköltöznek, ugye a csökkenő népesség szám miatt, akkor azok a lakások ismét felszabadulnak. Tehát az új lakásépítésnek ez a szerepe elsősorban, de inkább arról beszélgettünk, hogy az üresedéssel, a túl nagy lakásban élők kell mit lehet tenni, mert lakás van elég, de mégis iszonyatosan drága a lakás, és nagyon sok embernek megfizetetlen, tehát ez a probléma egy része. Szerint nekem az, hogy átjött a beszélgetésből, de valóban a vége felé már az új lakásokra kanyarodtunk, és ha valaki csak azt hallott, akkor arra lehetne gondolni, hogy ez
3: hát
4: volt a fókuszban.
3: Hát ugye a háttérrádiózás meg... az mindig...
4: De... Igen, igen, igen.
3: Átkunk volt minélkül.
4: Szerintem érdemes meghallgatni az egészet. Remélem, hogy abból az jön le, hogy kicsit ennél átfogóbban elemeztük a szakértő segítségével ezt a kérdéskört. Na, a többi, a technikai probléma, azt továbbítottuk, és akkor megkeresem az első fapados kérdéseket. Jöhetnek még, átérhetünk a rovatra.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik.
3: No?
4: Igen? Mit szeretnél?
3: Hát, hogy tartsad meg a rovatodat.
4: Kérdezni?
3: Nincs kérdése, minden világos, sehova.
4: Mikor legközelebb?
3: Soha többé. Egy cipős dobozban élek, nincs pénzem utazgatni.
4: Ugye, arra nem is igazán van szükség, hogyha az ember ügyesen csinálja, erről szoktunk beszélgetni, de akkor...
3: Mármint cipős dobozra?
4: Nem, természetesen pénz magra az utazáshoz, de hát ezt pontosan tudod te is. Na, viszont a hallgató olyan kérdést tesz föl, amit amúgy is... ide gondoltam, behozok a műsorba, mert hogy az őszi szünet problematika az a következő hetekbe fog előtérbe kerülni. Hallgatók egészen konkrétan egy olyan kérdez, hogy október 29, november 1 Budapest, Valencia, vagy Madrid, vagy Alicante, vagy Isztambul, mikor, mennyire? Most rápillantottam, most kiemeltem Madridot éppen, meg Alicantét, de a tavalyi mintázat, illetve az eddigi mintázat az jól látszik, tehát gyakorlatilag az őszi szünetnek a végén van két nap, amikor gyakorlatilag 100-150 eurós jegyekkel is tele lehet pakolni a gépeket, mert a iskolai időre a családok nagy része ilyenek fontos, hogy hazaérkezzenek, és az a két nap, akkor ez egyszerűen megoldható. Madridnál például az látszik, hogy 100 euró a vasárnap, a november Első jegy, és november 2-án, ami már a hétfői nap, és már belelóg a szünetbe, vagy belelóg az iskolai időszakba, az meg 30 euró. Úgyhogy nagyjából ez van minden évben, el lehet dönteni, tehát ha még egy napot rá tudunk húzni, akkor sokkal olcsóbban tudunk jönni, négy tagú családnál számíthat, akkor egy nap a suliból kimarad, hogy akkor ezt vállaljuk, van-e rá lehetőség, vagy nincs, ezt a mérlegelés és döntésnek a kérdése. Kifelé a 29-én akkor ilyen átlagos állaknál kicsit magasabb szokott lenni, mert azért, illetve ugye attól függ, hogy milyen útvonalról beszélünk, tehát ahonnan van beutazó forgalom is, és nem jellemzően a magyarok utaznak ki nyaralni, ott ez a hatás erőteljesebb, mert akkor visszafelé is. Ez egy olyan ünnepi időszak, amely gyakorlatilag egész Európában hasonló, tehát szinte mindenkinek ilyenkor van szabadságolás, úgyhogy ez eléggé kiemelkedő árakat tud hozni. Azért gondoltam, hogy érdemes egyébként kicsit beszélni az őszi szünet környékéről, mert az is egy érdekes és visszatérő minta, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy mikor jön a hivatalos megerősítés az őszi szünetnek az időpontját illetően, a családoknak egy jó része, amikor elkezdődik szeptemberben a suli, a következő 2-3 hétben ébred rá, hogy hát ez már a suli időszak. Mikor lesz a következő szünet? Akkor hova menjünk? Nézzük már meg, hogy akkor mi a helyzet. Ó, őszünet, foglaljunk oda, és akkor szoktak hirtelen, de szeptember első heteiben, akkor hirtelen fölmennek az árak, hogy újra itt vagyunk, ó, mikor tudunk legközelebb utazni, akkor nézzük meg ezt az őszi szünetet. Most augusztus végén még nincsenek annyira elszállva az árak, ezek szerintem följebb fognak menni. Legalábbis az elmúlt éveknek a mintája azt mutatta, hogy ilyenkor azért meglódulnak az árak. Ami még igazából érdekes, hogy érdekessé teszi a légitársaságok reakció is erre az őszi szünet helyzetre. Úgy néz ki, hogy a nyári menetrend az mindig az óraállításig tart, tehát az óraállítás az október utolsó vasárnapján történik, ugye hajnalban. Ez most 25-ére esik, tehát 24-éről 25-ére viradó éjszaka lesz az óraállítás, és 25-én lép életbe a légitársaságnak a téli menetrendje, és ez a fapadosoknál is gyakorlatilag egy teljesen új menetrend időszakot, újraírt időpontokat, járatszámokat jelent. Viszont 23-án nálunk, mert hosszú hétvége lesz, elkezdődik az őszi szünet, tehát maga a szünet az már a téli időszaknak az első hetére esik, tehát a kisebb forgalmú időszakra átállítják a menetrendet, miközben van egy forgalmi csúcs. És erre érdekes módon a Wizz Air semmit nem lép, tehát jó berítkítja a járatokat pont, amikor baromira utaznának, a Ryanair viszont extra, erre az egy hétre, az ősz szünet időpontjára berak extra járatokat, megkönnyítve az utazást, meg egyáltalán a szervezést. Tehát vannak olyan útvonalak, amelyek mondjuk térre leállnak, de az őszünetben még néhány járatot például a Ryanair bepakol, a Wizz Air nem foglalkozik ezzel. Olyan is van, hogy az utolsó hétre, tehát ennek az időszaknak az utolsó hetére még ritkít is, tehát gyakorlatilag lehet menni fillérekért az őszünet előtti utolsó hétig például Krétára, de már utolsó héten csak két járat marad, gyakorlatilag teljesen használhatatlan, visszafele meg már nincsen semmi, mert ők ezzel nem foglalkoznak. A Ryanair berak járatokat például Majorkára is, a direkt két olyan útvonalat említettem, amely korábban a Wizz Airnél például

0: Nem tudom. Kimentek
1: ott az Északi-tenger partjára. Az egyik fő nyaraló központ Hága. Hágának a fantasztikus 6 kilométer hosszú homokos tengerpartja tele van, és Németországból, Svájcból az egy új üdülőközpont tá válik. Tök érdekes, amikor voltunk például Brűsből, hogyha kimegyünk észak felé, szétágazik három irányba a vasút, gyakorlatilag a parton összenőve egymással vannak a városok, és mindenütt a hosszú-hosszú tengerpart, és noha a víz maga nem túl meleg, de olyan szinten kiépült, és olyan jó hangulatú, odaraknak ilyen mindenféle pálmafás beach klubokat, úgyhogy mindenféle nevű városokban ott iszonyat nagy éjszakai meg nappali élet van, tengerpart feeling fönn északon, és ez gyakorlatilag augusztus végéig mindenütt él és megy, és egyre népszerűbb. Szóval a New York Times foglalkozott ezzel, éppen a héten érdekes volt olvasgatni ezt a cikket. Ott egyébként, tehát ha Brüsszeltől kimegyünk északra, azon a részen végig a parton hosszan-hosszan villamossal lehet a part menti városok között utazni, 10 percenként jár a villamos, tök olcsó, azt mondom, hogy a világ leghosszabb villamos vonal egyébként, tehát az infrastruktúra is adott, nagyon érdekes egyébként arra kirándulni. Ez volt a szokás zárójeles megjegyzés, amit most akkor bezárok, és akkor visszakanyarodva az őszi szünet kérdéséhez, tehát meghosszabbították az elmúlt években, és néhány korábban főidényi járatot kitoltak egészen október végéig, ilyen Kréta is. A Wizz Air például hagyományosan Heraklionba jár, a Ryanair pedig Hániába. A Wizz Air járt Hániába is tavalyig, de idén már az megszűnt, tehát az egyik ide, a másik oda, de a Wizz Air ezzel nem foglalkozott, őszi szünetben nincsen Heraklion, Hánia viszont van. Természetesen ezek a plusz járatok, amiket beraktak az őszi szünet hetére, ezek visszafelé azért elég drágák, és nem biztos, hogy kitartanak vasárnapig. Útvonal válogatja, hogy éppen melyik meddig tart ki, van amelyiken már csütörtökön eljön az utolsó járat, van amelyiken még a következő hét, tehát másodika, november másodikán is van járat, de ettől nem lesznek ezek olcsóbbak. Legalább van. Tehát ha valaki menni akar, akkor ezek az utolsó járatok, ezek ott vannak, ezek azért 100 eurós tételek, de legalább örüljünk, hogy elérhetők ezek a célállomások, amelyek az őszi szünetben is kiváló célpontnak tűnnek, tehát Majorka is, illetve a déli görög szigetek is ide tartoznak. Kicsit nekem furcsa a légitársaságnak az eltérő reakció, ezt a Ryanair szerintem profi megoldja, hogy egy speckó menetrendet kialakít erre a hétre, amikor mások az utazási igények sokkal nagyobb, és még a tengerparti elérhetőségeket fönntartja, de van egy csomó olyan tengerparti célállomás, ami egész éves, ott maximum az a furcsa, hogy a Ryanair láthatóan a plusz járatokat pakol be, a Wizz Air pedig itt van Alicante például napi járat nyáron, télen meg azt hiszem, hogy csak heti 3 vagy 4-re visszavágja a Wizz Air, és ehhez se nyúl hozzá, tehát az őszi szünetre, amikor éppen az utazási igény sokkal jobb lenne, akkor lecsökken a járatok száma, mert az már téli menetrend, és igazából nem nyúl bele. Na, ez tehát az őszi szünettel kapcsolatos fontos információ, és még egy célállomást akkor hadd említsek meg, ami szerintem itt izgalmas lehet, az pedig Rimini, ahova a Wizz Air és a Ryanair is jár idén nyáron. A Wizz Air főidényiként megtartotta, tehát bezár szeptember közepén, a Ryanair megtartja évek óta egyébként nyári, teljes nyári útvonalaként a téli menetrendváltásig október végéig, és itt is berakott pluszjáratokat, és ez ráadásul még olcsó is. Tehát ez oda is, és még vissza is, még az őszi szünet hetében is Riminibe, ez szerintem ilyen 30-40 eurós visszajegyek vannak, odafelé pedig szintén ilyen 25-30 eurós jegyek. Tehát ha az őszi szünetre keres valaki tengerpartot olcsón, akkor Rimini például egy ilyen útvonal, ami most még ebben a pillanatban jó áras. A Ryanairnél kevésse is, mert ott azért a tengerparton sokfelé nyaralhatunk, a szállások nagyon rendben vannak, és tök olcsók Riminiben, Ravenna környékén és San Marinóban sem, de nyilván azért valószínűleg tengerpartra kívánkoznánk, tehát ez például lehet egy idén őszi szünetre egy jó célállomás. Gábor megint nekifutott az egy szuszra kimondott szavak száma Guinness rekordjának a megdöntésének.
2: Nem kell foglalkozni ezekkel.
1: Pedig még próbáltam, és még oda is figyeltem, hogy időnként levigyem a hangsúlyt, és akkor az legalább külön mondatnak tűnjön, és akkor ez ne érződjön így, de azért köszönöm szépen, természetesen ezt is dicséretnek vettem. Na, ennyi tehát az összeszünetről. A másik, ami még érdekes, hogy ez egy...

0: hosszabb távú tengeren túli bejelentés, hogy a United Airlines bejelentett egy járatot Ljubljanába, Amerikából. És igazából furcsálják sokan, hogy miért pont egy kicsi ország, de kicsi reptere lett a befutó, miért nem nagyobb repterek a környéken. Ezt New York mellől Ibiza, Ljubljana, Luxemburg, Marseille, Toulouse, Valencia, ezeket jelentették be, és egyre többször merül föl, és egyébként amikor a budapesti járatát bejelentette az American Airlines, hogy visszatér a philadelphiai útvonal, akkor is benne volt itt a Budapest Airportnak a jelentésében, hogy az amerikai turisták, illetve a hajós átszállós turizmus, tehát hogy a Budapesten beszálló, ide érkező hajózni nagyon szerető, a Dunán hajózni nagyon szerető turistákról van szó, és Ljubljanánál ugyanúgy fölmerül, hogy a Trieste kikötőnek az elérhetősége is szerepet játszott abban, hogy pont Ljubljana, ahol még épkező fapados összekötetés nincsen, hagyományosan drága reptérnek számít, és küzd azért, hogy bármilyen forgalmat csináljon, meg persze azért a egyéb tengerparti nyaralóhelyek, meg Horvátország közelsége, és elég nagy vonzáskörzet, ahonnan Amerikába is meg tudják tölteni a gépet. Na, szóval ez lehet a háttérben, minden esetre tényleg egy érdekes bejelentés volt a United Airlines részéről. Az American pedig, amelyik ugye most jár Budapestre, de csak nyáron, a jövő évi bejelentések közé betette Bécset, úgyhogy jövőre Bécs is, hát most nem ellenőriztem, hogy Budapest gondolom jövőre is visszatér, szűkítésre utaló jelet nem láttam, de szóval lesznek, bővül az Amerikába eljutás lehetősége is. Mi azért érdekes, mert az elmúlt években azért Amerikába a beutazó turizmus az európai irányból az látványosan csökkent. Az egyik legnagyobb csökkenés a turizmusban, a utazás irányokban itt volt látható, de ezt akkor vagy teljesen kompenzálja az amerikaiaknak a utazási kedve Európa felé, vagy Európából úgy érzik, hogy visszatérőben a utazási kedv. De ezt mondom magyar utazóknak is, miután a Bécsi és a Ljubljanai reptér azért távolabb van, de elvileg átszállásmentesen, hogyha valaki akar utazni Amerikába, akkor ezek jó lehetőséget tudnak nyújtani. Jó, persze, Luxemburg is ott van, de Szlovénia kicsi, akkor mit szóljunk Luxemburghoz? Luxemburgnak természetesen a vonzás követét kell nézni, és akkor onnantól kezdve ez már szerintem teljesen egyértelmű, hogy mire is gondoltam. Mekkora lehet az a villamosremiz, ami a világ leghosszabb, nagyon fontos kérdés, világ leghosszabb villamos járatán 10 perces követés biztos. Ennek utána lehet olvasni, több remiz van egyébként természetesen, de egy nagyon hatékony és nagyon profin összerakott rendszer adott a Belgium, illetve hát ugye átmegy Franciaországba is, ott az északi részén a tengerparton, amely lehet közlekedni. Na, hát akkor ennyit egy szuszra, most be kell fejezzük egy pillanatra, jöjjenek még kérdések, azokra is megpróbálunk majd válaszolni, de előtte meg kell futnunk majd még a tőzsdei kört, az is izgalmasnak ígérkezik.
1: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Mi nem beszélünk rombuszokban.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: A hét utolsó kereskedési napja, na vajon milyen állapotban vág neki ennek a BUX? Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgatótól tudakoljuk ezt. Szervusz, jó reggel!
2: Nem olyan pörgős, mint az előző szám. Kicsit lefelé mozdultunk el, 405 pontos mínuszban vagyunk, nem igazán tudunk egyelőre kitörni ebből a lefelé menő csordogáló piacból, ugye tegnap is hasonló volt a hangulat. Továbbra is lefelé mozog az OTP, 45.340 forinton volt utolsó kereskedés, ez közel 0,6%-os esés. A Richter is lejjebb van 1%-kal, 13.270 forinton. A Telekomban egyelőre nagy változást nem látunk, ha bár ott is inkább lefelé jöttünk el, 2524 forint. A MOL az, amelyik egyelőre jól tartja magát, és felfelé tudott elmozdulni, emelkedik egyelőre, 4996 forinton volt az utolsó kötés, 0,8%-os emelkedés. És ez azért is érdekes ez a magyar tőzsde, mert Európa pluszban van, tehát minden zöld, minden szép, minden jó, amerikai futures-ök is emelkedést prognosztizálnak délutánra, tegnap is egy pozitív napot zártak, tehát egyelőre a magyar piac az, amelyik egy kicsit kilóg itt a sorból, hogyha a fő piacokat végveszük.
1: Oké, kisebb papírok közül jelentett a Granite Bank is, meg a Cég Pannonia is, ott van értelmezhető reakció? A gyors
2: nem
1: jelentésekre
2: nem nagyon. Nem láttam se nagy elmozdulás, se nagy forgalmat. Igazából ez úgy az a magyar várakozásoknak megfelelt mind a két cég esetében a gyors jelentés, és ez nem okozott semmilyen nagy elmozdulást.
1: Oké, a forintpiac kamatváltoztatás, kamatvágás után mi a helyzet nemzeti fizetőeszközünkkel?
2: Hát most éppen a 364 forint 80 fillért kell adni egy euróért az utóbbi napokban, ez inkább a gyengébbik oldalán van a kereskedésnek, ugye 360 körülig erősödött egy-két nappal ezelőtt, tegnap volt egy nagyobb gyengülési hullám, közel 1%-kal jött felfelé az árfolyam, 365 fölött is jártunk, most egy kicsit visszább jött, de nagy elmozdulást egyre nem látunk, itt is inkább a kivárás jellemző, délután lesz az Egyesült Államok. Az amerikai jegybank elnök fog beszélni magyar idő szerint 4 órakor, szerintem arra vár a piac, ott az egy fontos meghatározó.
1: Önegy kellnek arról, hogy mit fog mondani? Vagy ez hát, abszolút ilyen hagyományos meglepetés lesz?
2: Hát vannak várakozások, ugye szoktam mondani, hogy az már benne van az árakban, a kérdés, hogy azoktól el fog-e térni. Tegnap különböző jegybanki döntéshozók nyilatkoztak, ott is megosztott, hogy szükség van-e kamatemelésre, és hogy mikor. Azt hiszem négyen nyilatkoztak, 2-2 volt az arány, tehát azért eléggé megosztott, tehát itt bármi megtörténhet. Valószínűleg kamatemelés lesz, az a kérdés, hogy ez már most szeptemberben megtörténik, vagy még esetleg október-november környékén az infláció ellen harcolnak. Ott azért jelentősen magasabb, mint a magyar infláció az Egyesült Államok volt, 3% fölött van.
1: Oké, na hát akkor jó kereskedés nektek!
2: Szép napot mindenkinek!
1: Köszi, sziasztok. Szép napot, szia! Vavreg Zsolttal nyitottunk tőzsdét, ő lakossági üzletági igazgató.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hát bezódult egy csomó korábbi üzenet, és valahogy, mintha a Viber most így óránként adagolná, és kis késéssel érkeznek, úgyhogy most így már elvesztem az utazásos meg a korábbi beszélgetéseinkre érkezett reakciók között, úgyhogy ahogy jönnek majd kicsit, akkor majd csapolunk, de próbálunk visszatérni. Azért azt tegyük légyszi rendbe, hogy a turisták ne lakásba menjenek, ez lehet, hogy butaság volt. Igen, ez egy mondat volt a beszélgetésben, és ez nem nyilván egy teljes tiltásra vonatkozó javaslat volt, csak hogyha a jelenleg turistáknak kiadott lakásokból valamennyit vissza lehetne csatornázni lakhatási célra, akkor az nyilván a lakhatási válságon segítene.
3: Hát ugye az a fő kérdés,
2: de
3: hogy
2: küzd a fél világ.
3: Ki lakjon? Tehát a helyiek lakjanak ott, vagy a turisták?
2: Igen, és az ugye a tulajdonosnak a döntése. És a tulajdonost...
3: Nyilván a turisták jobban fizetnek.
2: Hát egyelőre jobban megéri Airbnb-ként, apartman kiadásként hasznosítani egy csomó lakást, és az is igaz, hogy ezek sem, tehát nem annyira bonyolult, meg nehezen átalakítható, mint egy irodaháznak készült ingatlant lakhatási célra, de azért ott is komoly összegek vannak. Tehát itt is valamiféle motivációs rendszer kidolgozása lenne szükséges, hogy a tulajdonosoknak jobban megérje elmozdulni ebbe az irányba. Tehát ez egy út, és nem véletlenül sem arról volt szó, hogy ezt így egy az egyben ki kéne tiltani a turistákat, hanem az egyik ága, vagy egyik módja lehet annak, hogy növeljük a kínálatot lakhatási célra. Aztán jött még egy hozzászólás, hogy megint lesz ez a atlétikai világkupa, és ez ugyan szeptember 11-től 13-áig tart, de már 10-től, augusztus 10-től lezárták az egészet. Lakossági sport, parkos túl, minden estül szeptember végéig ki lett tiltva. Mert hogy elő kell készülni, pedig ugye az volt az ígéret, hogy ez a népsportolás, tehát oké, hogy megépítették finoman fogalmazva, nem kevés pénzből, de hogy ez alapvetően tömegsport célokat is majd szolgálni fog.
3: Hát legalábbis hát volt egy ilyen, igen.
2: Igen, nem feltétlenül valósul meg, hogyha mondjuk előkészületként, meg utána gyakorlatilag másfél hónapra lezárják. Úgyhogy köszönjük ezt az észrevételt is. Vissza a lakásos beszélgetéshez. Elég önkormányzat
3: központú volt. Bocsánat, de ennek a előző észrevételnek volt egy első fele is, ami megint csak elgondolkodtató, hogy ugye nagyon drágán épült az atlétikai stadion, és 3 évente van benne rendezvény. És hogy addig is abban a pár évben tömegsportrendezvénynek kissé drága a fenntartása, mert hogy milliárdokba kerül, ezt igen, is írja a hallgató.
2: Igen, ez egy régi, hát igen, de ez egy régi probléma, és kb. Azóta,
3: na de hát
2: azóta
3: a Puskás tudjuk, aréna is, de a Puskás aréna is többet áll üresen, mint tele az év 365 napjából, nem? Tehát, hogy ilyenek ezek a sportingatlanok. Na, bocsánat, csak ezt akartam.
2: Itt érdekes, hogy akkor lehet, hogy nem fogalmaztunk elég tisztán, vagy mondjuk nem is kérdeztünk ezen esetekben vissza, lehet, hogy ez ne hiba volt, mert egy másik hallgatónak meg az jött le, hogy elég önkormányzat központú volt ez a lakásos, lakhatási válságos beszélgetés, mert szerintem nem jött le abból, és ugye szakértőnknek a cikkeiből is véletlenül sem az derül ki, hogy ő egy az egyben az állami szerepvállalást részesíteni előnyben, és a piacit meg teljesen háttérbe szorítaná. Mindenesetre a hallgató azt írja, hogy kell a bérlakás, de nem veheti át a piaci lakásépítés szerepét. Nyugati minta, hogy szociális okok miatt a közösségben nem megfelelően élők gyakorlatilag kirakhatatlanok ezekből a lakásokból, mert a bérlőt aránytalanul védi a szabályozás a bérbeadóval szemben. Úgyhogy ezt is helyre kell rakni, és ugye most indul a gyakorlatilag a... Önmagában az, hogy erről beszélgetünk, ez tök jó, mert most úgy tűnik, hogy erre van állami szinten is fogadókészség, és egy valós szakmai vitát lehet erről folytatni, hogy akkor így, vagy úgy, vagy hogyan, milyen ösztönzőkkel, hogyan tereljék ebbe az irányba az embereket. Azért is jó, hogyha hallgatók is hozzászólnak és megsoroznak bennünket, meg remélhetőleg az ígéreteknek megfelelően a szakma, meg minden civileknek, meg az embereknek is a véleményét majd a döntéshozók figyelembe veszik, hogyha erre sor kerül. Hát legyen így, erre csak ezt tudom mondani. Aztán ez már utazásos, kedves Gábor, jövő év áprilisában mennénk Edinburgh-ba. Érdemes mostanában egyet venni, vagy inkább később? Hát általában nem érdemes, néha igen, ártól függ, tudok mondani meg én egy árat. Edinburgh ritkán megy le 10 000-re, nagyon ritkán alá, gyakorlatilag télen szerdán, most kicsit leegyszerűsítve, de azon túl azért ez egy 15-20 000-es átlagáras útvonal, elég jó áron, sőt, frekventáltabb napokon gyakran a 20-40 000 közötti zónában mozog, és nem is megy lejjebb, úgyhogy ez nyilván attól függ, hogy tud-e a kedves hallgató hétközben menni, áprilisnak melyik a része, úgyhogy ha, hát én őszintén szólva, hogyha lenne 15-20 000 között, akkor például megvenném. Aztán utána lehet, hogy azt mondanám magamnak, hogy nem nézek rá, kíváncsiságból persze, hogy ránéznék, hogy akkor mennyivel lesz olcsóbb vagy drágább. Mert hogy mi van Párizsban?
3: Hát csak most még az szokott ilyen őszi kiránduló célpont.
2: Hát ugye ez most pont jövő tavasz, meg hogy érdemes előre dolgozni, erre vonatkozott, de
3: ja,
2: Párizsra egyébként hasonlót lehet. Egyébként hasonló árazása van Párizsnak, és Párizs az átlagnál egy drágább útvonal, csak ugye Párizsnál maga a reptér is dilemma, a három reptér közül melyikre menjünk, kicsit olcsóbb a Ryanair, onnan bumlis, meg drága bejutás, nekem Orly a kedvencem, ahol fölülök a villamosra, és akkor ben vagyok, de akár lehet metrózni, az egy bonyolultabb történet, de Párizs is az átlagosnál drágább. Na akkor ennyi volt, ezek voltak a Viberesek, és akkor átpattanok a Larnakát, azt mondtam? Ja, Larnaka a Budapest november 10. Most nem tudok rápillantani, a ciprusi útvonalaknál is nagyjából novemberben úgy néz ki az árazás, általában már az elmúlt évek mintái alapján, hogy kifelé már nem egy 10 000 forintra, visszafele pedig 15-20 környékén szokott lenni, a hétvége meg drágább. November a legjobb időszak Izlandra menni, az április mellett. Áprilisban kizöldül a sziget, azért nagyon érdemes menni, mert szép, novemberben pedig még meleg a tenger, és az idő is kiváló. És pont amikor már nálunk minden elszürkül, meg bejönnek ezek a napokig tartó, ködös, dzsuvás, szutykos idők, akkor ott még pont ez a 25-28 fok és kiváló tengerparti körülmények uralkodók, úgyhogy szerintem a 15-20 között, hogyha van visszafelé, akkor ezt is mondjuk levadásznám, visszafelé már, vagy kifelé már azért olcsóbb szokott lenni. Sajnos nem lesz jó Ciprusra a menetrend, legalábbis ami a Pafoszban a Ryanair-t illeti, a téli menetrendet illetően. Úgyhogy azt mondja, hogy beolvassuk? Döntsd el te.
3: Itt ül mellettem nyaralás közben is, benneteket hallgatunk, mint minden reggel, a ma 15 éves fiam, aki közgáz szakközében folytatja szeptembertől, hajrá neki! Biztos segít majd, amit eddig tőletek hallott. Hát,
2: reméljük.
3: Legyen így. Igen, próbálkozunk. De hát miért nem előbb írta meg a Mamusz, akkor verbális tűzijátékot neki szenteltük volna a napindításkor, malév járat indulással, meg Monte Cristo grófjával, meg Goethe születésnappal, de mindegy, hát most már így jártunk.
2: Azon aggódom, amit mondtál, hogy mindenki tudja, de én mégis előveszem, hogy hogy a fenébe mérjem le a bőröndömet a vízernek anélkül, hogy el kellene mennem Lutonba és bedugni a rekeszbe.
3: Centivel.
2: A válaszunk elég egyszerű, igen. Costok?
3: Vagy... Meg van adva, hogy hányszor hányas, és akkor...
2: Elvileg akkora, annál picivel nagyobb a mérce, amivel bele kell tenni. Továbbra is jönnek kósza hírek arról, hogy most nem is az, hogy beleférde büntettek, hanem hogy a...
3: De mekkora büntetés egyébként?
2: Hát ugye ráraknak, és az repterenként talán változó is, hogy mekkora kezelési költséget a hivatalos tarifatáblázatban levő átminősítés díjára, csomagátminősítés, de ez a 65-70 euró környéke.
3: Azt igen, annyit lenni. Rányomnak.
2: Igen.
3: Fű, hogy az a villám a bocskorukba ezeknek, de tényleg...
2: Ugye ebben az igazából az érdekes, hogy maga a csomagdíja az mondjuk 15 és 60 között egy nagyon-nagyon széles sávban mozog. Tehát, hogyha te neked tudod, hogy mondjuk nem szabályos, egy picivel nagyobb a csomagod, de pont így férsz bele, akkor
3: Tetszik, egyszerű, nem tetszik, meg kell.
2: Egyrészt, másrészt egy egyszerű valószínűségszámításból ki tudod találni azt, hogy 10-ből egyszer megbüntetnek, akkor matek, melyikkel jársz jobban? Ha megveszed mind a 10 alkalommal a csomagot, vagy ha egyszer kifizeted a büntetést. Ezért sem feltétlen.
3: Évente egyszer utazom, akkor
2: ezért
3: mit csinálják?
2: Sem feltétlen jó ez a rendszer. Az időnként rendkívül szigorúak vagyunk, és végbüntetünk mindenkit, akkor is, hogyha csak minimális a túllógás, de ez mondjuk ez mindig is így volt. Mondjuk ennek a következménye az is, hogy a leggyakoribb Facebookos komment az az, hogy 10 éve utazom ezzel a csomaggal, és még soha nem büntettem. Hát nem ákod volt. Tehát nyilván nagyobb, megbüntethettek volna, akkor van, akinek szerencséje van, van olyan útra utazik, ahol mondjuk nem szokták gyakorlatilag sosem nézni, mert ez egy csomó helyen továbbra is így van.
3: Úgyhogy na, hát a műsoridő leperget, Gabikám, úgyhogy kénytelen kelletlen fel kell függesztem.
2: Még egy utolsót el kell mondani.
3: Ezért mondtam 15 másodperccel a műsoridő letelte után, mert tudtam, hogy még egy utolsó lesz.
2: Kairó, úgy tűnik, hogy télen Kairóban nem lesz járat, ez egy megszűnés, csak egy fölírtam magamnak, hogy a vízer. Tehát ha valaki menne, ugye ez gyakorlatilag a piramisoknál rak le, mert Kairónak a nyugati oldalán ez a kis reptér, ahol a vízer repül. Most a télen jövő nyári menetrendben nincsen benne, pedig meg van hirdetve a jövő nyári menetrend. Arra gond, nem tudjuk, hogy a következő télen lesz-e, de az egyiptomi új nagy múzeum fantasztikus, és nagyon közel visz hozzá meg a piramisokhoz. Ha valaki gondolkodik rajta, nyilván nem feltétlen nyáron érdemes menni, de eddig volt nyáron is, nem tudjuk, hogy marad-e. A telet érdemes kihasználni erre is, csak ennyit gondoltam zárásként még bejelenteni, vagy hozzá.
3: Köszönjük a figyelmet, szépen. Én gyorsan elbúcsúznék, mert nem szeretnék Szapolyai Jánoshoz hasonlóan elkésni a Mohácsi csatából, úgyhogy ha hétfőn nem jövök, aggódjatok, mert kikaptunk.
2: Csak ő még nem tudta, hogy mi lesz a vége, igen, csak sejtette.
3: Én
2: te
3: se
2: viszont,
3: tudom.
2: Te viszont már tudod, hogy a győztes oldalra álltál.
3: Igen, nemtelen módon.
2: Igen.
3: Igen. Viszont hallásra, mindenki legyen jó a hétvégén. Sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron, javíthatatlanul városi olvasóink kedvéért, nagyjából 2 focipályányi területen virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású.
1: Hello Hungary a Rádiókafén! Holnapra is van ötletünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
9: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd irányában a Vajda Péter utcánál. A két belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. A keresztirányú forgalomban is csak egy szűk sáv járható. Sávlezárás okoz torlódást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál a vasúti híd felújítása miatt. A két irány forgalma egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Szinte stagnált a munkanélküliség, folyamatosan csökken a magyar külkereskedelmi többlet, Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható. Élénk szél mellett délután 32 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok.
14: Ma szavaz az Országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökéről. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Annát javasolja a pozícióra. Unger már jelezte, szívesen látná Ligeti Miklóst a Vagyon Visszaszerzési Hivatalnál. A Transparency International Magyarország jogi vezetője szintén pályázott a szervezet élére. Szinte stagnál a munkanélküliség, júliusra a ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra nőtt, az átlagos foglalkoztatotti létszám 4 millió 675 ezer volt, 29 ezerrel több a júniusinál. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer, a külföldön dolgozóké 124 ezer volt. Folyamatosan csökken a magyar külkereskedelmi többlet. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-kal nőtt, jelentette a KSH. A külkereskedelmi többlet 69 millió euró volt, az egyenleg 434 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mértem. Az egészségügyi miniszter felmentette főigazgatói tisztségéből az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját. Vikonkál Norbert Miklós helyett az új vezető Durai Gábor Zoltán lesz. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket, ugyanakkor azt írta, az új főigazgató feladatai között a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések gyorsítása, a kórház korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek fejlesztése szerepel. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből. A Bloomberg cikke szerint ennek hátterében az áll, hogy az ország egyre szorosabb kapcsolatban van az Egyesült Államokkal. Egy ideje tárgyalnak arról, hogy az amerikaiak jelentős részesedést szerezzenek venezuelai olajmezőkben. Sőt, egyes tervek szerint akár 100 éves bérleti megállapodások is szóba kerültek. Venezuela olajipara az elmúlt évtizedben jelentősen visszaesett, ezért az OPEC-ből való kilépés rövid távon várhatóan nem mozgatná meg erősen az olajárakat, emeli ki a Telex. Aknamentesítették a hormuzi szorost, írja az Economics. Az amerikai középső parancsnokság vezetője közölte, sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket az elmúlt hónapokban telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajót segített átkelni a szoroson, ezek a hajók mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Meghalt a norvég király, 5. Harald, 89 éves volt, az uralkodó több mint 3 évtizeden át ült a trónon, és Európa legidősebb államfője volt.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Fátyol felhős, csapadékmentes időre van kilátás, a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. A nyárias napsütést jelentős szaharai por szűri majd, olykor megélénkül a délkeleti szél.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bankrablással vádolt emberről írt számot 1998-ban a reggit rockkal ötvöző manchesteri csapat, az Audioweb. A Policeman Skunk, The Story of My Life dalszövegének fiktív hőse hiába próbálja meggyőzni a rendőrt és a bírót, hogy összekeverik valakivel, nem hisznek neki. Azt akarják, hogy vallja magát bűnösnek. A komor témájú szerzeményt a zenekar táncolhatóra, pörgősre hangszerelte. Dancehall style, ahogy meg is jegyzik az egyik sorban. Ám legyen akármilyen fülbemászó és hatásos felvétel, egy logikai bukfencen nehéz túllendülni. Egy valódi bankrablás valódi vádlottja 1998-ban alig ha kérte volna pont az Audioweb védőügyvédi segítségét, hiszen a srácok az előző évben éppen a Bank Robber című The Clash feldolgozással kerültek fel a slágerlistákra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Weapon of Choice-szal harangozta be negyedik stúdióalbumát, a 2007-es Baby 81-t a Black Rebel Motorcycle Club. De a San Franciscói alternatív rock csapat dalának semmi köze az azonos című Fatboy Slim klasszikushoz, és sajnálatos módon még Christopher Walken sem táncol a klipjében. Viszont a zenekar annál jobban kötődik egy másik színész legendához, Marlon Brandohoz. A magyar származású Benedek László által rendezett 1953-as a Vad című filmből kölcsönözték a nevüket. Szintén Black Rebel Motorcycle Clubnak hívták a Brando karaktere által vezetett motoros bandát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mid a francia énekes és DJ eredetileg rövid összekötő instrumentális tételnek szánta az All That Glitters Is Not Gold című dalt 25-ös Midnight albumán. Aztán Pedro Winter, producer felhívta rá a figyelmét, hogy nagyon sok fantázia van ebben a nyúlfarknyi kis szösszenetben. A lelkes visszajelzés hatására Mid alaposan kibővítette szerzeményét. Végül kontinenseken átívelő pacsi lett a trackből. Mivel két rapper, az amerikai Channel Tres és az argentin Trueno is bevállalt egy-egy versszakot. Yes!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
9: Oh, Father, tell me

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játssza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demién Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a Blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Lime Garden brit indie csapat második nagy lemeze, a 2026-os Maybe Not Tonight, az alkotói koncepció szerint egy kimenős este sztoriát meséli el. Hibátlanul indul a parti, ám az album főhőse egyszer csak meglátja Exét a szórakozó helyen. Innentől kezdve az események egyre kaotikusabb és melankolikusabb fordulatokat vesznek. A képzeletbeli forgatókönyv követelményeinek megfelelően a nyitó track 23-nek a bulira készülődés euforikus himmuszának kell lennie, amit a zakatoló zenei kíséret becsülettel alá is támaszt. Ám az ember saját fiatalabb bénjével való szembenézést taglaló dalszöveg már itt is szomorkásabb tónusokat sejtett. Did you turn the music up a teeny bit, so-

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A VOR nevű kaliforniai multikulturális funk zenekar 1969-ben alakult. Az első olyan banda volt, amely ötvözte a rock, a funk, a jazz, a latin, az R&B műfaji elemeit, sőt, még a reggiét is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. Galambokat és gerléket gyérítenek a Rákos mentén. Újabb gátszakadás volt az árvisült ott a Nepálban, még több mint 1000 embert keresnek. Csak délután jelenhetnek meg felhők, csapadék nem várható. Élénk szél mellett délután 32 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján többek között költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja is felmerülhet. Ezzel párhuzamosan a sportállamtitkárság elrendelte a Fradi városra adott támogatás és kamatainak megfizetését. Az FTC-nek csak nem 25 milliárd forintot kell visszafizetnie 30 napon belül. Soha nem volt még olyan alacsony a halálozások száma, mint idén júliusban. A KSH előzetes adatai szerint az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2%-kal. A halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal nőtt. A termékenységi arányszám eközben egy év alatt 1,3-ról 1,28%-ra csökkent. Szeptember 1-től újraindul a vasúti személyszállítás Tiszaújváros és Miskolc között. A szolgáltatást egy Magyarországon úttörőnek számító, közvetlen vasúti ráhordó buszjárattal teszik kényelmesebbé az utasok számára, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Ősztől naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a két város között. Galambokat és gerléket gyérítenek a rákos mentén. A lakosságot arra kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a Rákos kert, Rákos Csaba, M0-ás autóút által határolt területek környékén. A vadászok szeptember 10-éig a napraforgó betakarításáig dolgoznak a térségben. Szeretnék megelőzni a további vadkárokat. Újabb gátszakadás volt, az árvíz sújtotta Nepálban. A mentőakciókat felfüggesztették, a helyiek a domboldalakon igyekeznek biztonságosabb helyre húzódni. A szerdai gleccseromlás következtében kialakult katasztrófában 469-re emelkedett a halálos áldozatok száma, miközben több mint 1000 embert eltűntként keresnek. Az árvíz falvakat söpört el, erőműveket, utakat és hidakat rombolt le. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar. Továbbra is börtönben maradnak a tét fivérek. Az ügyészség szerint szabadlábra helyezésük veszélyt jelentene a közösségre. A testvéreket júliusban vették őrizetbe Miami-ban, miután a brit hatóságok kérték a kiadatásukat, de ügyvédjük jogi úton próbálja megakadályozni, hogy kiadják őket az Egyesült Államoknak. A testvérek provokatív, nőgyűlölő és hímsovinista tartalmaik miatt váltak ismerti a közösségi médiában.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Fátyol felhős csapadékmentes időre van kilátás, a hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. A nyárias napsütést jelentős szaharai por szűri majd, olykor megélénkül a délkeleti szél.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Benkovics Júlia, szülésznőgyógyász, és Kránic Dorottya, illusztrátor a mai vendégeim. A Megvan című könyvük empatikus, modern szemlélettel beszél a menstruációs ciklusról, az első, sokszor ijesztő élménytől a mindennapokig, alvásról, étkezésről, testképről, szépségápolásról. Olyan kapaszkodót ad a lányoknak, ami bátorít kérdezni és megismerni a testüket, a szülőknek pedig segít elindítani egy nehéznek tűnő beszélgetést. Színes, humoros és az illusztrációival is megszólít, mert erről a témáról lehet és érdemes is jól, félelem nélkül beszélni. Zene után jövünk a részletekkel, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránitz Dorottya illusztrátor, akiket köszöntök, sziasztok!
2: Szia!
1: Egy könyv kapcsán beszélgetünk, aminek az a címe, hogy megvan? Mondhatnám úgy, hogy felvilágosító könyv, mondhatnám úgy, hogy kézikönyv, de azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy teljesen természetes, a nőket érintő, teljesen természetes jelenséget bemutató, és annak az élet minden területére gyakorolt hatását végigvevő könyv, ami azt hiszem hiánypótló. Azt képzelem, hogy ez a nőket érintő havi ciklus, ugye amiről szó van, ha még nem derült volna ki a körbeírásomból, szóval, hogy ez az egészség jele, és mégis valahogy még mindig úgy beszélünk róla a köznyelvben, vannak helyek, ahol betegségként, tehát havi baj, betegségként apostrofálják, tehát mégis úgy beszélünk róla, mint hogyha ez valami probléma lenne az életünkben.
2: Többek között ezért is született meg ez a menstruációról szóló kötet, mert azt tapasztalom nőgyógyászként, hogy a nőgyógyászati kommunikáció nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, és egyre bátrabban kérdeznek és tájékozódnak a nők a saját ciklusukkal kapcsolatban. Az, hogy ez létrejöhessen, hogy mindenki annyit tud a ciklusáról, amennyit szeretne, és annyira érti a testét, amennyire vágyik rá, ahhoz az első és az elengedhetetlen réteg az, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Mert aminek nem tudjuk a nevét, arról nem tudunk kérdezni, sokkal nehezebben keresünk rá az interneten. Úgyhogy az, hogy egy menstruációs tudatosságot tudjunk elsajátítani, hogy értsük, hogy mi miért történik a testünkben, az nagyon fontos, hogy először is legyünk tisztában a fogalmakkal, vegyük tudomásul azt, hogy a testünkkel kapcsolatos fogalmak azok ugyanolyan természetesek, mint a minket körülvevő világ bármely egyéb pontja, hogy egészen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy menstruáció, és akkor fogunk tudni róla épésszel kérdezni, és akkor fogunk tudni megfogalmazni egy panaszt, vagy egy bármilyen megfigyelést a testünkkel kapcsolatban, hogyha bátran nevén nevezzük a dolgokat.
1: Szerintetek hol és mikor kezdődött az a rész az életünkbe, hogy erről lehet beszélni, és fontos beszélni, mert hogy nem csak, hogy úgy említi sokszor a köznyelv, mint valami nehézséget, arra emlékszem, hogy anyáról lányra is az a fajta felvilágosítás ment, úgy kezdődött a beszélgetés, hogy ez egy nehéz dolog. Na, ez nehéz dolog lesz. Tehát, mint hogyha egy valami átok sújtana minket, miközben amúgy hozzáteszem és hangsúlyozom, az egészséges működés egyike, és az egészség egyik jelzése. Csomó minden leszűrhető belőle, és ez egy fontos dolog, hogy elkezdtünk róla beszélni, de hol volt, minek hatására?
3: Biztos, hogy a közösségi médiának baromi nagy szerepe van abban, hogy ezek a törekvések fel tudtak hangosodni. Nekem annyi előnyöm volt illusztrátorként ez a témához, hogy én foglalkoztam egy kicsit így a menstruációnak a hátterével. Amikor pszichológiát tanultam, akkor például volt egy kutatás, ahol a magyar embereknek a menstruációs attitűdjeit mérték fel, és hát ez is beszédes volt már önmagában, és amikor egy kicsit dolgoztam én is a háttéren, nagyon fontos szerintem az ábrázoláshoz az, hogy ismerjük egy jelenségnek a kulturális hátterét, akkor azért látszott az, hogy nyilván így a feminizmusnak a felfutásával elkezdtek megkérdőjeleződni olyan gyakorlatok, ennek a legemblematikusabb, meg leglátványosabb példája, például mondjuk a menstruációs vérnek az ábrázolása a reklámokban, ami ugye jó pár évvel ezelőttig kék színű volt, hogyha igen, emlékszünk ezekre a régi reklámokra, ott egy ilyen kék folyadékot csorgattak ezekre a betétekre.
2: Igen.
3: És ugye a nők elkezdték megkérdőjelezni, hogy miért kék az a folyadék, hiszen ez valójában piros. Aztán voltak, akik elkezdtek aktivistaként kiállni, ugye olyan sportolók, akik menstruálva futottak, akár át is vérezték a ruhájukat. Megjelentek művészeti akciók, volt például egy olyan művész, aki Disney hercegnőknek a ruhájára rakott vérfoltokat. Ezzel azt is bemutatva, hogy ezek a ezek a klasszikus, szuperfeminin női karakterek is nők, akik igenis menstruálnak, és szerintem, ahogy megjelentek ezek a törekvések, és a nők egyre inkább elkezdték azt érezni, hogy erről teljesen másképp kellene beszélni, úgy nagyon jól ráültek erre közösségi médiás, akár tartalomgyártók, akár olyan hullámok, amik ezek szuperül ki tudták hangosítani, és nem véletlen szerintem, hogy ebben a könyvben is kifejezetten a kötet elejére került ez a fejezet, mert hogy tényleg nagyon fontos, hogy nevén tudjuk nevezni.
1: Arra gondolok most, hogy valószínűleg azok az emberek, akik most hallgatják, szülők, férfiak, nők, ahol van kislány, aki esetleg ebbe a korba ér, akármennyire tudatosak vagyunk is, és akármennyire is azt gondoljuk, hogy mindenről lehet beszélni, mégiscsak ezen a területen valószínűleg keresi az ember a szavakat, mert hogy nincsen rá mintánk. Nem feltétlenül találjuk meg a fegyvertárba azt, hogy ezt hogyan is lehet úgy továbbad, hogy mindent elmondjunk, de mégse sokat, tehát azért ne tolakodjunk, valahogy azt is jelezzük, hogyha bármi gond van, akkor lehet hozzánk fordulni, és én bevallom, hogy most picit azt várom ettől a beszélgetéstől, hogy ezek az emberek kapnak valami kapaszkodót. Első körben mondjuk mindenképp a könyvet, ami önmagába, ha átadod egy kiskamasznak, valószínűleg nagyon sokat fog tudni belőle magára szedni, de azt, hogy ebben a szülőknek is legyen így erejük, meg bátorítás, kapjanak, hogy is kell ezt csinálni. Szóval, hogy állhat ennek neki ma egy anyuka vagy apuka? Ez is egy fontos kérdés. Valószínűleg ez inkább az anyukák dolga.
2: Szerintem a legtöbb szülőtársunkat ez a kérdés feszíti leginkább már onnantól kezdve, hogy leánygyermeket szül a világra, hogy hogyan és mint fog tudni az egészségügyi kérdésekben helytállni, amikor elkezdenek fölmerülni a kérdések. Itt akinek már van gyereke, az valószínűleg tapasztalja, hogy a gyerekek mind kis biológia professzornak születtek, és mind tele vannak kérdésekkel, és onnantól kezdve, hogy kinyitják a szájukat, kérdéseket tesznek fel a testükről és a működésükről kapcsolatban. Rendkívül sokszor a mi testünket is megfigyelik, és észrevételeket fogalmaznak meg, vagy megkérdezik, hogy mi miért történik így velünk. Ugye a legkorábbi időktől kezdve föl lehet venni a fonalat, és adódnak lehetőségek, amikor el tudunk kezdeni a biológiáról beszélgetni. Ilyenkor az a legszerencsésebb, hogyha az ember végig gondolja, hogy ő mit gondol a saját teste működéséről, és hogy érti egyáltalán, hogy miért pisil, és miért kakil, és mondjuk miért menstruál, hogyha a gyereke felteszi az ő testével kapcsolatos kérdéseket, akkor ha valami nem világos szülőként, akkor szerintem szerencsés, hogyha picit utána gondolunk, hogy a saját testünk működését mennyire értjük. Ezzel kapcsolatban egyébként ez a könyv pont egy nagyon jó támogatást tud adni, hogy az alapvető menstruációval kapcsolatos kérdéseket szülőként először fussuk át, hogyha a gyerekünkkel szeretnénk róla beszélgetni, akkor ha bennünk van kérdés, akkor azt először nézzük át szakirodalomban, meg az interneten. Hogyha pici gyerekekkel beszélgetünk, és ők felteszik a kérdéseiket, akkor orvosilag egy nagyon jó szamárvezető az, hogyha arra a kérdésre válaszolunk, amit feltesznek, és nem kevesebbre, és nem is többre. Általában a gyerekek praktikus is rövid dolgokat kérdeznek, például, hogy honnan jön a pisi, honnan jön a kisbaba, és akkor mi megijedünk ezektől a kérdésektől, és megpróbálunk ilyen nagy társadalmi kontextusban válaszolni, de a gyerekek általában beérik egyszerű és őszinte válaszokkal. Nagyon sok szakmai társaság foglalkozik már azzal, hogy a szülőknek segítsen abban, hogy hogyan tudnak szexuális vagy egészségügyi dolgokról kommunikálni a gyerekeikkel. Itthon például a Gyurkó Szilviék Hintalovon Alapítványa nagyon hasznos kis szamárvezetőket ad, amiket le lehet tölteni, és át lehet futni, hogy melyik életkorban mi az az információ, ami a gyerek számára hasznos lehet, amikor szexualitásról vagy testi egészségről beszélgetünk.
1: Igen, abszolút, és ez a testre való tudatosság, na itt volt egy pont, ahol egyébként majdnem felsziszentem, mert arra azért úgy kíváncsi lennék, hogy a felnőtt társadalom hány százaléka tudatos a teste jelzéseire, és ez alatt nyilván nem, tehát ez nem olyan értem pejoratív, nem lenézek senkit, hanem szerintem nagyon alkalmasak vagyunk arra, hogy elhallgattassuk az érzéseket. Egyrészt a világ, ami körbevesz, a rohanás, másrészt pedig folyamatosan azt sugallja a világ, hogy vedd be ezt, vedd be azt, tehát hogy ami kellemetlen, az gyorsan old meg. Nem az az üzenet, hogy nézz utána, hogy ez miért nehéz neked, vagy miért fáj neked. Na most a menstruáció az pont ilyen, és ez ki is derül a könyvetekből, hogy ez egy, hogy annak a miensége az mindenképp jelzés. És ugye azt muszáj kimondani, hogy jár kellemetlenségekkel természetes módon. De azt elmagyarázni, és azt megértetni, hogy hol van a határa annak, amikor már ez nem biztos, hogy természetes. Tehát a fájdalomnak, és a, akármilyen ezzel kapcsolatos kellemetlenségnek, hogy ezt hogyan lehet megtanítani a fiataloknak, mert szerintem az ezzel való találkozás az egy életre meghatározza a viszonyulást a menstruációhoz.
2: Az egy nagyon szép generációs választás, vagy választóvíz lehet egyébként. Én is azt figyelem meg a rendelőben, hogy az E generáció fiataljai már nem szeretnék fájdalomcsillapítóval tömni magukat, és túlórázni, amikor rosszul vannak. Ők készen állnak arra, hogy meghallgassák a testük jelzéseit.
1: Tényleg, ez olyan jó, amikor ezt hallom.
2: Igen, ők egy picit máshogy gondolkoznak. Legtöbbször nyilván nem lehet általánosítani generációt, de azt hiszem, hogy a mi generációnkban ez tényleg egy komoly nehézség volt, hogy odafigyeljünk a testünk igényeire, és ez most egy váltás, ami ezt a szülőgenerációt egy nehéz feladat elé állítja, mert valóban új mintákat fogunk meglátni a gyerekeinken, és nem ugyanazt fogják érezni, megcsinálni, meg gondolni a saját egészségükről, mint mi. De azért alapvetően pozitív és testtudatosabb irányba megy a mai fiatalság.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ez ne legyen egyenlő a mi generációnknak azzal, hogy ez kényeskedés, mert hogy én ilyet azért hallottam már, hogy ja, mert ha bármi baja van, akkor mindjárt elejt mindent, nem csinálja, holott, miközben csinálni kell, meg kell oldani, a világ nem állhat meg, és így tovább, és így tovább. De ez akkor az átalakulóban van.
2: Igen, én amit az orvosi székben látok, az nekem nagyon tetszik. Amikor véletlenül egy tévé közelébe kerülök, és látom, hogy minden második reklám azt valahogy azt próbálja nekünk elmondani, hogy ha fájdalmunk van, akkor mindenképpen azonnal nyomjuk el egy fájdalomcsillapítóval, és mehet tovább a munka, meg a cross motor, meg a gyerekkel való játszás, attól mindig nagyon szomorú vagyok, viszont az, hogy ezek a fiatalok bejönnek a rendelőbe és megkérdezik, hogy hogyan tudják javítani a menstruációs komfortjukat, mik azok a természetes mozgásformák, amik segítenek nekik, hogy kevésbé görcsöljenek, ezek csodálatos dolgok.
1: Na, hát akkor, és mik azok? És hol van az a pont, ahonnan ezt be kell iktatni? Tehát, nem tudom, hogy tényleg orvosként hogy tudod elmagyarázni, hogy meddig kell, és itt idézőjelben a kell elviselni, tehát hogy mi az, ami még a normális.
2: Meddig normális a fájdalom, meg
1: igen,
2: a menstruáció.
1: Hát vagy az, hogy érzed, igen.
2: Igen, ebben is próbáltunk egy iránymutatást adni a könyvben, mert nyilván az egész egészségügyi univerzumban egy civil számára a legnehezebb kérdés, hogy mikor van baj, és ezt az internet segítségével is írtó nehéz eldönteni, mert az internet, de ha megkérdezzük, majdnem mindig azt mondja, hogy baj van, a család meg majdnem mindig azt mondja, hogy nincs baj.
1: A ChatGPT meg azt mondja, hogy semmi gond.
2: Igen, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy az, hogy mikor van baj, az orvosilag objektivizálva van, mert ez alapján tudunk dolgozni. Például egy fájdalmas menstruációval kapcsolatban skálákat használunk, amik segítenek nekünk eldönteni, hogy ami egy panaszt okozó fájdalom, az mennyire súlyos, és mennyire merül fel, hogy a háttérben van valami eltérés. Itt a kezdeti menstruációs években általában azért a menstruációs élmény egy újdonság, egy meglepetés, ami

0: Van ez a lány, van-e kérdése a saját testével kapcsolatban. Úgyhogy egyrészt, aki otthon gondolkozik, hogy mennyire normális ez a normális, az bátran tudja használni ezeket a skálákat, amit mi Dodóval közhíre is tettünk a könyvben. Másrésztről pedig egy szakmai konzultáció, akár vizsgálat nélkül csak egy ilyen ismerkedő, tapogató konzultációt az első menstruáció körüli években az nagyon-nagyon hasznos.
1: És az ilyenkor felvetődő kérdés az orvosválasztás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a nők azt mondják, hogy jó, hát elviszem az én orvosomhoz. De van, aki már másként gondolja, és mondjuk jobban örül, hogyha egy női orvoshoz viszi a lányát, vagy fiatalabb orvoshoz. Ebbe mi lehet az iránymutatás, vagy mi az, amit te mondasz, vagy ti gondoltok, hogy hogyan lehet jól orvost választani egy első vizsgálathoz? Kell-e nézni azt, hogy van-e valaki, aki ezzel speciálisan foglalkozik, vagy ezzel minden nőgyógyásznak kell?
0: Igen, itt ez egy nagyon jó kulcsmomentum, amit mondasz a végén. Itt sokat változott a magyar ellátórendszer is az elmúlt 50 évben. Korábban az, hogy valaki szülésznőgyógyász, az azt jelentette, hogy a megfoganás pillanatától egészen a menopauzáig minden felmerülő problémával magas minőségben próbál foglalkozni. Ez nyilvánvalóan lehetetlen, nem lehet egyszerre 100%-osan érteni mindenhez a nőgyógyászat szakterületén belül. Most már a specializációja a világ meg a jövő. Mindenki egy-egy szegmenshez ért nagyon jól, és azzal kapcsolatban tud a legjobb ellátást nyújtani. Úgyhogy az első és legegyszerűbb feladatunk, hogyha anyaként próbálunk egy jó ellátót találni a lányunknak, vagy apaként, az, hogy megnézzük, hogy mire specializálódott az adott kolléga, és hogyha erről nem kapunk jó információt, akkor meg is lehet kérdezni azt, hogy első nőgyógyászati konzultációkat vállal-e. De aki mondjuk daganat sebész, az azt fogja mondani, hogy nem, hogy ez nem az ő szakterülete, de egy általános nőgyógyász, vagy kifejezetten egy gyermeknőgyógyász profiljához tartozik az, hogy ez az első nőgyógyászati bevezető, a nőgyógyászatban első szűrés. Ennek megvan a maga kis dramaturgiája, hogy aki ehhez ért és csinálja, az biztos, hogy jól fogja csinálni. Aki viszont azt mondja, hogy nem ért hozzá, az nem is érdemes menni. Úgyhogy a szakmai kvalifikáció és az érdeklődési terület feltérképezése sokat segít, hogy jól válasszunk szakembert.
1: Mint mondtam, ugye egy könyv kapcsán beszélgetünk, ez a könyv, az a címe, hogy megvan, kérdőjellel, és itt azt látom, hogy ugye fejezetekbe szedtétek a különböző menstruációval kapcsolatos tényeket, tudnivalókat, és illusztrálva van, igen látványosan, ezt mondhatom így, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is működött ez a közös munka köztetek, tehát hogy te hogyan nyerted az inspirációt ahhoz, és miből jött az általános illusztrálása a könyvnek, aztán úgyis kitérünk a többire.
2: Szerintem nagyon fontos szempont volt végig, és ezzel jól rá is tudok kapcsolódni előző témákhoz, hogy maga az ábrázolás is egy nagyon fontos gesztus a tabuknak a ledöntésében. Tehát az, hogy valamit megmutatunk a maga valójában, és nem próbáljuk elkendőzni, az is része a könyv üzenetének. Tehát, hogy ilyen módon az illusztráció az nagyon-nagyon organikus része, hogyha belegondolunk, és mondjuk az ilyen békebeli menstruációs felvilágosító köteteknek a vizuális világát felidézzük, az ilyen virágos, szépelgő, ilyen aranyos lányok vannak, de hogy ők nem véreznek ezeken a rajzokon, nincs megmutatva a maga. Ennek a könyvnek a borítója, lehet az is, hogy ez már önmagában egy kicsit megosztó gesztus, de hogy ez gyakorlatilag egy véres bugyi megmutatja azt, hogy mi a menstruáció. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kérdéseket kellett megválaszolni az ábrázoláshoz, amivel segíteni tudjuk az üzenetet. Például a viszonyulás is egy nagyon fontos kérdés volt nekem, hogy nagyon sok olyan kis pamfletet láttunk, ahol ilyen mosolygó lányok szedegetik a virágokat, és akkor ez szól az ő menstruációjukról. És nyilván arra gondol az ember, hogy amikor megjön egy fiatal lánynak az első menstruáció, akkor nem így érzi magát, hogy ott mosolyogva szedegeti a virágokat, hanem lehet, hogy kétségbe esett. Lehet az is, hogy amúgy abszolút mosolyogva szedegeti a virágokat, de hogy nekem ezt nem tisztem eldönteni, hogy kinek mi a viszonyulása, ezért például az nekem tök fontos volt, hogy a borítón ne legyen egy emberi arc, ami megmondja, hogy hogyan kell erről gondolkodni, hanem legyen egy erős tény, amiről beszélünk, és mindenki eldöntheti azt, hogy mi az ő személyes viszonyulása, ez az objektivitás, a tudományos tényekre való támaszkodás nagyon fontos volt, de nekem személyesen az is nagyon fontos volt, hogy vigyünk humort ebbe a kötetbe az illusztrációkon keresztül is, meg azt gondolom, hogy ez a szövegnek a stílusát is aláhúzza, és nagyon jól passzol hozzá. És nyilván ez egy ilyen személyes megküzdési stratégia is, hogy a humorral a nehezebb napokat is át lehet vészelni. Úgyhogy ezeket a szempontokat próbálom,

0: Próbáltam érvényesíteni, nagyon sokat beszélgettünk egyébként, amit jelentősen megkönnyített az a kis fun fact is, hogy egy házban lakunk, úgyhogy ez egy praktikus munkavégzési folyamat volt. Tényleg nagyon sokat beszélgettünk ezekről, hogy mit, hogyan ábrázoljunk, hogy milyen irányba vigyük el vizuálisan a gondolatokat, mit húzzunk alá, mi az, amit nem. És itt megjelennek nagyon pici dolgok, szerintem talán az emberek ezen viszonylag keveset gondolkodnak, hogyha meglátnak egy rajzot egy könyvben, hogy azon mennyit gondolkodott egy illusztrátor és akár egy szerző együtt. De hogy az, hogy egy rajzom hogyan jelenik meg egy lány, és ő mit csinál, hogy mondjuk van egy nagy tál pizza mellette, és az teljesen oké, hogyha megeszik egy nagy tál pizzát a nehéz napokon. De ott van egy egészséges tányér is, ami megmutatja, hogy mi az ideális. Tehát, hogy ezeket végig gondolni, hogy mit mutassunk meg, és hogyan mutassuk meg úgy, hogy ez a legjobban támogassa a könyvnek az üzenetét. Igazából ez volt a fő vezérfonalunk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Veles információk és zene után vendégeim dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránic Dorottya illusztrátor. Jövünk vissza és folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Energia ingyen. Rádió Café 98.
2: Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
4: Nem rongyos élet, újra varva. Operettgála másképp augusztus 29-én a Mézesföldi nyár program sorozatában. Tavaly megígérték, idén túlteljesítik. Egy a tavalyihoz hasonló fergeteges este, amikor a prózai színház óriásai és az operett csillagai együtt ropják a csárdást a Mézesföldi nyár színpadán. Vajon ki lesz az a drámai színész, aki idén először húzza fel a lakcipőt? Melyik kedvenc művész bizonyítja be újra, hogy az operett nem korfüggő, hanem vérmérséklet kérdése? Kiderül ki, miért rajong a műfajért, és milyen vicces vagy épp megható emlékek fűzik a színészeket egy-egy dallamhoz. A Nem rongyos élet gála est ott folytatja, ahol tavaly a Mézesföldben abba maradt. Eleganciával, iróniával, sok humorral, a műfaj legszebb slágereivel, de most is egy kicsit másképp. A hazai színjátszás kiválóságai állnak össze, hogy bebizonyítsák a Hungarikumnak számító magyar operett mindenkié. Oswald Marika, Fischl Mónika, Szendi Szilvia, Szabó P. Szilveszter, Domoszlai Sándor, Ágoston Katalin, Balla Eszter, Janklovics Péter, Schmidt Zoltán, Kránic Richard, Elek Ferenc. Szombat este Nem rongyos élet újravarva, operettgála másképp Veresegyházon, a Mézesföldi nyár sorozatában látható, hallható. Augusztus 24-től szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem területe és funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasó estek és beszélgetések színesítik két héten át a környék helyszíneit. Augusztus 24-től szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozat tehát az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Öltöny kortárs jazz opera előadás a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 29-én. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás Cantemba az Öltöny című klasszikusának Motobi Mutlatsi adaptációját felhasználva készült, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósult meg a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A Dél-Afrikában repítő darab a humor és az abszurd erejével védi az irracionális univerzum rendjét, a szürreális elemekben is bővelkedő szerzemény aktualitását a családon belüli erőszak és a társadalmi megosztottság széles körű megértése adja. A kivételes dramaturgiára épülő rendezői elképzelést az afrojazz marabi, maganga és kvela ritmusaival és az európai és a magyar hangzásokkal kevert zenei környezet organikusan formálja tovább, az író és a rendező által megálmodott diszharmonikus világgá. Az Apartheid világát idéző jazz opera az Öltöny a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon szombaton este látható.
2: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránitz Dorottya illusztrátor, és egy ifjúsági könyvnek mondom egyébként, a Megvan című könyv kapcsán beszélgetünk, ami mondhatnám, én úgy mondtam, hogy akár ez lehet egy kézikönyv tini lányoknak, de egyébként szülőknek is, hogy hogyan készítsék föl a gyerekeiket, a lányaikat tulajdonképp az ivarérett korra, és arra az időszakra, ami jó néhány évtizeden keresztül ott van, és hogyha ebben tudatosak vagyunk, tehát hogyha menstruációs szakaszainkat, ciklusainkat tudatosan kezeljük, akkor azt hiszem, hogy ez az élet többi területére is kihat, és jól hat ki. És azon túl, hogy végigvesztek ebbe a könyvbe illusztráció szempontjából és történet szempontjából is nagyon sok mindent, nekem az nagyon tetszik, hogy benne van az a rész, hogy mit lehet és mit nem lehet akkor, amikor az ember lánya menstruál, és nagyon felszabadító az én életemhez képest, hogy te azt mondod, hogy nincs olyan, hogy valamit nem lehet.
12: Igen, ez egy fontos üzenete ennek a könyvnek, hogy az, hogy a menstruáció alatt kinek mi esik jól, az nagyon széles körben változik. Van, aki a kanapén fog szörfözni egész menzesz alatt, és van, aki pedig tényleg olimpiát fog nyerni. Az fontos viszont, hogy orvosilag a menstruáció nem hoz minket veszélyhelyzetbe, és menstruáció alatt is bármit megtehetünk, amihez éppen kedvünk van. És ezt majd eldöntjük, hogy mihez van kedvünk.
1: Tehát épp úgy lehet sportolni, épp úgy lehet a vízes sportokat is, ugye erre egy csomó alternatívát kínálsz.
12: Egész nyugodtan lehet sportolni, ez volt ugye a mi 80-es, 90-es években a nagy félreértésünk, hogy a menstruáció alatt lehetőleg ne menjünk el edzeni, és próbáljunk meg kíméletes életmódot folytatni.
1: Hát sőt, minél... tesiből felmentés.
12: Így van, ez ugye, hát sokan szerették ezt a tesi felmentést, de orvosilag azt látjuk, hogy menstruáció alatt, hogyha az ember nincsen olyan rosszul, hogy tényleg nehezére esik a mozgás, akkor a mozgás menzesz alatt fájdalomcsillapító, euforizáló hatású, segíti a vérzés napjait, úgyhogy orvosként kifejezetten támogatjuk azt, hogy a menstruáció előtti és alatti napjaiban is egy könnyű, jól eső mozgást, aki tud és van kedve, az iktasson be. Ami nagyon fontos az, hogy a vízi sportokat is nyugodtan lehet ugyanígy folytatni a menstruáció idején, a megfelelő menstruációs eszköz kiválasztva.
1: Na igen, és akkor el is jutottunk a következő lépéshez, a különböző menstruációs eszközök és annak a bemutatása. Ma már sokkal több lehetősége van a lányoknak, nőknek, mondjuk, mint 10-20 évvel ezelőtt, és azt én nagyon nem bánom, hogyha egy nő, hogy ezt végigveszi, és elmondja az ezzel kapcsolatos rizikófaktorokat. Kezdve a legalapabbtól, ami ugye a betét.
12: A menstruációs eszközök kapcsán nagyon sok az internetes tartalom, és valamiért létrejött az a félreértés, hogy van helyes menstruációs eszköz, és van helytelen menstruációs eszköz, és létrejöttek internetes táborok, akik egy-egy menstruációs eszköz igazsága mellett kiállnak. Orvosilag objektíven az a helyzet, hogy egy magyar drogériában besétálva egy tetszőleges menstruációs terméket a polcról leemelve, és azt a használati utasításnak megfelelően használva nem veszélyeztetjük az egész. Ezek a menstruációs termékek különféle módon működnek. Alapvetően az alapján tudjuk őket csoportosítani, hogy belső vagy külső eszközökről beszélünk. A külső eszközök, akik a testen kívül fogják fel a vérzést, mint a jól ismert, közkedvelt menstruációs betét. Ennek a modern testvére a menstruációs bugyi, ami most nagyon népszerű. Ők alapvetően nagyon alacsony egészségügyi rizikót hordoznak. A legrosszabb, amit tehetnek, az, hogy az érintkező bőrfelületet irritálják detergenseknek, vagy fehérítőknek, vagy illatanyagoknak köszönhetően. Itt erre kell csak figyelni, hogy ami a bőrünkkel érintkezik, a nemi hám az rendkívül érzékeny és nagyon áteresztő bőr, hogyha valami túl van illatosítva, vagy nagyon-nagyon sok öblítővel van kimosva, akkor az bizony nagyon könnyen tudja irritálni ezt a területet, úgyhogy itt érdemes a minimális és legszükségesebb összetevőket alkalmazni egy ilyen külső menstruális eszköznél. A belső menstruációs eszközök ezzel szemben hordoznak egy speciális rizikót azáltal, hogy a testen belül fogják fel a vérzést, és így belül egy bakteriális rezervuárt képesek létrehozni, vagyis képesek bizonyos baktériumok elszaporodni egy tamponon, vagy mondjuk egy menstruációs pohárkán, egy ilyen menstruál kapon. Ez nagyon fontos, hogy nagyon sok irodalma van ennek, nagyon sokszor klikbételi az internet ezt a toxikus sok szindrómának nevezett állapotot, amikor egy menstruációs eszközön elszaporodnak a baktériumok, ez egy rendkívül ritka állapot, ami bizonyos genetikai hajlamhoz kötött, és nagyon-nagyon ritka jön létre, hogyha ezeket a menstruációs eszközöket a gyártó utasításának megfelelően tudjuk alkalmazni. Úgyhogy szülőként az a fontos, hogy ezek a menstruációs eszközök biztonságosak, mindenki választhat az alapján, hogy számára mi a kényelmes és mi a legszimpatikusabb, akár etikai, akár gazdasági szempontból, és ez alapján érdemes tájékozódni. Összességében minden menstruációs eszköz a maga előnyeivel és hátrányával betartva a szabályokat biztonságosan használható.
1: Azt mondtátok, hogy ugye egyházban laktok, és hogy nagyon sokat beszélgettetek ennek a kötetnek a megírásakor, vagy készültekor, és az is egy kérdés bennem, hogy azok a témák, amik benne vannak, nyilván van egy csomó olyan, mint amit most hallottunk Júliától, tehát ezek orvosi dolgok, és nagyon jó, hogy ezek végig vannak véve, le vannak írva, és fel van hívva rá a figyelem, hogy rendeltetésszerűen kell használni az eszközöket, és akkor biztonságosak, de hogy az, hogy mivel foglalkoztatok, mit jártatok körbe, erre volt nektek olyan tapasztalati szakértő, nem tudom, fiatal lányok, akiknek a kérdéseiből táplálkoztatok, vagy egész egyszerűen a józan ész, az orvosi gondolkodás, és a hozzá kapcsolódó illusztrátori gondolkodás vitte azt, hogy mi a tartalom?
0: Szerintem az önmagában sokat segített, hogy én illusztrátorként be tudok hozni egy nem orvosi, egy abszolút civil szempontot, és rá tudok kérdezni olyan dolgokra, amik mondjuk így egy nőt vagy egy lányos anyukát, nekem is kislányom van, úgyhogy ez már önmagában segítség volt, érdekelhetnek. És ez szerintem tud egy olyan egyensúlyt teremteni, hogy az orvos szakmai információk, nyilván minden információ orvos szakmai információ, de hogy a szigorúan vett mondjuk orvosi biológiai témák mellett megjelenjenek az életmódhoz jobban kötődő témák is, akár ebben nyilván a szerkesztőnknek is, Csobod Lucának is ebben nagy szerepe volt, hiszen ő is felvetett olyan témákat, amik mondjuk őt személyesen és szerkesztőként érdekelték, de természetesen mindenki megcsinálta a kis fókuszcsoportos kutatását a saját ismerősi körében, azért sok lányos anyuka, barátnőnk van, sok kislány van a körünkben. Nekem egyébként az talán így a karrierem legfélelmetesebb kihívása volt, hogy valami olyasmit kell alkotni, ami fiatal lányok ízlésének megfelelő legyen.
1: Abszolút.
0: Úgyhogy ez önmagában egy kérdés volt számomra, és nagyon sok szülővel beszéltem, és egyébként gyerekeknek is megmutogattam készülő rajzokat, és mindig megkérdeztem, hogy tetszik nekik, mert szerintem az nagyon fontos, hogy egy olyan vizuális világ szülessen, ami beszippantja őket, amihez tudnak kapcsolódni. Amikor mondjuk megmutattam kisebb-nagyobb lányoknak rajzokat, és nevettek, vagy mosolyogtak rajta, akkor az egy tök jó visszajelzés volt arra, hogy ez valószínűleg egy jó irány lesz, mert valami, amivel tudnak azonosulni, és tudnak kapcsolódni. Úgyhogy szerintem a témaválasztások azok valahogy annak az elegyéből álltak össze, hogy a legfontosabb orvos szakmai információk találkozzanak egy ilyen civil érdeklődéssel.
12: Igen, én szerintem azt tudjuk erre legőszintébben válaszolni, hogy figyeljük a nőket, figyeljük a pácienseinket, meg a környezetünket, és azt szedtük össze ebben a könyvben, amit úgy nőgyógyász és bölcsész adja a fejünkben, mi ezt mondanánk el a lányunknak a menstruációról, hogy ha én nem szólalhatnék meg, és el kéne mondanom mindent a kislányomnak, akkor ebben a könyvben van benne minden, amit a menstruációról szívesen elmondanék neki.
1: Na igen, ez volt még bennem egy kérdés, hogy vajon az a céle, hogy ezt a könyvet odaadom egy kislánynak, elolvassa, és akkor ő ebből mindent tud, anélkül, hogy kell ilyen beszélgetnie egy felnőttel, mármint ha nem akar?
12: Azt hiszem, ahogy nézem a világ mai működését, hogy ezt már rendkívül ritkán teszik meg az emberek, hogy az elejétől a végéig elolvasnak egy könyvet, főleg, hogyha az bármilyen tekintetben egy ilyen megerőltető figyelembefektetést igényel.
1: Igen, szerintem de ez ennek... nem az egyébként, szerintem.
12: Na, örülök neki, hogy ezt mondod. Igyekeztünk emészhetővé tenni az információ morzsákat. Én azt gondolom, hogy szülőként, aki megvásárolja ezt a könyvet, az főzön egy kávét, és megszámoltam szülőként, nem tudom, te mennyi idő alatt olvastad el, de szerintem egy barátságos egy óra. Uh-huh. Egy finom teljes kávé és egy barátságos óra nagyon szép illusztrációkkal, és akkor az ember tudja, hogy mik a kérdésekre válaszok, és ezt a könyvet odaadni, csak ott hagyni valahol a nappaliban, és azt mondani, hogy apa, te is nézd meg, ha van kedved, mindenki lássa, ott van, és hogyha bármi kérdés felmerül, akkor lesz az az oldal, ahova oda lehet lapozni, és el lehet olvasni. De az, hogy anya olvassa el, vagy apa olvassa el, az egy nagyon jó alap. Mert hogyha a kislány csak a képeket nézi, és felteszi a kérdéseket, és anya elolvasta a tartalmat, és tud válaszolni, az is nagyon csodálatosan működhet, hogyha egy olvasós kislányunk van, és ő magá elolvassa, akkor is meg fog találni mindent, amit keres a menstruációval kapcsolatban.
1: A könyvnek a lezárása az, az, hogy a világból hoztok különböző példákat, hogy hol, hogyan ítélik meg a menstruáló nőt, tehát hogy melyik társadalom az, amelyik ilyenkor engedi pihenni, amelyik kifejezetten arra fókuszál, hogy, hogy a nőnek a belső ereje nőjön és mutatkozzon meg, de vannak társadalmak, ahol pedig ez kifejezetten fizikai erőt jelent, ugye, hogyha jól emlékszem, volt ilyen benne, ami azt jelentett, hogy ilyenkor a nő képes egy csomó mindenre.
12: Igen, így történelmileg nagyon sok kulturális megítélése volt a menstruációnak, most már viszonylag egy közös vödörből dolgozunk azért a menstruáció kulturális konnotációit illetően, de azt akartuk ezzel elmesélni ilyen érdekesen és viccesen, hogy tulajdonképpen egy csomóféleképpen nézhetünk a menstruációra, és nagyon-nagyon sokat számít a saját megélésünkben az, amit a társadalom a szánkba ad. És hogyha felsoroljuk az összes létező értelmezést, akkor bíztatunk mindenkit arra, hogy ő maga döntse el, hogy ő ki akar lenni akkor, amikor menstruál, hogy ő egy bekuckózó kis krumplibogárka szeretne lenni, vagy szeretne egy termékeny istennő lenni. Ezek a valóságok léteztetnek egymással párhuzamosan is. Én nem gondolom, hogy bármelyik társadalomnak igaza lett volna abban, ahogy a menstruációhoz áll. Szerintem akkor van a leginkább igazunk, hogyha mindenki a saját testi és mentális élményeire alapul hozza azt, hogy neki milyen lesz ez a menstruációs karaktere, és hogyan szeretné tölteni ezeket a napokat.
1: Viszont ezt közösen kimondhatjuk, nem? Azt a felszabadító tényt, hogy abszolút ér mindent összeenni.
12: Igen, orvosilag megengedett nyitottabban szemlélni a kínálatot a menstruáció napjaiban.
1: Milyen szép, nyitottabban szemlélni, tehát nyugodtan lehet enni egy csomó édességet, különböző napszakokban és éjszakokban is akár. Tehát, hogy ez egy létező dolog, azt akarom csak ezzel mondani, hogy ennek van magyarázata, hogy erre szükség van.
12: Igen, létezik egy étvágy növekedés a luteális fázisban, ezt most már tudjuk, és a legtöbb nő egy picit többet esik a menstruáció előtti napokban.
1: Mi az, amit még fontosnak tartottok elmondani, vagy kiemelni, mert én azt gondolom, hogy végigmentünk azon, hogy mi is volt a cél, azt is átbeszéltük, hogy alapvetően most ezzel született egy tényleg egy kézikönyv, ami szülőnek is ott van, gyereknek is ott van, közösen is lehet, de egymástól függetlenül is lehet. Meghatároztuk azt is, hogy nagyon fontos a viszonyulás, hogy hogyan áll az ember a testének a működéséhez és ezekhez a szakaszokhoz. És én azt gondolom, hogy az ilyenfajta átláthatóság és nyitottság tényleg felszabadít. De van-e valami, amit még ti hozzátennétek?
0: Én csak annyival egészíteném ki, hogy én azt látom, hogy a mai világ, és pláne az internet, az nagyon polarizáló, és hogy nagyon sok olyan hang és jelenség van, ami ilyen szélsőségek felé viszel minket, és hogy szerintem ez egy nagyon jó és fontos törekvése ennek a kötetnek, amit az előbb Júlcsi is említett, hogy mindenki megtalálja a saját igazságát a menstruációs élményével kapcsolatban az objektív tényekre építkezve. És hogy szerintem nagyon könnyű azt látni az interneten, hogyha ugye erről már beszéltünk, hogy az internetes tájékozód, és azért sokszor visz minket zsákutcákba, és a menstruáció kapcsán szerintem különösen, tehát hogy akármit is mondtunk, azért sok minden történt az elmúlt években, de azért még mindig jelen vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy ez nagyon visszataszító, ne beszélj róla, a lányok úgy mennek mondjuk tampont cserélni, hogy suttogva kéri a barátnőjétől, és belerejti a tenyerébe és a zsebébe, és utána 150 tekercs WC-papírból, senki ne lássa meg, hogy egy tampon van nála, és ez egy kínos pillanatokat szül, és közben megjelentek azok a törekvések is, amik ünneplik a ciklust, az első menstruációt, ahol viszonyulunk olyan természeti népek példáihoz, akik szabadon véreztek, vagy áldoztak a vörös folyamok előtt, mint a termékenység istennője előtt. Szóval, hogy szerintem, ha egy jó dolog van az információs társadalomban, akkor az, hogy egymás mellé tudjuk tenni ezeket az információkat, és amit te is mondtál ezekről a hiedelmekről, ott azért nem véletlen, hogy az egyik oldalon ezek így egymás alatt jelennek meg, mert hogy azt tényleg szerintem, ha valamikor, akkor ma kiemelten fontos látni, hogy egy kicsit a tudatosságnak és a reflexiónak az is fontos eleme, hogy kérdésekkel és egy ilyen higgadt gondolkodással, meg nyugalommal álljunk az ilyen témákhoz, és hogy nem kell elköteleződnünk, és nem kell kimondanunk, hogy a menstruáció az egy borzasztó dolog, vagy egy szuper jó dolog, hanem néha ilyen és néha olyan.
1: Igen, meg valahogy erről nekem még az jutott eszembe, hogy az, hogy nem kell ebben, és ebben sokat segít amúgy a könyv is, de most, amit te mondtál, az is, hogy nem kell ebbe szégyenkezni. Főleg akkor nem, hogyha valakit váratlanul ér, de hát erre mind kitér a könyv, hogy mi történik akkor, hogyha az embert váratlanul ér, és hogy ma már ez egy létező dolog, hogy lehet ebbe segítséget kérni, hogy nem kell ezen ott tipródni, és akkor saját magadat nem tudom, hogy megfogalmazni, hogyha nem voltál képes erre felkészülni. Szóval, hogy azért levesz egy csomó békjót az emberről, ha ezt szabadon van kezelve. Ugye ezt mondtam az előbb is, hogy nekem ezt hozza ez a könyv.
12: Jaj, de jó, nagyon örülünk neki, hogyha a felszabadulás az élménye a könyv olvasásának, ez nem tudjuk vékkal rárejteni, hogy az egyik célunk volt.
1: Na, én szerintem sikerült, úgyhogy én ajánlom, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és örülök, hogy erről tudtunk beszélgetni, mert fontos téma.
12: Köszönjük.
0: Nagyon szépen. Köszönjük.
1: Dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránic Dorottya illusztrátor voltak a vendégeim. A Megvan című könyv kapcsán beszélgettünk, és ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, maradjatok itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: A Markó utcába költözik a vagyonvisszaszerzési hivatal. Felmentették a Honvéd Kórház főigazgatóját. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből. Egy hideg front érkezik, majd futó záporok előfordulhatnak, de a hétvégén ismét 34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A hivatal a Markó utcába, az onnan kiköltöző kúria helyére a legfőbb ügyészség mellé költözik, jelentette be a miniszterelnök. A kormány a héten arról is döntött, hogy a Tisza kormány által megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal megmaradt pénzét, 2,3 milliárd forintot az újonnan felálló intézmény kapja meg. Szinte stagnál a munkanélküliség, júliusra a ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra nőtt. Az átlagos foglalkoztatotti létszám 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000, a külföldön dolgozóké 124.000 volt. Folyamatosan csökken a magyar külkereskedelmi többlet. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-kal nőtt, jelentette a KSH. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, hogy valóban túlárazva adta-e a követ Orbán Győző cége a Dolomit Kft. A Mészáros Lőrinc féle V-hídnak, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága 444 megkeresésére. A túlárazás gyanúja miatt még Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, egyik júniusi posztja miatt tett feljelentést a Transparency International. Az egészségügyi miniszter felmentette főigazgatói tisztségéből az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját. Vikonkál Norbert Miklós helyett az új vezető Durai Gábor Zoltán lesz. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket, ugyanakkor azt írta, hogy az új főigazgató feladatai között a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések felgyorsítása, a kórház korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek fejlesztése szerepel. Augusztus 31-től hétköznapokon megváltozik a rakpart autómentességének időpontja, az eddigi 17 óra helyett 18 óra 30-tól lép életbe a korlátozás, a hétvégi rend nem változik. Venezuela azt fontolgatja, kilép az OPEC-ből. A Bloomberg cikke szerint ennek hátterében az áll, hogy az ország egyre szorosabb kapcsolatban van az Egyesült Államokkal. Egy ideje tárgyalnak arról, hogy az amerikaiak jelentős részesedést szerezzenek venezuelai olajmezőkben, sőt, egyes tervek szerint akár 100 éves bérleti megállapodások is szóba kerülnek. Akramentesítették a hormuzi szorost, írja az Economics. Az amerikai középső parancsnokság vezetője közölte, sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Vasárnap ismét jön a kánikula 29 és 34 fok közötti maximumokkal, a napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de csapadék nem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: A man is a superman.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
9: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Újabb gátszakadás volt az árvíz sújtott a Nepálban, még több mint 1000 embert keresnek. Egy hidegfront érkezik, majd futózápor holnap előfordulhat, de a hétvégén ismét 34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján többek között költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja is felmerülhet. Ezzel párhuzamosan a sport államtitkárság elrendelte a Fradi városra adott támogatás és kamatainak visszafizetését. Az FTC-nek csaknem 25 milliárd forintot kell visszafizetnie 30 napon belül. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak, írja a G7. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét a pénzre. Soha nem volt még olyan alacsony a halálozások száma, mint idén júliusban. A KSH előzetes adatai szerint az előző év azonos hónapjához képest a szülések száma 8,2%-kal, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal nőtt. A termékenységi arányszám eközben egy év alatt 1,3-ról 1,28%-ra csökkent. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok rövidített útvonalon, Újbudai végállomásaik és a Jászai-Mari tér között közlekednek. Szombathely lebetonozza az aszbesztel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az oladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldást jelenthet, ameddig a végleges intézkedés, az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. Újabb gátszakadás volt az árvízsújtott a Nepálban. A mentőakciókat felfüggesztették, a helyiek a domboldalakon igyekeznek biztonságosabb helyre húzódni. A szerdai gleccser omlás következtében kialakult katasztrófában 470-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Miközben több mint 1000 embert eltűntként keresnek. Az árvíz falvakat söpört el, erőműveket, utakat és hidakat rombolt le. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Vasárnap ismét jön a kánikula, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de csapadék nem várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 28-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Esemény.
1: Különleges esti programokkal várják augusztus utolsó péntekén 28-án a Szegedi Vadas Parkban a látogatókat. A Vadas Park legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kint tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a Vadas Park 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az ott lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett állatkertek éjszakája középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látványetetések, állatbemutatók sem. Először az indiai orrszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Az este másik kiemelt témája Afrika, a Serengeti Trupé táncházát és koncertjét követően tűzzsonglőr bemutatója zárja a programokat.
3: Koncert. A Margit szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
2: Fesztivál.
1: A politikai és társadalmi átmenetek, valamint az ökológiai krízisek bizonytalanságát állítja középpontba az idei Platt Fesztivál, amely augusztus 30-a és szeptember 8-a között köztéri művészeti projektekkel, kortárs tánc előadásokkal, sétákkal és résztvételi programokkal várja a közönséget Budapesten. Az esemény témájának fókuszába azt a köztes állapotot állítják, amikor egy korábbi rendszer már megrendül, de az új még nem alakult ki. A programban 4 külföldi művész budapesti adaptációját mutatják be hazai közreműködőkkel. Medi Dakhan marokkói és magyar táncosokkal közösen létrehozott KMS for Resistance című koreográfiája és hang performansza a légzést az ellenállás és a kollektív cselekvés eszközeként vizsgálja. Wojciech Rabicki fordított partitúrák című munkája cseperi lakókkal folytatott beszélgetésekből kiindulva tárja fel a városi terek rejtett történeteit és a kollektív emlékezetet. Elisabetta Consolini Unreal Estate Agency című részvételi performansza egy képzeletbeli ingatlan irodán keresztül azt vizsgálja, hogy hogyan válik az otthon egyre inkább pénzügyi eszközzé. Marcos Krivokapics Unreal Estate című városi sétája pedig a megfigyelési rendszerek és digitális technológiák mindennapi életre gyakorolt hatására reflektál. A Művész mint kurátor programban idén a Fuzzy Earth kollektíva meghívására Irene Lucas Napenergia laboratóriuma és közösségi konyhája, a Pop-up Cantina Solar érkezik Budapestre. A fesztivál Sensing the City program sorozata idén is a városi térbe illesztett művészeti akciókkal foglalkozik. Jody Wood Mobility Garden című interaktív hordozható kertje az élelmiszer ellátással kapcsolatos tudás és a közösségi gondoskodás kérdéseit vizsgálja. Móró Zsófi Erőmű című projektje az 1988-as Bős Nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozások emlékét kapcsolja össze a Duna jelenlegi ökopolitikai kérdéseivel. Szabó Kristóf Ecological Backup System című napenergiával működő köztéri akciója pedig a városi ökológia sérülékenységére és a természet lehetséges jövőjére hívja fel a figyelmet. A szervezők szerint a fesztivál elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet együtt élni a változással. A programok arra ösztönzik a közönséget, hogy ne csupán szemlélője, hanem alakítója is legyen a körülötte zajló társadalmi és környezeti átalakulásoknak.
0: Gasztró.
1: 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a Zsinagógák hetének nyitó eseménye. A szervezők tájékoztatása szerint a 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle Sólet változatot mutatnak be. A programon, amely idén is a Zsinagógák hetének nyitó eseménye lesz, a látogatók a zsidó konyha hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A látogatók az eseményen megkóstolhatják a Sólet magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatát. A magyar Sólet füstölt marha és libahússal, gerslivel, tarkababbal, fokhagymával és fűszerpaprikával készül, főtt tojással és csalamádéval tálalva. Az izraeli változat marhahúst, burgonyát és zöldségeket tartalmaz, enyhén paradicsomos, római köményes alapon, pikáns, ambaöntetes csalamádéval. A hegyaljai sólet libazsíros alapon készülő bab, gersli, marhaszegy és füstölt húsok együttese. A street food változatban a klasszikus sólet krémjét meleg pitába töltik, ropogó savanyú káposztával és enyhén csípős zsuggal. Részletezték a szervezők, a Sólet Fesztivál tehát augusztus 30-án lesz Budapesten a Városháza Parkban.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Levendula minden mennyiségben. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Esküvőre készülőknek jó tipp lehet. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású. Felcsúttól alig több mint 10 kilométerre van Vértes acsa, ahol a nyár illatai szöknek ki az üvegekből, a napérlelte gyümölcsök zamatát mindenféle finomság őrzi, akár egészen télig. A valaha tanya gazdái 2007 óta alakítják permakultúrára épülő, önfenntartó biogazdaságukat. Fő termékük a szörp, ebből 70 félét készítenek, de kínálnak lekvárt, ajvárt, zakuszkát is. Ezekhez a legtöbb alapanyagot, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt maguk termesztik, és mind biominősítésű. Ezen kívül nagyon finom, és bizony az illatuk is bódító.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Down in Mexico címmel adta ki legelső maxiát a Los Angeles-i The Coasters Rhythm and Blues zenekar 1956-ban. 51 évvel később Quentin Tarantino halálbiztos című trash filmjében a méltán híres lap dance jelenet alatt csendült fel újra.

0: baby. Come with me. We can watch the bullfight together. Come with me.
1: Sziasztok, Zságer Balázs vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Time After Time című jazz standard eredetiét Sammy Kahn és Jules Stein írta 1946-ban az It Happened in Brooklyn című filmhez. Azóta rengetegen készítették el saját verziójukat a dalból, köztük olyanok, mint Judy Garland, Chet Baker, Shirley Bassey, James Brown, Miles Davis, az Isley Brothers, Cyndi Lauper, Frank Sinatra, Dusty Springfield, a Temptations vagy Rod Stewart. Paul Anka csak 2007-ben Classic Songs My Way című albumára dolgozta fel.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Száz hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Száz holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Maluridé formáció 2020 tavaszán alakult. Jelenlegi felállásban 2022 tavaszától zenélnek együtt. A zenekar stílusa a pop és az elektronikus zene alapjaira épül. Ugyanakkor lírikus, szövegközpontú énekszólamaikkal a klasszikus harmóniák eszköztárából is válogatnak. A Telekom Electronic Beats 2022-es Selektor pályázatán bekerültek a pop kategória legjobb 10 dala közé. A hangfoglaló program 2023-as évadának pedig támogatott produkciója voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a War-t, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumours nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

Jacob.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Vitpecker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihedelikus Rock Fesztiválián. Szeptember 4-5. A Pusztazámor kastélyban.
9: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A Markó utcába költözik a vagyonvisszaszerzési hivatal. Felmentették a Honvéd Kórház főigazgatóját. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből. Egy hideg front érkezik, majd futózáporok előfordulhatnak, de a hétvégén ismét 34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A hivatal a Markó utcába, az onnan kiköltöző kúria helyére a legfőbb ügyészség mellé költözik, jelentette be a miniszterelnök. A kormány a héten arról is döntött, hogy a Tisza kormány által megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal megmaradt pénzét, 2,3 milliárd forintot az újonnan felálló intézmény kapja meg. Szinte stagnál a munkanélküliség, júliusra a ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra nőtt. Az átlagos foglalkoztatotti létszám 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000, a külföldön dolgozóké 124.000 volt. Folyamatosan csökken a magyar külkereskedelmi többlet. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-kal nőtt, jelentette a KSH. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, hogy valóban túlárazva adta-e a követ Orbán Győző cége a Dolomit Kft. A Mészáros Lőrinc féle V-hídnak, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága 444 megkeresésére. A túlárazás gyanúja miatt még Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, egyik júniusi posztja miatt tett feljelentést a Transparency International. Az egészségügyi miniszter felmentette főigazgatói tisztségéből az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját. Vikonkál Norbert Miklós helyett az új vezető Durai Gábor Zoltán lesz. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket, ugyanakkor azt írta, hogy az új főigazgató feladatai között a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések felgyorsítása, a kórház korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek fejlesztése szerepel. Augusztus 31-től hétköznapokon megváltozik a rakpart autómentességének időpontja, az eddigi 17 óra helyett 18 óra 30-tól lép életbe a korlátozás, a hétvégi rend nem változik. Venezuela azt fontolgatja, kilép az OPEC-ből. A Bloomberg cikke szerint ennek hátterében az áll, hogy az ország egyre szorosabb kapcsolatban van az Egyesült Államokkal. Egy ideje tárgyalnak arról, hogy az amerikaiak jelentős részesedést szerezzenek venezuelai olajmezőkben, sőt, egyes tervek szerint akár 100 éves bérleti megállapodások is szóba kerülnek. Akra mentesítették a hormuzi szorost, írja az Economics. Az amerikai középső parancsnokság vezetője közölte, sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Vasárnap ismét jön a kánikula 29 és 34 fok közötti maximumokkal, a napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de csapadék nem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok. Mai vendégem Szuna Noémi kávészakértő, aki számos könyv szerzője és társszerzője, többek között írt könyvet a teáról és a kávéról, és emellett a legnagyobb hazai kávés rendezvények szervezője, akit ma a kávéról, a kávézási szokásainkról és a trendekről, a kávé kultúráról kérdezek. Szervusz Noémi, köszöntelek szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdhetjük avval, hogy hány kávén vagy ma túl, Noémi?
2: Ma még csak 2 kávét ittam, és ennél többet szoktam így délig, de most nagyon ébren vagyok anélkül is.
1: Ó, ez jó hír, akkor élvezettel tudunk beszélgetni a kávéról, és majd azt is ecsetelni fogjuk, hogy egyébként milyen élettani hatása van a kávénak, de kezdjük azzal, hogy azért nem volt a kávé mindig könnyen elérhető az emberek számára. Hova nyúlik vissza a története?
2: Hát ugye a története több ezer évre nyúlik vissza, de inkább azt mondanám, azt az időszakot, amikor a kávézás megjelent Európában, ugye az egy mérföldkőnek számít, tehát azt szerintem talán sokan tudják, hallották már, hogy ugye Észak-Afrika, illetve a Közel-Kelet számít a kávézás bölcsőjének, és gyakorlatilag Európában az 1500-as, 1600-as években került a kávé, ugye Konstantinápolyban, majd az akkori Olaszországba, és ugye Velence, Triest voltak, tehát jellemzően a nagy kikötővárosok azok, ahova ugye beérkezett a kávé, és ott indultak az első kávéházak, de hát akkor még messze nem beszélhetünk arról, hogy nagyon elérhető lett volna a hétköznapokban, vagy bárki számára a kávé, tehát természetesen ezek a kávézók, ezek igazából egy társasági helyszínek voltak, ahol ugye jellemzően a férfiak találkoztak, vitattak meg különböző ügyeket, és ide került be a kávé, mint egy ilyen nagyon érdekes új dolog, ami egyébként élénkítő hatással is bírt. És hát innen indult igazából a története nagyon-nagyon izgalmas eseményekkel egyébként.
1: Amikor megjelent a bab kávé, mondjuk a trieszti kikötőkben, és megszülettek az első főzött kávék, főzték akkoriban a kávét?
2: Ugye akkoriban mondhatjuk azt, hogy főzték a kávét egyébként, tehát teljesen más eszközökkel készült akkor a kávé, és ugye akkor még a közelében sem voltunk a mai eszpresszógépek elődjeinek sem, hanem akkor jellemzően ugye a kávét durvára őrölték, tehát ugye a megpörkölt kávét durvára őrölték, és különböző ilyen filtereken, amit annó ilyen textileknek kell elképzelni, azon keresztül leszűrték a kávét, tehát ez volt a filterkávé elődje, és így itták, ez volt az egyik módszer, a másik módszer pedig az volt, ami a török kávé kultúrából jön, hogy ugye összeforralták vízzel a kávét, aminek a tetején ott volt az arc, azt le kellett merni, és akkor ugye ez volt az ilyen törökös kávé.
1: Na, akkor visszakanyarodok az előző kérdésem első részéhez, szóval amikor megjelent az olasz kikötőkben a kávé, ugye egy fekete, sűrű, vagy kevésbé sűrű ital, milyen érzéseket, milyen érzelmeket, milyen rendeleteket váltott ki, hiszen azért ez egy idegen kultúrából érkezett, idegen szokások bevezetésére késztette az embereket.
2: Hát ugye mindennel kapcsolatban, ami új, azzal ugye a társadalom egy részének, sőt a hatalom egy részének mindig van kifogása, fenntartása, félelme, és ez valójában a kávéval kapcsolatban is így volt. Mi volt a probléma szegény kávéval? Egyrészt az, hogy volt egy olyan következménye a kávézásnak, hogy emberek összegyűltek. Tehát, hogy ez egy ilyen ceremoniális történet volt, okot adott arra, hogy gyülekező pontok legyenek, úgymond, ami ugye nem minden esetben nyeri el mondjuk a hatalomnak a támogatását, vagy hogy mondjam, a rokon szemvét.
1: Lehetőséged ad konspirációra.
2: Így van, tehát hogy ugye ne felejtsük el, hogy az 1500-as, 600-as évekről beszélünk, amúgy is nagyon bonyolult politikai rendszerek voltak Európában. Tehát, hogy egyrészt ugye volt egy ilyen típusú félelem. Illetve hát ugye a kávénak volt ez a bizonyos élénkítő hatása, amit már akkor is megfigyeltek, és ugye jellemző ez is, hogyha valami bármilyen módon ilyen értelemben befolyásolja az ember szervezetét, azt nagyon könnyen kikiáltották akkoriban is, vagy hát akkoriban még inkább, ugye ördögtől valónak. Tehát, hogy itt konkrétan a pápának kellett állást foglalnia, mert hogy meg akarták átkozni a kávét, és bűnös italnak nyilvánítani, és hát ugye a legenda szerint a pápa megkóstolta a kávét, ám de nagyon ízlett neki, és inkább úgy döntött, hogy megkereszteli, és ezáltal ugye legitimitást ad neki. Most nyilván tudni kell, hogy ugye akkoriban már volt egy nagyon élénk kereskedelmi forgalom, tehát hogyha akarták volna, sem tudták volna egyrészt azt nagyon ellenőrizni, befolyásolni, hogy bejön ez az áru, mi történik, és hát ami meg még fontosabb, hogy nyilván voltak olyan józan, jó üzleti érzékkel rendelkező személyek, akik rájöttek arra, hogy ebbe sokkal több van, tehát ez egy nagy biznisz.
1: Meglátták
2: amire,
1: a bizniszt.
2: Így van, amire lehet építeni, és hát milyen igazuk lett.
1: Említetted, hogy eleinte férfiak itták. Mikor vált női szokássá is? Ugye azt én értem, hogy a férfiak járhattak össze, és akkor ez volt a kultúrának a része, vagy így működött a társadalom. Mikor kezdtek szépen a nők is beszivárogni?
2: Egyébként nagyon későn, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha végtekintünk így a kávéházi kultúrtörténeten, akkor azt lehet mondani, hogy igazából csak az 1800-as évek vége felé jelent meg az, sőt már utána ugye a századfordulón az 1900-es évek elejére, amikor nők kísérő, férfi kísérő nélkül, akár társasággal, de hogy elkezdtek kávézóba járni, tehát ehhez kellett ugye a teljes polgárosodás folyamata, nagyon sok szempont, hogy egyáltalán elterjedjen, nem az, hogy kávézni járunk, hanem hogy elterjedjen az, hogy vannak nyilvános helyek, amik vendéglátóhelyek, hát természetesen ugye mondjuk az 1800-as években is megjelentek hölgyek az ilyen intézményekben, de hát ugye az ő megítélésük az korán sem arról másképp szól. Így van, igen. Szóval, hogy valójában nagyon érdekesen fejlődött az is, hogy ugye mikor jelent meg a háztartásokban a kávé, mint ital, és mikor lett ennek tömeges a fogyasztása, mert ez abszolút a 20. századra tehető történet.
1: És ugye technológiai fejlődés kellett, ipari fejlődés,
2: hát mindenképpen kellett ugye egyrészt a technológiai fejlődés, ugye ez megint csak nagyon sokat köszönhet Európának, tehát ugye Olaszországban kezdték el azokat az eszközöket fejleszteni, gyártani, amelyek a mai espresso gépeknek az elődjei, és utána jött az, hogy ezekből az eszközökből elkészültek ugye az otthoni verziók, de ez valójában és a kávénak, mint tömegcikknek a megjelenése, az a második világháború utára tehető, és itt ugye nem csak a technológiai fejlődés volt érdekes gép, tehát eszköz oldalról, hanem a kávénak, mint alapanyagnak a feldolgozása. Tehát, hogy igazából azt, hogy lettek otthoni kiszerelésű kávék, ugye az volt az első lépés, nyilván még arra egyébként mindenki emlékezhet, aki egy picit idősebb, hogy még annó, mit tudom én, a 70-es, 80-as években ugye elmentek az emberek a közérdbe, és ott voltak ott darálták, a nagy darálók, ugye, mert nem otthonra vettél darálót, de azért voltak ezek a kézi darálók, de hát ugye, ami pedig az USA-ból jött, és egy teljesen más irány, ugye azok az ilyen úgynevezett Nescafék, tehát ugye az instant kávéknak a megjelenése, és ugye az adott egy teljesen más irányt a kávézásnak. Ezek szépen így egymás mellett fejlődtek, hogy ki akarta instant inni, ki akart otthon készíteni úgymond kávét, és hát ugye berobbant a kávé. kávézás. Tehát az már akkor nem a kávéházaknak volt csak a privilégiuma, hanem mindenhova tudott kerülni kávégép gyakorlatilag.
1: Igen, a kávéházi kávézás az egy hozzáadott érték, egy élmény. Az otthoni kávézás az meg az otthoni szertartásnak a része, vagy éppen az, hogy picit pörgetni szeretném Igen. magam, vagy hatást szeretnék gyorsan elérni.
2: Igen, de hogyha most csak a magyar történelemből indulunk ki, és mondjuk az 1800-as évek második felétől, ugye nem kell azt gondolni, hogy akkoriban már mindenki, aki kávézóba járt, kávét akart inni. Tehát szó sincs róla, ugye miért jártak az emberek kávéházakba? Azért, mert szűkös, kényelmetlen otthonokban élt a társadalom nagyobb része, ahol nem volt olyan jó lenni, mint egy tágas, kényelmes kávézóba, ami azért volt demokratikus idézőjelben, mert hogy viszonylag olcsón ott így el tudtad tölteni a napot, tehát fogyasztottál valamit, és
1: ugye a kávé élet társasági volt, élet környezet, volt, igen.
2: Így van, ugye nyilván sok irodalmi kávézónk volt, tehát ment a híre ugye ennek, hogy jó kávézóba járni, de hát azért nagyon-nagyon sok hely volt, ahova messze nem az irodalmárok jártak, de volt kávé kimérés, ugye ez egy élénkítő dolog volt, de hogy gyakorlatilag az, hogy amiről ma így nosztalgiával beszélünk, hogy hát az irodalmi kávézók, kora, stb. Azért ez is inkább már a 20. század első egy-két évtizedére tehető, amikor ugye a nyugatosok megteremtették ennek az egésznek így az imidzsét, mitoszát.
1: Egyébként, hogyha a 20. századi kávézásra gondolok, és mondjuk eszembe jutnak a bécsi kávéházak, amihez talán a magyar kávéházak is jobban hasonlítanak, vagy mondjuk Olaszországra, vagy Franciaországra gondolok, ahol oda könyökölnek gyorsan a pult mellé, megisszák a presszót és szaladnak tovább, szóval picit más is országonként is ez a kávézási fogyasztás.
2: Abszolút, teljesen más, tehát hogyha most visszatérünk Olaszországra, ugye ott az espresszó kultúra, tehát egyáltalán honnan jött? Onnan jött, hogy ahogy a szó is jelenti, hogy ugye egy nagyobb nyomással kellett készíteni a kávét, és gyorsabban, hogy tényleg ez a reggeli kiszolgáljuk az embereket egy ilyen élénkítő kis feketével, ez tudjon működni, mert addig sokkal hosszabb ideig és macerásabb volt ugye a kávézókban is elkészíteni a kávét, és ugye olaszul al banco, úgy mondjuk, amikor a pultnál megállsz, és így fölhajtod azt a kis csészefeketét, ez mind a mai napig így van, olyannyira, hogy olcsóbb, tehát hogyha te al banco fogyasztasz, az mindig egy olcsóbb ár, mint hogyha ki kell hozni a felszolgálónak az asztalhoz, és akkor ott jellemzően nem is eszpresszót fogsz inni, mert az eszpresszónak ugye az a lényege, hogy elkészül, és az tényleg gyorsan azonnal meg kell inni, melegen, mert akkor jók az ízek. Ugye hát a tejalapú, a cappuccino az olasztoknál, ugye a mi osztrák-magyar monarchia beli, és ugye hát ez terjedt el utána később Magyarországon, ugye kapucinár, tehát a teljes alapú tejszihabos kávékat azért lehetett hosszabb ideig kevergetni, kortyolgatni az asztaloknál. Pontosan, tehát az hozta azt a varázsát, hogy ez egy társasági program tud lenni. De ugye Olaszországban is, hogyha megnézzük, mind a mai napig reggel, bárki, ha bemegy, az irodista, a munkások, bárki bemegy, megiszta a kávéját, és megy a dolgára, ő nem üldögél ott. Aki üldögél, az ez egy más kategória.
1: Az a turista.
2: Leginkább egyébként, igen.
1: Hogyha már Olaszországot szóba hoztad, és ennyit beszélünk az olaszokról, ugye én nem tudom most mennyi egy eszpresszó Olaszországban, de ezt tudom, hogy hosszú ideig forradalom volt, hogyha bizonyos 1 euró Igen. fölé ment az ára.
2: Én sokat járok Olaszországba, és azért nyilván vannak különbségek ott is, régióként, kávézónként, de most már azért 1 euró fölött van. Hát ilyen 1,20 euró körül van most az eszpresszó nagyságrendileg, 1,50 euró.
1: Igen,
2: tehát már ott sem feltétlenül tudsz 1 euróért inni eszpresszót, vagy a nagyon déli részeken esetleg.
1: Magyarországon mi a helyzet a kávéfogyasztással? Mennyit fogyasztunk mi magyarok? Te említetted, hogy eddig 2-n vagy túl, ugye azért most már kora délután van. Én is eddig 2-t ittam. Nem tudom, hogy mi az átlagba számítunk-e.
2: Hát igazából Magyarország, hogyha most itt az európai átlagfogyasztást nézem, mi abszolút nem vagyunk az élmezőnyben, kávéfogyasztásban, sőt erősen a közép, vagy még alatta vagyunk, de szerinted egy főre így Európában hol iszák a legtöbb kávét?
1: Mintha azt hallottam volna, hogy a skandinávok.
2: Igen, teljesen akkor meglepő igaz, módon igen, tehát a Finnország, Svédország, és ők ugye nem eszpresszót isznak, teljesen más ugye náluk ez a hosszú kávé, a filter kávé, a kávé, de abban nagyon sokat megisznak. És valójában Olaszország és ez a déli típusú kávékultúra is mind-mind utánunk jön, és hát utána jövünk mi itt, ugye ez a közép-kelet-európai régió, de hát ugye ez nagyon változatos, hogy napi hány kávé számít átlagosnak, és hogy az milyen kávé, de hogyha ilyen statisztikákat szeretnénk nézni, azt mondhatom, hogy a magyarok többsége azért alapvetően eszpresszó, vagy ez a kis fekete kávé típusú kávéfogyasztó, ami nem csak eszpresszó lehet, hanem kotyogós, ugye, tehát ajaj, az otthoni fogyasztást nézzük, ez mind a mai napig hihetetlenül népszerű. És ugye kávézókban pedig a cappuccino még a másik főital, amit mindenki nagyon szívesen iszik.
1: Hogyha már itt a trendeknél tartunk, vagy az európai trendekről beszélünk, akkor egyre több macsa kávézó nyílt mostanában, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt Amerikában. Egyébként kávézónak mondják, de ugye a macsa az tea. És igen, mintha nagyobb divatja kezdene lenni. Azt nem mondom, hogy nagyobb, mint a kávénak, de a fiatalok körében nagyon népszerű.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, pont

0: úgynevezett specialty kávézóknak, vagy új hullámos kávézóknak, hanem olyan méreteket ölt a fogyás, ahol már a kávénak a kontójára mehet, és hogy ténylegesen meddig lehet hívni egy kávészót kávézónak, amikor már valójában nem a kávé a fő terméket, hanem a matcha, vagy a különböző alternatív egészségfókuszú italok. És itt az egészségen van a hangsúly, mert hogy ugye az elmúlt években akkora trendje lett mindennek, ami arról szól, hogy egészségesebb, mint más, de közben meg azért mégiscsak megvan egy élénkítő hatása, számos egyéb jótékony hatása mellett, ez a matcha, ugye, ami a japán zöld teának a porított verziója, és hát egy ilyen szuperfoodként, szuperélelmiszerként van ugye a matcha elkönyvelve, és amíg ugye teázóba vagy teaházakba ezt egy ilyen kis matcha szertartás keretében készítik el, ugye egy kávézóba, ha bemész, akkor jellemzően matcha lattékat tudsz inni, és hát egy sokkal egyszerűbb verzió, tehát nagyon gyorsan el lehet készíteni egy matcha lattét, és hát az az igazság, hogy óriás nagy trend lett, különböző ízesítésekben is, és igen, most itt tartunk, hogy egyrészt komoly kihívója van a kávénak a kávészókban, tehát ez nem az otthoni fogyasztás, hanem a kávészókban, és mondom jellemzően az új hullámos kávészókban, de egyébként nem csak a matcha, most már a hojicsa, ami ugye a füstölt, porított verziója a japán teának, illetve hát a kombucha, nagyon sok olyan superfood van, ami bejön a képbe, amihez van, ahol egyébként kávét is adnak, tehát beletöltenek egy kis kávét is, van, ahol nem, és hát nem látjuk, hogy hol lesz ezeknek a trendeknek a vége.
1: Igen, és ez legalább ennyire igaz a kozmetikai szerekre is, ahol Ázsiában nyúlnak vissza a hölgyek, vagy ott keresik a szépségnek a titkát. Noémi, elérkeztünk a fél időhöz, most egy pici szünetet kell tartanunk, de folytatjuk a beszélgetést Szuna Noémivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a kávézás kultúrájáról. A szünet után várunk benneteket vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének!
4: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
6: Folytatjuk az Egy életem műsorát. A mai vendégem Szunan Noémi, akivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a jó minőségű kávékról beszélünk, és bár az első részt a macsa teával fejeztük be, én most azt javaslom, hogy folytassuk azzal tényleg, hogy mitől jó minőségű egy kávé, egyáltalán beszéljünk a kávéfajtákról.
7: Igen, tehát, hogy mitől jó minőségű, az egy nagyon összetett folyamat, ami nem csak a kávétól függ. Tehát a kávé ital, ugye, amit elfogyasztunk, annak több összetevője van a minőség szempontjából. Az első és legfontosabb nyilván maga a kávé, mint alapanyag. Ugye, azt szerintem sokan tudják, hogy a kávénak alapvetően két típusa van, ugye az arabika és a robusta. Az arabika az, ami az ízekért felel jobban, tehát, hogy ugye ez a érzékenyebb, nehezebben termeszthető, de igazából a zamatos, ízgazdag kávé fajta, és ugye a termelésnek a döntő többségét az, ugye az arabika adja. A klasszikus olasz blendekben ugye megtaláljuk a robusztát, ami egy sokkal ellenállóbb, ugye a koffeinér, illetve a kremáér az espresszón, ugye a robusta felel, és hát ugye mivel egyre nagyobb a világ igénye arra, hogy kávét fogyasztunk, hiszen most már az ázsiai országok is beléptek a kávéfogyasztók piacára, akik eddig tradicionálisan teáfogyasztók voltak.
6: Akik de, a macsát ugye ide küldték hozzánk.
7: Így van, igen, miközben ott a fiatalok elkezdtek kávézni, igen. Szóval, hogy ez ugye azt mondta maga után, hogy elkezdtek kísérletezni a robusztával is, hogy hogyan lehet a robusztának a minőségén, az ízén fejleszteni, tehát már ugye vannak az úgynevezett fine robusta kategóriák, amik önmagukban is nagyon jó kávék, nem egy ilyen kiegészítője egyébként az arabikának. És akkor itt ugye meg kell azt említeni, hogyha blendekről beszélünk, hogy ez a klasszikus olasz kávé kultúra, ami úgy néz ki, hogy benne van egy nagyobb arányú arabika kávé, robusta kávé, és akkor ez ad egy ilyen testességet, ad egy kremát, és nem forszíroztuk azt, hogy mi a származási területe, mert itt 7-8 ültetvényről is felvásárolhatják a kávékat, és akkor ilyen nagyon precíz pörkölési profillal beállítják, hogy ennek hogy lesz egy kiegyensúlyozott íze.
6: Nagyon fontos szó volt ez a blend, hogy itt nem arról van szó, hogy egy cserjéről isszuk a kávét a csészénkben, hanem itt több termőterületről, akár különböző országokból is érkezhet.
7: Van, pontosan.
6: Az a keverék, ami aztán végül a csészénkbe kerül.
7: Így van, ez abszolút így van, és ehhez képest van az úgynevezett single origin, vagy ültetvény kávé, ez így egy érthetőbb kifejezés, aminek az a lényege, hogy azt viszont teljesen transzparensen tudjuk egy meghatározott területről, ültetvényből, régióból, ismerjük a származási helyet, a cserje típusát, mert ugye az arabika az egy gyűjtőnév valójában, tehát annak millióféle verziója van, és akkor ugye ott tudjuk, hogy ezt a bizonyos nyers kávét hogyan pörkölték meg, milyen intenzitással, ugye jellemzően ezeket világosabb, közepes pörköléssel szokták elkészíteni, mert ez adja ki jobban az ízjegyeket, és tudjuk, hogy hány méterről származik, tehát ha valaki vesz egy ilyen kávét, akkor általában magán a csomagoláson is már egy csomó információ fel van tüntetve. Ugye többek között ezek a bizonyos ízjegyek, amik a kávénak a természetes ízeit jelölik. Tehát amikor olyanokat olvasunk, hogy virágos, karamellás, csokoládés ízjegyek, még véletlenül se keverjük azzal a fogalommal, ami maga az ízesített kávé, szintén nagyon népszerű kategória, amit pörköléskor különböző ízesítő anyagokkal ízesítenek, és
6: utólag.
7: Ugye ebben utólag, és akkor ebben ugye nagyon kreatív kávékat lehet kihozni, de az egy más kategória.
6: Igen. Beszéljünk akkor egy picit a termőterületekről, mert ugye ezek nagyban meghatározzák az ízjegyeket, és körülbelül hány országban termesztenek kávécserjét?
7: Hát jelenleg több mint 70 országban zajlik a világon kávétermesztés, de ezeket úgy kell elképzelni, hogy jellemzően azért itt az egyenlítő vidékén helyezkednek el, tehát ha most így megpörgetnénk egy földgömböt, akkor látnánk, hogy Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában nagyjából így egy sávban vannak azok az országok, amelyek igazából alkalmasak arra, hogy kávét termesztenek. És ugye sokszor szoktuk hasonlítani a kávét a borral, mert nagyon hasonló fogalmakat használunk, ugye a terroir, hogy milyen a termőföld, az mennyire ásványos, vagy vulkanikus, ugye
6: ettől
7: mennyi,
6: függ az íz nagy
7: így van,
6: majd,
7: a napsütéses ugye? Órák száma, a tengerszint feletti magasság, stb. De ami még nagyon fontos, és kiemelném egyébként szintén analógia a borra, az az úgynevezett kézi szüretelés. Tehát, hogy az ilyen magas minőségű kávéknál ugye nem gépi szüret zajlik, hanem oda kell menni, és le kell szedni egyenként a cserjékről a kávébabot, vagy hát magát, ugye ez még a kávé gyümölcs, tehát amikor látunk ilyen fotókat, ugye ilyen szép piros, meg zöld, ugye akkor maga a kávébab körbe van ülelve ezzel a gyümölcshússal, mint egy cseresznye. És úgy néz ki a feldolgozás, hogy ezt a kávé cseresznyét lehantolják a kávébabról, a kávébabot kiszárítják, és ez maga a nyers kávé, amit utána megpörkölnek a pörkölőben.
6: A pörkölő, ami már adott esetben éppen nem ebben a sávban van, hogy ugye nem, az egy elítő környékén, hanem ahova így szállítják, igen, akár ide, igen. Európába, Amerikába, bárhova is a világon. Mondd csak, mikor van kávészüret? Mikor érik a kávé?
7: Vannak olyan országok, ahol többször is lehet szüretelni a kávét, tehát évente kétszer is, de jellemzően ugye ez a január-februári időszak az, ami a szüreti időszak.
6: Hogy állnak a kávészedőkkel? Ugye említetted, hogy kézi munkával kell szedni. Én ha arra gondolok, hogy itt Magyarországon is a bor analógia, hogy sokszor a gazdák milyen bajban vannak azzal, hogy honnan szereznek idény munkásokat szüretelni, vajon ezeken a vidékeken is probléma
7: hát
6: lehet?
7: Hát ugye ez nagyban függ az adott országtól, de amit el tudok mondani konkrét példát, az Costa Rica. Ugye van egy nagyon ismert hazai farm, az egyetlen egy magyar farm, akinek Costa Ricában, a Bányai farm, Costa Ricában van ugye saját farmjuk, és egyébként hát ugye Magyarországon van a pörkölő kávézó minden, és hát ugye járnak ki folyamatosan szüretre. Na most ők mesélték, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Costa Ricában a kosztarikaiak akarnak kávét szüretelni.
6: Csak nem.
7: Nem akarnak, tehát ott már a környező szegényebb országokból érkeznek idénymunkások, akik elvégzik ezeket a munkákat, és ugyanolyan problémával néznek ott is szembe, hogy mondjuk az új, a fiatal generáció már nem feltétlen szeretné ugyanazt csinálni, mint a szüleik, nem akarnak ott dolgozni a farmon, elmennek a városba tanulni, stb. Stb. Ugyanez mondjuk, ha Afrikába megyünk, Kenyába, Etiópiába, ahol szintén családi gazdaságok vannak, és kis termőterületeken szüretelik a kávét nagyon sok esetben, ott még kevésbé okoz problémát, nyilván azért, mert ott igenis szükség van az embereknek erre a munkára, tehát hogy nem lehet általánosítani, de már megjelent az a jelenség, ami én azt mondanám, hogy azért ez még a legtöbb esetben azért nem a fejlett világ, a kávétermelő régiók, de Costa Rica mégis abba a körbe tartozik, ahol már olyan problémák vannak, munkaerő problémák adott esetben, mint a fejlett világ bármelyik országában.
6: Beszéljünk egy picit a kávénak az élettani hatásáról. Én azt olvastam valahol, talán épp a Harvard Egyetem kutatása volt, hogy a depressziót is csökkenti. Milyen élettani hatása van még azon kívül, hogy élénkít?
7: Igen, ez mindig olyan érdekes, hogy folyamatosan jönnek tanulmányok arról, hogy a kávé is ez egy csodaszer tulajdonképpen. Igen, hogy hát akár a depressziót is lehet vele úgymond kezelni, vagy hát ugye itt mindig a mérték az kérdés, hogy mértékletes módon fogyasztunk kávét, de hogy sok olyan tanulmány megjelent, ami pont arról szól, hogy akár a szív- és érrendszeri megbetegedéseken, és sok olyan betegség ellen tud védeni a kávé, ami egyébként népbetegségnek számít, de mondom még egyszer, szóval a mértéke nagyon fontos, és ugye az is, hogy aki attól tart, hogy ez a vérnyomását kedvezőtlenül befolyásolja, ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy hát valójában ez a napi 1-2-3 kávé, ez egyáltalán nem nyomja fel a vérnyomást, ettől nem kell aggódni, de ennek is vannak cáfolatai, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek érezze a saját maga szervezete, igen, az, ami ilyen szempontból megmutatja, hogy mennyi elég a kávéból, de alapvetően az is számít, hogy jó minőségű kávét igyunk, ne egy agyon égetett, agyon pörkölt kávét, tehát hogy azért sok minden számít, és akkor ugye majd rátérhetünk arra is, hogy a jó kávé, mert hogy az elkészítés egy hány helyen lehet hibázni, hogy elrontod a kávédat.
6: Mit szólnál, hogyha ezt egy barisztán keresztül néznénk meg, jó? Ugye beszéltünk már a termővidékről, még esetleg a pörkölést ide behúzhatjuk a bariszták elé, hiszen hozzájuk már gyakran úgy kerül, mert hogy nagyon jó jók vagyunk a barista szakmában, nem csak belföldön, hanem nemzetközi sikereink is vannak. Igen. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hol lehet még elrontani ezt a kávét, illetve előbb kezdjük a pörköléssel. Akkor.
7: Igen, tehát hogy ugye arról beszéltünk, hogy beérkezik a kávé a kávétermelő országokból, ugye jellemzően ide hajóztatják az európai kikötőkbe, a Hollandiába, Olaszországba, Belgium, tehát megvannak azok az országok, ugye ahonnan aztán ugye bekerülnek a raktárakba, és eljutnak a célországokig, a pörkölőkig, és ugye a pörkölő eldönti, hogy ő milyen formában szeretné feldolgozni a kávét, ez alatt értem azt, hogy ugye a különböző kávéknak ugye kitalálják a különböző ízprofilját. De hát ugye én most a specialty kávékról beszélek, a nagy kereskedelmi kávék, adott esetben ugye ismert olasz márkáknak hatalmas pörklői vannak, például Triestben, ugye, ami egy klasszik kávé főváros, feldolgozzák a kávét, szemes kávéként, vagy őrölt kávéként lecsomagolják, és ugye megy az áruházak polcaira, vagy ugye hát a nagy kereskedőkhöz, ahonnan a kávézók vásárolnak. És akkor ugye induljunk ki abból, hogy alapvetően jó minőségű maga a kávé, mint alapanyag, ami bekerül a kávézóba, és hogy tehát hol ronthatja el a barista, hogyha nem elég képzett, vagy nem figyel oda. Kezdjük azzal, hogy ugye van a kávégép, amin be kell állítani egy csomó mindent, illetve van az őrlőnk, egy külön eszköz, ahol be kell állítani a szemes kávé esetében, hogy ugye milyen legyen, hogy azt ugye az ízprofil határozza meg, hogy erősebb, durvább legyen az őrlemény, mi áll jól annak a kávénak. Ugye, és akkor hát az egyik legfontosabb, hogy ezért a kávéitalunk 98% az víz, értelemszerűen. Na most ugye a kávézókban nem a csapot nyitják ki és öntik bele a kávégépbe a vizet, hanem vannak ilyen úgynevezett víztisztító, vízlágyító berendezések, és egyébként én nagyon javaslom, hogy otthon, ha más nem, egy vízszűrő kancsót vegyünk, és lágyítsuk, tisztítsuk mi magunk egy kicsit a vizet, mert nagyon is számít, bárhogy készítjük el a kávét, otthon számít az ízhatásban. És hát ugye alapvetően az, hogy elkészül egy jó eszpresszó, ugye a víz, az őrlésbeállítás, hogy helyesen használd a gépeket, akkor szerencsés esetben ugye elkészül a kávé, de figyeljünk oda, hogy ne legyen hideg a csésze sem, tehát hogy annyira sok kis szempont van, és akkor hogyha tej alapú kávéitalt iszunk, akkor ne égessük túl, ne habosítsuk túl, tehát ne égjen meg a tejünk, ugye legyen szép az a tejhab, figyeljünk oda az eszközök takarítására, vízkötlenítésére, és számos ilyen szempont van, ugye, ami mint vendég ízélményét befolyásolja.
6: Sokan vallásháborút hirdettek a cukor vagy cukor nélküli kávéhívás területén.
7: Ugye érdekes volt, hogy nálunk ilyen 2005 magasságától mondhatjuk azt a kávézásban, hogy megtörtént egy ilyen paradigmaváltás olyan értelemben, hogy addig ugye a 90-es évektől jöttek be az olasz kávégépek, olasz kávék, és ugye ez határozta meg a rendszerváltás utáni kávékultúrát a 2000-es évek elején még, és utána, ahogy a maga a barista szakma is elkezdett fejlődni, illetve hát elindultak barista bajnokságok, megjelent ugye az a kategória, amit specialty kávékultúrának hívunk, és ugye akkoriban ez egy nagyon erős üzenet volt, hogy az ilyen világos pörkölésű kávékat, ahol az ízjegyeket ki kell tudnod érezni, abban ne rakjál cukrot, mert akkor megölöd. Dominál. Igen, tehát akkor minek? Meg hát ugye a cukrot azt az erősen pörkölt olasz kávékba szokás tenni, hogy a kesernyést is kiírtsuk belőle, stb. És pont szintén egy nemrég beszélgetés témája volt, hogy az elmúlt 20 év megmutatta, hogy azért ebben sem kell ennyire szemellenzősnek lennünk, és nem hogy itthon, hanem világszerte. Enyhültek ezek a dolgok, és ezek a dogmák elkezdtek így valahogy így elcsendesedni, és most azt látom, hogy most mindent lehet. Tehát, hogy most már nem ciki az, hogy ha te ízesíteni akarod a kávéitalodat, és kreatív kávéitalok születnek ezáltal. Nem probléma az, hogyha te cukrot akarsz rakni, mert te neked az úgy jó. Szóval most egymás mellett kezdenek elélni a különböző irányzatok, és az a cél, hogy a fogyasztó megtalálja ebből azt, amit ő a magáénak érez.
6: Tulajdonképpen ezek a speciality kávék, ugye van egy 100 pontos skála, amin a minőséget valamilyen igen. módon jellemzik, és ennek a legfelső fokán vannak az első ötödében?
7: Igen, tehát, hogy itt alapvetően 84-85 ponttól fölfelé nevezzük, ugye specialitynek ebben a bizonyos minősítési rendszerben, ami ugye egy nagyon bonyolult, egy nagyon összetett dolog, és itt alapvetően a minősítés az a nyers kávéról szól természetesen, uh-huh. még a zöld kávéról, így igen. van, uh-huh. igen, és ugye hát ezeket ugye ilyen különböző minták alapján persze megpörkölnek, és ugye megszületik a minősítése a kávénak, de hogy amikor egy kereskedő vásárol zöld kávét, akkor ő tudja, hogy ez mondjuk egy 86 pontos kávé, de hiába van neki egy magas pontszámú kávé, attól még azt bőven el lehet rontani egy nem jó pörköléssel, és
6: sőt,
7: akkor lesz
6: így
7: belőle
6: tovább,
7: egy...
6: amiket előbb említettél,
7: van,
6: hiba lehetőségeket.
7: Már pörkölést is el lehet rontani, meg a tökéletesen megpörkölt kávét is el lehet rontani egy rossz kávézói vagy otthoni felhasználással.
6: Sőt, tovább nem menjek egy rossz kommunikációval, ahogy átadja esetleg a barista, de azért erre igen. ritkán van igen. példa. Eltelt az időnk, Noémi, és két dolog nagyon érdekel. Az egyik az, hogy a te szerelmed hogyan, mikor kezdődött magával a kávézással, és van-e valami olyan különleges kávé ötletet, amit átadhatunk most ajándékba a hallgatóknak, amit otthon elkészíthetnek?
7: Hát az igazság, hogy én már középiskolás koromban is előszeretettel látogattam a budapesti kávézókkal, de igazából pont ezelőtt 20 évvel kezdődött, amikor én belecsöppentem a gasztronómia világába, mint újságíró, és akkor jött ez a bizonyos kávéforradalom, lehet ilyen divatosztóval mondani, és én akkor kezdtem el így ebbe úgy beletanulni, és a kávé felé fordulni szakmai szempontból is. És igen, van kedvencem, olyan, ami egy picit eltér attól, hogy most ajánljak egy jó termőterületet, vagy uh-huh. egy bizonyos típusú kávét. Ugye említettem még itt korábban, hogy a kávé az úgy néz ki, hogy van a mag, tehát a kávébab, amit körbeül el a kávécseresznye. Ezt úgy hívjuk, hogy kaszkara, és ugye ezt a kávécseresznyét szokás kiszárítani, és elfogyasztani, majdnem, hogy úgy, mint hogyha egy teát készítenénk. Uh-huh. Így van. Én nagyon-nagyon szeretem a kaszkarát, mert egy sokkal lágyabb, koffeinben gazdag, de egy sokkal lágyabb textúra, amit akár tényleg lehet hidegen, jégre töltve egy kis citrommal is ízesíteni, de önmagában is nagyon finom, és ugye ez még nem az a termék kategória, amit bemész bármelyik üzletbe és leveszel a polcról, viszont kávé szaküzletekben, vagy kávé márkák, kávé pörkölőknél azért be lehet szerezni kaszkarát, úgyhogy én azt ajánlom, hogyha valaki nyitott arra, hogy megkóstolja a kávénak ezt a részét, akkor kóstolja meg a kaszkarát.
6: Tehát kedves hallgatók, irány a kávé pörkölők, jó kapcsolatot alakítsatok ki az ottani dolgozókkal, és akkor hát, ha hozzájuttok a kaszkarához. Szuna Noéminek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagy öröm volt, hogy itt voltál, hogy a vendégem voltál.
7: Köszönöm szépen, Edith.
6: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Ha addig vissza szeretnétek hallgatni a mai műsort, vagy akár a korábbiakat, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Újabb gátszakadás volt az árvi sújtotta Nepálban, még több mint 1000 embert keresnek. Egy hidegfront érkezik, majd futózápor holnap előfordulhat, de a hétvégén ismét 34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város miatt. A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján többek között költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja is felmerülhet. Ezzel párhuzamosan a sport államtitkárság elrendelte a Fradi városra adott támogatás és kamatainak visszafizetését. Az FTC-nek csaknem 25 milliárd forintot kell visszafizetnie 30 napon belül. Továbbra sem tudni, mi lesz az otthoni energiatároló programmal. Több mint 130 ezer háztartás, rengeteg cég és a napelemes rendszereket telepítő társaságok várnak arra, hogy kiderüljön, mi lesz a sorsa a március közepén felfüggesztett állami támogatási programnak, írja a G7. Március 15-éig 132 ezer háztartás jelezte igényét a pénzre. Soha nem volt még olyan alacsony a halálozások száma, mint idén júliusban. A KSH előzetes adatai szerint az előző év azonos hónapjához képest a szülések száma 8,2%-kal, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal nőtt. A termékenységi arányszám eközben egy év alatt 1,3-ról 1,28%-ra csökkent. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok rövidített útvonalon, újbudai végállomásaik és a Jászai-Mari tér között közlekednek. Szombathely lebetonozza az aszbeszttel szennyezett területet. A város polgármestere egy lakossági fórumon jelezte, ha a képviselőtestület hétfőn megszavazza, akkor szeptember elején megkezdhetik az Oladi plató betonozását. Nemény András szerint ez egy ideiglenes intézkedés, ám évekre megoldást jelenthet, ameddig a végleges intézkedés, az elszállítás protokollját nem sikerül kidolgoznia a kormánynak. Újabb gátszakadás volt az árvíz sújtotta Nepálban. A mentőakciókat felfüggesztették, a helyiek a domboldalakon igyekeznek biztonságosabb helyre húzódni. A szerdai gleccser omlás következtében kialakult katasztrófában 470-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Miközben több mint 1000 embert eltűntként keresnek. Az árvíz falvakat söpört el, erőműveket, utakat és hidakat rombolt le. Az eltűntek között legalább 540 külföldi állampolgár van, köztük 3 magyar.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Vasárnap ismét jön a kánikula 29 és 34 fok közötti maximumokkal, a napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de csapadék nem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskülön tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Talán 200 éve volt, amikor Magyarország még nagyobb volt, élt egy család, akiket úgy hívtak a nopcsabárók. A báró olyasmi, mint a herceg, csak kisebb irodalma van. Volt nagy nopcsa, a középső nopcsa és a kis nopcsa. Ez a mese a legkisebb nopcsáról szól, de ahhoz, hogy eljussunk a legkisebb nopcsáig, beszélnünk kell a nagy nopcsáról. Ez a báró nopcsa, a kis nopcsa a nagyapja, olyan kalandos életet élt, és olyan legendák fűződtek a nevéhez, hogy Jókai Mór róla mintázta a Fácia Negra, azaz a fekete arc alakját a Szegény Gazdagok című regényében. Szóval az öreg nagyfater fiatal korában a román Robin Hood volt, mert azt elfelejtettem mondani, hogy ez a nopcsa család a mai Románia területén élt. És nevezzük úgy, tevékenykedett. Tehát a családfő egyszer volt gazdag báró és maszkos rablóka. Sajátos dolog lehet úgy élni, hogy otthon a kastélyban minden vacsorához kiöltözik az egész család puccosban, vasárnapiban, és pinttyel töltött vaddisznót vacsorázik, aztán a nagyfater, ahelyett, hogy bevenne egy bilagitot és lefeküdne, lóra pattan, és előtöltös mordája a hadonászva összemaszekol egy kis zseppénzt. De biztos már akkor is magas volt az adó, ha valakinek túl sok faluja volt.
2: Húzd meg jobban, menjen a munka, a bírba,
3: mi lesz, ha nagy leszel?
4: Moszek. Ezt ma úgy mondanánk, hogy király, cool vagy menő, ha egy termék szolgáltatás minősége felettébb elnyeri a tetszésünket. Érdekes, hogy a moszek szó a rendszerváltást követő néhány évben gyökeresedett meg igazán a közbeszédben. Moszek, moszekolás. Pedig az eredete messze távolabb nyúlik a 90-es évektől. A moszek nem mást jelent, mint a magánszektor rövidítése, összeolvasása, úgy is mondhatnánk, hogy kézműves. A régi moszekok több szempontból is irigylésre méltó helyzetben voltak. Egyrészt azt dolgozhatták, amihez értenek, otthon vagy a saját kis műhelyükben tevékenykedtek, saját munkabeosztással, nem pedig egy marha nagy gyárban. És a maszekok jó is kerestek, mert olyan jó minőségű dolgokat állítottak elő, amit máshol nem lehetett kapni. Az, ha manapság maszekként dolgozol, nem olyan nagy ügy, sokan csinálják, de hogy igazi maszek légy, ahhoz bizony meg kell felelned a minőségi elvárásoknak, legyen bármi is,

Maradjunk annyiban, hogy egy szabályos régi útonállónak nem pisztolya volt, hanem mordája, ami egy olyan flinta, aminek trombita alakú csöve van. Ezeket a szavakat csak azért mondom, hogy legyen mit megkérdezni anyutól, vagy apukától, ha felnőtt vagy, akkor meg a Google-tól. De mivel a Google mindenre ugyanazt mondja, ezért ha felnőtt vagy, akkor is nyugodtan hív fel apukádat. Szóval, lényeg a lényeg, hogy a Nopcsa nagyfater egy nagy birtokos, hobbi bűnöző volt, miközben a fia, tehát hősünk apja, Elek bácsi, császári, királyi és királyi kamarás volt. Császári és királyi kamarás. Na, országgyűlési képviselő is volt, és színházi intendáns. Szinte kizártnak tartom, hogy Elek bácsi nem tudott volna arról, hogy az apukájának mi a szabadidős tevékenysége. Tudnilik, hogy állarcos bandita. De úgy látszik, hogy 200 évvel még gyermekcipőben járt az országgyűlési képviselők átvilágítása. Ezt az átvilágítást úgy kell értenetek, srácok, hogy megvizsgálják az ember családi hátterét, meg hogy mit csinált eddig, hát ha van valami olyan disznóság, úgy értem disznósága, ami miatt nem való a parlamentbe, ilyesmi. Ma szinte egyáltalán nem fordulhat elő, mert ha például ma a parlamentben olyan emberek döntenének az életünkről, és osztogatnák a pénzt, akik régen például ügynökök, meg besúgók, meg rongy emberek lettek volna, az nagyon kellemetlen lenne. Mindenkinek. Nekik is, nekünk is. Szóval képzeljétek el, hogy a nagyapátok egy állarcos bandita, apukátok meg egy nagyon jól nevelt és jól ötözött országgyűlési képviselő, sőt kamarás, és bárók vagytok. Gazdagok vagytok, vannak komplett faluitok, meg hegyeitek, benne a nyulakkal, meg az őzekkel, meg a turistákkal, meg a tűzrakóhelye, minden a tiétek, ameddig a szem ellát. Semmi gondotok. Mit tehet ilyenkor az ember fia vagy lánya? Tehát, mit teszel, ha báró vagy? A. Nagyon unalmas gazdag ember vagy, nem mész sehova, senkinek se köszönsz. Uncsi. B. Elherdálod a vagyont. Tehát nem vagy unalmas ember, viszont nem vagy nagyon okos sem, mert éppen elherdálod a vagyont. Béna. Sőt, szomorú. A herdálókkal mindenki csak addig barátkozik, amíg herdálnak, meg dúskálnak. Aztán lecikizik őket. A herdálók igazából magányosak, csak sok léhűtő veszi őket körül. Végső soron ez is uncsi, mert egy idő után a herdálás is csak ugyanaz a robotolás. Képzeld el, hogy arra ébredsz, jesszum Pepi, ma még nem herdáltam el semmit. Mennyi dolgom van? Tehát marad a C verzió, és a mi hősünk, báró felsőszilvási Nopcsa Ferenc is a C-t választotta. Helyes! Gratulálunk! Remek választás! Yeah!

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1939-ben született Velencében, Olaszországban Mario Girotti színész. 1967-ben ismerkedett meg Carlo Pedersolival, akivel együtt elérte őket a világhír. A szüleitek az egész gyerekkorukat végig kacagták az ő filmjeiket nézve, mert senki abban az időben nem tudott olyan viccesen bunyózni a filmvásznon, mint ők. A híres bzzs hangeffektet is gyakorlatilag ők fedezték fel. Addig a pofonok csak diszkréten csattantak a filmekben, de az ő moziaikban egy egyszerű ököllel fejbevágásnak is olyan hangja volt, mintha egy léccel kupán csapnál egy acél bukós isakba öltöztetett robotot. Psss! Ja, persze nem ezen a néven ismered őket. Carlo Pedersolit Bud Spencerként ismerte meg a világ, Mario Girotti pedig nem volt más, mint az ábrándos kékszemű Terence Hill. Mint az köztudott.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: felugró reklám.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: felugró reklám.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Totális érdektelensége miatt nagyban hozzájárul a bannervakság kialakulásához.
1: 2.
2: A felugró reklám több kérdést is felvet. Ezek közül a legégetőbb, hogy mi az Istenért küldi ezt pont neked?
1: 3.
2: Egyszerűen képtelenség elhinni, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ezek a hirdetések neked szólnak.
1: 4.
2: A felugró reklám egyetlen esetben hasznos, amikor nyalósót hirdet. Feltéve, hogy nagyüzemi állattartással foglalkozol.
1: 5.
2: A felugró reklám valójában egy moldáv, internetes zsaroló levél, aminek sosincs vége. Miután megvetted a meccs közvetítést, rögtön utána megjelenik egy nyalósó hirdetés.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
3: Hurgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: sem más dimenzió, ha szól a Zsebrádió.
1: Kukkantsunk hát rá erre a fantasztikus emberre, a hősünkre, a kis Ferire. Kezdetben a szülei elküldték jó messzire Bécsbe egy Terezianum nevű nagyon híres és nagyon menő és nagyon drága magániskolába, hogy ott okosodjon, cseperedjen, nőjön a bajsza. Meg persze gondolom azért, hogy nehogy rá a kis Feri kiszúrja, hogy a nagyfater szabad idejében báró létére nem osztogat, hanem fosztogat. Nopcsa Ferenc földtant tanult, ami nagyjából a környezetismeret, a földrajz és a geológia keveréke. Az ilyen tanulmány kiváló kaland, hiszen érdekes, izgalmas és sokat lehet a szabad levegőn lenni, hiszen a geológusok elég kevés időt töltenek benne az irodában. Sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy még soha a büdös életben nem hallottam gazdag geológusról, tehát az menjen ilyennek, akinek már megvan mindene. Pipa. Nopcsa Ferenc nem meggazdagodni akart ebből, de miután az élet teljesen kiszámíthatatlan,
0: pont ez a jó benne.
1: Nopcsa Ferenc húga a birtokukon, a báróságban, dínó csontokat

0: talált Nopcsa Ferenc, miután föltantudós volt, vagy mi, rögtön osztályozta is a csontokat. 18 éves volt akkor. Sőt, tulajdonképpen ő találta meg az első magyar dinoszaurusz leletet, amit el is nevezett valaminek, mindegy, aztán később ezt elnevezték, nagy figyi, magyaroszaurusznak. Na, megismétlem. Magyaroszaurusz.
1: Fontos tudnivaló.
0: Fontos tudnivaló, hogy aki megtalál egy csillagot, egy meteoritot, egy földrészt, vagy egy dinócsontot, az el is nevezheti. Annak, aminek akarja. De azért érdemes elmondani, hogy mit talált és hol. Tehát, ha te találsz a játszótéren, a homokozóban ásva egy dinócsontvázat, akkor azt elnevezheted például homokoszaurusznak, vagy játszótaurus rexnek. Lényeg, hogy latinos hangzása legyen, mert azt tudományosnak tűnik. Ez azért fontos, mert biztos nem került el a figyelmeteket, hogy itt van az orrunk előtt egy elég furcsán elnevezett fontos dolog, de tényleg nagyon fontos, a Föld.
1: Wow!
0: Nem tudjuk, ki fedezte fel a Földet, de hogy latinul nem tudott, az fix.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Szóval értem én, hogy annyi cuki meg muki állat él a világban, és főleg akkor cukik meg mukik, amikor kicsi a testük és nagy a fejük. Meg a cuki maffia is teljesen uralma alá hajtotta a világot, de azért mégiscsak az van, hogy a legfelelősebb állattartás az, ha nem tartunk állatot. Vegyünk példát az állatokról. Ők sem tartanak embert, ami igazán jó fejség a részükről. Képzel csak el, hogy megjelenne nálatok egy rozmár gyerek a rozmár anyukájával, és azt mondaná rád, hogy jaj, de cuki, az az ember, vedd meg, anya, léci. És mint minden anyának, a rozmár anyának is omega-3-mal dúsított vajból van a szíve, így aztán azt mondja, rendben, megkapod, de meg kell ígérned, hogy rendesen megmosod az agyarad lefekvés előtt, és apádat meg nem nyaggatott párzási időszakban. Rendben, anya! És már visznek is az északi sarkra, ami Arktis máskülönben. És biztos nagyon sokat fog veled játszani a jégtáblákon a kis rozmár, meg kapsz minden nap sarki tőkehal fejet, de lássuk be, jobb otthon lenni, ahol van PlayStation, hétvégén meg el lehet menni a Cyberjumpba. Ha egy mód van rá, legyél nagyon felelős állattartó állat nélkül. De ha mindenképp szükséged van egy állat közelségére, tarts makkon nevelt ibériai sertést, annak a csülkét aranyárban adják. És veszik.

0: felnőttek, tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
1: Hol tartottam? Ja, persze, megvan Bázsó Felső, Szilvási, Nopcsa Ferenc élettörténeténél, de ezeket el kell mondanom, hogy értsétek. Azért kellettek ezek a dolgok, hogy megtudjuk a Nopcsa Ferenc kórisméjét. Van neki. Nagyon keményen. Na, tehát ez a főhősünk megtalálta az első magyar dínót, a Magyarosaurust. Ezek után levelező, majd rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Ó, nagy figyi. Ő lett volna az első albán király, aki dínót is talált, és akadémikus is, ugyanis a báró Nopcsa Ferenc, ki tudja, hogy miért, be volt neki akadva, de mindegy, hogy ő albán király akart lenni. A titkára is albán volt, akit egész különösen is szeretett, és mind a ketten szerettek nagyon furcsa albán jelmezekbe fényképezkedni. Most ugye, ahogy így elnézekettem ezeket a fényképeket, vagy az van, hogy az albánok nagyon szerették a viccet a fényképen, vagy éppen a bocskoros kecskepásztor volt a divat.
0: Most már ne húzza, mondja!
1: Először is Nopcsa Ferenc minden hülyesége ellenére tudós lett, és tett egy izgalmas, máig élő természettudományos megállapítást, mégpedig azt, hogyha az állatok kicsi, elszigetelt helyen élnek, akkor összemennek, frankon. Nem azonnal, hanem szépen fokozatosan egyre kisebb állatok születnek. Ennek az a tudományos neve, hogy izolált zsugorodás.
0: Wow!
1: Ezt most jöttem rá, hogy ezért van Írországban ennyi törpe. Izoláltan zsugorodnak az írek. Na, amikor Nopcsa Ferenc megérkezett Budapestre, ahol éppen tanácsköztársaságot tartottak, ami azt jelentette, hogy mindenki lett főnök, aki akkora bumburnyák, hogy rendíthetetlenül hisz abban, hogy mindegy, hogy milyen tanácsot adunk, ha elég hangosan mondjuk. Maradjunk annyiba, hogy amikor bumburnyákok a főnökök, akkor nem túl jó dolog okos embernek lenni, mert nem szeretik. A bumburnyákok. Nopcsa Ferenc tudós, dínókutató, albán trónkövetelő és a román Zorro unokája, stb. Inkább úgy gondolta, hogy jobb olajra lépni innen. Miután az okostelefonnak már zsibbad a szája, ezért elmondom, hogy az olajra lépni az azt jelenti, hogy lekoccolni, letéplézni, kocz, víz, vélattás.
0: Cságyikok, leléptem.
1: Igen ám, de a tanácsköztársaság miatt nem nagyon szerették az ilyesmit, már hogy valaki lelép, de Báró Nopcsa nem hiába volt egy olyan család leszármazottja, ami ha nem lenne, akkor kitalálná a Verne Gyula bácsi. Először is a Nopcsa Ferenc bevallotta egy tanácsköztársasági illetőnek, hogy ő kém. Sőt, egyenesen a tanácsköztársaság kémje, és neki nagyon sürgősen kémkedni valója van Győrben. Úgyhogy adjanak neki egy útlevelet, meg egy repülőgépet. Nem hiszed el, de bevették. Nagy figyi, adtak neki egy kétszemélyes repülőgépet pilotával. Föl is szállt, de még Győr előtt előkapott a báró egy revolvert, és eltérítette a gépet, hogy menjenek Bécsbe.
0: Wow!
1: Ez volt a világ első repülőgép eltérítése. Hip-hip!
2: Hurrá!
1: Hip-hip!
2: Hurrá!
1: Hip-hip!
2: Hurrá!
1: A Zsebrádió szerkesztősége ezúton felszólítja Herceg András bácsit, Herceg Gyuri bácsit és a Herendi Gábor Porci bácsit, hogy kérjük a filmet. Emberes legyen, ne rajz! Köszönjük! Kedves gyerekek, kedves hallgatók, nem foglalom össze, aki itt volt, hallotta. Ez egyszerű és megismételhetetlen. Most mindenki szépen fölmegy a padlásra, és körülnéz, hogy mit csinált a nagyfater, a nagyi, az ómama, mert tuti, hogy kell ott lenni valaminek. A gépeltérítés ma már ciki, de a többi pompás.

0: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt, korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Óriási nyugdíjemelés, óriási sajtóvízhanggal, ezt lépte meg a kormány, legalábbis Magyar Péter bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj minimumot. 2027. január 1-től ráadásul. Hát akkor értékeljük ezt a lépést. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője van a vonalban, mint nyugdíjügyben mindig. Szervusz!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
3: Na, hát akkor a bonyva legényt idézve örülünk, Vincent!
4: Örülünk, örülünk. Ez borzasztóan fontos vállalása volt a Tisza pártnak. Bele is írta a választási programjába, hogy nem lehet 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kifizetni. Ezek szerint 2027. január 1-től. Ami azért nagyon fontos, mert ez pont a legeslegszegényebb, legkiszolgáltatottabb, mély szegénységben élő nyugdíjasoknak segíthet jelentősen. Ugye, hogy ez mennyit érint, nem olyan kevés embert, mert ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, ez közel 130 ezer ember. De ha hozzáveszünk azt is, ami szintén a Tisza párt kormányzati ígéretei között szerepelt, hogy ez nem csak az öregségi nyugdíjra vonatkozna, hanem az ő szóhasználatukban a rokkantsági nyugdíjakra is, ami ugyan nincs Magyarországon 2012-től, de a helyébe lépő rokkantsági ellátásra igenis jó lenne, ha vonatkozna, akkor az még további 115 ezer embert érinthetne.
5: De ez gyorsan nincsen benne a mostani bejelentésben.
4: Abban nincsen, és ez nagyon hiányoltam is, tehát hogyha most csak az öregségi nyugdíjakra vonatkozik, az körülbelül 127 ezer, 128 ezer embert érintene, de én nagyon szeretném, hogy ez kiterjedjen az eredeti vállalásnak megfelelően arra további 115 ezer emberre is, mert ezeknek az ellátása tényleg hihetetlenül alacsony. A öregségi nyugdíjasok közül egyébként 71 ezer embernek 100 ezer forintot sem ér el a nyugdíja, hát az ő esetükben ez valóban egy drámai emelkedés lesz, ugye mondjuk egy 70-80 ezer forintos nyugdíjat fölnyomnak 120 ezerre, az egy igen jelentős emelkedés, de nagyon szeretném, hogy ugyanez a roppantatra is vonatkozna.
5: Ez kiknek és hogyan lett ennyire alacsony a nyugdíjuk, ami gyakorlatilag semmire se elég, tehát messze van attól, hogy a minimális megélhetés biztosítsa?
4: Ez így van, ez így van. Hát többféle oka is van. Egyrészt a legfontosabb ok, hogy akinek régen állapították meg a nyugdíját, annak a nyugdíjasok relatív elszegényedése ilyen hosszú idő alatt átcsapott az abszolút elszegényedésbe. Ugye azt már többször megbeszéltük mi is, hogy azért áll fönn ez a relatív elszegényedési folyamat, mert a nyugdíjakat most a Magyarországon most már lassan két évtizede kizárólag az inflációval emeljük, és az aktív keresők keresete az inflációnál jellemzően kettőször, háromszor, jövőre akár négyszer is gyorsabban nő, ezért a relatíve, tehát viszonyítva az aktív keresőkhöz, a nyugdíjasoknak a nyugdíjuk vásárló értéke folyamatosan romlik. Tehát az összes inflációs emeléshez kapcsolt propaganda ellenére, hogy biztosítják a nyugdíjasok a nyugdíjak reálértékének fennmaradását. Ez nem igaz, mert ez a bizonyos viszonyított elszegényedési csúszda ez évről évre folyamatosan nő. Most képzeljük el, hogyha valaki 20 éve ennek a elszegényedési csúszdán ücsörög, akkor az ő nyugdíja borzasztóan alacsonnyá vált a mostani nyugdíjakhoz képest. A másik oka az az, hogyha valaki nagyon rövid szolgálati idővel és kevés bejelentett keresettel ment el nyugdíjba, hát ez a nyugdíjszámítás sajátosságai, mert nyilván nagyon alacsony nyugdíjakhoz vezetett. És hát persze van az a jelenség is, hogy különösen a rendszerváltozás utáni néhány évben elég zavarosak voltak a foglalkoztatási viszonyok, és nagyon sokan a szürke meg fekete gazdaságba dolgoztak, így az ő nyugdíjvárományuk nagyon picike lett, és ez sajnos tükröződik a nyugdíj összegébe. És van még egy negyedik összetevő, amire szintén ki kell majd térni ezt az egész minimál nyugdíjat szabályozó rendelkezések körében, az pedig az, hogyha valaki külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot, tehát dolgozott Ausztriában, meg Németországban, meg Angliában, meg mindenfele a világban, akkor ő külföldi nyugdíjjogosultsága miatt, a magyar nyugdíjjogosultsága nyilván pici lesz, mert itt csak keveset dolgozott, vagy nem is dolgozott, alig volt bejelentve, és így tovább. Tehát a magyar nyugdíj akkor elenyészően pici összegű lett. De az ő esetükre például ki kéne vonni ezt a öregségi nyugdíjminimumot, mert nekik van több helyről is nyugdíjuk.
5: Akkor nem merül föl az a bizonyos moral hazard kérdés, hogy hát egész életedben feketén dolgoztál, pontosan tudtad, hogy nem lesz nyugdíjad, de aztán az állambácsi megment, akkor mostani is, hát most se feltétlen kell törekedni arra, hogy nagy legyen a nyugdíj alapod, majd ha kellően kicsi lesz, és máshonnan biztosítod, akkor majd az állambácsi úgyis megint megsegít.
4: Ez egy nagyon szép levezetés, amit ezután is köszönök, de ha megnézed a 120 ezer forint, az még mindig a mély szegénység küszöb alatti összeg Magyarországon, tehát ez igazán nem váltja ki ezt a morális kockázatot, amiről beszéltél. Ráadásul nagyon hosszú ideje nem emeltek semmit ezen a minimál nyugdíjon, és teljesen igaz az, hogy a minimál nyugdíjat nem lehet a végtelenség emelgetni, mert akkor már belépne ez az általad is említett morális kockázat, plusz ráadásul akkor már megbolygatná ezt a bizonyos ekvivalencia elvet, a biztosítási elvet, amire épül az egész öregségi nyugdíjrendszerünk, de bizonyos mértékig erősíteni kell a szolidaritási elemeket a nyugdíjrendszerünkbe, mert drámai módon hiányzik belőle jelen pillanatban. Most ezzel a minimál nyugdíj emeléssel a szolidaritási elemet is kicsit meg lehet majd nyomni. Egyébként erre szükség is van, mert az Európai Unió az összes tagállama felé elvárásként fogalmazza meg, hogy ne hagyjuk az útszérén a nyugdíjasokat, és mindenképpen a szolidaritási elemet erősítsék a nyugdíjrendszereiben.
3: Kettő kérdés jutott eszembe, elbírja az emelést a költségvetés?
4: De ez az emelés, ez nem kerül olyan sokba. Ez, hogyha még erre az általam remélt rokkantsági ellátottakra is kiterjedne, akkor se haladná meg a 205-210 milliárd forintot, és ha megnézitek, az idei pótköltségvetésben már 7200 milliárd az idei nyugdíjkassa, jövőre ez nyilván emelkedni fog valamennyivel, ebbe egy 200 milliárdos tétel simán beletér. És a társadalmi visszhangja is feltétlenül nagyon pozitív lesz, különösen hogyha kiegészül azzal a szintén a Fisza választási programjában szereplő vállalással, hogy a 120 és 140 ezer forint közötti sávban, tehát közvetlenül a minimál nyugdíj új szintje fölötti sávban, ott plusz nyugdíjemelést is adnának 6-tól 12 ezer forintig terjedő összegben az érintett kb. 130 ezer nyugdíjasnak, mert ugye gondoljuk el, hogy ennek van egy ilyen feltorló hatása minden ilyen emelésnek, ha az alsó szinteket megemeljük, akkor a közvetlen fölötte lévők igazság annak érzik, hogy ők nem kapnak semmit. Tehát itt ezt a feltorló hatást ezt el kell porlasztani, és ezért emelni kell a következő sávokban is. És természetesen rögtön jön a következő gond, hogy akkor mi van a 140 ezer forint fölötti nyugdíj?

0: valamilyen módon jobbá tenni. Hát még millió kérdés.
1: Gondolom, ez kisimítják, hogy haladunk fölfele.
2: Na de akkor jön a másik kérdésem, hogy a nagy ellátórendszer reformjához, amely hát jó sok kormány, jó sok hiátusa, vajon neki kezd-e a Tisza mit hallani, mit sutyorognak? A nyugdíjreformra célzok persze.
0: Hát, hogy sutyorgás van-e, azt nem tudom, de hogy rettenetes szükséglet erősödés van, az biztos. Gondoljatok vele, mi is többször beszélgetünk arról, hogy 2037-től ez az aranykorunk, ez bealkonyul, már, vagyis ez inkább kegyelmi kornak mondanám, mert a nyugdíjrendszer finanszírozása akkortól már nagyon meg fog nehezedni, mert a Ratko unokák évjáratai, tehát akik 1973 és 77 között születtek, és akik a legnagyobb létszámú évjáratok a magyar társadalomban, ők elkezdenek szépen tömegesen nyugdíjba vonulni, és onnantól fogva a 2 millió öregségi nyugdíjasunk helyett lesz 2 470 000 öregségi nyugdíjasunk pillanatokon belül, miközben az ország összelakossága meg csökken. Tehát arányaiban egyre nagyobb lesz a nyugdíjas társadalom létszáma, ezért a mai finanszírozási hozzáállással biztos, hogy nem lehet akkor nyugodtan tovább fedezni a nyugdíjakat, tehát addig mindenképpen kell egy komolyabb reform, és ezt a komolyabb reformot én szerintem el kell kezdenie a Tisza kormánynak, ha nem is most az elején, amikor millió egyéb tűzoltás van, de mondjuk 2028-ban már nagyon számítok arra, hogy egy komoly nyugdíjreform előkészítés elindul.
1: Addig mire számíthatunk? Tehát mi az, ami a programjukban benne volt, és most az első lépésként hallottuk a mostani emelést, nyugdíj minimum emelést 120 000 forintra, de mik lehetnek a továbbiak, amelyeket szerinted megléphetnek, mert hogy a költségvetés szorításában kell ezeket.
0: Nézd, a választási programot szerintem végrehajtják, és annak a, ugye most a második lépés a minimál nyugdíj emelés után az a 120-140 000 forint közötti sáv, amit meg
1: igen, ezt még említetted, igen.
0: És nagyon erősen ígérik a nyugdíjas szépkártyát, ami azt jelenteni, hogy a 120 és 250 000 forint közötti nyugdíjsávban adnának 200 000 forintot évente ilyen szépkártyán, és a 250 és 500 000 forint közötti nyugdíjasoknak adnának 100 000 forintot ilyen szépkártyán. Most ezt, mivel még erről nincs bejelentés, én nagyon erőteljesen ajánlom a döntéshozók figyelmébe, hogy ennél sokkal észszerűbb lenne egy utólagos nyugdíjemelést beépíteni a nyugdíjrendszerünkbe, mert ez a szépkártyázás, ez körülbelül kerülne olyan 360 milliárd forintba, és a 360 milliárd forint az pont fedezne egy 5% pontos pótlólagos nyugdíjemelést. És akkor gondoljuk el, akkor az összes nyugdíjasnak a biztonságát sokkal jobban növeljük, mert ez a kártya, ez ugye nagyon függ attól, hogy éppen hogy alakul a költségvetés, ez nem épül be a nyugdíjrendszerbe, ez egy külön eseti juttatás, ennek már megint nincs semmilyen fedezete a járulékokba. Tehát millió dolog van, ami a szépkártya ellen szólhat, és ezért én nagyon ösztönzöm azt, hogy inkább a nyugdíjemelésben segítsük a nyugdíjasokat.
1: Uh-huh. Oké, okay. András, nagyon szépen köszönjük az információkat.
2: Szuper volt, mint mindig. További munkasikereket kívánunk.
0: Köszönöm.
2: Szervusz, minden jót.
0: Szervusztok vissza.
2: Dr. Farkas András nyugdíjszakértővel, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjével beszélgettünk.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források,

0: vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Marít körúton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A Markó utcába költözik a vagyonvisszaszerzési hivatal. Felmentették a Honvéd Kórház főigazgatóját. Venezuela azt fontolgatja, hogy kilép az OPEC-ből. Egy hideg front érkezik, majd futó záporok előfordulhatnak, de a hétvégén ismét 34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A hivatal a Markó utcába, az onnan kiköltöző kúria helyére a legfőbb ügyészség mellé költözik, jelentette be a miniszterelnök. A kormány a héten arról is döntött, hogy a Tisza kormány által megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal megmaradt pénzét, 2,3 milliárd forintot az újonnan felálló intézmény kapja meg. Szinte stagnál a munkanélküliség, júliusra a ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra nőtt. Az átlagos foglalkoztatotti létszám 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A közfoglalkoztatottak létszáma 68.000, a külföldön dolgozóké 124.000 volt. Folyamatosan csökken a magyar külkereskedelmi többlet. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-kal nőtt, jelentette a KSH. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, hogy valóban túlárazva adta-e a követ Orbán Győző cége a Dolomit Kft. A Mészáros Lőrinc féle V-hídnak, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága 444 megkeresésére. A túlárazás gyanúja miatt még Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, egyik júniusi posztja miatt tett feljelentést a Transparency International. Az egészségügyi miniszter felmentette főigazgatói tisztségéből az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját. Vikonkál Norbert Miklós helyett az új vezető Durai Gábor Zoltán lesz. A vezetőváltás indokairól a miniszter nem közölt részleteket, ugyanakkor azt írta, hogy az új főigazgató feladatai között a betegellátás erősítése, az intézményi fejlesztések felgyorsítása, a kórház korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek fejlesztése szerepel. Augusztus 31-től hétköznapokon megváltozik a rakpart autómentességének időpontja, az eddigi 17 óra helyett 18 óra 30-tól lép életbe a korlátozás, a hétvégi rend nem változik. Venezuela azt fontolgatja, kilép az OPEC-ből. A Bloomberg cikke szerint ennek hátterében az áll, hogy az ország egyre szorosabb kapcsolatban van az Egyesült Államokkal. Egy ideje tárgyalnak arról, hogy az amerikaiak jelentős részesedést szerezzenek venezuelai olajmezőkben, sőt, egyes tervek szerint akár 100 éves bérleti megállapodások is szóba kerülnek. Akra mentesítették a hormuzi szorost, írja az Economics. Az amerikai középső parancsnokság vezetője közölte, sikerült eltávolítani a szoros nemzetközi hajózási útvonalairól a tengeri aknákat, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat. A nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcsfőmérséklet 28 és 35 fok között alakul. Vasárnap ismét jön a kánikula 29 és 34 fok közötti maximumokkal, a napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de csapadék nem várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén. Sziasztok, Veres Dórival, Behumi Dórival, és vendégünkkel Epres Attila színésszel.
2: Hello mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Remélem, hogy sokan vagytok, akik
1: köszönjük,
2: hallanak.
1: Hogy eljöttél.
3: Gondolkodtunk, hogy kezdhetjük ezzel, hogy boldog születésnapot szeretnénk kívánni.
2: Köszönöm.
3: Akkor jó, hogy behozzuk, mert valaki egyszerűen nem, fázik a születésnapoktól, de akkor te nem az vagy.
2: Mondjuk annyi van, hogy most már nem engedtem, hogy nagy buli legyen.
1: Aha. És hogyha akkor nem is lesz?
2: Hát szerintem nem.
1: Remélhet, hogy nem lesz.
2: Olyan csodálatosan sikerült a feleségem szervezésében a 44. és az 50., hogy szerintem nem lehet túldobni, és nem akarok csalódni. Nem haverokban, hanem az egész hangulatban. Hát ez a 60-as azért már lehet egy kicsit szeriőzebb. Meg szerintem tök jó lesz, hogy legyünk 12-en, és akkor mi a legszorosabb haverságban tudunk.
1: Az szeriőz a 12?
2: Hát...
1: A 120-hoz képest?
2: A belső kör... az nem nagyobb bennél, én nem vagyok olyan írtó könnyen barátkozós típus, ezek mind 30-40 éve a barátaim, akik ott lesznek most.
1: Szerinted van olyan, hogy a 60 az új 50? Mert ugye szokták mondani, hogy lehet, hogy az emberek csak így a saját maguk biztatására mondják azt, hogy az 50 az új 40. Ha 40 az új 30, akkor van olyan, hogy a 60 az új 50?
2: Figyelj, aki nem hisz az orvostudományban, az cseszheti. Azért van a fejlődés, hogy tovább éljünk. Most sikerült ezen tolni 10 évet, tök normális, és ezt még hozzáteszem, mert ez az én mániám, hogy aki nem halad a korral, láncosütőporral, és nem fogja fel, hogy nem 970-ben vagyunk, amikor szénnél isszuk magunkat, meg dagatra zabáljuk, és muszáj volna elkezdeni a rekreációt, meg a sportot, az egy picit le fog maradni. Magyarország ebben nem kicsit hátul jól. Van, bizony, ha elkezdünk menni nyugatabbra, vagy főleg északabbra, ott nagyon komoly újraéledése van mindenféle tömeges sportnak, vagy legalábbis rendszeres sportnak és rekreációnak. A lányom ilyen szakon végzett az Ötvösön, rekreációs sportmenedzser, nem csak személyedző, hanem akármilyen módon civilben is tanácsokat tud ebből adni, táplálkozás, testedzés, életmód, stb. A modern emberhez ez hozzá kéne, hogy tartozzon szép lassan.
1: Egyébként erről csak az jutott eszembe a 60 az új 50, hogy a megélésében, tehát hogyha most leszedjük a fizikai részét ennek, hogy mondjuk manapság egy 60 éves ember ugyanolyan jó állapotban tud lenni, mint egy 50 éves, mert benne mindig az van, hogy ez a saját magunk fiatalitása egy picit, hogy de hát 10 évvel fiatalabbnak érzem magam. Tehát, hogy van benned egy ilyen, hogy tehát egy 60 ez képvisel valamit, vagy...
2: Nem vagyok pojáca. Ha színész lennék, akkor sem merném megtenni. És azokat a színészeket, akik ezzel élnek, vagy visszaélnek, egy picit megmosolygom. Akkor is, ha tehetségesek. Ha meg nem annyira, akkor meg főleg. Az nem ér. Nem azért vagyunk szem előtt, hogy magunkat nézzük egy velencei tükörben. Nekem eszembe nem jut. Ha rám szólnak, hogy hülyén nézel ki, vagy vedd le azt a rongyos ruhát, akkor oké. De egyébként nem azzal foglalkozom, hogy én milyen barom jól nézek ki, hanem hogy milyen állati jót tudom érezni magam ahhoz képest, mint aki éjfélig dohányzott és mellé összekevert valami piát. Uh-huh. Vagy hülyére zabálta magát a hűtőből. Uh-huh. Tehát én egy picit ebben fegyelmezette vagyok, és ettől nagyon boldog. Arról nem beszélve, hogy biztos van endorfin függőségem, ez kicsit jobb függőség, mint hogyha mondjuk lőném magam.
3: De mindig ilyen fegyelmezett életet éltél?
2: Nem, azért voltak nehéz korszakok, főleg dali színészkorunkban vidéken. Amikor valaki berúgott, és súlyosan elkaptuk tőle, vagy voltak ilyen kampányivászatok, amikor semmi más nem lehetett inni 3 napig Egerben például, csak Éva vermutott, ez rettenetes időszakok voltak. De azért azt hamar kinőttem, mert az én szervezetem kicsit indián, és rosszul tolerálja az alkoholt. Nem vagyok jól tőle, nagyon hamar be tudok rúgni, és nem is esik jól.
3: De a sport viszont egész gyerekkorod óta ott van az életedben. Tehát...
2: Igen.
3: És aki sportol, aki odafigyel, aki szeret mozogni, az nem is bírja igazán azt a fajta életmódot, amit nagyon Igen. sokszor egyébként hozzákapcsolnak a színészekhez automatikusan.
2: Régen, most már nem kéne. Tehát van most is persze olyan habitus, akinek így megy, és azt nem is bántom, mert látom rajta, egyszer nekem azt mondta az új Lucky Dini, hogy ne szólj rám, mert egyik cigi még égett a hangutartóba, és gyújtotta meg a másikat. Mondtam, Dini, még ég a másik, ne szólj rám, ez nekem nem cigizés, hanem az életem. Uh-huh. És azt tudom, hogy nem szólunk rá, ő így él világéletében. De aki megteheti, hogy még időben egészségesebb legyen, az léci. Uh-huh.
3: Nagy követe vagy ennek, és azóta vagy esetleg, amióta beteg voltál, és ügyesen ki is jöttél belőle?
2: Persze, összefüggenek a dolgok, de az is biztos, hogy a sport nekem nem csak azt jelenti, hogy én jól nézek ki, meg a többieknek példát mutogassak, meg nyomkodjam pedig az hatásos közösségi oldalakon ezeket a sportprogramokat, mert az meg tud fertőzni jó értelemben mindenki.
3: Ez micsoda? Ezt most nem értem.
2: Hát tudod, vannak olyan sportapplikációk, amivel rögzíted, vagy látod, hogy mit tudsz csinálni, ja. Most nem mondom ki a nevüket, és akkor ezeket megosztjuk egymással, és kialakul egy virtuális versenyzői közösség, állati jó, hát ilyen amatőr szinten. De nem csak ezért csinálom én ezt az egészet, hanem azért is csinálom, hogy látszon, hogy így könnyebb. Tehát sokkal könnyebb, esküszöm, nem dohányozni, nem inni, nem kövérnek lenni, nem lustának, nem betegnek lenni. Sokkal könnyebb egészségesnek lenni.
3: De te mennyit sportolsz? Most tényleg akkor nevezzük nevén a dolgot, hogy tényleg mondjuk minden nap? Vagy szóval ilyen nagyon aktívan
2: hát
3: nyomod ezt?
2: Minden nap nem ér, azt mondta a kajakedzőm, mert most már
3: mert most
2: nem 28 évesek
3: kajakra,
2: vagyunk. Én most igazolt kajakversenyző vagyok az AVS-ében, most már 3 éve. Ezt úgy hívják, hogy szabadidős kajak, és ezt a kategóriát, amiben mi szeniorok vagyunk, úgy hívják, hogy master. Ez én rám nem igaz, mert akikkel együtt versenyzek, azok 40 éve kajakoznak, én meg 3. Tehát én próbálok nem utolsó lenni. Most volt például Győrben a kajakmaraton, én most már 3-szor indultam az országos kajakmaraton döntőben, Győrben. Ugye az korcsoportos kategória, és megint csodálatos 9. helyen jöttem be, tehát nem utolsó lettem, hanem kettőt sikerült megelőzni. Igen, nem borultam fel, és egyáltalán. De akkor is állati jó ám egy egyesület tagjának lenni, és akkor is elmenni kajakozni, amikor éppen azt mondják, hogy te hülye vagy? Fúj, a szél, meg esik az eső. És akkor szoktam mondani, hogy kétféle időjárás van az edzésre, az alkalmas és a kevésbé alkalmas. Másféle nincs.
3: És te a kevésbé alkalmasan is ott vagy.
2: Persze.
3: Na és akkor mennyit pontosan?
2: Hát a heti 3-4 edzés a cél, hogyha nagyon erős a hét, és valamiért ez nem jön össze, akkor már egy kicsit viszketek. Tehát azért ennyit illik hetente összehozni. Most nagyon ronda szeles tavasz volt, ezért mondjuk most 400 kilométernél tartok a tavalyi 600-hoz képest így júniusban.
1: De ki számolja?
2: Nem, hát azt látom a programban, hogy olyan 1200-1400-at kell mennem egy évben ahhoz, hogy tudjak szinten maradni.
1: Azért ez egy komoly függőségnek tűnik nekem. Tehát bármennyire is azt mondod, hogy ez az egészséget szolgálja, és ez egy ilyen preventív dolog, és mindenkinek már jött, és ez valóban így is van, hogyha ha látnak téged, a követnek téged, és inspirálod őket. De azért van ebben egyfajta függőség, nem? Ez a folyamatosan ki kell próbálnod, hogy meddig tart
3: a határaid,
1: vagy meddig bírod,
2: hát
1: vagy meddig tudod.
2: Azért ez nem annyira extrém sport. Itt inkább az erőálló izomzat kifejlesztése, meg az egyensúlyérzék kifejlesztése a cél. Most már nagyjából összejött, de most tényleg erős vagyok, meg kialakultak a reflexek, már nem borulok fel. 44-szer borultam fel, mire én megtanultam versenyt.
1: Az elmúlt 3 évben?
2: Igen. Hát a verseny az 40 centi széles, ott nincs mese. Uh-huh. Annak nincs saját egyensúlya. Uh-huh. Ugye a vállam az mondjuk 60, a hajó meg 40, tehát itt észnél kell lenni. Hanem ki az, aki hetente 4 órát tölt el a szenvedélyével. Mert én nekem a heti négyezés az heti 4 óra. Szerintem ez nem olyan vészes.
1: Nem, ez egyébként
3: nem.
2: És ha még elmegyek télen futni, az megint 50 perc valahol fönn a hármas határhegyen, vagy a Népszigetem, és fogok találkozni 6-8 emberrel, aki nálam idősebb, és már visszajött. Tehát én egyáltalán nem vagyok extrém. Van, hogy beülünk reggel 6:30 az edzőmmel a BKV-nál, a régi BKV hajóháznál ott a pünkös fürdő elején, és elmegyünk Szentendrére, meg vissza a kajakkal. Hát akkor toljuk. És már jön vissza a 72 éves kajakos. Megjöttél már? Aha. Jó volt a víz, gyönyörű, nektek már nem lesz olyan jó. Mert ő szél hatkor szállt be.
1: Igen, az időszak azok nem alszanak sokat, nekik muszáj korán reggel valamit
2: azért, mert viszi, azt szoktam mondani az idősebb versenyző, akikkel én néha összefutok, vagy összekajakozom a vízen, hogy engem visz a szívem. És szerintem engem is az visz. Nem azért, mert valamit feltétlen meg akarok dönteni, vagy el akarok érni, hanem van bennem valami jó kis motor.
1: A vízhez ez kapcsolódik egyébként a gyerekkorodhoz, a balatoni gyerekkorodhoz, mert ugye te lellei gyerek vagy, igen, vagy boglár, akkor még boglár lelle
3: akkor
1: volt.
3: Még boglár lelle
2: tök jó,
3: volt.
2: Jól mondod, mert képzeld el, a két falu határán laktunk.
3: És melyik volt az identitásod?
2: Boglárra kellett járnom iskolába.
1: De lellei voltál a szívedben.
2: De tulajdonképpen a határtól 100 méterre laktunk lelle felé. És lellém van a frankó élet éjszakánként, boglár az inkább
1: hivatalosabb,
2: gazdálkodó típusú, lelle meg üdülő típusú hely.
1: És akkor ez a vízhez való kapcsolódásod így, ami most bejött az elmúlt 3 évben, az visszacsatolható?
2: Nem, én mindig vízen voltam, de nem most jött be. Aha. Az öcsémnek van egy csodálatos faháza a Rábán, eveztem már sok folyón, ami csak van víz, azt én kipróbálom, ha nem mehetek le a tengerre, belebetegszem. Tehát nekem muszáj, biztos valamelyik ősöm onnan mászott ki ilyen tüdős halformájában. De mi az öcsémmel a jégen jártunk iskolába télen, minden nap a vízen voltunk, eltűntünk a francba, a viharba, anyámék majdnem beleőrültek.
1: Fú, hogy összeugrott a gyomrom, hogy így belegondolsz.
2: Ilyenkor el szoktam büszkélkedni, hogy egy hatalmas angol parkban nőttem föl, két kastélyban, aminek az egyik vége a Balaton volt. Édesanyám üdülővezető volt. És 4 kilométer hosszan ketten voltunk az öcsémmel szeptembertől márciusig.
3: Tiétek volt a part.
2: Minden, ami én volt, a világ.
3: És tehát akkor még nem volt szabadság... felparcellázva minden egyes négyzetet.
2: De olyannyira képzeld el, hogy 87-ben épült csak meg a nagy szabad strand, a virágstrand lellén, és addig 10 méter volt kilométerenként a falubelieknek. Uh-huh. Balatonra csak az jutott le, aki beutalót kapott, vagy magánvillája volt.
3: Ez érdekes, mert azért a déli part az még most is egy csomó helyen elérhető ingyenesen is.
2: Mert csináltak ilyen plázsokat.
3: Lejárókat. Az igen, én gyerekkoromban én is déli parti kislány voltam.
1: Én északi parti vagyok, úgyhogy én itt egyedül
3: hát
1: képviselem.
3: Hát ott nem lehet csak a fizet lejutni
1: a vízhez. Én egyedül képviselem akkor itt az északi part.
2: Ebből a szempontból nem romlott a helyzet Balatonon, hanem picit talán javult. Abból a szempontból romlott, hogy a kisajátítások nagyon durvák az északi parton főleg.
3: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy akkor neked ez a gyönyörű balatoni gyerekkor, hogy te a Balaton változását, a Balaton körül lévő építkezéseket hogy látod, vagy hogy nézed, gondolom fáj a szívvel.
2: Elmondok egy rövid mesét magamról, ami mindent elég jól modellez. 2002-ben próbáltam Szolnokon a Kaszás Misi barátom rendezésében a Meggyes kertet. Visnyóvészád ugye az az eredeti címe. Semmi köze Cseresnél.
3: Igen, eredetileg Meggyes.
2: Mindegy, mert ezt németből fordította a csodálatos Tóth Árpád egyébként. És azt mondtam, mint Lopahin, nem egyszer, hogy értsék meg, hogy augusztus 23-án elárverezik a Meggyes kertet. Kapjanak már észbe, uraim és hölgyeim! És képzeljétek el, hogy augusztus 23-án anyám levelet kapott az üdülőben, hogy elárverezik az üdülőt, úgyhogy költözhetünk. Döbbenetes volt. Eltalálta még a napot is az intézmény. És utána 10 évig nőtt ki a fű, ami gyönyörű angol parkunk teljesen tönkrement, az épületeknek beomlott a plafonja, és amikor teljesen leromlott, akkor kisajátították. Ez történik.
3: Yes.
2: Most már örülök, mert a helyén hál' Istennek épült egy gyönyörű épület, a telek másik felén fölújítják a nagy kastélyt, tehát egyszer csak szép lesz. De így ment a kisajátítás, uh-huh, és valószínűleg ez most is így
1: de
2: történik.
1: Most is így van, mert nálunk pont ez történt. Én az egész gyerekkoromat az operaüdülőbe töltöttem, az északi parton, Balatonudvariban, és ugyan még halódik az az üdülő, még vannak emberek, akik oda járnak. De úgy képzeljétek el, hogy én 10 éves korom óta nyaraltam ott egészen az elmúlt pár évig, ott ismertem meg a férjemet, aztán a gyerekünkkel oda mentünk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon komoly családi, meg az a szüleimmel oda jár. Igen, tehát az egész életünket átszőtte, és ugyanezt csinálják ezzel is, tehát hogy egy forintot nem raknak bele, hagyják
2: az direkt van,
1: az
2: hogy olcsóbb
1: tudom,
2: legyen.
1: Hát pontosan tisztában vagyunk.
2: És ez azért baj, mert nem akarok túlozni, de fogok. Ugye tudjuk, hogy a Bajkál-tól, különösen a széle felé egy kis sziget, az állítólag valami delejes hely, meg mágikus hely, sokan járnak oda gyógyulni. Van egy szép aurája, de valóban volt ott nem régen barátom, és azt mondta, hogy nem tudom elmondani, hogy mit éreztem, annyira mágikus, és gyönyörű az egész. És a Balaton is az, főleg azoknak, akik gyerekkoruk óta kötődnek hozzá. Ezt nem ér szét túrni. Na ennyit erről, nem akarok tovább keseregni.
3: De azért én nem a kesergésre vagyok kíváncsi, hanem egyáltalán a Balaton élmény az neked mi? Tehát milyen szagugrik be, vagy milyen érzés a Balatonnal kapcsolatban nekem ez az iszap, az például nem egy rossz illat, ez az iszapos, nádas szag. Nekem az mindig egy ilyen romantikus, gyerekkori jó emlék.
2: Persze.
3: Te is így vagy ezzel?
2: Figyelj, iszap szag, vagy rosszabb szag csak akkor szokott lenni, amikor még nagy telek voltak, és úgy mondtuk, hogy a sekély víz fenékig fagyott. Uh-huh. Az effektív azt jelentette, hogy az iszap környékén telelő halak is belefagytak a Balatonba, és aztán, amikor kezdett kiolvadni, és föltúrta a szél, akkor ez a rothadás jött. De ez nagyon ritka volt. Egyébként a Balaton soha nem bőzlik, nincs mitől. Ráadásul a déli parton föveny van, finom lösz. Az északi parton már inkább iszap, az a mocsarasabb iszap. Tehát én nem emlékszem semmi rosszra.
3: Hát nem, akkor nem rosszra, egyetlen, amikor azt mondják, finom, hogy Balaton, igen, akkor mi ugrik be neked?
2: Hát ez a szabadság élmény egyik legjobb szintje. Meg egyáltalán a találkozás. Én azt nem fogom elfelejteni, hogy egyszerre voltak az üdülőkben a Balatonon, a turnusváltások, ez volt a neve. Kéthetes turnusok voltak, beutalókkal. Szerdán elmentek a vendégek, csütörtökön jöttek az újak. És kedden este beevesztünk a vízre, valami csajokkal nyilván, és onnan visszanéztünk, és 12 tábortűz égett a parton, sorba mindenki, és mikor kijjelbe vesztünk, hallottuk, hogy dajadanoznak, meg sírdogálnak, meg egymást csókolgatják, hogy nem találkozunk egy évig. Az egy találkahely volt, mindig is. Az NDK-sok ott találkoztak a nyugat-német rokonaikkal.
3: Hogyne.
2: Azok az emberek, akik végig gürizték az évet, ott tudtak összefutni, azért a két hétért éltek február óta. Hát ez az egyik leg

0: Az Epres Attila, aki ugye Epres Istvánnak
1: hazudta
0: magát az általános iskolában, Istvánka, hogy volt ez?
2: Hát megszöktem a évnyitóról, apukám biciklivel fogott meg.
1: De miért szöktél meg, nem volt
2: kedve? Hát
1: ki
2: akart, iskolába. Kis iskolától rohantam el, fater biciklivel megfogott, visszahurcolt, én nem akartam iskolába járni. És akkor azt hazudtam, hogy engem Istvánnak hívnak, hogy legalább ne legyek ott lélekben.
1: Igazából.
0: Hogyha nem vagy, nem
2: hát megvan a bizonyítványom, a feleségem nagyon rögött, mikor először meglátta, először is lerágta az Aldó kutyánk a sarkát, másodszor rá van írva, Epres István, áthúzva Attila. De még az első évi jegyek mögött is így van. Át van húzva az István, mert akkor csak rájöttek, hogy engem nem úgy hívnak.
0: Tehát, hogy azt hittem, hogy ez csak egy ilyen első párnapos...
2: Bevették ezt, amikor én bediktáltam.
0: Istvánk, és Istvánnak szólítottak, és
2: hallgattál. Persze.
1: Szóval mi ennek kapcsán azt gondoltuk a Dórival, hogy te biztos egy rossz csontgyerek voltál.
2: Annyira nem. Az öcsém szerintem nagyobb zsivány volt. Ő 9-szer törte be a fejét például, én egyszer se.
1: Jó, de most nem a fejbetörésben mérjük a zsiványságot, vagy
2: hát
1: igen?
2: Hát hogy?
0: Hát miért az nem zsiványság, hogy valaki Istvánnak hivatja magát, hogy még az a hivatalos nagyobb, dolgokba is bekerül?
2: Ennél nagyobb az emberséget azért nem követtünk.
1: Nem is csináltál.
2: El. Egyszer kérdeztem anyámat, hogy rossz gyerekek voltunk, és azt mondta, hogy meg is őrült volna. De azt nem lehetett nálunk. Hát neki annyi dolga volt az üdülővel, meg télen a kerttel, meg minden mással, meg nem voltunk egyáltalán gazdagok. Faterom 12-24-ben melózott. Ha mi rosszak lettünk volna, akkor anyám fejen áll. Tehát nekünk muszáj volt viszonylag jól viselkedni, meg jó bizonyítványt hozni.
0: Ott az üdülők körül.
2: Persze, hát alig lehetett minket bevadászni. Hát, amikor azért jöttünk az iskolából, eltűntünk, és akkor anyám elkezdett kiabálni a Juzsonna, akkor valahonnan megjöttünk, vagy nem, és akkor vacsorára be, ennyi. És kint voltunk mindig valahol. Vagy a vizen, vagy valahol a várdombon, vagy a fene tudja, csavarogtunk.
0: És amikor voltak ezek a csodálatos napok, és ezt összekötjük a mostanival, nem muszáj most rászolni, gondolkozhatsz majd egy kicsit rajta, mert zenét fogunk sugározni, de azért végigmondom a kérdést. Hogy ezzel a 60. szülinapjal összekötjük, hogy vajon mit gondolta a kis Istvánka, aki Attila volt valójában, hogy mi lesz majd. Később gondolkozott
2: ezen. Ja, hát én tudtam.
0: Te tudtad.
2: Igen.
0: Akkor ne is mondd tovább, mert akkor a zene után innen folytatjuk. Epres Attilával mindenképpen maradjatok velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádió Cafén Behumi Dórival, Veres Dórival. Vendégünk továbbra is Epres Attila színész, aki balatoni gyerek volt, és Dóri feltette ezt a kérdést, hogy az a pici gyerek a Balatonparton mit gondolt, hogy majd mi lesz vele mondjuk például 60 éves születésnapja előtt, ahol most áll éppen Epres Attila. Szóval, hogy képzelte el a felnőtt korát?
2: Hát mondtam a Dórinak, hogy én már akkor tudtam, és lehet, hogy a Dóri azt hitte, hogy színész akartam lenni. De nem. Hanem vagy hajós, vagy erdész. Vagy vadászrepülő, az volt még a dédelgetett vágyam. De azt nagyon hamar lemondtam róla, mert mondták, a Szovjetunióban kéne tanulni, és mivel oroszul gyötörtek minket, én gyűlöltem a Szovjetuniót. Egyébként később beigazolódott, hogy volt benne igazság, hogy gyűlöltem.
3: Szép orosz nyelv, nem tehetett róla.
2: Igen. Nem tehetett róla, és Hegedűs Géza bácsi meg is mondta a főiskolán, Isten nyugtassa fönn a mennyben, ha van ilyen, hogy kell, az angol az egy szegényes nyelv, és természetesen az orosz a leggazdagabb a világon. Ő ezt tudta, mint irodalmár. De mi gyűlöltük persze hivatalban. Úgyhogy nem akartam vadászpilóta lenni amiatt, hanem akkor leszek hajós, nyilván ott volt a Balaton. Aztán kiderült, hogy a hajósok állandóan egyedül vannak. Azt rögtön letettem róla, mert én nem bírom egyedül sokáig. És elcsábított az erdészet. Ott is voltak erdészek a faluban, meg elkezdtem aztán belemenni. Nagyon hamar beleszerettem a biológiába, főleg a növénytanba, most is abba vagyok szerelmes inkább az erdésztudományokban, meg elkezdtem aztán belemenni. Nagyon hamar beleszerettem a biológiába, főleg a növénytanba, most is abba vagyok szerelmes inkább az erdésztudományok közül. Úgy hívja a latin, hogy scientia amabilis, a latin nyelv, így mondja, a szeretetreméltó tudomány, az a

0: a florisztika. Tehát engem soha nem az állatvilág vonzott, hanem a növények titkos világa. Most például ájultan olvasom boldogan a Wollében könyveit, ugye a fák a titkos életét írta. Igen. Most már írt 42 könyvet, mondjuk abból olvastam 6-7-et. Fantasztikus dolog, hogy ő milyen erővel képviseli a modernitást. Minden téren, nem csak a növények világában, zárójelbe zárva. Szóval rájöttem, hogy erdész leszek, és el is mentem Sopronba.
1: Az erdészeti középiskolába.
0: Igen, és egyáltalán nem akartam színész lenni.
2: Igen, és még akkor se akartál, ha jól olvastuk, amikor már elvégezted. Szóval meglepő módon téged elsőre fölvettek, bár szerintem nem annyira meglepő, tehát ilyen világító kék szem, világos haj, jó fizimiska, szóval ilyen férfiakra hát mindig is utazott a színház szakma.
0: Boldog csávó voltam, nyilván kevesebb szorongással, mint egyébként kéne. Persze, majd meghaltam, annyira féltem a felvételin.
2: Na de akkor várjál, hogy keveredtél oda?
0: Hát az amatőr színpad hatására, ott mint annyian.
1: Az erdészeti középiskolában volt.
0: A városban vagy? Volt Sopronban, de a középiskolai tanárom vezette, a biológia tanárom, Víg Péter. Azóta neve egy Fintor színpad, és egy csodálatos, gyönyörű és tehetséges lányjal játszottuk ott a nagy főszerepeket, úgy hívják, hogy Kovács Adél, ma már nagyon híres ember a szakmában, és becsülöm és tisztelem, amit most csinál egy bátor, csodálatos ember. De mi együtt kezdtük. És ráadásul őt fölvették. És akkor mondták a többiek, hogy te is felvételizzél, akkor az Adélt fölvették, akkor jövőre neked is muszáj felvételizni. És jó, de engem az erdészeti egyetemre szántak a szüleim, meg nekem is be kellett adni oda a lapot. Aztán megtudtam, hogy a Móra Artúr professzornál lesz az összevont érettségi felvételi matekból. És akkor én ott meghaltam volna.
2: Mert hogy ő?
0: Mi nem voltam jó matekos. És az egyetemen a Móra Artúr az egy hírhet ragadozó volt, és biztos, hogy bekaroztam volna, és még érettségém se lett volna. Úgyhogy szépen a madártani tanszék előtt a kukába bedobtam a felvételi lapomat, és anyámnak azt hazudtam, hogy beadtam, és megszöktem Puslaci barátommal, aki a csobánkai erdész a mai napig, hogy eljöjjünk próbafelvételre a Kovácsi Jancsihoz, a Csacsacsába. Gyakorlatilag elloptuk az osztálykasszát, úgy utaztunk fel Pestre, mint csokonai, de aztán visszaadtuk, de addigra kirúgtak a kollégiumba, és akkor eljöttem felvételizni, de közben nekem volt tornaverseny, meg minden, annyi fontos dolog volt az életemben.
2: Tehát ez is csak egy volt a sok közül?
0: Azért ez nagyon fontos volt, meg rettenetesen
1: izgalmas volt. Kellett.
0: De nem sikerült azért ez rögtön, mert Orbán Viktorral többek között egyetemben elvittek katonának.
2: Ez most hogy jött, hogy Orbán Viktorral?
0: Hát úgy, hogy
2: ja, mert hogy egy idősek vagytok.
0: Előfelvétel is, aki ugyanabban a laktanyába került, mint mi.
2: Nem mondod, de akkor nekünk vannak közös élményeitek.
0: Színészek, jogászok, iparművészek, bölcsészek. Talán bölcsészek. Az volt az első év, amikor nem a forradalmi ezredbe vittek minket Kalocsára, ahogy addig, az előfelvételiseket, hanem betettek a sorállományra az Alágerszegre. Őrületes ötlet.
2: De várj, akkor ez az az igazság, hogy Szinneter Miklós, akinek te az osztályába jártál, igen, végül, nem is ő vett fel?
0: De ő tudta, hogy egy évet fog várni ránk.
2: Világos, tehát akkor így ment a felvételi is, hogy a következő év osztályát felvételizteti az a tanár, aki majd akkor kezdi.
0: Hát ők tudták ezt, persze. Aha.
2: És te sokszor nyilatkoztad, hogy sajnos elsőre fölvettek a főiskolára, tehát hogy igazából szerinted ez nem feltétlen tett jót neked. Ez mit jelent? Hogy te még érhettél volna, vagy tapasztalhattál volna azelőtt, hogy ebbe a nehéz iskolába bekerülsz?
0: Ilyesmi, nagyon fájt elveszíteni az ártatlanságomat, és nem is tudtam kiheverni sokáig.
2: Ezt most magyarázd meg.
0: Olyan csalódások értek, amit nem képzeltem. Erről az egész mesevilágról, ahova én felvételiztem.
1: Igen, mert azt is nyilatkoztad, hogy Szinetár nagyon sokat segített neked abban, hogy hogyan kell ezeknek a pályának a buktatóit feldolgozni, meg azokat a negatív dolgokat, amik leselkednek mondjuk egy pályakezdő színészre, de akkor ezt ki tudod egy picit fejteni, hogy mik ezek?
2: De ez lehet, hogy két dolog.
0: Egy harmadik is, ami mostanában jön elő. Akarom egy, tulajdonképpen mostanában jön elő egy harmadik, nagyon fontos, hogy a Szinetár arra tanított meg, hogy mindig minden oldalról lássam minden megvilágítást, világításban azt, ami pillanatnyilag nagyon szarul néz ki. Már bocsánat a kifejezése. És ettől sokkal kevésbé esek pánikba, mert az ő mosolygos, okos világszemlélete az rengeteg mindenen túl segített engem. Tehát tudtam, hogy a tanár úr most azt mondta volna, nem kétségbeesünk, megnézzük két oldalról, nem beszegszünk, majd mindjárt kitaláljuk. Meg lehet ezt még fordítani. Nem, akkor elegánsan ki kell szállni belőle.
1: Igen, ez az egyetlen ember, világpolgár szemlélet, hát, nem? Bocsánat, meg ő nem bölcsesség.
0: Nem csak erről van szó, hanem ő mindenkiben megpróbálja megtalálni azt, hogy miért mondta ezt. Tehát nem abóvó utasít el senkit, hanem végig gondolja. És tök lazán azt tudja mondani valakire, hogy baromságokat beszél, ezzel szemben nem csinál mindig hülyeséget. Picit foglalkozzunk a dologgal.
1: Milyen jó lenne ez a hozzáállás most egyébként, innen sok, akár a színházi szakmában is, nem?
0: Igen, de a Fodor Tamás oda képes még erre talán, vagy a csodálatos Jordán Tamás, hogy képes beszélgetni olyan emberekkel is, akik szerintünk sík idióták és gazemberek, de ők, mint Darth Vaderben a fia, látják a jó magot. Én már nem mindenkiben, de igyekszem.
2: Hú, ezt figyelj, ezt kifejthetnénk hosszabban, és szerintem tegyük is meg, csak én azért hadd kanyarodjak még odáig vissza, hogy azt mondtad, hogy nem tudtad, hogy majd mennyi csalódás ér már rögtön ott a legelején. Ugye erre azért kíváncsi vagyok, mert milyen csalódás érhetett itt téged, ami máshol nem ért volna, ahogy az ember kiteszi a lábát otthonról, vagy hogy is mondjam, a 18 év fölötti felnőttek világába belép. Szóval ez bármilyen is.
1: Hol nem veszítetted volna az ártatlanságot.
2: Igen,
0: hát a naivitás az én hibám volt nyilvánvalóan. És
1: hát amennyiben gondolom, hiba egy naivitás, 18 évesen.
0: Világos, de azért illik karakánnak lenni, és nem is voltam én síros kisgyerekezőben. Csak egy művészeti iskolában azért az emberbe jobban belenyúlkálnak. És azt hittem, hogy a művészetet azt megtanítják velem. Most már tudom, hogy nem, hanem azt nekem kell elvenni valakitől mindig. Nekem ki kell harcolni, hogy nekem ebben segítsenek, vagy mutassanak valami állati ott, amitől tudok fejlődni. Tehát mondom, egyrészt az én hibám volt, másrészt viszont elkezdtem azt látni, hogy Petőfinek abban a szörnyű versében, ami nagyon vidám is, a Levél egy színész barátomhoz, azért van igazsága.
2: Mire gondolsz?
0: Hát erős szavakat használ a Petőfi, de rettenetes sokat csalódott a színészetben, amíg ott velük volt. Egyrészt azért is, mert kevés időt fordított rájuk nyilván, és feketén-fehéren látta a világot. De azért van mit javítani mindig ennek a közegnek a hangulatán, meg a morális helyzetén. És ezt most fokozottan érzem, mióta ez az autokrácia egy kicsit rugdos minket. Hogy amikor 60 ezeren vagyunk egy tüntetésen a Rákóczi úton, körülbelül annyian voltunk.
2: Az SZFE tüntetésre gondolsz?
0: Igen, és visszük a fáklyát, és minden zseniálisan van megszervezve. És nincs 80-nál több színész az 1500-ból. Azért az elég aggasztó. És akkor ugyanezek a dolgok piszkáltak, csak nem ilyen széles világlátással.
2: De olyan jó lenne, ha konkrétat mondanál, hogy akkor ott abban a 4 évben mi volt, ami ennyire megrendítően hatott rád?
0: Hát egyrészt az, hogy még egy olyan főiskola működött, ami kicsit kénytelen volt szocialista lenni, és ezért voltak olyan tanárok, meg vezetők, akiket abból a rendszerből örököltek, de nem lehetett rájuk szólni rendesen. Nyilván. Voltak olyan művésztanárok, akik nagy potenciál rendelkező szabadművészek voltak, ők viszont nem értek rá állandóan velünk foglalkozni, csak akkor ezt még nem fogtam fel, hogy azért, mert nekik közben Magyarországon elég sok mindent kellett ezen a téren működni. És én azt hittem, hogy majd bemegyek és dajkálnak szépen, mint az oviban. De hát ez nem így megy. És aztán a legsősebb lépések akkor jöttek, amikor elmentünk gyakorlatos színésznek.
2: Egyedül voltatok hagyva, úgy érezted?
0: Egy kicsit ez is bennem volt, meg egy kicsit az is, hogy amikor hirtelen bekerültem a színházi működésbe statkózni, ezt csinálni, azt csinálni, akkor láttam, hogy nem feltétlenül a tehetségről és a mindenáron való összműködésről szólnak a dolgok, hanem van klikkesedés, meg érdekszférák, meg
1: puncsolás.
0: Kitalált főszereplők alatta jóval tehetségesebb elnyomott színészek, és nekem ez nagyon kezdett nem tetszeni.
2: De ez igazából a világ igazságtalansága, nem a szakmái, mert minden más szakmában ugyanez.
1: Jó, de azért az valóban így van, hogy mondjuk így ilyen nagyon, mert hogy a színház az egy nagyon zárt világ,
0: igen.
1: És bárhonnan is jönnek, tehát bármennyi színház is van, tehát hogy azért ez egy nagyon, nagyon zárt világ, és itt azért nagyon élesednek ezek a dolgok. És ebben nem volt egyébként esetleg az, hogy jöttél egy ilyen nagyon ártatlan, kicsit ilyen bukolikus a természet gyermekeként a Balaton partjáról is bekerültél a
2: dörzsöltek közé.
1: A fővárosi dörzsöltek közé, igen.
0: Hát akkor én már Sopronból jöttem, elég jól kiképezve, meg a Magyar Néphadsereg kötelékéből.
1: Hát mondjuk ez igaz, ott már akkor
0: ez mesterlövészi örvezetői pozícióból, bár gyűlöltem, ahogy van az egészet, én egyáltalán nem bírom elviselni a katonaságot, mint eszmét és légkört, aki bírja, marja. Tehát én ott már nem voltam tök ártatlan, meg felvértezetlen, mindent kibírtam, meg nekem fát lehetett vágni a hátamon, de lelkileg nem voltam jól én ettől. Azt gondoltam, hogy ebben több bajtársiasság van, több megértés, több érzékenység, több figyelem, több elnézés. Hát nem, keményebbnek kellett mondani. És azért mondom mindig, amikor erről kérdeznek, hogy korán vettek fel, mert voltak osztálytársaim, például a Pubi, Kerekes Józsi, vagy mondhatnék párat, akik már stúdiósok voltak itt ott, kétszer-háromszor felvételiztek, olyan tapasztalatokkal jöttek, hogy őket már nem lehetett megrendíteni egy-egy oldalrúgással.
2: Látták, hogy működik egy színház.
0: Ez fájt, le van szarva. De én még nem tudtam így csinálni. És tőlük meg az ember ilyen fiatalon nem tudta ezt így csak úgy eltanulni.
1: De olyannyira nem, olyannyira volt ez neked egy... nem kifejezetten jó élmény, hogy nem is akartál aztán színész lenni elsősorban, amikor elvégezted a főiskolát, vagy most már egyetem.
0: Igen, akkor azt gondoltam, hogy inkább kaszkadőr leszek egy darabig, mert ott több haveri hangulatot, meg több nyugalmat találtam a Pintér Tamás környékén. Nagyon jó barátok voltunk, de hát ő nagyon sok emberre jó barátság volt, csak én elkezdtem járni hozzá ilyen kaszkadőrképzésre, kicsit elvitt magával forgatni, még amerikai filmekbe is, és akkor azt hittem, hogy ez majd nekem pálya lesz így egy darabig. Aztán a Bodrogi Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ilyen nincs. Te hülye vagy? Hát elfelejtenek egy hónap alatt, azt sem tudják, ki vagy. Tessék aláírni a szerződést.
2: És akkor szerződtetett akkor?
0: De mondom, Gyuszi bácsi, hogy vendégszerepre jöttem. Nincs ilyen, addig innen föl. És hát a Gyuszi bácsi egy fantasztikus ember, ha így mondja, most mit csinálják, akkor aláírtam.
2: Konkrétan megmentett.
0: Biztos.
2: Ennek a szakmának, úgy értem.
0: És mindig idézem, teljes szeretettel, csókolom innen. Úgy örülök, hogy még ilyen jó erőben van.
2: Igen.
0: Hogy mindig azt idézem, hogy ide figyelj, nagyon rosszul döntöttél, ha engem kérdezel, hogy itt hagysz minket. Innen kellett volna nyugdíjba menned. És semmi más nem lesz belőled soha, mint táncos komikus. Ezt hidd el nekem. Na menj. Légy jó.
2: Na ez bontsuk ki, mert ez nagyon izgalmas, hogy neked a színetár is körülbelül ilyen szerepet szánt.
0: Nem.
2: Ő mit mondott, hogy mi vagy?
0: Megmondjam?
2: Aha.
0: Fölhívott a Való Péter, miután a Bodrogi Gyuszi bácsit ott hagytam, a Rivai utcát, és elmentem Egerbe az Alakuló Színházhoz, hogy ki tudná jönni hozzám Gödre.
2: Mindenkit így ennyire plastikusan meg tudsz jeleníteni? Ez annyira vicces. Péter, hogy
1: köszönjük ezúton is. Köszönjük.
0: A Péter egy fantasztikus személyiség, azt szerintem sokan tudjuk.
2: De te Bodrogit is úgy meséled, hogy szinte
0: és azt mondja, ki tudná hozzá menni, kéne beszélgetni. Miről? Te leszel nálam a főszereplő szeptemberben. Kérdezem, kiderült, hogy Figaro házasságát rendez Egerben, az új Alakuló Színházban, és én leszek a Figaro. Hát majd összeestem örömömben, meg is voltam ijedve, mert a Péter kiterítette a szabás mintáját, mi ezt úgy hívjuk, egy két hónapos próbatervet napra lebontva személyre, és azt követte is. Fantasztikus agya van. Elmagyarázta, hogy itt majd hol fogok bejönni, itt hol lesz a poén, itt hol lesz a zene, itt honnan világítanak, itt lesz egy repkény, mit mond a partner. Csak lestem valamikor április-májusban. És a végén megkérdeztem, hogy Péter, de én állati boldog vagyok, meg nagyon meg vagyok ijedve. Hát a mai napig azt hiszem, én vagyok a legfiatal Figaro, akkor voltam 23, 24. Hogy de honnan vetted, hogy én legyek a Figaro? És azt mondta, színetár mondta.
2: Jé.
0: Megkérdeztem tőle, hogy szerinte ki legyen a Figaro Egerben, és azt mondta, hogy az Epres. nekem akkor jó.
1: És akkor nem lettél táncos komikus.
2: Igen, hát vagy nem csak az lettél, mert azért azt is olyan szereped is volt. Ez nagyon érdekes, és hogy akkor te viszont a színetárral nem is beszéltél soha, tehát ő nem adott egy batyút nektek, személyes batyút, egy útra valót, hogy Attila, neked ezt az irányt kéne követned, mert én ezt gondolom, hogy így lennél sikeres, vagy elégedett a pályádon, ha ezt egészen, az utat járnád, vagy azt.
0: Igen, egészen kivételes személyiség, ő mindent úgy csinált, hogy csak hosszú idő után vettük észre.
2: Vagy értetted meg?
0: Igen, hogy metaforákban és példákban és tréfás történetekben magyarázta a szakmát, elképesztő memóriája van, névvel, címmel, helyszínnel, dátummal mesélt mindenről, és aztán 2-3 év múlva egy problémás szituációban leesett, hogy mit mondott a tanár úr. Tehát ő nem mondta meg konkrétan, hogy neked most gömbölyűnek kell lenni, vagy édesnek, hanem egész egyszerűen tudta, hogy miket kell magyarázni ahhoz, hogy ezt ne felejtsd el, az jó batyú legyen.
2: Te tartod vele a kapcsolatot?
0: Hála Istennek, igen. De ezt kicsit a feleségemnek is köszönhetem, aki gyerekkori barátnője a Színetár Dórinak. Tessék, egy harmadik Dóri. És nagyon jó családi barátságban volt velük mindig is, én ezt nem tudtam. Így aztán, amikor újra ment látogatni a Színetár családot, akkor éppen Budakalászra, akkor mentem én is, és hát nagyon örültem, hogy a tanár úr komolyabb képességekkel rendelkezik, mint valaha. Tehát igen, szerintem mindenkit ő tanított ezen a földön.
2: Hát hihetetlen.
1: Hát aki szerencsés.
0: 114 éves, és sokkal okosabb mindannyiunknál.
2: Minden rendszert végig élt, és mindenkiről tud minden.
1: És ugyanazzal az európai, és szabad gondolkodással.
2: És bölcsességgel.
1: Óriási tudással.
0: És eredeti dolgai vannak, és soha nem láttam semmit másolni. És ha bárki azt mondja, hogy mi volt az, hol volt, igen. Ú, tök jöredes, kirendezte a Színetár. Ja, hát persze, hogy jó volt.
2: Igen.
0: Mert az, mintha a Spielberg nevét írták volna ki egy filmre, akkor az rendben volt.
2: Így van.
1: Innen fogjuk folytatni a kettes számrendszert Epres Attila színésszel. Sehova se menjetek, mert jövünk vissza.
3: Még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Eltűnt több magyar Nepálban, változhatnak a haltelepítések. Korábban hagyják el hazánkat a gólyák. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Köztük egy anyát és lányát is keresik, akik nem sokkal a villámárvíz előtt értek az országba. A magyarok állítólag egy zarándok csoporttal utaztak ki. Rengeteg turista azért érkezett a helyszínre, mert a kínai-nepáli határ közelében az egyik legnagyobb hindu ünnepre készültek. A természeti katasztrófa után több mint 1500 embernek veszett nyoma a Himalája szívében, legkevesebb 300-an pedig meghaltak. Átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekély tavakat és a holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. Hatott a klímaváltozás a madarak őszi vonulási szokásaira. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
13: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot.
12: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-2, 2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén. Behumi Dórival, Veres Dórival, Epres Attila színész a vendégünk továbbra is.
2: Akivel ott hagytuk abba, hogy Szinetár Miklós osztályába jártál, és az útravalót nem szó szerint adta át neked, hanem évekkel később esett le, hogy miket jelentettek az ő szavai. És hát neked nagyon viharos országturnés évek következtek, mert gyakorlatilag azt néztem, hogy nem is volt olyan vidéki színház, ahol te nem fordultál meg. Mert hogy Zalaegerszegtől Kecskeméten, ahol kétszer is voltál tag, Eger, aztán ott is, ugye? Tatabánya.
3: Sok helyen játszottam.
2: Nagyon sok helyen játszottál. Lehet azt mondani, hogy te ebben az egész generációban, amit vegyünk most nagyon szélesen, akik most aktív színészek, tulajdonképpen akárhová mész, biztos, hogy rád köszön valaki, és ismerősöd, és játszottál vele.
3: Igen, és ezt nagyon szeretem.
2: Igen, ez egy ilyen izgi dolog lehet, mert hogy vannak olyanok, akik tényleg elköteleződnek egy színház mellett, a Katonába vagy Víg színházba, és akkor ott leélik az életüket, és te pedig pont a másik utat választottad. Igen. Két évvel ezelőttig. Amikor úgy döntöttél, hogy soha többé társulat.
3: Hát nagy kalandor voltam világéletemben, biztos minden szempontból, de az különösen izgalmas ebben a sok létűségben, vagy sok lakhelyiségben, hogy nem csak társulatokat, meg embereket szedtem össze, meg ismeretségeket, meg városokat, meg édes csajokat, hanem nagyon sokféle színházi tapasztalatot, és azt is tudják rólam, hogy az egyik olyan ritka színész vagyok, aki sokat jár színházba. Uh-huh. Ezt átmenet nélkül szakítottam meg akkor, amikor nem újítottam meg a szerződésemet az Örkén Színházban, és egy évig nem mentem színházba, sehová.
2: Ez egy gyászmunka volt?
1: De mi a kettő között?
3: Egyszerűen igen, nem volt, nem tudom. Nem volt kedvem. Uh-huh. Játszottam a régi előadásaimat boldogan, mert azokat szeretem, és hiába néztem a porton, hogy mi vagy ma este, valahogy mindig úgy éreztem, hogy még nem indulok el, és egy év múlva mentem el aztán először színházba, és akkor újra beszippantott, és most megint járok a nézőtérre, mert nagyon szeretem nézni a kollégákat.
2: Miért vertél ennyit a szabadúszással? Mert hogy te neked pont ezt akartam mondani, hogy mivel mindenhol volt ismerősöd, stabilitásod, akár, jó, hát kirúgtak egy-két színházban a nagy szád miatt,
3: igen,
2: de hogy azért tulajdonképpen minden, tehát sokan nyúltak volna már korábban is utána szerintem egy-egy
1: szerepre. Hát illetve a szabadságvágyad is azért a korábbiak alapján kiderült.
3: Tulajdonképpen nem a nagy szájúságom miatt rúgtak ki sehonnan, hanem amiatt, mert pontosan fogalmaztam. Azt mondta az csodálatos példaképünk, Eszterházi egyszer, hogy azt mondták rólam, hogy elvetettem a súlykot, csak hogy én pontosan tudtam, hogy ez a súlyokra akkor már nagyon ráfért.
2: Az elvetés.
3: Így van. És van még egy kedvenc magyar filozófusom, aki szerint fejjel a falnak, és az ütött résen tovább. Aztán. És én ebben hiszek.
2: Te ilyen vagy.
3: Tehát nem megállni, megtorpanni, betolni, kompromisszumokat kötni, hanem igenis konokul, hogy úgy mondjam az igazság nevében.
2: Elmondod ezt, hogy elég, ha csak az egyiket mondod el, ha nem szeretsz ezzel haknizni, de én az interjúkban nem találtam meg, hogy tulajdonképpen mi volt az a két eset, amikor úgy döntöttél, hogy utánam a vízözön, de nekem ki kell mondani valamit, amit nyomja a lelkem.
3: Hát nem csak két eset volt. Ez ügyben több
1: is volt. A súlyok nem csak két szereplő.
3: Igen. Meg én nem hittem el, amit az idős generációk tanítottak nekünk, hogy már pedig szerepet nem adunk vissza, és a színész ne szóljon semmit, hanem játsszál, amit rábíznak, és akkor majd jó lesz úgy is, mert a tehetségével kibontakoztatja. Én nem hiszek ebben. Én tök úgy gondolom, hogy vannak eleve vesztett helyzetek, legalábbis személyes oldalról. Tehát ha én látom, hogy valamiben nincs esély, hogy egyrészt jól érezzem magam, másrészt jól sikerüljön, harmadrészt előre vigyem, akkor én abból kiszállok. Azért itt van egy kis gyötrődés éjszakánként, de kiszállok. Legyen az társulat, próbafolyamat, szerepfölajánlás, bármi a világon.
1: Mennyi kell hozzá? Tehát azért sokat tipródsz egy ilyen akár egy szerep visszaadásnál, vagy akár egy nagyobb lépésnél, hogy eljössz valahonnan?
3: Azt hiszem, hogy dönteni nagyon könnyű, de meglépni nagyon nehéz. Egy pillanat pillanat alatt eldől bennem valamiről, hogy ez nem lesz jó. És aztán még tudok rajta hetekig lamentálni, de a végén úgyis ott hagyom. És előfordulhat, hogy akkor már késő, és megharagszanak. De arra meg azt tudtam mondani, hogy sajnálom, nekem erre nincs időm.
2: Tehát, hogy most akkor nem mondasz konkrétumot, de tényleg ezt kell érteni, érezni ebben a történetben, hogy akkor volt egy olyan szereped, egy olyan igazságtalan helyzetben, vagy...
3: Figyelj, amikor fölkér a társulat, hogy legyek a művészeti tanács tagja, és én mondom nekik, hogy figyelj, ennek nem lesz jó vége. Mert én bemegyek a művészeti tanácsba, és mindent el fogok mondani, amit tőletek hallok. És abban baj lesz. És nagyon nagy baj lett belőle, mert elkezdett velem üvöltözni a volt osztálytársam, aki rendező lett, hogy én mit képzelek magamról.
2: Mert a művészeti tanács ez mit jelent pontosan, hogy értse mindenki? Hát, tehát, hogy egy ilyen szakszerv, kicsi szakszervezeti valami?
3: Megvitatni a színház dolgait, hogy mi történik körülöttünk abban az évben, abban az évadban, egyáltalán hol tartunk. Uh-huh. Ehelyett jön valami dadaista önsegnyalás, nem tudok jobban fogalmazni, és én ott ülök hülyén, nézek a többiekre, de gyerek, miről beszéltek? Hát itt négy bemutatóból kettő súlyosan megbukott. Miről van szó? Szerep melléosztások voltak, a rendezőnek fingja nem volt az egész, 12 után le fogják venni ezt az előadást. Miről beszéltek? Milyen sikerről beszéltek? Hogy tapsoltak a premieren? Na lett belőle baj. Uh-huh. Meg ráadásul volt nálam egy kis spirálfüzet, amit ezért vettem, és a büfében fölírtam, hogy a színészeknek mi bajuk van. Én szépen föllapoztam, és elmondtam.
2: A híres spirálfüzet.
3: És akkor erre nagyon berágtak, hogy én ott beszéltek.
1: Nem a besúgó, hanem a kisúgó. Kisúgta az összes dolgot. Uh-huh.
3: Hát én meg úgy gondolom, hogy aki rendes színházi ember, az őszinte, különben nem fog menni.
2: És neked ez az igazságérzeted, ez tulajdonképpen sose nyúlt tovább a szakmádon, mert hogy azt tudom, hogy például a Tanítanék mozgalomnak aktivistája, vagy a PET kalózok, akik igen, ugye ilyen PET packokat gyűjtöttek vizekről, iszonyú hasznos dolog, múltkor elrettentem, a Tiszán voltam, hogy micsoda igen, őrület jön le északról hozzánk, de hogy szóval, hogy vannak olyan ügyek, amiket szeretsz ugyanígy az igazságbajnokaként hangosan is képviselni, vagy azt megadod azoknak a...
3: Figyelj, boldogan. Boldogan. Tehát ha van rá időm, és jól van kitalálva, hogy így mondjam. Tehát értelme van annak, hogy én is oda rohanok, és csinálok valamit, akkor boldogan bárkivel bármit megteszek ez ügyben, hogy kicsit jobb legyen a világ, meg nem csak egészségesebb, hanem úgy egészségesebb, hogy szellemileg is egészségesebb. Nem kell messzire nézni, 2-3 órányira vannak innen a Benelux államok, vagy Skandinávia, vagy akár a jobb fajta a francia demokrácia, vagy nem tudom, lehetne sorolni. Hanem egyáltalán, hogy a világot lehetne jól is csinálni, olyan szép helyen lakunk. Tehát én boldogan beleállnék ebbe, csak annyira tönkre tett ez a mostani szorongatott helyzet, ez a...
2: Most nem érzed itthon jól magad?
3: Hát persze, hogy nem. Mint állampolgár feltétlenül nagyon rosszul érzem magam, és szerintem ez az elvárható szakmai minimum, hogy rosszul érezzem magam egy ilyen autokráciában. De mint ember meg sajnos mérhetetlenül jól érzem magam, és nem vagyok hajlandó egy órát se odaadni senkinek, aki tőlem vért akar szívni.
1: És az igazságérzeted egyébként, ahogy a Doris elkezdte pedzegetni ezt, saját döntésedből felálltál, helyzetekből is eljöttél az igazságérzeted miatt, mondjuk lehetőségektől estél el?
3: Sokszor volt. Jordán Tamás nagyszerű mondatát kell ilyenkor idézni. Sok nagyszerű karrier hátráltató asztaltársaság tagja voltam. És ez egy nagy dolog. Én is. Hála Istennek, nagyon sok olyan társaság tagja voltam, akiket nem nézett jó szemmel az akkori elnyomó rendszer.
1: Ez ugyanaz a társaság, amiről beszéltünk még a műsor előtt, a ki nem tüntetett társasága, vagy a díj nélküliek társasága, vagy hogyan,
3: mondjuk így
1: hogyan
3: lehet,
1: fogalmaztad
3: igen,
1: meg?
3: A semmilyen díjasok közösség. De nem igaz, mert nekem Jászai művésznővel hát viszonyom van 2003
2: igen,
3: óta.
2: Igen, neked van Jászai díjad, igen.
3: Rockenbauertől kaptam még, és akkor még nem kellett szégyenkezni, hogy kezet fogok egy ilyen művelt emberrel.
2: Az igazságérzet, akinek így igazán belülről, a szívéből jön, mint neked, hogy aki ezt kiismeri nyilatkoztatni, az mostanában nem azzal kellene, hogy foglalkozzon, hogy az a mély árok, ami megvan ásva, hogy én csúnyán fejezzem ki magam a szakmán belül.
3: Igen.
2: hogy azt valahogy betemesse, hogy szóba álljon a másikkal, hogy ő legyen az első, aki szóba áll a másikkal. Ez hát, nem egy medence alja, ahol most vagyunk már, és onnan csak el kéne lökni magunkat.
3: Az milyen hogy, jó lenne, ha ez igazolódna.
2: Még nincs a medence
3: alja. Én boldog lennék. De még mindig lefelé megyünk. Figyelj, nem úgy van, hogy nem beszélgetünk egymással, ezt is tudjátok. Ez úgy van, hogy mi megpróbáltunk mindenkivel beszélgetni. Megpróbáltunk egyeztetéseket
1: kiadszolni. Most kifejezett az eszefés ügyről beszélsz.
3: Például az eszefés ügyről, de minden szempontból az úgynevezett szabad és bár ez szitok szó, liberális művészeti oldalról. Én liberális ember és művész vagyok, nem a mai szitok szó értelmében, hanem általában szabad embernek tartom magam. És mi szabad emberek, akik nem akarunk betagozódni rendszerekbe, megpróbálunk a rendszer híveivel, képviselőivel és elnyomóival beszélgetni, akik nem építik az országot jelenleg, hanem széttúrják, ezt látjuk, hogy egyeztessünk arról, hogy mit akartok még lerombolni, mert hát, ha nem lesz jó.
2: Na jó, és de így nem lehet beszélgetést kezdeményezni nyilván.
3: A beszélgetést úgy kezdeményezünk, hogy szakmai egyeztetést kérünk, és egyszer sem ültek le. Egyszer sem voltak hajlandók azt mondani, hogy igen, értem, pillanat, gondolkodom rajta. Soha. És most az Európai Unióban ugyanezt történik. Az Európai Unió 4 órán keresztül, a fiam most végighallgatta eredeti nyelven, elmondja, hogy Magyarországon a 10 problémából 9-et nem oldottak meg, és minden rosszabb lett. A híradóban este megnézheted, hogy utolértük Ausztriát. Hát most mit csináljunk ezzel a alternatív világgal, ami fölépült körülöttünk?
2: Te mit csinálsz vele?
3: Nem bújok el, de arról már leszoktam, hogy hőbörögjek. Uh-huh. Egész pontosan a járvány környékén hagytam föl vele. Mert azt láttam, hogy sokkal több energiát veszel, mint amennyi értelme van, és a még szomorúbb, hogy senkire nem tudtam hatással lenni. Tehát nem az történt, hogy én valakit föllelkesítettem, pedig aztán széles körben próbáltam meg az igazságról, vagy legalábbis az igazságosságról, vagy a humanizmusról beszélni, hanem azok, akik addig velünk tartottak, és ugyanazt a passzátszelet fújták, azoknak a fele betojt, és eltűnt örökre. És akkor ment el a kedvem az egésztől, hogy így mondjam, és most már csak a saját örömömre csinálom a színházat.
1: Tehát hát magad mögé néztél, és ma nem álltott senki.
3: Nem nagyon.
1: Hát
3: kivéve
1: igen.
3: Azt a tucatnyi bátor embert, aki most is szépen tolja ezt a...
2: Jó, tehát akkor végül is a kérdést, amit legelején föltettünk, hogy mennyire akarsz-e aktív lenni, vagy aktivista lenni, ha más megszervez valamit és hív, akkor rendben, de nem fogsz elől állni. Ehhez már nincs kedved.
3: Figyelj, ott áll elől a csodálatos energiáival a Noir, és én boldogan megyek utána. Uh-huh. De én már szép kerek szám, 60 éves vagyok, én már nem az a nemzedék vagyok, az kicsit mulatságos lenne, hogy a nyugdíjasok csinálják a forradalmat. Az az egyetemistáknak és a fiataloknak a dolga, és mi mindennel támogatni fogjuk őket. Uh-huh. Ők nálunk fürgébbek, okosabbak, gyorsabbak, és még agilisebbek. És erre van szükség.
1: Uh-huh. Térjünk egy picit vissza arra, hogy végül felszámoltad a tehát győzött a teljes szabadságvágy, és felszámoltad a közszínházi
2: társulati tagságot.
1: A társulati tagságodat, hogy végül mi vezetett ide? Mert azért világéletedben valamilyen társulathoz tartoztál. Mm-hmm. És az Örkény Színházból jöttél el, ami igen. Azért a bevallásod szerint az egyik kvázi otthonod volt.
3: Mert persze, meg egy...
1: Mindenképpen jól érezted magad szakmailag, emberileg.
3: Hogyne.
1: És mégis ott álltál föl, és azt mondtad, hogy akkor nem akarom többé a próbatáblát nézni.
3: Ez olyan egyszerű végül is én bennem, hogy egyszer csak több levegő kell. Hogy egyszer csak muszáj kinyitnom az ablakot, és ki is repülök rajta. És akkor már nincs vissza. És aki ott marad, az nem is sértődik meg, mert látja rajtam, hogy már mi, ezt már nem 7 lóval se tudod visszavonszolni. És ezt tudta szerintem mindenki, amikor eljöttem az Örkényből. Én nem láttam, hogy halálra sértődtek volna a döntésemen.
1: De szerintem, vagy ez motiváció lett volna, hogy azért nem mész el, mert akkor megbántod a többieket?
3: Mondok valamit. Csak a Vásárhelyi Marci színpadmester barátom írt rám. Amikor eljöttem.
2: Úgy, hogy ne, vagy...
3: Hogy sajnálom, és hogy remélem, hogy sokat találkozunk még. Uh-huh. Senki más.
2: Hát akkor ez most egy tüske.
3: Tehát a többiek simán megértették. Tudod? A Marci kicsit meglepődött, mert nem a színész társulat tagja volt. Nem, semmi tüske nincs bennem, csak úgy látom, hogy ő bennük nem okozott nagy törést.
2: Szerintem mondjuk az is igaz, rajtam, hogy visszajársz szerepekre
3: meg
2: még mindig.
3: Meg visszajárok játszani, meg szerintem látszott rajtam, hogy én már ezt a fajta kötöttséget nagyon rosszul viselem.
1: Olyan érdekes, hogy egyébként most volt egy podcast sorozat, az Örkényes színészeknek volt egy podcast sorozata, és ott négyes felváltott csoportokban mindenféle kérdésekre válaszoltak, uh-huh. és azt hiszem volt egy ilyen kérdés, ilyen általános kérdésekre. És az egyik kérdés az volt, hogy mit tartasz a legnagyobb nehézségnek a szakmádban, uh-huh. és mindenki majdnem kivétel nélkül ezt mondta egymástól függetlenül, hogy a kiszámíthatatlanságát. Tehát ez tulajdonképpen ez, hogy ők a rabjai a próbatáblának, és hogy nincsen magánéletük. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen általános probléma, de látod, akkor nem mindenki áll föl, és nem mindenki mer eljönni, vagy nem jön el.
3: És meg szoktam kapni, most figyeljetek, de biztos hallottatok már ilyet, hogy neked könnyű. És mindig tök nyugodtan és gondolkodás nélkül tudom válaszolni rá, hogy nem, nekem nem könnyű, hanem én marha sokat meloztam azért. Te meg valószínűleg egy kicsit lustább voltál. Ő nem mondja ki, de! Mert ahogy a feleségem mondja, a boldogság melós. Tehát, hogy én most ezt meg tudtam tenni, amögött elég sok lapátolás van.
1: Na, innen fogjuk folytatni. Epres Attila színésszel maradjatok velünk, folytatódik majd a kettes számrendszer.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetel

0: vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádió Cafén, Behumi Dórival, Veres Dórival. Epres Attila a vendégünk továbbra is, és az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy most már néhány éve szabadúszol. Nem kötelezted el magad egy társulat mellett sem, hanem élvezed azt a világot, amikor megcsörrennek a telefonjaid, és hívnak ide-oda, amoda, és úgy tűnik, hogy egyébként egy viszonylag rendszeres munkában vagy, tehát, hogy egyik próba folyamatot váltja a következő. Ebben az évben mutattad be a Szívhang című előadást, amit három nővel játszol a Rózsavölgyi Szalomban, a Midlife Lamourról. Légy szíves, mesélj róla, hogy mi ez pontosan.
5: Még mielőtt erre rátérünk, azt akartam mondani azoknak, akik eddig hallgattak minket, hogy nem képzelem ám én, hogy jobban csinálom, mint bárki, meg nem akarok magamból hőst csinálni ezzel a szabad színész övrűvel, amit itt csillogtatok, hanem csak mostanra jöttem rá, hogy mennyi rossz döntést hoztam. Tehát emögött inkább az van, hogy sokszor elkéstem ám én ezzel, hogy jókat lépjek. És azok a fájdalmak tanítottak meg arra, hogy ezeket a periódusokat le kell rövidíteni. Uh-huh. Hogy már három éve voltam egy olyan helyzetben, amit rohadtul nem kellett volna. Uh-huh. És annyi ballaszt maradt ebből, hogy éreztem, hogy ezeket ki kell dobálni. Most már kicsit gyorsabban tudok dönteni, de ennyit az előzőekről.
6: Bocsánat, de én akkor még ehhez hagyj fűzzek hozzá valamit, hogy ezt úgy állítjuk be, mint hogyha ha a szabadúszás egyébként ez egy olyan könnyű műfaj lenne. Tehát, hogy mint hogyha a szabadúszás, az egy jutalom lenne ahhoz képest. Persze egyébként jutalom nyilván, mert az ember szabadon rendelkezik az idejével, de valójában egyébként tök sok feszültséggel jár, szerintem, és szorongással járhat annak, aki szorongásos típus, hát vagy szorongós típus, mert hát nem tudhatod, hogy a következő munkád után csörög-e a telefon. Szóval azért sokkal kiszolgáltatottabb valahol.
5: Nincs. És a Szívhang az azért jó, meg ez erős jutott eszem, hogy most ezt mondjam, mert a Szívhang egy olyan történet, ami meg ennek a legjobb oldala. Tehát, hogy valaki, például mint én, egyszer csak meghívatik egy ilyen csodás gárdába, Sajgál Erika, csodálatos György Anna és a fantasztikus Szulák Andrea, három szuper fejcsaj és tehetséges színésznő, és azt mondják, hogy legyek mellettük boldogan, és van egy ilyen színdarab, amit öröm játszani, egy írtó jó helyen, egy baromi helyes palival, a Dicső Danival, aki rendezte.
4: Rendezője volt.
5: Hát hogy lehet ennél jobban csinálni? Tehát, hogy egyszer csak

0: valami beérik abból a sok rizsrossz tapasztalatból, hogy valami jóra tud fordulni. És a szabadúzás innentől kezdve jó, jó érzés. Megint a vízben vagyok, és jól érzem magam.
1: Ráadásul a Hárson, aki ugye írta ezt a darabot, hát nagyjából rád is írta az utolsó
0: persze,
1: verziót.
0: Kicsit mindannyiunkra alakította a megszólalásokat, és hát írtó nagy öröm ilyennel foglalkozni, vagy amit most csinálunk. De Szifangról még azért mondanék valamit.
2: Igen, azért mesélj arról, hogy pontosan a midlife crisis-nek
1: engem melyik leginkább ez érdekel.
2: Melyik oldalát fogtátok meg ebben az előadásban?
0: Hát egy jó órával ezelőtt megpendítettétek ezt, hogy ha a 60 az új 50, uh-huh. meg vannak ezek a mondások, hogy frankon úgy gondolom, hogy senki nincs elkésve azzal, hogy átgondolja, hogy az érzelmei jó helyre vannak-e bepattintva. Hogy nem kéne még most egy kicsit elgondolkodni, ezen még van idő. Hogy jól érezzem magam, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretek, és ne azt, amit ne. És azzal legyek, akiért oda vagyok, és ne azzal, akit megtűrök magam mellett. Ilyeneket feszeget egy picit, egész kicsit nosztalgikus az egyetemi évek irányába, de főleg arról van szó, hogy mennyire tudsz őszinte lenni, akár egy házasságon belül, akár aglegényként, akár szingli csajként, akár olyanként, amit az Erika játszik, akinek éppen szül a lánya. Tehát, hogy hol vagy, jó helyen vagy, a szeretteid közt vagy, vagy akivel vagy, abba bele vagy esve, vagy tényleg ő a legklasszabb, aki melletted van. Tehát ezek nagyon érzékeny dolgok, és nem azt akarja elmesélni a darab, hogy 60 éves kor körül is vannak ilyen történetek, hanem azt, hogy mindig vannak ilyen történetek. Tehát 18 évesen ugyanolyan erővel tud belezuhanni az ember valamibe, mint évtizedekkel később. Uh-huh. Ez nem korfüggő.
2: Igen, csak nem mindegy, hogy az ember akkor mennyire, hogy lép erre. Igen, tehát 18 évesen másképp lépsz, mint egy családdal.
1: Nem, de végsősorban akkor is az a lényeg, hogy, hogy mennyi időt vesztegetsz el az életedből, mert azt gondolom,
0: ez az
1: hogy...
0: Ez olyan érdekes kérdés,
1: Mert azt szerintem,
0: igen.
1: hogyha nem a megfelelő emberrel vagy, persze kompromisszumok is fontosak nyilván, tehát nyilván nem úgy kötünk kompromisszumot 60 évesen, mint 18 évesen,
0: persze.
1: de mennyire vagyunk őszinték magunkhoz, és ez akkor is elpazarolt egy pár év, mert azt mondod, hogy 60 évesen még lehet váltani, szerintem még 70 bőven. Évesen is, vagy 80 évesen is, hogyha az ember egy olyan helyzetben
0: Pacino,
1: van.
0: Mennyi? 79-80? 5. gyerek?
1: Jön a 7. gyerek, azt hiszem a Denírónak a 7. talán. Szóval mondjuk köszörülük is rajta, most pont
0: nem
1: olvastam
0: baj,
1: a nyelvüket a humoristák, de hogy ez egy elpazarolt, és egy elvesztegetett, akár csak egy vagy két év, hogyha olyan helyzetben
0: szerintem azért itt nagyon jót a Hársanna, mert nem akarja eldönteni.
2: Uh-huh.
0: Meg akarja mutatni több szemszögből, és egy csomó humorral, meg egy csomó, jaj, most használok egy olyan szót, amit én imádok, romantikával, mert én imádom a romantikát, ami igazi romantika, azt én nagyon szeretem, mert az nem akar csöpögni, meg nyáladzani, hanem kitárja a szívét valakinek. És nagyon ritkán engedi meg a magyar színház, hogy ez megtörténjen, mert mi egy kicsit szemérmesek vagyunk, meg kétfedelűek vagyunk, meg értelmiségiek akarunk lenni, meg eltartjuk magunktól, mert a férfias. Nem, néha ugye el kell engedni egy kicsit ezt. Azért az a cím, hogy szívhang, hogy ezt halljuk, hogy ez erről fog szólni, emberek, úgyhogy nem véletlen, hogy tök dugig van a Rózsavölgyi.
2: De jó.
0: Ami egyébként egy tök jó hely, nagyon jó
2: hát játszani. Jó, de hát
1: ilyen intim, igaz? Nagyon
0: hát
1: intim.
0: Igen, jó az egész légköre.
2: Meg hát ez a négy színész, még nem láttam ilyen keveredést, hogy ti négyen együtt játszottatok volna, szóval mindenki hoz valami más iskolát, szint, korosztály.
0: A Györgyi Nusival szinte együtt végeztünk, és tényleg? Soha nem játszottunk együtt.
2: Igen, őrület.
0: Milyen gáz? Most
2: hát
0: végre.
2: Nem gáz, most befotoljátok.
0: Minden este képzeld, vége van, kirohannunk a függöny mögé, ott van egy kvázi függöny, és beszaladunk a tapsán, de előtte megölgetjük egymást a függöny mögött, hogy jaj, de jó ez, jaj, de szeretlek, és úgy megyünk meghajolni.
2: Tök jó. Na most viszont próbálsz egy másik előadást is, ahol a másik három férfival játszol. Mm-hmm. Ez a Még egy kört mindenkinek című előadás, amit tulajdonképpen eddig mindenki filmként ismerhetett, ráadásul egy Oscar-díjas
0: Dán
2: film.
0: Mert együtt rosszul tudtuk.
2: Eredetileg színdarab volt, de hogy ez egy ősbemutató Magyarországon még nem lehetett látni színházban, csak filmen. És ráadásul egy nagyon sikeres film, ezt mindig olyan kétkedve figyelem, hogy miért meri valaki elővenni azt az anyagot, ami nagyon magaslatokat járt meg, mert ugye egy Oscar-díjról beszélünk többek között, hogy akkor ezt milyen nehéz megugrani, és várni azt, hogy hasonló sikerek legyenek, vagy hát nagy sikerek legyenek, nyilván nem Oscar-díjra gyúrunk most itt.
0: De most tőled tudom, felvilágosítottál, és tök igazad van, hogy nyilván azért csinálom ezt az előadást, hogy ne csak a három csajjal játszok, hanem három férfivel.
1: Akikkel majd szintén megölelgetitek
0: hogy
1: egymást.
0: Meglegyen az egyensúly.
2: Az egyensúly.
0: Figyelj, az nagyon érdekes, amit ez a csodálatos film fölvet, és nagyon fájó probléma, akármilyen vicces is sokszor ez az írás, meg ez a történet, hogy miközben beszélünk a kábítószeres függőségekről, vagy akár a játékfüggőségről, vagy a hashajtófüggőségről, nem is tudják, hogy Magyarországon.
1: Vagy fájdalomcsillapító.
0: 600 ezer hashajtófüggő van Magyarországon. 600 ezer.
1: Ez mihez kapcsolódik, a fogyáshoz?
0: Nem, a munkahelyedhez, ahol nem mersz vécére menni.
1: Komolyan.
0: Bizony.
1: Én merek.
0: Szóval nagyon, nagyon súlyos problémákról beszélgetünk, és boldogan reklámozzuk az alkoholt. Boldogan egész nap alkoholreklámok között élünk, meg is kívánjuk, és meg is isszuk, és tök ugyanannyi kárt tesz a szervezetünkkel, mint bármi más. Zaher Gábor velünk erről másfél órát beszélgetett, egy csodálatos, helyes, laza pali, de nagyon konkrétan elmondta, hogy mit művel velünk a SZESZ, fiatal emberek.
2: Méreg.
0: Hogy is mondjam, súlyos és maradandó tünetei vannak, akármilyen ügyes vagy.
2: És nagyon sokan mondják ezt a francia paradoxont, nem tudom, tudjátok-e, miről szól, hogy hát olyan hosszú életűek a franciák, pedig hát mennyi vörösbort isznak, most ezt nagyon leegyszerűsítve mesélem, és az utóbbi időkben orvosi vizsgálatok, kutatások ezt totál megdöntötték, tehát hogy ez nem igaz, az alkohol kis mennyiségben is méreg, tehát hogy nincs ilyen, hogy valamennyi még jót is tesz, a legfrissebb kutatások szerint.
0: Azért nagyon klassz, hogy az Orlai Tibor megvásárolt ezt a jogot, gyorsan és színpadra tesszük, mert mind a két fele az éremnek nagyon klasszul látszik, hogy egyrészt állati jó, letagadhatatlanul jó hatása van, már egy pohár bornak is, vagy egy sörnek is. Én is tudom, eljön a nyár, én nem iszom alkoholt, nagyon ritkán, leülünk Kőszegen, vagy Balatonon, vagy valahol, és megiszom az első pohár sört abban az évben, mondjuk júniusban, júliusban. Lecsúszott, 5 perc múlva mindenkit olyan jó fejnek látok, mint fél éve soha. Tehát az alkoholnak van egy ilyen kiváló hatása.
2: Lazító hatás.
0: Másrészt viszont letagadhatatlanul szétveri az életedet.
2: Mert hogy ugye ez az eladás erről szól.
1: Arról szól, hogy...
0: Anik, hogy lelőnénk, arról szól, hogy ez irtóveszélyes cucc.
2: Ez az alapállapotot elmondhatod? Az spoiler?
0: Nem, az abszolút érdekes, hogy
1: ez
0: négy...
1: Ez egy kísérlet.
0: Kiégő félben lévő tanár valahol a burnout és az otthoni boldogtalanság környékén egyszer csak fölveti a filozófia tanár természetesen, akit a remek Schruff Mila játszik, hogy gyerekek, van egy Finn Sköderung nevű norvég filozófus, aki rájött, hogy az ember 500 000 alkohol hiánnyal születik. És ezt illene pótolni. És próbáljuk már meg ezt kísérletekkel bizonyítani. Hát mit? Hát úgy, hogy mint a Hemingway. Hogy iszunk, de csak munkaidőben.
2: És csak annyit, hogy 4%-kor
0: befejezzük, hétvégén semmi, reggel munka előtt és munka közben fönntartjuk a szintet. Mi az a szint? Hát 500 000 az azt jelenti, hogy körülbelül egy pohár bor, maximum 2, de lehet 3 is, hogyha már megedződtünk, és akkor hát, ha jobban megy valami, és nagyon jobban megy, sokkal jobban megy. A diákok beleszeretnek ezekbe a tanárokba, fantasztikus órákat tartanak, mindjárt jobb fej a feleségük is velük, vagy nem tudom. Csak hát kiderül, hogy azért ez marha meredek. Ez nem működik ilyen szépen.
2: Te ki vagy itt ebben a,
0: társaságban? Aki talán a legérzékenyebb, vagy a legérzelmesebb figura ebben a történetben. Már hogy nem úgy, hogy a legérzelmesebb, mert az nyilván a Mads Mikkelsen féle történelem tanár figura, aki rengeteget vergődik érzelmileg, hanem ő van a leginkább egyedül. Tehát neki nagyon nagy szüksége van az önigazolásra ezen a téren is, mert ő valószínűleg alkoholista elég régóta, az ugivó.
1: És miért nem a Mads Mikkelsen féle figurát játszod, amikor mindig te voltál a magyar hangja? A csodálatos
0: ezek színészek. Nem függenek össze, amikor elővette a Marton Laci a születésnapot, és megcsináltak a Pesti Színházban. Ugye akkor abszolút mi lehettem volna ott is a Mácz Mikkelsen féle figurát, a nagyszerű filmben egy akkor velem egy idős srácot játszottak, az apjának kiteregett a bulin. És azt mondta Marton Laci, hogy figyelj, nem osztom rád azt a szerepet, mert a másik előadásban a Hegedűs Dézával testvérek vagytok, most nem leszel a fia. Rögtön itt, másnap este. Persze nem tudom, hogy ebben mennyire volt igaza, és aztán a Kamaras Iván játszotta azt a szerepet, de bennem nincs ilyenkor sértődés. Figyelj, az játssza, akire osztották, és baromi teli találat a Király Attila, mert egy érzékeny színész tele energiával, meg közben szomorú tekintettel, és úgy táncol, ahogy kell. Csodálatos táncos az Atti.
1: De ebbe táncolnak ebbe a...
0: Úgy, hát az egyik emblémája a filmnek
2: van
0: is.
2: Van egy
1: tánc. Tudom, ott a végén van, nem az a tánc. Én láttam a filmet, de őszintén bennem bizony. Nem ragadt meg.
0: Ott van egy nagyon híres tánc, amit alig vár a néző.
2: Egyébként nyilatkoztál ilyesmit, hogy régen zavart, hogy nem játszottál mondjuk Hamletet, vagy Platonovot nem rád osztották, és hogy most már ez teljesen elmúlt belőled.
0: Nem. Hát akkor sem zavart, csak éhes voltam. Most meg már nem. Most már jól laktam.
2: De mert gondoltad magadról, hogy hamleti figura vagy? Volt idő?
0: Azt tudom magamról, nem is gondolom, hanem tudom magamról, hogy rengeteg mindenre vagyok képes. Tehát nagyon sokféle és nagy energiám van. Tehát ha rám bíznak 3000 sort, azt én meg tudom tanulni egy hét alatt, és be is tudjuk mutatni. És hogyha szaltózgatnom kell a színpadon, mint szkanerel, akkor azt is meg fogom csinálni, de ha egyfolytában kiborulva üvöltöznöm kell, meg kétségbe esni, mint a Figaro, akkor azt is meg tudom csinálni, mert erre képeztek ki. Ezeket az izmaimat fejlesztették ki a pályán. Szerencsés ember vagyok, eljátszottam 160 bemutatón körülbelül 60 főszerepet. Abból 40-szer haltam meg, szerintem.
2: Mert hogy bele, vagy nem,
0: a
2: szerep szerint?
0: A szerep szerint. Nem bele, hanem ilyen figurák voltak. És abból legalább 30-szor voltam a velejéig diabolikus.
2: Romlott
0: és gonosz ember, vagy legalábbis kétkedő. Tehát én ezeket meg tudom oldani elég jó színvonalon, és vágytam rá, hogy ilyen nagy súlyú dolgokkal foglalkozok, de ezt meg is kaptam. Tehát rengeteg csodálatos szerepet játszottam nagyon jó rendezőknél, és ez teljesen jó volt így. Az, hogy éppen nem esett be a fazékba
1: a Hamlet.
0: Egy csodás Hamlet, vagy egy Platonov, az pech.
2: De például Lucifer igen.
0: Persze,
2: és meg milyen mázli.
0: És imádtam. Hogyne?
2: Kevesebb színész képes szerintem Luciferre, mint Hamletre.
0: A fene tudja, annyiféle Lucifert lehet
2: igen
0: csinálni.
2: Hát ez egy annyira árnyalt figura, nyilván igen. Hamlet is, csak hogy szerintem az egy nagyon különleges dolog, ha azt valaki megkaphat.
0: Figyelj, láttunk olyan Hamletet, amiben a Hamletnek volt 20 mondata, és jó volt kitalálva. Uh-huh. Láttunk olyan Hamletet, ami nem is sikerült nagyon jól, amit húzás nélkül végig beszélt a Hamlet. Nem volt rossz előadás, ott úgy döntöttek, hogy a Hamlet mindent elmond magáról. És hát általában ki van húzva az a mondat, most figyeljünk, tikkad, mert kövér, amikor a Hamlet vív. Ugyanis ő egy kövér, alacsony, nem túl jó képességű, nagyon okos, tutyimutyi értelmiségi, nem szép fiú.
2: Igen. Tépelődös, ücsörgös.
1: De ez Laurence Olivier óta már nem divat, ez a tikkaner kövér, már mint hogy már akkor se volt, ugye ő hozta azt az idolt, ami azóta a Hamlet.
0: Föl szoktam tenni a kérdést, nagyon jó kérdés, Tiborc hány éves, mikor a Bankban játszódik?
1: Szerintem fiatal.
2: 40-es, nem?
1: Ugye, hogy fiatal, szerintem még fiatalabb.
0: Mindig
1: is.
0: Bácsik játszották, megmondom hány éves. Vidéki ember lévén, azt mondja, 5 kicsi gyermekem van. Hány éves egy vidéki férfi, akinek 5 kicsi gyereke van?
2: Hát 30 és 40 között szerintem.
0: Nincs még 40. Igen. Bácsik szokták játszani.
2: Igen, tényleg.
0: Ez egy rossz hagyomány. Uh-huh. Ványa bácsi azt jelenti, gyergya Ványa, nagybácsim, Ványa Vonyicki, 42 éves.
2: Nem mondod a Ványa bácsi 42
0: éves. Vonyicki 42 éves, teljes jogon udvarol a csodálatos fővárosi Ljubova Andrejevnának.
2: És idősek szokták játszani szintén.
0: Persze, de minek?
1: Uh-huh. Jó, de hát a pillangó kisasszony sem.
0: Jó, csak azért hoztam ide ezt a példát, mert ez azt jelenti ám, hogy a szerepkörök mozognak össze-vissza, és nem mindig van igaza a szereposztásnak.
1: De hazaviszed a szerepet?
0: Biztos, bár én tagadom.
1: Otthon mit mondanak?
2: Madara Szilvi mit mond?
0: Hát, hogy kicsit hülye vagy, mert főpróba hét van. Fogd vissza magad.
2: De ennyi? Tehát ilyen jól visel téged?
0: Ennyit, igen.
2: De jó.
1: De az miben nyilvánul meg? Tehát, hogy látszik, hogy ott jár egyfolytában a fejed?
0: Nem,
1: tehát,
0: hanem szarabul reagálok, meg gyorsabban.
2: Morogsz egyet?
0: És akkor az nyilván nem kellett volna, csak nem abban a ritmusban vagyok, mint a normális
1: élet. De akkor nem viszed, ez nem azt, én nem erre gondoltam, hogy hazaviszed a szerepet, mert ez normális, mert ha tudom, más munkahelyen, tudom
2: stressz
1: én,
2: de van.
1: Mi az, amikor a projektor előtt állnak és mutogatnak? Tudod, amikor valami
0: prezentáció,
1: tehát amikor prezentáció előtt ugyanúgy ideges mondjuk egy osztályvezető.
0: De sokkal jobban mondtad, mint a prezentációt. Állnak a vetítő előtt és mutogatnak.
1: Igen. Tehát, hogy szerintem az máshol is megvan, de hogy a szerepe, tehát mondjuk van, vagy egy Lucifer.
0: Ja, nem vagyok skizofrén.
1: Értem.
0: Nem.
2: Jó, hát figyelj, tudod, miről nem beszéltünk, ami nem lehet Epres Attilánál kihagyni? Hát a szinkron, a szinkronról, a te hangodról.
0: Picit beszéljünk a motorozásról, és aztán a szinkronról.
2: Igen, mert ezt unod mind a kettőt.
0: Nem, egyáltalán, csak akarok egy kicsit beszélni a motorozásról.
1: Mert, ez a szülinapi ajándék.
0: Mert ez a másik dolog, amire nagyon nehezen tudom rábeszélni az embereket, pedig súlyosan rá kéne, hogy emberek, ne üljetek autóba, főleg egyedül, hanem robogózzatok, nem bánt minket az autós társadalom. Tényleg elkezdtek ránk nagyon figyelni. A motorosnak joga van a bicikliút mellett és a buszsávban közlekedni. Nem növeli a bűzt, mert a katalizátoros kipufogója megszűri a budapesti levegőt. Nem foglalja a parkolóhelyet. Nem koptatja az aszfaltot a nagy súllyal. Nem pazarolja a benzint, mert keveset fogyaszt. Mindenhova időben odaér, nem fogják utálni, hogy elkésik. Csodálatos dolog a robogózás. Emberek, vegyetek robogót.
2: De tényleg ennyit változott az autós társadalom hozzáállása, amióta robogó, vagy
0: motorozó? Meg tudok dicsérni szinte minden autóst az utóbbi 5-6 évben.
1: Na. Oké, akkor nekem most lett egy vízióm ezzel kapcsolatosan.
2: Hogy Olaszország leszel.
1: Nem, hogy én most voltam Vietnámba, és a Hanoi, a Hanoi kereszteződésekben azért egy európai embernek, vagy egy olyan embernek, aki nem élt még Ázsiában.
0: Hát azt nem hinném el, ami
1: az egy halálfélelem.
0: Igen, de itt
1: tehát ugye vannak YouTube videók, hogy a külföldiek, ilyen felgyorsított videó, hogy van egy ilyen, mondjuk egy Hanoi kereszteződés, és mert hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy motoros felvonulás, pedig csak az egy zöld lámpánál elindul, és a YouTube videó fel van gyorsítva, és ott áll a figura, és eltelik 5 perc, és még mindig ott áll, és eltelik 10 perc, és még mindig ott áll, mert nem mer átmenni. Tehát azért most én vizionáltam itt Budapesten ezt a Hanoi borobogózást.
0: Budapesten olyan őrült forgalomban, meg félek. Mikor voltál utoljára Rómában, öcsém? Tudod, mi zajlik ott? Egy nap múlva vagy elsírod magad, vagy egy hotába röhögsz, mert aki jobb oldalán áll, balra fog menni.
1: Figyelj!
0: És le se szarják.
2: Az nagyon motoros város.
1: Az volt abszolút a tapasztalatunk, hogyha végül autóval minket vittek valahova, hogy nincs dugó. Mert ezek haladnak,
0: mennek.
1: Mert pontosan tudják,
0: mennek.
1: Hogy mindenfele figyelni kell.
0: Olaszok is mennek.
2: Igen,
1: és ezért baromi rugalmasan közlekednek, és figyelnek egymásra.
2: De nem veszélyes dolog ez a motorozás?
0: Semmivel sem veszélyesebb, mint bármelyik közlekedési forma, és a szabadság élménye mindennél nagyobb. Nem ülsz benne a szélvédő mögött a tévéképernyőt bámulva, mint egy autóban, a dugóban, túloldal, nem biciklizel a nagy szénmonoxid gázban a tüdődet agyonverve, leizzadva a munkahelyedre érve, bár a biciklizés egyébként csodálatos dolog, szerintem jó levegőn csodálatos dolog máshol, nem? És mindenhova odaérsz, mindent látsz, mindent megszagolsz, mindenkinek tudsz integetni, belemosogni az arcába, mert a motoros az ma is olyan, mint egy lovag. Az úgy néz ki.
2: A motorod
1: a lovad? Hogy néz ki, mert ugye, az megemlítetted. Csak
0: figyelj,
1: az,
0: sisakban csak
1: a hallgatók
0: van,
1: egyébként
0: sisakban van egy paripán, ami gyorsabb a többieknél, és szabad ember.
2: Aha. Ez nekem ezek soha nem jutott eszembe.
1: És mindig üdvözlik egymást.
0: Mindig, bizonyos.
1: Tehát van egy ilyen etikett, ugye?
0: És borzasztóan gyűlölöm, hogy mostanában lábbal integett a motoros. Hát ha nem meri elengedni a kormányt, akkor ne csinálja semmit. Hát ez a gesztus, hogy a kezemet fölteszem, ez olyan szép, hogy kidugja a lábát, mint a mesében valami farkas, én ezt nem akarom látni.
2: Tessék.
1: És akkor mit fogsz kapni a születésnapodra?
0: Önmagamtól kapom. Egy Royal Enfield Continental GT-t, ami egy legendás motorkerékpár. Ez a világ legrégebbi motorgyára, Indiában csinálták az angolok, annak idején most is nagyjából így van. Egy fantasztikusan finom gép, de úgy néz ki, mintha 60 éves lenne. Ez a Gentleman's Ride, a Café Racer és az összes többi környékén mozog. Ez egy nagyon elegáns és nagyon finom stílus. Az egyik haverom gonoszul úgy fogalmazott, hogy ez a nagypapa motor, de igazából arról van szó, hogy ez ilyen finom úri holmi. Hát a Vespa a városi rabszolga, a Harley a nagyképüsködés része, meg a nagyon szexi gép. És akkor ez meg lesz a finom.
2: És figyelj, de olyan szokott lenni, hogy fogod az Évit magad mögé ülteted, és lementek Velencébe?
0: Ő nagyon szeret. Igen.
2: És vacsisztok egyet, és aztán
0: igen,
2: haza?
0: Igen, de akkor úgy csináljuk, hogy Velence mellett lakunk, valami szép kis faluban, ahol egy jó szállásunk van. Fölülünk a motorra nyári ruhában, bemegyünk Velence közepére, ott letámasztjuk a gépet, és sétálgatunk. Nem kesergünk a közlekedésen meg a parkoláson, a strádán, amikor 100 kilométeres dugó van, hanem elmegyünk mellette, és a kompon előre vegyünk a szigetre, a vámon is, bár olyankor ránk szoktak szólni.
2: Jó, szóval tényleg van neked egy ilyen sztorit, hogy Express Attila. Azt még el kell mondanod így legvégén.
0: Hát egyszer egy szerb határőr nevezett így el, amikor megelőztem az egész sort, ráadásul háború idején volt, úgyhogy nagy géppityú volt a nyakában. Bementem előre, mert nagyon melegen volt. Mentem Mostárba. És köszönés nélkül intett a kezével, ami láttam, hogy az útlevelemet akarja. Előhaláztam, rám nézett, és azt mondta, Attila Express! Mondtam, da! És akkor elengedett.
1: De milyen jó fej volt.
0: Igen, nem lőtt le.
2: Hát figyelj, akkor legközelebb, ha jössz, akkor beszélünk a szinkron szerepeidről.
0: Mert elfogyott az időnk?
2: Hát igen.
0: Jó.
2: De vagy...
0: Szóval. Annyit mondok, amit mi nap megbeszéltünk a Király Attival, hogy nagyon szeretem csinálni.
2: Nagyon, mert hát nagyon, nagyon jól szeretem. Csinálod azért.
0: Meg jókat kapok, jó embereim vannak.
2: Szerintem így az országban van 10 hang, akit kapásból bárki felismer, 3-tól 99 éves korig, és szerintem ebben te benne vagy.
0: Igen, már kaptam ilyen nagyon szép hát, kis kitüntetéseket, legjobb, legnépszerűbb, vannak most ilyen szavazások, és mindig nagyon örültem.
1: És akkor neki. Ezeket a kitüntetéseket el lehet fogadni.
0: Persze, boldog. Hát, de ezeket ezért nem jár semmivel, csak integetnek az interneten.
1: Ez olyan, mint amikor én most, amikor olvasgattam rólad, és olvastam az interjúidat, a nyilatkozataidat, mindenhol hallottam a hangodat.
2: Tényleg?
1: Mindenhol hallottam a hangját, igen.
2: A Attila hangom mesélt.
1: Igen, neked. Igen, igen. Uh-huh. Az írott sajtó.
0: De igen, az volt már olyan rendező, aki azt mondta, hogy figyelj, most előszedtem ezt, ebből monodráma lesz, de sajnos neked kell játszani. Mondom, miért? Mert rohadjon meg, egy hónapja úgy olvasom, hogy a te hangodat hallom.
2: De jó.
0: Tehát muszáj lesz.
1: Azt ígérd meg, hogy több hangos könyvet fogsz felmondani.
0: Ja, én nagyon szeretnék, az nem rajtam múlik. Egyébként most a Julianus barátot mondom fel, és imádom. Uh-huh. Nem kopott el, nem halt meg a regény, még most is jó.
1: Mert én azt is nagyon szeretem, ahol a YouTube-on felolvasol, a pandémia alatt felolvastál.
0: Igen, ott az 42 estén keresztül ment.
2: Bár jó. Szokták mondani, hogy ingyen adtátok a művészeteteket, a zenészekre is
1: mindent
2: szokták.
1: Mindent mondtak,
2: meg.
1: Hát miért nem mondtak volna? Menjünk
0: velem
1: el
0: párhuzamosan
1: kapálni,
0: minden nap a zongora elé ült a csodálatos Nora Jones, az egyik legnagyobb kedvencem, és zongorázott nekünk a szobájában. Igen. Ingyen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, Attila, hogy itt voltál velünk.
1: És Isten éltessen még.
2: Isten éltessen sokáig.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Eprés Attila volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben a Rádiókafén. Az ismétlést vasárnap hallhatjátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovú Gronje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Kőbányai út előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet majd haladni. Kovács Botond, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben.
13: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
12: Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csaknem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
14: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
12: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokkját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A vízi állatok a tengerből kis hiány bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a 3 gigász, a 3 afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponál.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponálló hallgatót itt a Rádió Cafén, ez itt a talponálló, ezt már kitaláltatok abból, hogy talponálló hallgatónak definiáltalak benneteket. Szia Luca!
1: Szia Peti!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Zoli nincs, de ezt nem fogjuk mostantól mindig elmondani, mert hogy ugye most búcsúztattuk el, hogy elmezzél.
1: Igen, most azt fogjuk bejelenteni, hogyha van külön, kicsit
0: van.
1: Berekedek.
0: Ezt külön nem fogjuk majd mindig elmondani, hogy na majd ekkor lesz Zoli, akkor nem lesz. Ez majd olyan lesz egy kicsit, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen kis ilyen meglepetésekkel teli. Mindenkinek volt szerintem általános iskolában egy olyan tanár, egy ilyen technika tanár, vagy nem tudom, akiről mindig vártad, hogy na most mivel fog előrukkolni a következő
1: órát. Vagy egy kémia tanár, aki nagyon izgalmas kísérleteket mutatott be.
0: Nektek volt ilyen kémia tanáratok?
1: Nekem igen, én kedveltem, de nem mindenki, mert nagyon sok röpp dolgozatot iratott, de érted egyébként úgy, hogy ki lehetett puskázni az egészet. Mondta is, hogy lehet használni hozzá könyvet, mert azt mondta, hogy számára már az is érték, hogyha tudod, hogy hol találod a könyvben meg a válaszokat, mert az is azt jelenti, hogy egyébként készültél és elolvastad előre.
0: Amúgy igen, ebben lehet, hogy van valami. Nekem is volt ilyen tanárom, de az már inkább egyetemen, aki így vette a dolgokat. De hogy így kémia tanárok tekintetében én így nem voltam. Mivel most remélem nem hallgat egyik volt kémia tanárom sem. Mindegyik egyébként egy szuper jó ember volt, meg így nagyon szórakoztató órákat tartottak egytől egyig. De az, hogy én így a kémia órákat várjam, ez egy ilyen teljesen kizárt valami volt. Tud, mindenki úgy képzeli el, hogy így, na a kémcsőből öntöd a cuccot, és aztán lobbanás, igen, meg robbanás, meg derékigérő füst, és aztán pedig ott ültünk, aztán számoltuk ott a nem tudom,
1: különbözőt. Évi egyszer történt meg valami. Kísérlet.
0: És akkor se bíztak rám, mert az évi összes többi órá meg olyan vállalhatatlan voltam, hogy ezt a lehetőséget ezt nem adták oda.
1: Hát sajnálom. Na, de Zoli sajnos nincs, és nem is lesz.
0: Így van.
1: De majd lesz amúgy.
0: Majd egyszer a jövőben. Pedig lehet, hogy lenne néhány kémia órás története, de egyelőre most úgy néz ki, hogy enélkül kell maradnunk. Viszont?
1: Felvételről vagyunk most.
0: Ja, tényleg.
1: Ezt nem mondtuk még. Pénteken fogjátok hallani az adást, ma szerda van.
0: Amikor...
1: Hogyha jól számoltam.
0: Így van, amikor ezt halljátok, akkor péntek van, de egyébként szerdán rögzítjük ezt. Ilyenkor mindig csak azért mondjuk el, minden tök ugyanúgy történik, mint ahogy egyébként szokott, de ezt csak azért mondjuk el, hogyha történik valami hatalmas, frenetikus hír csütörtökön vagy pénteken, akkor azt nem azért nem hozzuk be, mert direkt kerülni akarjuk, hanem azért, mert mi ezt szerdán rögzítettük már.
1: Bizonyám, illetve hogyha írtok nekünk, akkor nem azért nem olvasunk be, mert nem érdekel minket, hanem mert nem vagyunk ott.
0: Valószínűleg az előbbi is igaz, de hogy az utóbbi az igaz, amire lehet hivatkozni. Tehát valószínűleg rendkívül humortalan. Nem egyébként általában szoktuk ezeket olvasni, meg sokszor be is olvasgatjuk, de most nem fogjuk tudni. Na mi úgy csak veled, Luca, mert hogy ugyan már ugye találkoztunk egy nagyon rövidet még a hétfői adásban, amikor ugye Zolit fölhívtuk, és egy kemény negyed óra kedvéért bejöttünk ide a rádióba, viszont azért veled történtek különböző érdekességek.
1: Igen, hát
0: a Szigetóta.
1: Én Szigetről azonnal indultam nyaralni, de tényleg, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, kedves rádióhallgatóknak, hogy ahogy én betettem a lakásba a lábamat, hazaértem, lezuhanyoztam, bedobáltam 5 dolgot a bőrönbe, és már indultunk is.
0: Ez azért szép, mert valami 9 napra mentél, tehát az 5 dolog, ez nem tudom, hogy hány ruha darab volt.
1: Hát otthon is hagytam nagyon sok mindent egyébként.
0: Lakáskulcs, telefon, töltő, és akkor tulajdonképpen 2 dolog maradt még a 9 napra.
1: Elkezdtem egyébként előre összekészíteni 1-2 dolgot, de sose sikerült teljes mértékben 100%-osan bepakolni. Így nagyon gondolkoztam, meg közben írtam egy ilyen jegyzetlistát, hogy mi az, amit semmiféleképpen ne felejtsek otthon, még Sziget előtt, és amikor hazaértem, akkor azt nézegettem és pipálgattam. Szóval így felkészültem valamennyire, de ugye túracipőt, mert túrázni mentünk, otthon felejtettem.
0: Hát végül is ez minek?
1: Búvár szemüveget, mert egyébként tengerparti részen is voltunk, otthon felejtettem. Úgyhogy azért volt benne hiány. Hát most, hogyha 4:30-kor pakol be az ember, úgyhogy előtte nem aludt semmit.
0: Imádom ezeket a hajnali bepakolásokat. Én jó pár éve már úgy megyek bárhova is, hogy így majd aznap reggel bepakolok. Mert úgy vagyok vele, hogy úgy is túl gondolom, hogyha este pakolok, és akkor az van, hogy ha mondjuk így előre összerakok dolgokat, akkor még 4-szer fölébredek az ágyból, már egy fél álomból, hogy jaj, elfelejtettem a pót powerbanket berakni, és mi lesz, hogyha majd az nem lesz meg pont. Vagy nem tudom, mi van, hogyha éppen akkor nem sikerül elérni a WC-re, amikor már ki vagyok számolva alsógatyákkal, akkor legyen 12-szer annyi alsógatya, mint kell. És emiatt így mindig fölkelegetek. Viszont, hogyha az van bennem, hogy oké, rendben, majd reggel bepakolok, és este mondjuk akár csak tényleg, ahogy te is mondtad, egy jegyzetet összeírok, akkor reggel úgy, vagy este úgy fogsz elaludni, hogy oké, ez a kihívás, ez reggelre marad, úgyhogy most szunítok egy nagyot. És ezzel jobban járok, mint hogyha este pakolnék.
1: Kevésbé stresszes, én azért így megszoktam komponálni az öltözékeimet, amiket kiviszek magammal, mert mindenre szoktam gondolni, de most így ebből is hiányt szenvedtem, hiszen a hegyekbe mentünk, és valamiért úgy gondoltam, hogy meleg lesz ott, és csak rövidgatyákat.
0: De hol voltatok helyileg?
1: Montenegróban voltunk, és ott a Durmitor Nemzeti Parkban voltunk 2-3 napot, és utána meg szintén a hegyekben 1 napot, utána lementünk a tengerparti részre, Kotoröböl, Budva.
0: De ott amúgy akkor nincsen azért olyan hideg, hogy a tengerpartozás
1: volt. Hát a tengerparti részen ott meleg volt természetesen, de a hegyekben ott éjszaka azért ilyen 14 fok.
0: De és ti mind is sátraztatok kint ott?
1: Volt olyan is, de ilyen luxus sátor.
0: Na jó, ezt hozzá kellett tenni, hogy véletlenül is ez a földön futó izét, kecsua, amit igen, egyébként én használok.
1: Hogyha arra kell gondoljak, akkor azért több mindent rakok be, tehát hogy nem akarom magamat degradálni, vagy ennyire nem készültem fel. Jó lesz az, bepakoltam rövidgatyákat, és kint alszom a hegyen.
0: És nincsenek ott ilyen, nem tudom, veszedelmes vadon élő állatok Montenegróban?
1: Medvék, képzeld el, én nem tényleg? Is gondoltam, hogy vannak medvék.
0: Te meg ott sátrasztál a medvék
1: nem,
0: között?
1: Nem, nem, hát ott amúgy azért több ember is volt, és mondom, hogy nem olyan sátor volt, hanem ez egy úgynevezett gambling. Vagy nem, glamping.
0: Ja, mert a gamblinget azt ismerem, azt
1: nem
0: csinál.
1: Gambling.
0: Előszeretettel élek ismerem.
1: Glamping.
0: Meg kéne nézni valami szép természeti jelenséget, oké, rendben, pillanat, csak előtt gamblingelek egy kicsit, hogy gambling. Legyen rá pénzem. Közben nézem is Montenegró állatvilága.
1: Glamping, azt most arra keres rá, az úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen kör alakú, kicsit ilyen négyzetesebb sátor, amiben...
0: Egy négyzetesebb kört képzeljetek el, kedves hallgatóik.
1: Nem tudom hány szög, nagyon sok.
0: Amúgy vágom szerintem, hogy miről van szó. Szóval ezek az ilyen előre telepített ilyen beltentek, ugye?
1: Igen, igen.
0: Fesztiválokon is megjelenik.
1: Olyan akkor. Is, ott is van, igen. És van ott ugye minden egyébként. Mosdó is van bent, zuhanyzó, WC bent, van klíma, van
0: döntéskérdése, meg komfortfokozat kérdése, hogy eldöntesz-e bent egy olyan sarkot, ami WC lesz onnantól fogva. Tehát igazából teljesen nem tudom képzelni, hogy ez működik. De közben itt nézem egyébként Montenegró állatvilágát, azért itt sok minden megtámadhatott volna
1: téged. Hát én nem akartam ezzel magamat stresszel.
0: Például egy etrusz cickány bármikor bejöhetett volna a beltenbe.
1: Na jól van, nem félek. De nem. Egyébként ő...
0: Nem tartasz a cickányoktól?
1: Valamiért nem, a pókoktól jobban, meg a medvéktől.
0: Ja, jó.
1: Az egyik ilyen túraútvonalon ki is volt írva, hogy medve veszély, hogy itt éppen láttak a nem régiben egy medvét kószálni, és hogy hívjuk a segélyhívót, hogyha ott találkozunk velük.
0: Európai barna medve. Itt lehet találkozni vele Montenegróban.
1: Mondom, úristen, ezt elolvastam, eddig eszembe nem jutott, hogy Montenegróban medvével találkozok. És aztán onnantól kezdve mondom, na jó, menjünk vissza, elég volt ennyi ebből a túrából.
0: És nyilván a
1: félek
0: kis...
1: a medvétől, biztos, hogy engem vinne a legelsőnek.
0: Nyilván a kis vászonanyagból készült sátrad az jól megvédett volna egyébként a medvétől.
1: A glamping, az megvéd.
0: Jó, hogy egy kis, látjátok, de ezért kell a gamblingbe fektetni az erőt, akkor nem kell félni a medvéktől. De itt vannak mindenféle vakondok, denevérek, pockók, van pele például.
1: Na, attól se, ez egy nagyon aranyos állat.
0: Ne van Günther pocok is, meg hegyes sorú denevér.
1: Az is aranyos. Az
0: nagyon komoly. Montenegró teljes állatvilágát felfedezzük szóval itt a adásban.
1: De egyébként képzeld el, hogy voltam még túrázni, és Montenegró legmagasabb hegyét másztuk meg. És
0: Montenegróiak nem olyanok, mint a magyarok, hogy egy 500 méter alatti kiemelkedést minden gond nélkül hegynek nevezünk?
1: Nem. Hát
0: és itt kicsit 2000... hungarikumnak tartjuk?
1: 2523, de most nem akarok... kamúzni, 2005 valamennyi.
0: Jó, hát én ezt teljesen
1: a magassága neked. Bobotov Kuk. Ez a helynek a neve.
0: Te most felkészül, de most te, kedves hallgatóink, ez most egy ilyen utazó vlog lesz. Innentől igen, fogva mindent átnézünk, ami Montenegróban történhetik.
1: Most, hogyha valaki bárki rákeres, hogyha éppen nem vezet, és mondjuk ugyanúgy műsort vezet velem, vagy
0: én már rákerestem, jó, vagy nem kell itt depresszionálni.
1: Akkor megnézitek, hogy nagyon durva egyébként, mert nem egy ilyen kis pályás hegymászás, mert konkrétan ki vannak rakva ezek a Via Ferrátás szakaszok, csak ugye Via Ferráta nélkül, tehát ugye én nem vagyok kibiztosítva ahhoz a szakaszhoz, hanem fokockodnom kell ott abba a kötélben.
0: Te az erőteljes imádkozást választottad inkább helyette.
1: Igen, szóval nem egy kis pályás hegy.
0: De ilyen tériszonyos arc vagy?
1: Hát alapvetőleg nem, de itt az leszek.
0: Na úgy igen, itt nézegettem a képeket, közben hallgatok kedvéért, mondom, ez tényleg olyan, mint ahogy elképzeltek egy ilyen brutális magas hegycsúcsot. Oké, 2005 magas, tehát azért nem egy Kanchenjunga, de hogy ettől függetlenül...
1: Jól van már, miért kell leszólni? 1000 méter emelkedő volt benne, azért az nem kevés.
0: Ja, mert akkor 1005-ről indultatok ezek szerint.
1: Hát,
0: vág az eszem, nem tudom, figyelzze, mert 2005 magas a hegy. Szóval az én életem során meghódított legmagasabb csúcs is 2005 volt egyébként, a Svájcban volt, és és hasonlóan para volt az is, de ott nem ilyen viaferrátás részsel mentünk fel, vagy felvonóval. Szóval ott azért egyen egyszerűbb volt a dolog. De, és úgy, hogy mi ráadásul vittünk túracipőt is, csak mondom, és ott még tudtam, mert medvék se voltak. Úgyhogy egyébként nagyjából hasonló élményben volt részünk.
1: Hát majdnem, igen.
0: De... Hát ilyen dolgokat csináltam, amikor éppen nem jössz rádiózni másfél hétig.
1: Bizony, nem lehet, hogy.
0: Ez döbbenetes. Na jó, majd még mesélek én is, mert még mindenféle érdekesség bennem maradt. Egyébként annyira nem, de hogy azért tudok majd mit, mert még van egy ilyen kis...
1: Mert muszáj, mert ez a szakmánk.
0: Így van, de azért, mert van egy ilyen dilemmám, amit be akarok hozni, csak most kevés idő maradna rá, mert hogy most a napzenél rovatnak jött el az ideje. És képzeld el, hogy ugye hát a Strandfesztiválon voltam ugye még a múlt hétvégén, és ugye ott készítettem különböző interjúkat előadókkal, és az egyik ilyen előadóval készített interjú, amit meg is hallgathatatok egyébként adásban, ez a Gombkötő Sári volt, a Sári zenekarnak az énekesnője, és hát mindig szoktunk így hozogatni, vagy szoktam hozogatni mindig ilyen kevéssé ismert számokat ide a napzenél rovatba, és erre gondoltam, hogy mindig szeretek olyan számokat hozni, ami kicsit nekem így meghatározó az utóbbi időben. És így úgy is tekintve, hogy így találkoztunk, összebarátkoztunk a Sárival, meg egyébként is nagyon sokat hallgatgattam ezt a zenét az utóbbi időben, mert szerintem ezt továbbra is tartom, hogy a Sári zenekarnak a legjobb száma tulajdonképpen. Ezért most azt hoztam el, ami nekem ezt a hétvégét úgy igazán meghatározta. Ennek a számnak pedig az a címe, hogy Nem szólok senkinek. És ez egy héttel ezelőtt kijött szám egyébként, akkor debütált, korábban is előadták már koncerten, de hogy akkor debütált, és most így ezzel például, mikor így a néhány nappal ezelőtt a Petőfi TV-t figyeltem, és ott éppen nyilatkozott a zenekar, akkor is ezt a számot vitték és ezt elemezgették, úgyhogy gondoltam, hogy adjunk neki teret itt mi is, mert én imádom ezt a számot, de kíváncsi vagyok, hogy Luca, akinek nem feltétlenül a világ ez a szám, ő mit szól hozzá.
1: Honnan tudod előre, lehet, teljesen én vagyok.
0: Jól van, hát akkor derüljön ki ez, mert hogy a talpon álló napzenéje rovatában a Sári zenekar és a Nem szólok senkinek című szám.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Sári zenekar és a Nem szólok senkinek című szám itt a Napzenéje rovatban. Hogy tetszett,
1: Luca?
0: Hogy tudtad, hogy ezt fogod mondani? Milyen meglepő. Sőt, esetleg még a bizonyen. Sziasztok kedves talpon álló hallgatók megszólítást
1: is. Minden mondjunk egyszerre.
0: Jó. Hetes.
1: Na jó. Jó, szóval egyébként nagyon sokszor meghallgattam ezt a számot, mert hiszed, nem készültem.
0: Na, ez inkább nem, de rendben legyen így, Luca, hogy én ezt úgy csinálok legalább az adás kedvéért, mintha ezt így elhívném
1: nekik. Repülj meg, szóval már meghallgattam, és véletlenül dupam ment a Spotify-on.
0: Ja, és azt hittad, hogy ez egy 16 perces szám, és
1: igen, de... és mondom, ez meddig tart, mert ránéztem, jó, már egy párszor lejátszottam, és most is meghallgattuk, hogy friss legyen az élmény. Nekem nagyon ilyen mulatós övdése van.
0: Mulatós?
1: Igen.
0: Ezekért a szakmai elemzésekért jártok itt a talponállót hallgatni, igen. Ugye, kedves hallgatói?
1: Hát maga
0: ez a szám mind mulatós.
1: Hát mulatnak, nagyon jól mulatnak a fiatalok. Na, nem, szóval maga így a háttérzene, meg az alap, az szerintem ilyen mulatósabb alap. Aztán a szövege, amiről szól, tehát maga a tartalma, az így kicsit távol áll tőlem.
0: Miért, veled nem csalhat meg bárki akárkit? És nem alszol ott, ha felhívnak?
1: Hát igen, nem, de így próbálok
0: ezért arra kell írni gondolni a Lucának, hogyha ilyen tervetek van, a felhívással van a probléma.
1: Próbálok arra gondolni, hogy ez egy ironikus szám, nem? Hanem, hogy csak ki akarod parodizálni azokat a lányokat, akik azt mondják, hogy csak hív fel, és ott alszom. Hát és próbálok erre gondolni, és akkor úgy már, jó, megértem, csajszi.
0: De én nem tudom amúgy most, hogy így megmagyarázzam ezt a számot, vagy sem. Tehát, hogy én szerintem ez akkor jó ez az értékelés, hogyha ez így azt adod elő, ami neked így jelent, vagy mindenek bennem van erre válasz, mert erről így beszélgettünk az interjúban is, meg aztán így máshol is ezt említette, de egyébként szerintem jobb ez, hogyha csak így szimplán a benyomásaid alapján értékelsz, és
1: na,
0: nem
1: jó,
0: várod tőlem, hogy megmagyarázzam.
1: Na, én ezt alapján értékelek, akkor adok erre egy 4,5.
0: Ja, jó. 4,5, szegények, hát na jó, most ezért nem fogom tudni elküldeni nekik, hogy képzeljétek, beszéltünk rólatok az adásban, és aztán meg Luca miután le mulatós, aztán
1: azért,
0: ezután
1: már most négy már, igen, tehát a mulatosabb bajom nem lett volna. De azért, hogyha most azt sugáltad nekem, hogy ez nem egy ilyen önirónia, ez a szám.
0: Én nem sugáltam semmit, azt mondtam,
1: de
0: hogy a válaszom
1: nélkül. De most
0: már így
1: erre gondoltam.
0: Hát arról én mit tehetek, hogy
1: jó,
0: te mire
1: hát, hogyha
0: gondoltál?
1: Hogyha tényleg önirónia, akkor ilyen 6,5.
0: Na most már beírtuk a 4,5-et, most már ez van, már ne
1: próbáld
0: szépíteni.
1: De most Zoli
0: helyett
1: mondhatok egy...
0: Persze, ez így megy, hogy majd 2 darab 7-est tudjál mondani.
1: Mint hogyha két személyiségem lenne.
0: Nagyon jó.
1: A Zoli-em alteregójam.
0: Luca, egyik személyiséges a másik. Az egyik, akit a rádióból ismerünk, a másik pedig, akit privátban. A kedves visszafogott fiatal nő versus a nem tudom, rasszista. És döntsetek, hogy melyiket ismerünk a rádióból.
1: Minden esélyemet elrontott, hogy bárhol felvegyenek, hogyha jelentkezek munkákra.
0: Na, például mi az a ifjúsági mozgalom? Mám, az szerintem simán beférni.
1: Na,
0: szóval, hogy kérdésedre válaszolva, egyébként ez egy jelenséget parodizál valójában. Na. Szóval nem az van, hogy ő most így magáról mondja, hogy egyébként szívesen összefeküdnék egy vadidegennel, erről írok is egy számot azon nyomban. Tehát nem ez történik.
1: És ezt éreztem először, csak elbizonytalanított el, ezért adtam 4,5.
0: Olyan vagyok, mint Vágó István. A biztos választásokat is megtudom.
1: Na látod, mert ezt mondtam, hogy szerintem nagyon remélem, hogy ez ilyen önirónia, vagy nem is önirónia, hanem csak egy ilyen, mint hogyha egy jelenséget parodizálnak, így csak ezt nem mondtam ilyen.
0: Na szóval jó, mi legyen akkor a végső pontszám?
1: 6,5.
0: Így most akkor 6,5?
1: Hát így már igen.
0: Jó van, akkor beírtuk a 6,5-et Sáriéknak, és többet nem hozom be őket, mert nagyon félek, hogy Luca miket fog rám mondani. Egyébként a Marci, a szerkesztőnk azt mondta erre a számra, hogy nagyon azariás az alapja.
1: Úgy nekem mulatos.
0: Lehet, hogy azaria is mulatos egy kicsit, és akkor tulajdonképpen megjött a válasz. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, utána pedig innen folytatjuk az első témánkkal. Érdemes velünk tartani.
2: Kismari vagyok. Én mindig imádtam a rádiókafét.
3: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: ég.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
2: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést... Elnézést?
4: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
4: Tessék.
2: MZKT.
4: Ja. Angolul léci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul léci.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
8: Itt vagyunk, ez még mindig a Talponálló Lucával ketten. Hello, Luca!
9: Hello, Peti!
8: Sziasztok, kedves hallgatók! Tök jó, hogy itt vagytok. És még az előző megszólalásban mondtam egy ponton, hogy na én majd mindenféleképpen szeretnék behozni egy dilemmát Lucának, hogy itt együtt megfejtsük ezt az adásban, hogy
9: na,
8: hogyan kellene döntenem ebben a helyzetben.
9: Na.
8: Szóval, svájci frank alapú kölcsönt. Nem, magam is elkövesztem.

0: magyar botránynak az érintettje vagyok. Nem, van egy kedves barátom, akivel régebben nagyon sokat találkoztam, és mostanában pedig így egyre kevesebbet, de tényleg ilyen zavaróan keveset, tehát ilyen pár havonta egyszer összefutottunk már kb. Annak ellenére, hogy nagyon jóba voltunk, és strandfesztiválon összefutottunk, és mondta, hogy hát, hogy a többi közös barátunkkal én sokkal többet találkozok. És nem tudom, hogy valahogy az volt bennem, hogy én már nem tudom, így őszintére söröztem magam, vagy ilyesmi, és megmondtam neki, hogy gyűlölöm. Nem, megmondtam neki, hogy...
1: Jó, remélem hallgatja.
0: Nem. Megmondtam neki, hogy igazából az az igazság, hogy azért hívom őt mostanában ritkán, mert nagyon keveset érek rá, és akkor viszont mindig ilyen nagyon random idiótaság ötleteim vannak, hogy fú, most itt van ez a nem tudom.
1: Neked, három, vagy neki?
0: Nekem. Hogy ilyen random...
1: Ja, három... meg se lepődök.
0: Na ezen. Igen, random, senki által nem ismert három zenekar föllép most éppen, és menjünk el erre a rendezvényre, ahol nem tudom, kizárólag alterlányok meg... nem tudom, füves fiúk vannak jelen, és akkor, vagy hát így kiránézésre, és akkor menjünk el, és nézzük meg ezt a három tök idegen zenekart. Vagy éppenséggel, hogy fú, most kedvem támad fölmenni a, nem tudom, Józsefhegyre szánkózni, amikor most éppen még tél Járvan. Volt, mondjuk. Igen, és ennek az indokatlanságát az erősíti, hogy augusztus vége van. Nem, és mondtam, hogy én nekem mindig ilyen ötleteim vannak, és valahogy az a benyomásom, hogy... hogy ő ezekben az ilyen nagy idióta állatság ötletekben, ő ezekben nincs benne annyira, mint az emlegetett haverjaim, akikkel így többször találkozom. És teljesen vérig sértődött a srác, és mondta, hogy márpedig ő igenis benne van, és azt mondta, hogy egy kihívást állít most elém, hogy ő bizonyítsa az igazát, mégpedig azt, hogy találjam ki a legrandomabb programötletet, a legelborultabb állatságot, amit csak lehetséges, és bármi lesz, ő eljön és megcsinálja velem. És most ő így akarja bizonyítani, hogy igenis bele kell, hogy tartozon abba a körbe, akiknek szólok akkor, amikor úgy döntök, hogy nem tudom, ellopnám a Városligeti hőlégballont. Tehát, hogy amikor ilyen random ötleteim vannak, akkor így jönne velem. És ezen gondolkodtam, hogy vajon mi lenne a tökéletes programötlet, amit így össze lehetne állítani, és így kellően random lenne, és az is fontos, hogy ne legyen azért csak állatság, tehát egy élvezhető program legyen számomra is, ne csak arról szóljon, hogy őt tesztelem, hanem ténylegesen az legyen, hogy egyébként jól is érzem magam benne, viszont tényleg egy ilyen nagy emlékezetes állatság.
1: Én tudom, mi az, ami egyébként nagyon jó lehetne, hogyha még mindig vannak ezek a last minute nagyon olcsó repjegyek, menjetek el valami random városba egy napra, és gyertek vissza.
0: Aha, tehát hogy menjek fel az utazó majom oldalára, és nézzem meg, hogy mik most azok
1: és a... És tök mindegy, hogy mi csak a legolcsóbbat választod. Hogyha Bukarest, akkor Bukarest.
0: Mondjuk ez lehet, hogy inkább bukom ezt a barátságot, mint hogy erre bújjak Bukarestbe, nem tudom, hogy
1: választ. Akkor Szarajevo, nem?
0: Hát, annak meg nincs jó híre, mióta ott volt egy merénylet 100 éve. Szóval, nem tudom, itt van, tessék, igen, nem mondjuk hangosan az utazási irodalmét, rájöttem. Na, itt vannak különböző last minute utazások. Lássuk akkor, hogy mik a... Itt van egy olyan, hogy Kefalónia. Ez például holnap után megy. 8 nap, 7 éjszaka.
1: De nem, egy napra, ilyen egy naposat nézd.
0: Ja, ne olyat nézek,
1: ahol... oda és vissza.
0: A random program ötletem az lenne, hogy...
1: Egy hónapra elkönysz vele valahol.
0: Töltsünk el 4 hetet az északi sarkon, de annyi ruhával, amit egy hátizsákba bele tudunk tenni. Na tessék most nézni.
1: Tudok még egyébként, közben mondom. Menjetek el vadcampingezni valahova.
0: De Dubrovnikba, mert már látok is oda egy jó ajánlatot. Mindösszesen 4 nap, 3 éjszakán. Csodálatos
1: délerdély. De nem kell több napra menni ilyen. De hát... Reggel oda, este vissza. Nem is kell cuccokat vinni, az benne jó, hogy igazából csak elmész a reptérre, nem is kell hamarabb odaérni, hiszen nincsenek cuccok, amiket átellenőriznének.
0: Tehát akkor úgy kéne, hogy kimegyek a reptérre, de úgy, hogy még nem tudom, hova utazok.
1: De nem, már akkor tudod, mert sajnos olyan nincs, hogy pont aznap veszed meg, előre meg kell legalább egy héttel venni, de egy napos dolgot, hogy még aznap látsz vissza a jövő járatot. Ilyen szokott mondjuk Milánó lenni, oda általában szoktak ilyen egy napon belüli fordulók, illetve London.
0: Csak valami, ez elég drágárnak hangzik az a helyzet.
1: Nem.
0: És én nem költenék ennyit egy barátságom megmentésére soha. Tehát, hogy ez azért nekem egy nagyon fontos szempont.
1: Na mondom akkor a következő, hogyha úgyis van sátrad, akkor menjetek el vadkempingezni a Mátrába, vagy mit tudom én.
0: Ez már egyen jobban tetszik. De akkor már, tehát hogy valahogy a helyszínen is csavarni kéne egyet. Tehát, hogy ott mondjuk vadkemping, de a Calvin téren. Tehát, hogy valami ilyen jellegű. Vagy egy
1: a olyan... A Blahalóiza téren, a dzsungelben, beton dzsungel.
0: Az, hogy ott elég sokan vadkempingeznek életvitelszerűen is, szóval, hogy ezt a... Lehet, hogy nem tudom, ilyen különböző, ha fel van parcellázva már az a terület, akkor lehet, hogy nem találunk szabad sátorhelyet. Nem, hogy egyébként nekem olyan ötleteim voltak, hogy nem tudom, én azért ezeknek mindig is ilyen nagy, ilyen mestere voltam az ilyen random állatságok hirtelen kitalálásának. Tehát az, amikor egyszer például téged fölhívtalak egyik este, hogy holnap hajnal 4-kor találkozzunk a déli pályaudvaron, menjünk le
1: Székesfehérvárra.
0: Igen, menjünk le Székesfehérvárra, és mire leérünk, addigra már legyünk közepesen berúgva, hogy ott megnézzük a Sebestyén Balázsék rádiós kitelepülését. Ez volt, nem tudom, 2017-ben, és Luca mentségére legyen mondva, hogy, vagy nem is nagyságára legyen mondva, hogy belement és eljött velem. Úgyhogy ja, hogy az ilyen spontán, ilyen adhok dolgok szoktak jól működni, és ez a bajom, hogy most előre meg kell tervezni.
1: Jó, akkor nem kell megtervezni, akkor legyen mondjuk az, hogy de hát most, ja, előre meg kell végül is tervezni.
0: Hát igen, ez a bajom, hogyha az lenne, hogy na most azonnal, most mihez van kedvem, persze, de hát meg kell mondani neki előre.
1: Én amúgy elmennék egy ilyen drag queen show-ra.
0: Nagyon jó, és ez hogy befolyásolja az én kapcsolatomat ezzel a srácsal?
1: Hát, hogy ketten mentek el,
0: az
1: egyikőtök beöltözik drag queennek.
0: Így ketten elmegyünk a sráccal a Mátrába vadkempingezni, te közben egyedül drag queen
1: show. És egymásnak kell megmondani a ruhákat, hogy mit vesztek fel. A turkálóból fogjátok kiválasztani, és mind a ketten összeállítotok a másiknak egy szettet, és abba kell elmenni a drag queen show-ra.
0: Hát nézd, Luca, valóban kicsit komfortzónán kívülinek hangzik az esemény. Tehát, hogy nekem alapvetően a kevés találkozással van bajom, nem pedig a szexuális identitásommal. Tehát, hogy lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, tény és való. Szerintem legyen az, hogy beregisztrálunk a rosszlányok.hu-ra.
1: Hát ez nagyon unalmas, de abban van valami jó.
0: Vagy választhatunk egy-egy internetes oldalt, ahol kirakjuk egymás telefonszámát. És akkor utána megnézzük, ki kap több hívást.
1: De ez nem is kell találkozni.
0: És, jó, és mindeközben pedig drag queennek öltözve sátrazunk a Mátrába. Vagy éppen Dubrovnikba, vagy Last Minute Repjeggyel mentünk ki. Jó, egyébként ez alakul egy kicsit. Én még ilyeneken gondolkodtam, hogy esetleg egy ilyen teljesen random általunk nem ismert zenekarnak a koncertjére elmenni.
1: Vagy sport.
0: És célként kitűzni, hogy bekerülni a backstage-be, és aztán följussunk a színpadra egy feat erejéig. Mondjuk egy ilyet tudok el. Vagy legalább, mint hogy a Jude Law koncerteken szokott ez lenni. Tudod, hogy így valakinek leadja a mikrofont, hogy így rappelje el a dolgot.
1: Aha.
0: És akkor esetleg egy ilyet tudok elképzelni, hogy mondjuk nem tudom, egy ilyen random koncerten, vagy
1: egy azért egy közepesen híres előadónak a koncertjére is elmehettek, és be kell bizonyítani, hogy ti vagytok a legnagyobb rajongók. És erre lehet készülni, hogy olyan ruhát vesztek fel, írtok ilyen molinókat, és hogy az
0: nyomtatunk pólókat, de úgy, hogy egy ilyen 300 hallgatottsággal rendelkező előadó Spotify-ról.
1: Igen.
0: Hú, ez nagyon jó. Még egy olyan jutott eszembe, amihez egyszer már nagyon hasonlót csináltam, hogy elmenni úgy Budapest belvárosába, nem is kell, hogy Budapest legyen, lehet azt csinálni,
1: hogy mondjuk... nincs rajtad ruha.
0: Ilyet többször is csináltam, tehát ez önmagában már nem lenne olyan kihívó, vagy olyan kirívó, kihívó talán azért éppen, hogy lenne. Nem, hogy mondjuk elmenni, kiválasztunk egy várost, mondjuk, de egy ilyen nagyobb város, mit tudom én, Szeged, vagy Vác, nem tudom, milyen városok vannak
1: Magyarországon.
0: Vagy Szombathely, és elmenni úgy, hogy szállás nélkül, és úgy, hogy akkor mi most így nyakunkba veszük az éjszakát, és addig haverkodunk emberekkel,
1: amíg... Ázsia Express játszható.
0: Kicsit igen, hogy addig haverkodni emberekkel, amíg egy random házi buliba el nem keveredünk. És hogy valahogy így ezt így látom magam előtt, mert egyszer csináltam hasonlót Balatonkenesén, ebből még rádió műsor is készült egyébként annó, ez a Nyaralás Párbaj című műsorunk alkalmával készült, vagy történt ez a dolog, akkor a Hartival volt ez, hogy így vonultunk, és aztán egyszer csak találtunk egy ilyen Balatonkenesi nyaralót, annan szólt a zene, és eldöntöttük, hogy már pedig mit fogunk sátrazni, és így is történt. Úgyhogy ja, esetleg még ezt tudom elképzelni.
1: Ez jó ötlet.
0: Na, hát akkor majd ezekből fogunk mazsolázni. Köszönöm az ötleteket, Luca, azt hiszem, hogy ezek mindegyike valamelyest használható.
1: De csak valamelyest.
0: Hát ezekből kell összegyúrni egy tökéletes programot. Na viszont nem feltétlenül erről akartunk beszélni csak, mert hogy hát itt hatalmas nagy pereskedés zajlik, mégpedig a Meta ellen, és hát nem tudom, ez mennyire követted, vagy mennyire olvastad. Minden esetre nagyon izgi, mert hogy bizonyos szakértők azt mondják, hogy akár a gyökeresen megváltozhat a közösségi média is ennek az egész pereskedésnek az okán. Ugye a korábban is már számos pert veszített a Meta, ugye a Facebookot meg az Instát tulajdonló ilyen gigacég, és most pedig a platform, vagyis akkoriban a platformok a kifogásolható működése állt a középpontban, így például az adatvédelem, kiskorúak védelme, függőségek kialakulása, vagy éppen a moderálási kérdések. Most azonban Kalifornia állam vezetésével egyszerre 29 amerikai állam perli a céget, nem tudom hány amerikai állam, 53, 52, valami ilyen 50-es
1: szám. Ne égess be ebbe a műsorba.
0: Ja, én saját magamat bármikor beégetem, de akkor téged, ne?
1: Engem.
0: Szólj, ha megtaláltad. De minden esetre szerintem biztos, hogy több, mint a fele. Tehát, hogy azért az államok jó része perli éppen a Metát, és az ügyészek szerint a platform működése agályos a kiskorúak szempontjából, és szándékosan úgy van kialakítva, hogy függőség alakuljon ki náluk, meg egyébként
1: 50.
0: Is. 50? Uh-huh. Akkor egyébként ilyen tippelős játékban nem is lettem volna olyan rossz. Szóval, hogy direkt úgy van beállítva az algoritmus, hogy függőség alakuljon ki, és hát ennek így, hogy a kiskorúak is ki vannak téve, meg egyébként mindenki más is, ez így nem feltétlenül jó, így a 29 állam szerint, amivel egyébként így lehet menni szerintem. És a Meta azt tagadja a vádakat, ám ugyanakkor több koronatanú is egybehangzóan azt állítja, hogy a legfelsőbb vezetés is tudott ezekről az agályokról, mégsem léptek, és a tét pedig egészen brutális, mert hogyha a cég veszít, akkor 200 milliárd dolláros bírságot is kaphatnak, ami egyenlő a teljes tavalyi bevételükkel, hogyha minden igaz, és mindez úgy, hogy ez 62 ezer milliárd forintnak felel meg, csak viszonyításképpen a tavalyi magyar GDP 87 ezer milliárd volt, tehát hogy nem sokkal kevesebb, mint a magyar GDP, amit bukhat ezzel a Meta. És hát ezen kívül a bírságon felül nyilván kötelesek lehetnek megváltoztatni a kifogásolt funkciókat, így például az ilyen fiatalok felhasználókon tanított modelleknek az eltörlése, a végtelen görgetésnek a leállítása, az eltűnő tartalmak, automatikus lejátszás, ilyenek egytől egyik, és hát sokak szerint ez így a ma ismert közösségi média végét is jelenthetné, ugyanis ez precedens teremthetne, és innentől a TikTok vagy a YouTube is így megszabályozhatóvá válna. Uh-huh. Na mit szólsz ez az egészhez?
1: Nem bánnám egyáltalán egyébként, mert nyilván én is a függője vagyok a közösségi médiának, és szerintem jól jönne mindenkinek egy ilyen digitális detox időszak. Nyilván, hogyha ez...
0: Na ezért megyünk a haverommal Drag Queen show-ráját. Látod, addig se pörgetjük.
1: Nyilván, hogyha ez nagyon sokáig tart, az is egészséges. Szerintem nyilván azért megvan a pozitív oldala a közösségi médiának, főleg, hogyha az algoritmus már rád illeszkedett, olyan tartalmakat kapsz, amik érdekelnek, amik az érdeklődésnek megfelelnek, de ugye nyilván ebben benne van a veszély is, hogyha esetleg olyan szélsőséges dolgok érdekelnek, amik így beskatujáznak téged egy ilyen szűk látásmódú világba.
0: Szerintem ez éppen, hogy ez a fajta, az, hogy kitanul az algoritmus, meg stb., ez szerintem pont, hogy a rossz oldala a dolognak. Nekem ez pont, hogy probléma.
1: Tud jó is lenni, mert képzeld el, hogy én néha olyan kreatív leszek amiatt, hogy amilyen tartalmakat kapok, például ilyen ruhakészítésről, varrós videókat, ilyen ruhatervezős videókat, és csak olyanokat kapok, hogy mondom, Jézus Máriam, Úristen, mi ez az oldal?
0: Ja, és ilyen jobbaknál jobbak az
1: ötletek. Igen, és így folyamatosan olyan, ami így az ízlésemnek megfelelő, és abból egy inspirálódni tud az ember.
0: Akkor lehetséges, hogy csak szimplán a beteg elmém kivetülése az, ami nem szeretem
1: ezt
0: a Facebook algoritmusát.
1: Ezt mondom, hogy egyébként a mások a szélsőséges irányba viszik.
0: Kreatív kedveskedéseket kapsz, én megnézem, hogy jaj, mik ezek a beteg állatságok, és valójában csak ilyenekre keresek.
1: Igen. Szóval tényleg van pozitív és negatív oldala is. Nem tudom már, mit akartam mondani.
0: Szerintem ez sokkal,
1: ja, tudom, az, hogy, ja, bocsánat.
0: Mondjad, minden játra dőlök, addig nézegetem a last minute utazásokat.
1: Az, hogy pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy ez hogyan tudná kivitelezni azt, hogy ne legyen görgethető végtelen tartalom, hogy el kelljen indítani egy videót, ahogy kapsz.
0: Hát ahogy bedob egy videót, akkor rá kelljen nyomni, és ne az legyen, hogy magától elindul.
1: És miért akkor három részt végig pörgetsz, utána meg sötétség?
0: Nem tudom feltétlenül,
1: kidob,
0: hogy ezt hogyan kell elképzelni.
1: Nem tudom, ez annyira furcsa számomra.
0: Nem is feltétlenül a mi dolgunk ez szerintem. De figyelj, szerintem az van, hogy ezek a videók, tehát hogy az, hogy neked el kell indítani, az plusz egy új mozdulat, ami hatalmas fáradtságot azért valószínűleg nem okoz senkinek, viszont az, ami meg most van, az meg tényleg kriminális. Tehát, hogy bejön egy videó, ami úgy van direkt legyártva, hogy semmiféle tartalom ne legyen, de oda ragasszol.
1: Ezek az AI videó.
0: Nem feltétlenül az AI, csak ott egy csávó, aki már majdnem leesik a sziklaszírtról. Semmilyen szinten nem érdekel, semmit nem tesz hozzám, de ugyanakkor nézem, mert kíváncsi vagyok, hogy hát most már úgy látom minden pillanatban, hogy 2 másodpercben leesik, ezt már csak megnézem. És direkt így van beépítve, vagy kitalálva az algoritmus, hogy így van kitalálva a videó. Direkt így van, hogy akkor oké, egy percig szarakodik ott a sziklaszírtán a csávó, majd aztán leseugrik, vagy éppen leugrik, de elvágják 1 másodperc után, meg aztán nem tudom, a agyakból formázok egy Erling Haaland fejet, és akkor én egy ilyen művész
1: vagyok.
0: Tényleg
1: nagyon érdekes dolgokat kapsz.
0: Abszolút. És akkor tudod, az is úgy van megcsinálva, hogy már egy 10 másodperc alatt meg lehetne csinálni ezt a nyomorult fejet, de nem, hanem még folyamatosan dolgozik rajta 2 percen keresztül, hogy nézed, mert csak a végeredményre vagy kíváncsi. Ott lenne egy kép, ah, király, tovább görgetek. De direkt így vannak megcsinálva a videók. Emiatt aztán sokáig nézed, nagyon sokáig ott maradsz az ilyen videón, ezért aztán egyre többiet dob be az algoritmus. És ez mindennel így történik. Az algoritmus rádál valamilyen szinten, az a tartalom nélküli tartalom az úgy van beállítva, és úgy van már legyártva alapból, hogy etesse az algoritmust, és téged úgy verjen át, hogy te aztán az algoritmus szerint majd hasonlóakat akarjál fogyasztani, közben pedig nem is akart. Tulajdonképpen ilyen marionett bábuként vagyunk rángatva az algoritmusok által. Sokkal-sokkal egészségesebb világ volt az interneten akkor, amikor az volt, hogy oké, híreket akarsz olvasni? Fölmész a híroldalra, vagy a startlap.hu-ra, vagy a nem tudom, hírstartra. Oké, szeretnél játékokat játszani? Menjél fel a mit tudom én, y8.com-ra, az nagyon reméltem, hogy nem egy felnőtt film oldalt mondok, hanem egy játék oldalt. Úgy emlékszem, hogy az y8 az egy játék oldal volt. Szóval, akkor szeretnél, nem tudom, akár most tényleg, ha csak az előző elszólásomra visszanézünk, nem tudom, felnőtt tartalmat akarsz nézni, akkor ezt a felnőtt oldalon nézed meg, és mindeközben pedig ugyanúgy bármilyen irányba el akarsz menni, előtte meg kell hozod a döntést, mint ahogy a boltban is. Tehát most jelen állás szerint úgy működik a social media, mint hogyha a boltba, ha bemész, tudod, hogy oké, akarok venni majd kenyeret, szalvétát, folyékony szappant, meg valami zöldséget. Úgy mész, hogy először ezt a pulthoz megyek, aztán ahhoz a pulthoz. És persze időközben beugrik, hogy jó, ki van rakva most egy kis croissant, lehet venni kéne. Egyébként milyen akciós ez a csokika, lehet, hogy ezt is megveszem. De ahogy most működik az algoritmus, az olyan, mintha te így bemennél a boltba, így megállnál, és a végtelenségig így jönnének emberek, és egy ilyen, vagy lenne előtted egy ilyen futószalag, amin így mozognak a tárgyak, és nem tudod, hogy mikor jön majd az, amit te akarsz valójában, de mindegyik mellett ott lenne egy ilyen marketing, és aki próbál meggyőzni, hogy ezt vegyed, tesó, neked most szükséged van erre a csirkemell filére, és tudom, hogy nem fogom elfogyasztani, de úgy beszél, hogy hát azért csak parasztság lenne, nem meghallgatni.
1: Meg ez a meglepetés ereje, hogy nem is tudod, hogy milyen egymás után. Tehát egyszer egy pulyka mellett árulnak, utána meg mit tudom én, szappant, utána meg szörfdeszkát.
0: Igen, ez tényleg ilyen, és szerintem ez iszonyat egészségtelen, és alapból tele van a tököm az egész közösségi médiával, és próbálom magam egyre jobban kivonni belőle, amennyire csak lehet. Tökre büszke vagyok arra, hogy a TikTokot én nem is használom semmilyen szinten.
1: Már én se képzel, de letöröltem, és már hónapok óta vissza se kanyarogtam magam.
0: Tiszták vagyunk, Luca.
1: Igen, de a többében nem, az Instagramon például ne. De egyébként még azt akartam hozzátenni, hogy még az is egyébként nagyon egészségtelen része, hogy mivel ezek direkt ilyen rövid videók, tehát pár másodpercesek, max félperces videókat nézel, azt gondolod, tehát így becsapja az agyadat, azt gondolod, hogy hát ez csak ennyi, ezt megnézed, de nem nézel meg egy filmet, vagy nem nézel meg egy dokumentumfilmet, vagy egy természetfilmet, mert azt látod, hogy az fél órás, egy órás, másfél órás, ahelyett, hogy egy teljes történetet végiglátnál, ahol tényleg fel van vezetve az esemény, a kezdettől a végig van egy végkifejlet, másfél órán keresztül, helyette másfél órán keresztül rengeteg kis történetet látsz, amiből nem látod a tanulságokat, nem látod a nem tudom, az eredményét, nem látod, hogy mi vezetett el odáig, hogy valaki csilliárdos legyen, hanem már csak az eredményt.
0: Hát így van. Egy kivétel van ez alól, a nyomorult Erling Haaland agyagfigura, mert ott az egész készítési folyamatot végig kell nézni. Nem az, hogy milyen lesz a vége? 3 perce ott ülök, már kikaparom a szememet, hadd nézzem meg, mennyire hasonlít végül Erling Haalandra
1: az agyagfigura. Tudod, hogy bele lehet tekerni.
0: Tudom, de most már nem, mert úgy vagyok vele, hogy ha már eddig megnéztem, ezt tudod milyen, mint amikor benne vagy egy szar párkapcsolatban, és nem akarsz szakítani, mert úgy vagy vele, hogy aj, már annyi energiát beletettem a megmentésébe, most már nem hagyom ott. Na így vagyok én is ezzel a dologgal. Hú, én már annyit néztem
1: ezt. Most jön a szemöldök, várjál, fogjatok lenne.
0: Igen. És így mondják, hogy Peti, el kéne már indulni, el fogunk késni adásból, vagy elkésünk a munkából, elmegy a vonat. Nem érdekel, meg akarom nézni, hogy az orrát milyen eszközzel formálza ki Erling Haalandnak. Na mindig, szóval én szerintem tényleg az a baj, hogy tényleg a végtelenség lehet beállítva arra, hogy ha már kifogytak az érdekességek, amik így az általad követett dolgokból voltak, és nem csak akkor, hanem egyébként is bedobál dolgokat, amiket nem követsz, annyira csodás lenne egy darab beállítás, ami azt mondja, hogy oké, csak a saját ismerőseim és csak az általam követett dolgok anyagait dobálja be nekem. És legyen ez a Facebook, legyen ez az Insta, legyen ez bármi. Nem érdekel az, hogy engem érdekelhet az algoritmus szerint. Az érdekel, akit én bejelöltem, jelöltem ismerősnek, mert azt akarom megnézni, hogy a Luca mit posztolt a Montenegró nyaralásáról, nem pedig azt, hogy egyébként 4,5 órán keresztül tisztítanak egy bangladesi folyót a szeméttől.
1: Mondom, amit... hogy te valami nagyon sötét helyeken jársz már az algoritmus szerint.
0: Na jó, akkor lehet nem a metával van a baj, hanem inkább kitörlöm a profilomat, és csinálok egy újat most a szünetben.
1: Jó.
0: Mert hogy a szünet következik most, még pedig hírek formájában, meg lehet, hogy egy-két zene is lemegy, majd utána pedig érkezünk a második óránkkal. Innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Rozsonyi Csildikó vagyok a Virtuózokból, a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői, hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúzhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
2: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóverseny számokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
10: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Továbbra is a talponállót halljátok, itt vagyunk Lucával, sziasztok kedves hallgatók, szia Luca!
1: Sziasztok hallgatók, szia Peti!
0: Rájöttem, hogy mindig mondod nekem, hogy nem téged mondanak először, és nem akarlak kimozgatni a komfortzónából, ezért most a hallgatókat köszöntöttem, és csak utána téged.
1: Én is őket, pont ezért.
0: Na jó, mindkettőnk számára fontosabbak a hallgatók, mint a másik.
1: Hát ez természetes.
0: Mi ez a papírlap, amit itt szorongatsz a stúdióban, ezt már akartam kérdezni.
1: Hogy most ilyen nagyon random napot tartottam, épp repjegyvásárlásban voltam, de rájöttem.
0: De most jöttél haza Montenegróból.
1: De oda kocsival mentem.
0: Ja, értem.
1: Ez nagyon hosszú volt. Rájöttem, hogy ennyi idő alatt a világ másik felére el lehet menni, szóval inkább veszek egy repjegyet. És amúgy későbbre tervezek majd repjegyet vásárolni, de most veszem meg, hogy így jobbáról legyen. És képzeld el, hogy így mondom, hogy az útlevelem egyébként még jó amúgy pár hónapig, de abban az időszakban, amikor menni tervezek, akkor le fog járni. És mi lenne, hogyha most, ameddig itt vártam a stúdió előtt rád, elmennék igazolványképet csináltatni.
0: Annyira sikerült elkéstem a mai adásból, hogy elmentél igazolványképet.
1: Elmentem, próbálkoztam.
0: És van nálad igazolványkép most?
1: Nem, az nincs. Hát ott gondoltam lefotózni, hát mindig úgy csináltattam útlevelet, hogy ott le is fotóztak, tehát az igazolványkép is elkészült már ott. És elmegyek a kormányablakba, mondom, jó, magyar ügyintézés, adok kik egy esélyt, hogy sikerülni fog-e, és képzeld el, hogy mit mondanak?
0: Na.
1: Hogy nem lehet, hogy van ugyan fotófülkéjük, tudnak igazolványképet csinálni, de csak sürgősségi útlevelet. Miért? Kérdezem én.
0: De miért nem mondod, miért? Hogy ez sürgősségi?
1: Mert
0: sürgősségi,
1: így elkezdi mondani nekem, hogy mennyibe kerül, hogy 50, mondom, köszönöm. Jó, akkor innentől kezdve.
0: Lehet, hogy úgy folytatta volna, hogy 50-es palackból kellene egy 10-15-öt visszahozni, és akkor az...
1: 56 ezer, jó, köszönöm. Köszönöm.
0: És most ennek a helynek a brosúráját tartod a kezedben?
1: És most adtak nekem egy ilyet, hogy hova menjek el, kinyomtatva. Azt gondolták, hogy nem tudom használni az internetet, vagy nem tudom, és így nyomtattak nekem egyet.
0: De ez milyen kedves tőlük, hogy ideadod, megnézhetem egy kicsit. Milyen papírokat?
1: Ez az tényleg... összes budapesti
0: ez
1: okmányiról
0: kedves. A papír. Ez két irányból meg lehetne fogni valójában. Az egyik az az, hogy azért az, hogy 2026-ban itt tartunk a digitális állampolgárság és a DAP mobil alkalmazásnak az idejében, hogy egy kinyomtatott, kicsit csálén elvágott, félfamentes, így már ráötössé vált papírra kinyomtatva megkapod az Excel táblázatot, hogy az milyen síralmas. De valójában ez szerintem kedves. Ez nekem
1: kedves
0: egy kicsit
1: egyébként,
0: tetszik.
1: Kedves egyébként, tényleg kedvesek
0: voltak. Budapesti kormányablak. És így van felsorolva az összes, Lucának le van írva, hogy melyik ami NAV pont, melyik ami MÁK pont is.
1: Igen.
0: Itt ilyen ópiátokat lehet szerezni,
1: nem,
0: ez mitől MÁK pont?
1: Nem tudom, az mi.
0: Itt vagy egységes nyitvatartás.
1: Magyar államkincstár. Nem tudom.
0: Ja, az tényleg, az lehetséges, látod. Na, ezt nem láttam jönni, ezt tudni fogjuk. Meg egyébként azt mondják, hogy ha esetleg addig nem tudom, bekötik hozzád a betárcsázós internetet, akkor azért a kormányhivatalok.hu is föl van rá jegyezve. De ez nagyon tetszik, ez kedves tőlük, és tényleg úgy képzeljétek el, mint egy ilyen általános iskolai technika óra, amit ma már egyszer szóba került, hogy így ki van nyomtatva kicsit ferdén, láthatóan egyébként én nem annyira ügyesen.
1: Remekül kézzel vágták el.
0: Igen, ez tetszik, hogy így kiadtak neked egyet, hogy hova lehet még.
1: Nagyon menni. Kedvesek, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor tart majd ott a világ, hogyha minden okmányod nálad van, és el szeretnél menni, mondjuk útlevelet csináltatni random bejelentkezés nélkül, akkor megcsinálják.
0: De ez nem olyan egyébként, mint a, nem tudom, az ilyen egyetemi beiratkozás, hogy így vinned kell magaddal egy ilyen fotóstúdióba készített, vagy így az aluljáróba lévő fotóbobzból.
1: De csinálnak, nem kell előre, csinálnak képet. Pont ez a lényeg.
0: De hogy nem lehet úgy, hogy onnan viszed,
1: hát,
0: és akkor lehet, hogy gyorsan.
1: Nem tudom ezt a részét.
0: Én csak azért, mert én gyűjtője vagyok a barátaimról készült ilyen képeknek.
1: Tudom.
0: Jó
1: tudom.
0: Néhány ilyen.
1: Ugye rólad is van azért elég szép.
0: Így van, van rólam is hasonló, de rólad még például nincs olyan kép, amit még a pénztárcámban viselnék, vagy hordanék magammal, szóval remélem ebből lesz olyan példa.
1: Jó, reméljük, majd lefotózom és kivágom.
0: De csinálj már olyat, hogy nem tudom, valami jelzést rejtsünk el rajta, jó? Hogy az útlevelen úgy ki.
1: Nagyon sokszor ilyen kamerák ismernek fel, tehát ilyen automatikus átengedő rendszer van határoknál, hogy kamerával felismerik, így beazonosítják.
0: Jó, a kormányablakban pedig kinyomtatják egy A5-ösre, hogy hova tudsz még
1: kamerni. De úgy, hogy beszkenneled az útleveled, és közben egy ilyen kamera keresi a fejedet, és összehasonlítja az útlevelen szereplő képet az arcoddal. És hogyha egy kicsit ilyen idióta fejet vágok, akkor is azt kell leutazni.
0: De nem azt mondom, hogy idióta fejet vág, csak rejtsen rajta egy ilyen utalást, ami így nekem szól.
1: szerintem nem fogják engedni.
0: Nem tudom, mondjuk egy ilyen apró pici kacsintást.
1: Tehát legyen, de mondom, hogy akkor úgy kell mindig átengedni egy kamerának.
0: Hát majd azt mondjuk, hogy tikkelsz, vagy nem tudom, nem akarnak átengedni. Hát a pillanat mutatom, és így elkezded így összerántítani így a jobb szemedet. De nem az ilyen látványos egy kacsintás. Mit láttam, hogy nem tudom, hogy egy icipicit nyitva van a szád, és benne van egy üveggolyó. Tehát valami olyan, amit ott nem vesznek észre.
1: Megcsinál az egyik fogam, mint hogyha aranyszínű lenne.
0: Jó, na legyen ez. Az egyik fogadat vont be arannyal, és csak úgy, hogy egy icipicit megcsillanjon.
1: És
0: így bárki jönnek meg, nálam lesz onnantól kezdve ez a fotó róla, és mindenki mutathatom, hogy ez Luca útlevélképe, amivel nekem üzen.
1: Jó, megpróbál.
0: Vagy vegyél fel egy olyan ruhát, amivel nekem üzensz.
1: Ezt nem is fotózzák le szerintem a ruhát, egy konkrétan nyaktól felfelé fotóznak.
0: Mit? Akkor viselj egy szombrérót, vagy nem tudom, amit így előre megbeszélünk.
1: Jó, majd valamit kitalálunk, valami talpon állósat, egy sör lesz a kezemben, és kicsit látszódik a habja.
0: Jó, ezt tetszik. Vagy legyen,
1: a logónkban.
0: Vagy legyen előtte egy nagykor csora szád, és amikor fotóznak, akkor egy picit a habot így folyasd ki belőle.
1: Akkor én mondom, egy pillanat, és így belehúzok, mehet.
0: Nem, az ügyintézés kezdetétől legyen a szádban, én azt javaslom, és aztán...
1: Így beszélünk.
0: Igen, és akkor mondják, hogy elnézést, befáradna, és akkor majd így válaszolsz.
1: Egy pillanat.
0: De ezt nagyon látom magam előtt. Fú, én a személyigazolvány fotómon vagyok egy kicsikét, azért úgy, hát... Ittas. Mert hogy hát az, amit ma 8 részben meccseltem rádióba, amikor a Sopron Festre úgy mentünk, és még volt fesztiválra úgy mentünk le 2022-ben, hogy ugye nem csináltattam meg, vagy otthon felejtettem a személyigazolványomat, és azért aztán azt kellett mondanom, hogy elveszítettem, úgyhogy legyártattam a helyi kormányablakba egy új személyt, úgyhogy már az egész vonatutat végig alapoztuk. Tehát most bárki ránéz az én személyigazolványomra, azért ott nem fújtam volna nulla.
1: Látszódik.
0: Szerencsére nem kellett szondát fújni.
1: És ilyen gyorsan kiadták, nem volt 8 munkanap az elkészítés.
0: Hát akkor adniuk kellett egy ilyen ideiglenesett, igen. És akkor azzal meg tudtam is haladni.
1: Ja.
0: Na mindegy, ennyit erről. Na de ha már különböző ilyen hivatalos ügyintézésekről van szó, azt hiszem, hogy valami hasonlóban lesz majd része ennek a pizzafutárnak is, akiről itt most beszélgetni fogunk, mert hogy vasárnap este egészen izgalmas pillanatokat élhetett át az, aki a 8. kerületbe végigkövethette az esti órákban ezt a pizza rendelést. Átadni készült egy futár egy rendelést egy kedves úrnak, és hát amíg nem figyelt a pizzafutár, addig egy ember beszállt a pizzafutár kocsiába és elhajtott vele. Ez nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy támogatom az ügyet, de hogy kicsit ilyen GTA San Andreas, nem?
1: Úgy, benne hagyta a kulcsot.
0: Így várjuk a GTA 6-ot az ilyen pillanatok
1: miatt. Ki hagyja benne a kocsiban a kulcsot?
0: Már ez is nagy kérdés, de az még van egyébként egy kis cifrázás a dologban, mégpedig az, hogy a pizzafutár ezután üvöltözve futva elkezdte a tolvajt kergetni, és végül utolérte a saját autóját, ugyanis egy trolli beállt a saját autója útjába, így hát nem tudott a tolvaj elmenni vele.
1: Szerencsés.
0: Éles szóváltás alakult ki, majd végül a tolvaj elszaladt. És végül a futár rokonai nem sokkal később megtalálták a tolvajt, akit így hamarosan el is fogtak a kiérkező rendőrök.
1: Váó, hát ez egy remek hír. Már sehol nem lehet biztonságban az ember, de azért szerintem érdemes, hogyha kiszállsz az autóból, bezárni az ajtót, illetve kiszedni a kulcsot.
0: Tippek, trükkök Lucától, hogy hogyan legyél egy kicsit életre valóbb, mint egy eukarióta. Tulajdonképpen ennyi az összes.
1: Jó, hogyha mondjuk automata és nem kell kulcs az indításod, akkor el tudom képzelni.
0: Sosem vezettem még automata váltós autót, de nem tudom, szerintem azonban is kell. Kulcs, nem,
1: hát most amivel mentünk, ahhoz se kell.
0: De mi? Mondjuk, hogy zárod be, meg hogy nyitod ki?
1: Hát a kulccsal, de a kulccsal nyitod ki. Tehát, hogyha mondjuk nyitva hagyod, és nem zárod be az ajtót,
0: valaki csak bepattan,
1: akkor csak megnyomod a gombot, és start, és indul.
0: Hát ez döbbenetes. Életemben nem vezettem még elektromos autót, pedig annyiszor lehetett már, de lehetett volna már, sőt, nagyon sokszor volt, hogy kellett is volna már elektromos autót.
1: De inkább azt mondtad, hogy micsoda elektromos, biztos, hogy nem, ez nem lehet jól váltogatni, nem
0: de
1: olyan
0: ez
1: a
0: hangja. Volt. Inkább elmentem másik autóval, még ilyen tök menő ilyen automataváltós autóval kellett volna lemennem vidékre, és helyette inkább kölcsönkértem egy ilyen elképesztően ramaty állapotban lévő 90-es évek közepéről származó furgont, és azzal mentem, mert az sima manuális váltós.
1: Miért? Annyira stressz ez szerintem egyébként egy váltós autóval mondjuk forgalomban közlekedni.
0: Jó, azért, Luca, mert nincsen forgalomban rutinod.
1: De hogyha lenne, akkor is idegesítő lenne, hogy percenként le kell állítani ezt.
0: Észre sem veszed.
1: Mit tudom én még?
0: Át tudok menni úgy a városon autóval, hogy így nem veszem észre, hogy vezettem. Csak így tudod, ilyen...
1: Csak mész.
0: Hát igen, így mészik érzésből, igen, de hogy ugyanúgy figyelsz a lámpára, a sebességhatárt betartod, követési távolság, tehát hogy nincs semmi, csak úgy nem az volt ilyen...
1: Nem úgy az legyen, hogy felébredsz valahol, és úristen, hol vagyok, idáig elvezettem Isztambulba.
0: Röszkénél megfognak éppen, aztán mondják, hogy...
1: Jó, én csak jöttem.
0: Mondják, hogy össze kéne hasonlítaniuk a fejemet az útlevegő képemmel, mert így nem engedhetnek át a határon, ha nincs a számban üveggolyó, mint a képen.
1: Passzoljanak ide pár sört, bemutatom, hogy néz ki.
0: Na jó, szóval, na, de nem is erről akartuk beszélgetni, hanem önmagában erről az egész helyzetről, hogy gondolj bele, hogy ez így vajon feláras pizza rendelés? Tehát, hogy így kikérted a pizzádat, de hogy így járt mellé egy ilyen élőszereplős, ilyen krimi, vagy nem is krimi, mert gyilkosság nem történt, de hogy inkább hát ilyen...
1: Hát én biztos adnék ki attól szegénynek. Meg hát, sajnálnám, hogy szegényet egy pizzát hozott ki, és az autójába került. Nem hát fizettek az... annyit órabérbe neki.
0: Hát egyébként igen. Ennyit nem ért valószínűleg az, nem tudom, tengergyümölcsei 32-es, amit kihozott extra sajtos széllel. Nem tudom, igazából azon gondolkodtam, hogy így, ha mondjuk ez úgy történik, hogy még éppen csak így adná oda a pizzát, de akkor elviszik a kocsiját. Te meg így már tök éhes vagy, így várod, de nem hagyja oda, mert elszalad, ugye, és így megy a kocsár, és így komolyan mondod, tényleg 45 perce várok erre a nyomorult 8 szeletre, amit szeretnék bevinni a szervezetembe, te meg itt nekiállsz izé GTA-zni.
1: Hát... Futni még a pizzával együtt, amit aztán lejt, és te a földön látod a landoló pizzádat, amire 3 órája vársz.
0: Igen, a háttérben sprintel és ordít, és próbálja a saját autóját visszaszerezni.
1: Egyébként én akkor egyszeren... tuti bepanaszolnám egyébként.
0: Egyszer volt régen egy hasonló helyzet. Egyébként, amikor egy futár, egy magyar futár így bajba került, de akkor végül is neki nem lopták el semmiét, csak szimplán beleszaladt egy tüntetésbe, azt te vágod?
1: Nem.
0: RTL híradó szólaltatott meg régen, volt egy ilyen nagy, óriási tüntetés, de már nem tudom, hogy mi netadó tüntetés, vagy valami ilyen jellegű, de nagyon sokan voltak, és így az egész belváros így lehalt, és így mondták, hogy igen, hogy a tüntetésen nagyon sokan vannak, de sokan nem értenek vele egyet, és ott egy ilyen pizzafutár így tiszta idegesen ott állt a pizzával a vonalat, és azt mondta, hogy nem tudom kivinni a sok köcsögnek a retkes pizzát, valami ilyesmit fogalmazott, lehet, hogy még ennél is egy kicsivel kacifántosabban fogalmazott, majd egyébként a szünet alatt kikereshetitek meg, majd mi is kikeressük, lehet, hogy nem pont ilyen szépen fogalmazott, de igen, szóval akkor az ilyen nagy netes sztárrá vált az a pizzafutár, hogy ne, de valahogy így nekik az van, tudod, hogy így bármi történik a világban, nekik azt egy kicsit így felül kell írni. Láttál egy balesetet? Ki kell vinni a pizzát? Láttál egy tömegtüntetés?
1: A pizza az kiszállítva legyen.
0: Igen, elvitték a kocsidat, berobbantották a szabadságidat a Dunába, hát akkor megyünk úszva, vagy egy jachton, de mindenképp oda kell. Tehát az ott valahogy felül ír minden. Neked ott az a fokmérője a munkád sikerességének.
1: Persze, ezt nem szabad megszegni, hát milyen lenned? Még akkor bejelentenék itt az ételrendelők, hogy mi történt a rendelésükkel.
0: Hát így van. Van egyébként még egy érdekes kérdéskör, mégpedig az a mondat a hírben, hogy a futár rokonai nem sokkal később megtalálták a tolvajt, akit így hamarosan elfogtak a kiérkező rendőrök. Na most, ha van ez a szituáció, ott vagyok én, megrendelem a pizzát. Kihozott te, mint pizzafutár, tegyük föl, megérkezel a pizzával. Ekkor a te kocsidat elviszik, te sprintelsz a kocsi után, üvöltözöl, nagy nehezen visszaszerzed az autót, majd elfut az ember, ezután visszajössz, elnézést kérsz, stb. Bejelentjük a rendőrségen. Eközben ezzel párhuzamosan, hogy ismeri föl anyád a pizzafutár kocsit ellopó személy?
1: Tehát azonnal elküldte a személy leírását a pizzafutár menet közben, hogy visszafutott, vagy ahogy beszállt már a lopott autóba, visszatulajdonolta.
0: Lehet tényleg,
1: hogy... Közben azonnal elküldte mindenhova a személy leírását, meg lehet, hogy arra lakik a családja.
0: Lehet, voltál egy üres pizzás doboz, gyorsan kért egy tollat és egy fantomrajzot felvésett annak a hátuljára, vagy ha esetleg az nem volt nála, akkor nem tudom, csípőszószal vagy ketchuppal fölrajzolt rá valamit, hogy nagyjából így néz ki. Igen, nagyjából így néz ki, és már is küldte a rokonainak.
1: Hogy egyébként ezzel, az, is lehet, az is lehet, hogy a rokonainak szolgáltatott valamit itt a csúran cseppen elven, aha, ha esetleg van valami olyan. Nem.
0: Azt hittem.
1: Hanem a pizzafutár, hogyha esetleg véletlenül több pizzát rendeltek, vagy több pizzát vitt el, mint amennyit kellett volna. És a közelben voltak a rokonai.
0: Lehet, hogy már ott voltak a sarkon, mert a pizzafutár éppen azt szerette volna, hogy...
1: Úristen, lehet, hogy ez az egész megrendezett, és csak el akarta vinni a családjának a pizzát.
0: Mi van akkor, hogyha tényleg a tolvaj beépített volt?
1: Igen,
0: ott maradt, mondom, az anyós ülésen a pizza, mert ő kiszállt, és ki akarta venni a túloldal. oldalról, de akkor vitték el az autót, a rokonok elkapták az illetőt, átvették a pizzát, mentek a dolgokra, és aztán onnantól fogva pedig...
1: Szegény, akkor igazából a tolvaj az áldozat, mert őt jól bepaliszták.
0: Annyira büszke vagyok, hogy ebben a műsorban bármikor, bármilyen egyértelmű szörnyű bűnesetet át tudunk formálni, úgyhogy abból áldozati változtatást hozzunk ide. Tök mindegy, itt aztán lopás, rablás vagy garázdaság van, náluk mindig az jön ki a végé, hogy lehet, hogy a tolvaj itt az igazi áldozat. Nem, hát nyilván amúgy ez valószínűleg egy elég nagy rohadékság. Elég kicsi az esély annak, hogy itt valami olyasmi történjen, mint amire most itt jutottunk.
1: Persze, de mi csak szórakozunk.
0: Az is érdekes egyébként, hogyha te ezt látod járókelőként, akkor mit csinálsz? Tehát mondjuk tegyük fel, hogy...
1: Szerintem azt, hogy nyolcadikkel.
0: Ja, hogy a tipikus.
1: Megvonod a vállod, ja?
0: Amúgy igen,
1: múlt héten a crack mama, most nem.
0: Igen. Múlt héten is itt volt az furcsa pipát szívó bácsi, illetve azután pedig néhányan, nem tudom, téglatestekkel próbálták
1: bedobni a... Telexen írták, hogy crack mamának nevezi, aki cracket árusított.
0: Na igen, szóval ilyen dolgok történnek, és akkor nem tudom, közben azt mondod, hogy ja, tipikus.
1: Tipikus, de
0: hogy...
1: ez már nem is...
0: Tehát ha elviszik a kocsidat, semmi. Vagy valamidet, akkor elkezdesz kiabálni, hogy álljanak meg, vagy álljon meg tolvaj. Figyeljenek oda, állítsák meg. De ennek a másik oldalába sose gondolunk bele, hogy te járókelőként megállítasz valakit, azért mert elszalad. Mi van, ha te éppen egy haveroddal hűlsz, és azt látod, hogy tolvaj, én meg leverek egy írdatlanul nagyot egy random arcnak,
1: hát
0: aki amúgy a barátod.
1: Hát ilyen már volt egyébként velem.
0: Hogy leverte vagy nagyot egy barátodnak, vagy mire gondolsz?
1: Nem, hanem olyan, hogy szórakozott velem az egyik barátom, és én elkezdtem ordibálni, hogy nem ismerem, ez egy idegen.
0: De milyen rendes vagy.
1: Hát ez szórakozott velem, és én nem akartam.
0: És valaki meg oda jött volna, és így írdatlan nagyot lekever a haverod.
1: És akkor a haverom mondta, de hogy is ismerjük egymást, mondani neki, én nem ismerlek.
0: De milyen rendes. Na jó, Lucával tovább nem fogok mutatkozni majd valószínűleg, így nem tudom, emberek előtt. Túlságosan parázok attól, hogy mikor fogja elordítani magát, hogy egyébként nem tudom.
1: Hát figyelj, ne csinálj olyat, ami nekem nem tetszik.
0: Legközelebb ne a hosszú ballonkabátomba jöjjek, amikor találkozni megyünk.
1: Például, kimélj meg.
0: Váratlan pillanatokban
1: szanaszét rántok. De a nyolcadik kerületben ez se lenne nagyon kirívó eset.
0: Valószínűleg az lenne, hogy na, úgy a csapatban és néhány további ballonkabátos szatír oda jönne, és egy kézfogással üdvözölne, hogy na, mondanánk akkor a belső házi rendünket.
1: Igen, lehet.
0: Lehet, hogy az autótolvajjal is valójában ez volt a baj, ezért állította meg a trolli, mert nem a megszokott 32 másik autótolvaj volt az, akiről már tudták, hogy ott üzemel egyébként.
1: Igen, lehet, hogy neki tagdíjat kell ezért fizetnie.
0: Mint az ilyen védelmi pénz a 90-es években, különböző szórakozó helyeken. Hát igen, ezt még lehetne folytatni, csak hát a hallgat minket Pintér Sándor, úgyhogy nem akarunk bajba kerülni. Szóval most elmegyünk egy kicsit reklámozni, zenélni, utána pedig innen folytatjuk, mégpedig fej vagy írás rovatunkkal.
2: Rádió Café. Van barátom.

0: Rádió Café. Pasaréten, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka

0: Nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon Álló.
5: Továbbra is a Talpon Állót halljátok, és hát igazából az van, hogy ebben a pillanatban jöttünk rá így, hogy körülbelül másfél órája sötétben ülünk a Lucával itt ebben a stúdióban, hogy amúgy van egy villanykapcsoló, csak nem ebben a stúdióban szoktunk lenni.
6: Egyébként.
5: Nem tűnt fel, hogy sötétben ülünk?
6: Most se tűnt fel egyébként, hogy lemegy a nap ilyenkor már.
5: Ez ilyen lassú, mint ahogy a békát főzik, tudod. Ha egyből forróba dobod, kiugrik, de hogyha lassan melegíted, akkor észre se veszi, hogy megfőd. Ezek voltunk mi a sötétben.
6: Teljes mértékben, vaksötétben is lehettünk volna.
5: Így van. Na meghallgatjuk a szignált, aztán pedig elhozzuk a világosságot.
3: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás.

0: Záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha Luca a virtuális érméjével fejet dob, akkor ő fog majd, Luca egy ilyen peace jellel jelezte nekem a stúdióban, hogy igen, ez ő. Szóval, hogyha fejet dob, akkor ő jön majd egy komoly szándékkal föltett kérdéssel az internet sötét bugyraiból, ha azonban írás dobna, akkor én jövök egy szerelmi problémával, szintén az internet mélyéből, úgyhogy hát ezek közül fogunk most majd itt válogatni, és jó. Aztán meg nem tudom, megnézzük, hogy milyen irányból megyünk többet.
1: Jöhet is az első kérdés, fejet dobtam, úgyhogy egy komoly kérdés következik.
0: Figyelek!
1: Na figyelj! Szülőként elengednétek-e a 15 éves lányotokat Amsterdamba 2 napra egy fesztiválra? Nekem van egy gyors válaszom, nem.
0: Mert te már voltál ráadásul ilyen holland fesztiválom.
1: Nem voltam. Ja, de voltam, most voltam.
0: Na hát ezért mondom, hogy ráadásul tudod, hogy ott milyen.
1: Ja, jó, hát de nem amúgy, nem amiatt, hanem 15 évesen most én külföldre se engedném el egyedül.
0: Külföldre én sem. Fesztiválra, haverokkal szerintem simán.
1: 15 évesen, Szigetre is 16 éves korig őszülői felügyelet kell hozzá, hogy bemehessen, igen.
0: Hát szerintem nem.
1: Úgyhogy de... Ez tényleg? Így van, tényleg. 16 éves kortól lehet már szülői felügyelet nélkül fesztiválozni.
0: Akkor egy évet várni kell. Hát ez tényleg. Ilyen. Következő kérdés.
1: Egyébként inkább én azt csinálnám, hogyha már annyira el szeretne menni a lányom, hogy elmennék vele. Hogyha ez tényleg egy olyan fesztivál, amire ő nagyon szeretne menni, és hogyha ez neki nem tetszik, mert hogy a barátaival szeretném menni, akkor már itt... megvan a problémának a gyökere, hogy miért baj az, hogyha ott van a szülei, egyik szülője, vagy akár kettő is vele együtt.
0: Jó, de most belegondolok, én 15-16 évesen most azért én durva dolgokat is csináltam, mint egy fesztivál, tehát hogy azért ott olyan házi bulikat csapattunk, hogy elképesztő.
1: De azért az nem külföldön, ja, persze, Amsterdamban azért az legálisabb világos, bizonyos dolgok.
0: Az világos, külföldre nem engedném, de ilyen szempontból nem tudom.
1: Nem ismer ott senkit, nem ismeri a helyieket, stb. De azért fesztiválra se feltétlen, mert most 15 évesen még tényleg bármi történhet az emberrel. Nyilván, hogyha egy olyan bizalmi viszonyt épít ezt a gyerekeddel, ami egészséges egyébként, hogy így elmondja ezeket a dolgokat, akkor jobban megbízhatsz benne, de én akkor se érezném azt, hogy 15 évesen mindenféleképpen egy fesztiválon lenne a helye.
0: Okay.
1: Jó, látom, annyira nem tetszett neked ez kifejt.
0: Hát most mit tudok erre mondani? Én tudok lenni a rossz zsarú, aki elmondja, hogy szerintem meg egyébként, és tudom, belegondolunk abban, amikor mi 15 évesen milyen bulikba vettük részt.
1: Én azért
0: szerintem...
1: nem olyan durva, hogy 15 évesen, akkor voltam 9-es.
0: Hát...
1: körülbelül.
0: Én azért emlékszem erre, amikor te 15 éves voltál, és én is, úgyhogy inkább szerintem ezért ugorjunk, jó, mert hogy nem biztos, hogy minden részletben be kell avatnunk a hallgatóinkat.
1: Nem tudom, miről beszélnek.
0: Na jó, szóval, mit dobtál?
1: Írást, úgyhogy te jössz.
0: Írás, oké. Okay. A szerelemben szerencsétlen emberek miért nem fogadják el, hogy minden előre el van rendezve, és hogy pár csak a szerencsés embereknek jár? Ez a véleménye valakinek.
1: Amit szerintem... a szerencsétlen emberek azt gondolják, hogy minden előre el van rendezve.
0: Hogy ez, nem, a kérdező azt kérdezi, hogy miért nem fogadják el a szerencsétlen emberek, akik szerelemben szerencsétlenek, hogy ez egyszerűen azért van így, mert ez előre el van, meg van írva a sorsunk, kb. Én így dekodoltam.
1: Ez egy nagyon pesztimista felfogás, tehát nagyon negatívan gondolkozik a kérdező, nincs elrendezve minden előre. Tehát, hogy vannak nyilván ilyen hitek, ami így az előre rendezettség elvében hisznek, de szerintem ez nem így van, tehát hogy azért te nagyban tudod befolyásolni a jövődet, meg a jelenedet is, hogyha te nem teszel magadért, akkor nem fog csak úgy az öletbe pottyanni semmi.
0: Ezt én is így látom, szóval ez a lehető legtávolabb van szerintem a valóságtól, ez amit most itt prezentáltál ebben a kérdésben, kedves kérdező, mert hogy egyszerűen annak lesz, és lehet, hogy egyébként szerencse kérdése, de hogy annak van szerencse, aki tesz érte. Ez olyan, mint a fociba szokták mondani, a jó kapusnak van szerencséje. Akkor van szerencsét, hogyha beletetted a kellő melót, és hogyha elmentél és megpróbálkoztál, és igyekeztél önmagadon fejleszteni a különböző területeken dolgozni önmagadon azért, hogy aztán az esélyeid növekedjenek, és aztán pedig magabiztosan beleálltál dolgokba, és leszólítottál lányokat,
1: és akkor már pont ez megkérdőjeleződik az, hogy ez szerencse, mert akkor már igazából nem, hiszen te tettél ezért, tehát ez nem szerencse.
0: De most a szerencsét úgy gondolom, hogy most mit tudom, én egyébként van... 10 lány, akinél mondjuk 50-50 az, hogy most éppen milyen paszban van, vagy hogy hogyan szólsz hozzá, és te milyen paszban vagy, és ha mondjuk a 10 lányból te csak kettőt szólítasz meg, akkor nem valószínű, hogy leszel olyan szerencsés, hogy pont valamelyiknél úgy jön, úgy kér lépés, hogy azt mondja, hogy ja, van, oké, rendben legyen. De hogyha 10-ből 10-et megpróbálsz, akkor meg simán lehet, hogy az lesz, hogy egyébként az egyiknél összejön, és lesz egy dobásod. És most nem azt mondom, hogy itt most hatalmas, nem tudom, feleségül fogod venni, vagy bármi ilyesmi is lesz, csak önmagában az, hogy egyetlen esélyed lesz egy párkapcsolatra, hogyha nem tudom, utána vele tölti az estét, majdnem olyan formán, hogy most nem tudom, megfekteted, hanem hogy elsétáltok egy nagyot a Dunaparton.
1: Kell érte egyre.
0: Így van, felsétáltok a függőleges, nem tudom, ilyen hágókon.
1: Bizonyám. Na jó, akkor menjünk tovább.
0: Na dobj egyet.
1: Fej.
0: Akkor ismét egy komoly szándékú kérdés következik.
1: Elképzelhető, hogy egész vaddisznó kolóniák élnek a budapesti metró alagutakban.
0: Erről már beszéltünk. Igen. Egyébként.
1: És volt egy ilyen hírünk.
0: Erre elég kicsi esély van. Már csak azért is, mert a vaddisznó, tehát az, hogy vaddisznó kolónia éljen ott, ahhoz túlságosan felügyelt az egész rendszer.
1: Illetve élelemre azért szükségük van, tehát hogy ott nem hinném, hogy megtalálják azt, ami
0: de
1: számunkra.
0: De
1: miért?
0: Trió pizza? Nem jó, hogy biztonság.
1: Éjszaka, amikor lemegy a nap, és bezárnak az üzlethelyiség.
0: És akkor nem tudom, a Fornetti mellett kidobott XXL sajtkrémmel
1: sem udat. Inim csateknősök mellett a vaddisznók is felveszik a harcot.
0: Ez nem olyan, mint hogy nem tudom, a New Yorki aluljárókban, vagy hol élnek, akkor aligátorok meg. Tehát itt
1: voltak ja, ott meg a tini ninja teknősök élnek, ugye?
0: Amúgy igen.
1: A mutáns teknősök, amiket lehúztál a WC-n, mert azt gondoltad, hogy meghaltak, és akkor valamiért az emberek a WC-n húzzák le az állataikat, a kis kedvencéket, furcsa nekem már így európai szemmel ez az érdekes megoldás.
0: Így van.
1: Nem, lehet, hogy eltemetnék.
0: Lehet, hogy valaki kis vaddisznókat húzott le a WC-n, és ennek köszönhetően történt.
1: És ilyen mutáns vaddisznók.
0: Igen, és valószínűleg ilyen vérvaddisznók tényleg, hogy így onnan lehet fel is, és akkor itt van a válasz, hogy azért nem élhetnek a budapesti alagútba, mert ezeknek neonzölden világítana a szeme valószínűleg, és akkor így észrevennéd. Szóval kicsi az esély ennek szerintem.
1: Valószínűleg.
0: Sok olyan egyéb állat van, ami él a budapesti metró alagutakban és a metró állomásokon, és szerintem nagyobb problémát okoznak, mint egyébként egy általad feltételezett vaddisznó populáció.
1: Hát bizony. Na,
0: dobj egyet, Luca.
1: Írás a következő.
0: A férfiakkal milyen témákról lehet beszélgetni?
1: Semmilyen.
0: Na, oké, jöhet a következő. A férfiak nem, sajnos hajik egyszerűsége.
1: Sör,
0: foci, ez az, szex.
1: Sportnak.
0: Én így ezeket nem, mondanám.
1: Miért nem specifikus, hogy mivel lehet a férfiakkal beszélgetni? Nem egy ilyen teljesen külön állatfaj.
0: Hát azért van bizonyos helyzetekben olyan érzésem is, hogy képviselünk azért egy egészen más típusú.
1: Igen, de
0: hogy
1: alapvetőleg, hogyha nem vagytok semminek a befolyása alatt.
0: Szerintem akkor... nézd meg a Fonyi nevű influencernek a videóit ebben a témában, egy átlagos fiú csörözés témájában, és akkor ott kiderül, hogy mikről beszélgetnek a férfiak valójában. Az, hogy Szoboszlai egyébként hamis 9-esként mennyire lehetne.
1: Most nem tudom, hogy hogyan kérdezi a kérdés, hogy ő mint nő szeretne beszélgetni egy nagyon, nagyon különleges férfi példánnyal, vagy mint férfi be akar illeszkedni, és barátokat
0: és
1: akar szerezni.
0: És ő még sosem látott férfi.
1: Sosem beszélgetett férfiakkal.
0: De még senkivel nem beszélgetett, ő szerintem ilyen újkori Maugli, tehát valószínűleg ő nem tudom, eddig csak a vaddisznó populációkkal beszélgetett a Margit-szigeten, meg a nem tudom, Börzsönybe, és most megpróbál az emberek közébe illeszkedni. Nem, nyilván egy nő szerintem, aki szeretne egy randin, egy olyan beszélgetést megejteni egy férfival, amire azt lehet mondani, hogy igen, rendben, ez...
1: De azt gondolod, hogy már megint ilyen hátsó szándéka van, hogy valami olyan dologról szeretne beszélni, egy olyan témát felhozni, ami kicsit így imponáló a férfinak.
0: Nem, én azt gondolom, hogy egy randin akarja az, hogy ne legyen unalmas a férfi számára, és fél attól, hogy nem tud olyan témát behozni a csajszi, amitől majd a férfi ne unná rommá
1: magát. De ezért mondom, hogy most én simán beszélgetnék egy férfival is, akár egy randi partneremmel is arról, amit barátnőimmel beszélgetek.
0: Mint például, hogy hogyan változtatta meg Szoboszlai játékát Flori bírcérkezéssel. Én például ezt mondom, hogyha ezt behozod egy srácnak, az mindenképp tud pozitív lenni.
1: Kivéve, hogyha nem szereti a focit.
0: Hát, ez nem férfi ez a dálás. Nem, egyébként most tényleg, hogyha elengedjük ezeket a férfi sztereotípiákat, akkor egyébként tényleg az van, hogy tök mindegy, hogy kivel beszélgetsz, vagy hogy milyen érdeklődésű emberrel, az a lényeg, hogy érdeklődjél, és így hagyd, hogy kicsit meséljen igen. arról, ami neki fontos.
1: Az a lényeg, és nyilván ilyenkor várhatod az ő reakcióit, hogy visszakérdezel, mert ez is nagyon fontos, hogy nem csak az a lényeg, hogy egy randi szituációba te kérdezd.
0: Ez nem egy interjú, ez fontos.
1: Hanem beszélgessetek mindenféléről, fűsz hozzá.
0: Látod magad 5 év múlva. Hogyan tudnál hozzátenni a mi kis működésünkhöz?
1: De ez nem egy állásinterjú.
0: Melyik a legrosszabb tulajdonságod? Mit gondolsz?
1: És melyik a legjobb?
0: Miért hagytad ott az előző párkapcsolatomat? Tök jól lehetne állásinterjút csinálni egy randiból egyébként.
1: Bizonyám.
0: Ja, na igen, a végleges tanács tehát ez, hogy mindenképp próbáld meg kiszedni belőle, hogy mi az, ami őt érdekli, és arról beszéltetni. És kibekkelni addig a dolgot, amíg meg nem kérdez valami arról, ami téged érdekel. És ha ez nem történik meg, akkor nem feltétlenül passzol a dolog.
1: Na, mennyi időnk van még? Még dobtam egyet.
0: Dobjál, van még egy pár kérdésre időnk.
1: Akkor írás.
0: Akkor írás? Szerintem egyébként is írás lett volna. Mennyi nő van olyan párkapcsolatban szerintetek, hogy a pasi csak szex miatt van vele? Tehát arányaiban hány olyan párkapcsolat lehet, ahol a pasi kizárólag a testiség miatt van benne ebben a dologban? Hogy látod barátnőidnél? És kérlek név szerint. És aztán mondom, hogy én hogy látom a srácoknál. Szintén név szerint. És aztán megnézzük, hogy melyik barátaim vannak együtt barátnőiddel.
1: Biztos, hogy vannak ilyen kapcsolatok.
0: Szerintem, ja, nagyon nagy igazság az, szerintem, amit igaz nagyon lesarkítva, de ezt is szokták mondani, hogy ha nagyon-nagyon lecsupaszítjuk, akkor az általános férfi működés az az, hogy belemegy a lelkiségbe a testiség érdekében, míg a nő meg belemegy a testiségbe a lelkiség érdekében. Ez a nagyon lecsupaszított, és nyilván kell itt mondani, hogy már pedig nem, mert nem is így működik mindenki, nyilván nem így működik mindenki, de most a sztereotípiákról beszélgetünk, akkor alapvetően ezek a sztereotípiák. Uh-huh. És ezért aztán ez a fajta sztereotíp, hogy egy csávó csak és kizárólag a szex miatt van benne egy kapcsolatban, azt gondolom, hogy megállhatja a helyét, de nagyon ritkán, mert azt hiszem, hogy ha már párkapcsolatba belemegy valaki, az már azért egy olyan súlyosabb.
1: Igen, nem muszáj ehhez párkapcsolat igazából mai világban, tehát hogy nem hinném, hogy ez így kötelező elem lenne, sőt azt se gondolnám, hogy a női partnerek is csak erre vágynak, hogy akkor párkapcsolatban legyenek valakivel. Hát nem
0: ez inkább egy ilyen kihasználás helyzet szerintem, hogyha az van, hogy a lánynak nagyon párkapcsolat kell ahhoz, hogy lefeküdjön a fiúval, a fiú pedig azt mondja, hogy ó, már pedig ő ezt nagyon akar, és akkor csak ezért összejön vele. Ez kicsit ilyen kihasználás helyzet. Szerintem sokkal, igen, ahogy Luca is mondja, sokkal egyszerűbben meg lehet oldani ezt a dolgot. Tehát az lehet ezt deklarálni az elején, hogy figyú, egyébként engem ugye ez érdekel, és hogyha ő is úgy abban van, hogy ő most csak így ennyi, lazán kezelni ezt az ügyet, akkor meg tökre tud működni. Szerintem az viszonylag ritka, hogy párkapcsolatban csak ezért vannak benne férfiak.
1: Igen, mert manapságban nem szükséges. Azt tudom elképzelni, hogy úgy vannak benne párkapcsolatban, hogy amellett van egy házasságuk, és akkor van egy...
0: Ja, hogy ilyen poliamor téma,
1: igen,
0: vagy mire gondolsz?
1: Igen, arra gondolok.
0: Hát meg a másik szerintem sokkal inkább, tehát várj, mégiscsak lehet, hogy van több ilyen, és most az jutott eszembe, hogy én most azt a feloldalát nézem, hogy belement azért, hogy sokat lehessen az ágyba, és belement ezért egy párkapcsolatba. De nem csak ez az út van, hanem az, hogy elindult egy jó párkapcsolatként, ahol mondjuk egyébként a testiség kifejezetten jól működik,
1: abszolút,
0: viszont most már lelkileg teljesen eltávolodtak. De ő még úgy van vele, hogy hát azért ilyet találni, aha, még egyet azért agymázni kéne hozzá.
1: És van, azért hát nem tudunk számot mondani, de azért van ilyen a világon.
0: Jó, én ismerek 2, tehát számoljuk össze, szorozzuk föl, hogy arányaiban akkor a magyar népességhez képest mi lehet a valószínűleg a helyzet.
1: Na
0: dobj egyet, van még időnk egy 2-3 kérdésre. Mondjuk 3 azért talán már nincs. Fej, te jössz.
1: Lefejeltem az ablakot, lett egy körülbelül 1 cm-esebb az homlokomon. Járt-e még valaki így?
0: De annyira érdekel, hogy ez miért érdekli vajon a kérdezőt? Járt-e már valaki? Attól így jobb lesz? Vagy, mert hogyha még tanácsot kér, azt mondom, persze.
1: Hát még ideérte aztán kisebb betűkkel. Mivel kezeljen, mennyi idő alatt gyógyul be és tűnik el?
0: Na várjál, az fontos, hogy az 1 cm az így hossza, szélessége vagy mélysége a dolognak?
1: Hát azt nem tudjuk minden irányból. Azért az mély meg nagynak számít, hogyha minden irányból.
0: De tudod, ha egy ilyen 1 centis felületi valami, akkor érted az van, hogy jó, hát egy kis sex appeal pluszba
1: hát következik. Hát jó, de hogyha 1 cm mély, szép. Hát az...
0: Hát 1 cm mély, az egész
1: fejem... Nagyon mély.
0: Az egész fejem nagyjából 20 cm.
1: Hát az már koponyáját is.
0: Az arányaiban a fejem vastagságának az 5%-a elejétől a hátuljáig. Most, hát az nagyon mély.
1: És milyen ablakom?
0: Na jó, ha velem történne ilyen, valószínűleg férfiúi hiúságból nem mennék el orvoshoz. Úgyhogy én ezt tudom javasolni. És fontos, hogy hagyd, hogy elfertőződjön. És
1: tudod, mit csinálnék először? Megkérdezném úgy GPT-t, és most nem akarok senkinek.
0: Hogyan adjuk borzasztó tanácsokat? Jó, én hagynám, hogy elfertőződjön.
1: Benne van a vexilánk a homlokomban. GPT-nek küldök, vagy az AI-ja, tudod, ilyen videóhívásban. Ez most mi?
0: Szerintem most menj el valami budapesti szórakozóhelyre, mert viccesen csillanna meg a lézerfény a homlokodban lévő üvegszilánkon, és a parti fotókon te lennél a legmenőbb. Ez egy nagy sztori lenne. Azt
1: mondjak mondom. Még ilyen jó ötletek?
0: Hempereg meg a homokba, hát van benne, hogy így áll egy jégert, abban van 57 féle gyógynövény, valamelyik csak jó rá. Tehát, hogy ezeket. Na, komolyra fordítva a szót, szerintem, hogyha ez tényleg nem csak egy olyan felületi sérülés, amiről, amit most így elképzelünk, hogy nem tudom, hogy horzsolás, hanem tényleg van egy mélysége, vagy egy kicsit szétnyílt a bőr, vagy ilyesmi, akkor érdemes egyébként elmenni vele. Én semmiképp sem javaslom azt, amit 50-es éveiben, 60-as éveiben járó férfiak egyébként gyakortat csinálnak, és ezt nem csak azért mondom, mert édesapámtól láttam már ilyet néhány alkalommal, különböző házi praktikákkal összehúzza a sebet, de ezt már másoknál is láttam.
1: Mivel lehet alkohollal?
0: Hát adott esetben vagy azzal, vagy ilyen team show-val, amivel a borotválkozás után szokták ugye az arcon lévő pici sebeket összehúzni. Szóval vannak erre különböző alternatív megoldások, de ezt nem feltétlenül javasolnám. És ezt egyébként láttam, ne, és én azt hittem, hogy ezt csak egy faterom csinálta régebben, de nem. Tehát, hogy én ezt így többeknél hallottam azóta, hogy csinálják. Javaslom, hogy...
1: Nekem a parfümöt ajánlották az ilyen...
0: Parfümöt?
1: Igen.
0: Hát ez borzasztóan hangzik. Hát ez szuper.
1: Fúj, a sebb, vérző sebbe parfüm.
0: Ilyeneket nem mondjunk már, mert valaki csak most kapcsolat ide, és azt fogja hinni, hogy ezt komolyan gondoljuk.
1: Nem gondoljuk komolyan, most arról beszélünk, hogy hogyan ne cselekedjetek.
0: Jó, menj el orvoshoz, ezt tudom javasolni.
1: Igen, szerintem is.
0: Ne legyél teljesen idióta.
1: Na, egy utolsó.
0: Jó, egy utolsó gyors kérdés, gyerünk, Lucia.
1: Írás.
0: Oké. De az a baj, csak olyanok van, amiket nagyon-nagyon hosszú megválaszolni.
1: Nem.
0: Hol ismerkednek manapság a 25-30 évesek?
1: Egy szavas válasz lehetőség, most játsszuk azt elsőnek, jó?
0: 25-30 év. Mondok valami nagyon csúnyát, de...
1: Hol ismerkednek? Szórakozóhely.
0: Nem tudok erre egy szóba válaszolni, mert akkor az a válaszom, hogy sehol, mert nem ismerkedni kell
1: ja,
0: járni.
1: Ja, bocs, Instagram.
0: Nem ismerkedni kell járni, hanem jól érezni magad helyeken, ahol vannak más emberek, és kapcsolódni mindenkivel. Mert hogyha úgy mész oda, hogy hey, most állok valami nőt, hogyha így mész bele egy estébe, az érződni fog rajtad.
1: Igen,
0: és valószínűleg senki nem fog értékelni, hogy ott csaholsz a térdén.
1: Meg sőt, szerintem pont olvastam egy olyan kérdést, ahol így megkérdezték, hogy ti lányok, szeretitek, hogyha egyáltalán szórakozó helyen felszednek titeket? És mindenki oda kommentálta, hogy nem, rohadtul utáljuk, mert senki nem ezért megy oda, hanem jól érezni magát a barátaival.
0: Valószínűleg nem ugyanazok az emberek kommenteltek itt, mint akikkel a legutóbbi 10 alkalommal az instantba találkoztam. Tehát, hogy azért ott látok sikereket, itt véletlenül
1: összejött. Jó, de az instantban ilyen erasmusosok járnak, ilyen külföldi hallgatók.
0: És én, pont ezért. De fejleszem kicsit az angol nyelvtudásom.
1: Csak azt.
0: Nem, az egyéb nyelvtudásomat. Nem. Szóval ja, szerintem az nagyon fontos, hogy ne ismerkedni induljál, hanem jól érezni magad programra, akárhova, és közben, ha úgy alakul, akkor pedig kapva kapni az alkalmon, de érződik rajta 10 méterről, hogyha úgy mész oda valakihez, hogy most én őt befűzem.
1: Igen, meg hogyha így már ezt kérdezni kell, mert számomra az is furcsa dolog, hogy meg kell kérdezni, hogy hol lehet felszedni lányokat.
0: Így van. Tehát a válaszunk sehol, de egyébként Instagram és instant.
1: Az íbetűs dolgok.
0: Így van, így van. Úgyhogy ide menjetek ezerre. Köszönöm, hogy itt voltatok ma. Ez volt már a talponálló. Találkozunk legközelebb, azaz jövő hétfőn. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. És van-e bármi, amit kell megmondani? Insta, talponálló rádió, Spotify.
1: Kövessetek minket.
0: Így van.
1: Hallgassatok minket Spotify-on.
0: És Gulyás Lucát az Instagramból. Ezt tudom még javasolni. Szereti, hogyha írnak neki.
1: Most már én leszek az új Zoli.
0: Igen, most, hogy Zoli elment, most már téged kell bullyingolni. Na jól van, köszönjük voltatok, hello, hello!

0: Sziasztok, Zita vagyok a Mayberry & Sons Scrollsból, és ez pedig itt a Rádió Café.
1: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Pszichedelikus Rock Fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
8: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
7: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális bűntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturali a Rádió Cafén Pár Julcsival és Mezei Dániellel.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy olyan témával rukkolunk most elő, amivel nem foglalkoztunk. Még 2 éve csináljuk lassan a Kulturalit, Julcsi, és szerintem középkori régészeti múzeum még nem került terítékre nálunk.
1: Pálos kolostorokról már beszélgettünk.
2: Tényleg, arról volt szó.
1: Így van, szintén
2: régészeti. Most olyan téma jön, ami a Pirisben található, sőt, egész pontos akarok lenni, ez lehet, hogy a Visegrádi hegység, és közel van a páros kolostorokhoz.
1: Így van, mert hogy vendégünk ma Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, a régészművészet történész. Üdvözöljük itt a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok, maradjunk is ennél a felvezetésnél, hogy ugye egyrészt Visegrádi hegység, ez már csak az alapkőzet sem miatt sem mellékes, másrészt, hogy pálosok, középkor, pálosok, Visegrádi Múzeumon bármilyen kapcsolat?
3: Hát hogy ne lenne, Visegrádon is volt pálos kolostor. Igaz, hogy ez egy elég kalandos sorsú pálos kolostor, mert hogy még a 11. században alapították, amikor pálosok még sehol nem voltak, de akkor még görög monostor volt, görög szerzeteseknek első András király hozta létre a Visegrádi Szent András monostort. Aztán később a 13. században a bencések vették át, nem sokkal később még egy királyt is temettek ide, ugye második Károlyt, akit Kis Károlyként szoktak emlegetni, bár azért ő egy elég jelentékeny személy volt, hanem is annyira a magyar történelemben, inkább a nápolyiban, és hát végül a történetének az utolsó szakaszában a pálosoké lett a 15. század végén, ugye Bakócz Tamás koronaűr, ugye érseknek a jóvoltából megkapták a pálosok, és hát már a török korig ők vezették ezt a kolostort. Ezt a kolostort is legutóbb éppen én ástam ki, a templomát, sőt a kolostor épületét is, úgyhogy jótól kérdezik.
1: Akkor jó helyen kutakodtunk. De a pálosokon túl azért mondhatjuk azt, hogy Visegrád egy kincses bánya. Történész, régész, művészet történész és bármilyen kultúrával foglalkozó ember számára, igaz?
3: Hát abszolút, hiszen ez egy középkori város, méghozzá nem is akármilyen város, ez egy rezidencia város. Hogyha már itt szó is esett a 700 évről, ugye 700 évvel ezelőtt itt Visegrádon született Nagy Lajos király, és hát azért született itt, mert hogy első Károly akkor már 4 éve Visegrádon tartotta a székhelyét, és ez a király székhely közel 100 évig Zsigmond király uralkodása, ugye a közepéig Visegrádon is maradt. Na most ahhoz képest, hogy ez egy középkori kvázi főváros, majd viszonylag kis település van rajta, így azok a középkori emlékek, amelyek ugyan ugye a török időkben elpusztultak, föld alá kerültek, de ezek máig ott vannak a föld alatt, ezeket nem nagyon bolygatta senki, kivéve a régészeket természetesen, ugye mi lelkesen bolygatjuk őket, és hát szép lassan abba az utóbbi 100 évben, ami alatt itt a múzeum meg elődei működtek, ma már elég sok mindent ismerünk ebből a középkori, hát ha nem is metropoliszból, de városból, de persze elsősorban magát a királyi rezidenciát ismerjük, ugye a várrendszert, amit ugye mindenki ismer, ugye a visegrádi várat, a fellegvárat, de hát ez egy hatalmas együttes volt, ugye nem csak a hegy tetején álló várból állt, hanem egészen a Dunapartig lefutott, és hát itt ennek a várnak a védelmébe épült Nagy Lajos király korában egy gyönyörű király palota, ami a korabeli Európa legnagyobb királyi rezidenciái közé tartozott.
2: Hogyha minden pénz rendelkezésre állna, és minden mindegy lenne, nem szakmailag értelemszerűen, hanem a kivitelezést tekintve, akkor mennyi mindent lehetne föltárni Visegrádon? Tehát hol lehet ennek a határa?
3: Hát ezt a királyi központot, ezt teljes egészében, mert hogy szerencsés módon erre nem települt rá a későbbi falu. Lényegében 1-2 ház volt csak rajta, ezeket már az ásatások során le is bontották. Ugye magát a várost már nehezebb volna kutatni, hiszen azon ma is lakott házak állnak, de vannak például templomok, ugye 2 nagy templom is, az egyik az teljesen beépítetlen helyen van, ugye ott is már volt szerencsém ásni, ami teljesen feltárható volna, de például olyan érdekes dolgok is előkerültek, mint egy üveg készítő műhely, ami Mátyás király korában működött, és a falai részben ma is állnak, magánterületen van, de akár helyreállítható is lenne. Sőt, a városnak a piac tere is tulajdonképpen szabadon van, rajta az egykori városházával, számos műhelyjel. Ugye Visegrádnak ez egy sajátossága volt a középkorban, hogy mivel ott volt a király, ott volt a királyi udvar, nagyon sok mesterember települt oda, akik ugye az ő igényeiket látták el, ötvösök, üvegkészítők, kovácsok, csontfaragó mesterek, és ezeknek mind-mind megmaradtak az épületeik, műhelyeik, hulladékaik. Ugye szokták mondani, hogy a régész az mindig a szemétben turkál, és ez így is van, és hát ebből kerülnek elő a legjobb leleteink.
1: Mi alapján dől el, hogy mik sorolódnak elő előre egy feltárás során? Tehát ebből a rengeteg mindenből, ami még feltáratlanul ott van a föld felszín alatt, vagy akár ráépült egy következő kulturális réteg, mi alapján történik ez a szelekció?
3: Hát alapvetően kétfajta ásatást szoktunk végezni, meg hát mindig a régészetben ez a kétfajta ásatás van. Egyik azt úgy hívjuk, hogy leletmentés. Tehát, hogyha valahol valamilyen építkezés, földmunka történik, akkor ha tudjuk, hogy ott régészeti lelőjel, akkor kimegyünk, figyelünk, ha van valami, akkor feltárjuk. Ugye alapvetően a város területén így folynak az ásatások, de vannak olyan nagy jelentőségű lelőhelyek, mint például itt a királyi központnak a területe, vagy az emlegetett kolostorok, amiről tudjuk, hogy ennek történetileg is nagyon nagy jelentősége van, és ezeket úgynevezett tervásatásokkal lássuk ki, tehát próbálunk valahogy pénzt szerezni rá, hogy meg tudjuk csinálni, és hogyha igen, akkor ez általában hosszú évtizedekig tartó ásatások, amik itt folynak. Hát a királyi palota ásatás az konkrétan mondom közel 100 éves, hiszen 1934-ben kezdték el az elődeink, és mi azóta is folytatjuk, és hát még messze van a vége.
2: Ugye ezt jól tudom, hogy önökhöz nem a Fellegvár tartozik, hanem a palota, illetve a Salamontorony, tehát a Renti, a Dunájhoz közelebb eső része ennek a épületegyüttesnek vagy területnek.
3: Igen, így van. Ez tulajdonképpen már a középkorban ketté vált ez az együttes. Ez egész pontosan Mátyás király korában történt, amikor a Fellegvárat, mivel hogy ott őrizték a Szent Koronát és a korona ékszereket, ezért úgy döntöttek, hogy azt külön kell őrizni. Mátyás halál, tehát ugye ez a visegrádi Fellegvár lett az őrzőhelyük, ami egyébként valószínűleg már korábban is ott volt. Mátyás halála után az országgyűlés úgy határozott, hogy ez nem a királyra van bízva, hanem az országgyűlés választ két koronaőrt, és ezek a koronaőrök kezére kell adni. És ez így is lett, és azóta más utat járt be a Fellegvár története, mint az Alsóvár, illetve a palota története, ami ugye még ekkora középkorban is, késő középkorban is királyi kézben maradt.
2: Most nem teljesen kronológiai sorrendben haladok, lehet, hogy előbb kellett volna kérdeznem, de arra kíváncsi lennék, egyébként én magam is ott a Pirisben lakom, és volt egy olyan történet néhány éve a falunkban, hogy egy itatóról kiderült, amit egyébként tyúkok használtak, kiderült, hogy ez egy római kori kőfaragott itató, mert hogy volt egy római villa azon a területen, és annak még megvolt az itatója, egy ekkora gyönyörű mészkő, lehet, hogy andezit, mindegy, faragvány. Arra lennék kíváncsi, hogy egyébként a régészeti előélete, illetve az előélete a területnek, az milyen ott volt? Római helyőrség volt? Volt bármi azon a területen korábban? Mit lehet erről tudni?
3: Természetesen, hát egészen a részkorig megy vissza a területnek a régészeti története, a régészeti leletek, a legkorábbi leletek azok a részkorból valóak, bronzkorban is lakott volt, a vaskorban is, de valóban a római korral kezdődik igazán a fontos történelme Visegrádnak, olyannyira egyébként, hogy átvittem, de maga a Visegrád helynév is tulajdonképpen a római eredet miatt van, ugye ez nem egy latin szó, nem egy római név, ugye ez egy szláv helynév, ami ugye annyit jelenti, a magasabb vár. Viszont hát bármennyire magas most a Fellegvár, ez megtévesztő, nem a Fellegvárra utal ez a név, hanem ez egy római erődre utal, ami ugyan jóval alacsonyabban volt, mint a Fellegvár, de azért elég magasan állt a Duna partján. Van egy domb Visegrád határában, amit most úgy hívnak, hogy Sibrik domb, és ezen állt egy Nagy Konstantinus császár által épített erőd, és ez az erőd, ugye ez itt a Dunai Limesznek a birodalom határ őrizetének volt egy nagyon fontos pontja, de azért volt fontos egyébként, és Visegrád mindig azért volt fontos, mert ő ott a Szentendrei sziget csúcsánál van, és itt lehetett könnyen átkelni a Duna túlsó partjára, a Dunakanyar térségében. Tehát ezt az erődöt ugyan a rómaiak elhagyják majd az 5. században, ahogy egész Pannóniát elhagyják, viszont viszont még a jóval a magyar honfoglalás előtt az avarkor vége felé újra betelepülnek oda különböző törzsek, akik valószínűleg egyébként szlávok lehettek. És mivel akkor már nem volt ismert számukra ennek a római erődnek a neve, egyébként úgy hívták, hogy Ponenavata, ezért ők a saját nyelvükön nevezték el ennek a magasabb várnak. Ugye így keletkezett a Visegrád helynév, és amikor a magyar honfoglalás után ugye a magyarok is birtokba veszik ezt a területet, ugye ez a szláv lakosság ez ott maradt, és tőlük átvették ugye a magyarok is a Visegrád helynevet. Ugye a magyar államalapítás idején ez egy ispánsági központ, egy megye központ, tehát a mai Pest megyének tulajdonképpen ez volt az elődje eredetileg, ott volt Visegrádon a központ, ebbe a római erődből kialakított várban lakott az ispán, csak a változatosság kedvéért ennek az ő sírját is, az első ispán sírját is én ástam ki éppen a vár közepén, és azóta is egy kolléganőm folytatja ezt az ásatást, és hát nagyon izgalmas leletek derülnek ki, hiszen egy olyan települést, tulajdonképpen egy várost, egy korai várost tárunk fel, ami a római kortól egészen a tatárjárás idejéig élt. Tehát ezt az erődöt, ezt a várat tulajdonképpen a tatárjárás idején hagyják csak el, és ugye a tatárjárás után épül meg az a várrendszer, ami ugye ma is ott magasodik a visegrádi várhegyen.
1: Azért bennem így hallgatva ezt a sok évszázados, sőt évezredes történet folyamot, azért megkérdőjeleződik az, hogy történhet az meg, hogy egy ekkora jelentőségű és tényleg így európai szinten jelentőséggel bíró központ, az hogyan tud most nem ennyire jelentős, mert nem akarom jelentéktelennek mondani Visegrádot a magyar turisztikai térképen vagy kulturális térképen, de hogy meg sem közelíti azt a minőséget, amit egyébként a történelemben viszont betöltött Visegrád.
2: Én itt most vitatkoznék veled, mert nekem pont van egy olyan kérdésem, de majd meghallgatjuk a vendégünket, Buzás Gergelyt, aki, ha jól tudom, 87 óta itt dolgozik ezen a területen. Én pont vitatkoznék veled, én sokat járok át Visegrádra, nagyon komoly idegenforgalma van, szállodák, gyógyfürdők, ugye Nagymaros az ellentétes oldalon gyönyörű fekvésű település vonatta jó éttermekkel. Melyik megközelítés az igaz, Júlcsié vagy az enyém?
3: Hát idegenforgalmi szempontból Visegrád valóban egy kiemelkedő hely. Hát ilyen 500 ezer és 1 millió között van egy évben az odalátogatóknak a száma. Ugye ez nyilván változik sok mindentől is, de 500 ezer alá nem nagyon megy. Tehát, és azért ez egy nagyon jó hely. Ugye ezt mi, mint múzeum is érezzük, hogy azért nálunk, ugye mi csak egy látványosság vagyunk a sok visegrádi közül, de hát nálunk is 100 000 fölött van az évi látogatószám, és azért az egy múzeum, egy vidéki múzeum számára gyakorlatilag, hát tényleg, hát nem mondom, hogy egyedülálló, de az a legnagyobb látogatottságúak között van. Abból a szempontból viszont igaz, hogy Visegrád egy jelentéktelen hely, hogy az ország egyik legkisebb városa. Ja. Tehát város, de egyértelműen a történelmi múltja miatt város, és nem amiatt, ami most az a település. És igazából bármennyire jelentős a történelmi múltja, valójában soha nem volt nagy város. Tehát középkorban sem volt ennél nagyobb, mint most.
2: Amik a földrajzi adottságok is olyanok, hogy nehéz lenne.
3: Pontosan, tehát egy keskeny kis parti sávra épül, nincsenek nagyon termőföldek a közelbe. Lényegében a középkorban is, amikor ez valóban város volt, akkor a királyi udvar tartotta el az ott élő kereskedőket, iparosokat. Ez ugye úgy hívjuk szaknyelven, hogy rezidencia város. Tehát ezek nem valódi városok, nem olyan, mint Buda, vagy Esztergom, vagy Székesfehérvár, ahol egy nagyon komoly gazdasági ereje volt a településnek, itt nem. Itt főleg ez a fő város, vagy hát azért nem is szeretem a főváros kifejezést használni, mert abban minden benne van, kifejezetten a királyi udvar városa volt. És az inkább érdekes kérdés, hogy miért lett a királyi udvarnak a városa? Miért nem egy nagyvárosban költözött be a királyi udvar? Hát ezen nagyon sok történész törte a fejét, és azt, ebben valószínűleg több oka volt. Ugye ez első Károly, vagy Károly Róbert, ahogy többen ismerik, ugye ő volt az, aki kiválasztotta Visegrádot, és ide költözött. neki több szempontja volt. Ugye ő egy több évtizedes, nagyon kemény harc során törte le azokat az oligarchákat, akik a királyi hatalmat gyengítették, az országot szétszaggatták. Tehát magyarán, amikor ő végre az 1320-as évekre sikerült megszerezni az ország fölött az uralmat, rengeteg ellenséget szerzett magának. Tehát neki jobb volt egy olyan rezidenciát választani, ahol biztonságban van. Megjegyzem, itt sem volt teljesen biztonságban, ugye néhány évvel később, 1330-ban ugye a híret Zács Felicien merénylet az éppen Visegrádon történt, ugye óvatlan volt a király, nem a várban tartózkodott, hanem a városi házában, és hát ott bizony majdnem az egész családját kiirtotta ez a lázadó nemes. De mégiscsak elméletileg biztonságosabb hely volt, mert hogy itt volt ez a hatalmas vár. De mint mondtam, a tatárjárás után fölépült egy óriási vár, ami ebben az időben az ország legnagyobb vára volt, és a legerősebb vára volt. És ennek ugye az volt az oka, hogy a Duna szorost zárja le a visegrádi vár, és ugye ezt IV. Béla nagyon szépen meg is fogalmazta, hogy ugye ha egy újabb tatár támadás éri majd Magyarországot, akkor a Duna az ellenállás vize, azt kell megerősíteni, ott lehet útját állni egy keletről jövő támadásnak, és hát éppen Visegrád, megjegyzem, Budát is azért ő építi ki az erődváros, de hogy Visegrád volt ebben a legfontosabb szerep. Tehát volt egy nagy vár. Volt egy óriási erdő Visegrád körül. Visegrád ugye egy nagy erdőség közepén van, ma is egyébként, de ez a középkorban még inkább így volt. Ugye a Pilisi erdő, ami ugye a Visegrádi hegységet, sőt a Börzsönyt is magába foglalta, ez a legnagyobb királyi erdő közé tartozott, és hát ugye a királyoknak a legfontosabb időtöltés a háborúskodás mellett az a vadászat. Tehát ugye a vadász területek azok mindig nagyon fontosak voltak a királyok számára.
2: És ugye ez az erdő, ez Budai várig tartott, tehát a Bánkvánból tudjuk, hogy ott ugye innentől Visegrádig erdő volt,
3: így van,
2: Esztergomi.
3: Így van, így van. És ugyanakkor, bár az erdő közepén feküdt, ugye ott volt a Duna, tehát mégis könnyen meg lehetett közelíteni. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt. Meg volt még egy érdekes szempont, hogy ugye a korábbi fővárosai az országnak, ugye Székesfehérvár, Esztergom, Óbuda, ezek az Árpádoknak voltak a székhelyei. Csak hogy ugye az Árpád korban az volt a szokás, hogy egy uralkodó, ugye hogyha meghalt, akkor, vagy az a számított, hogyha meghal, akkor egy olyan helyre temetkezhessen, ahol van egy egyházi testület, egy apátság, egy prépostság, ahol majd az ő lelki üdvéért az idők végezetéig fognak imádkozni a sírja fölött. Magyarán ezek az uralkodók mindig alapítottak valamilyen nagy, gazdag, erős egyházi testületet, hogy az minél tovább ugye életképes legyen, és minél tovább az ő lelki üdvéért imádkozhasson. Ennek az lett a következő, hogy a 14. századra egész Óbuda az óbudai préposté volt, fél Székesfehérvár a székesfehérvári préposté volt, és hát majdnem egész Esztergom, mondjuk ott is inkább a fele, az esztergomi érseké volt. Tehát a királynak konkrétan, hogyha Óbudán akart lakni, ugye Károly elődjeinek Óbuda volt egyébként a székhelye, akkor ezek az utolsó árpádházi királyok, ezek bérleti díjat fizettek a saját váruk után, hogy ott lakhassanak, mert hogy egyébként a telek, amire a várat felépítették, az a óbudai préposté volt. Tehát, hogyha Visegrádon viszont ilyen egyházintézmény nem volt, ugye az említett Szent András monostor volt az egyetlen, ami azért nem volt egy túl nagy és túl erős intézmény, úgyhogy Károly gyakorlatilag zöldmezős beruházással tudott egy fővárost építeni magának.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Kulturalit hallgatják, nem hiszem, hogy különösebben el kell mondani, hogy régészetről, történelemről beszélgetünk. Buzás Gergely, régész, művészettörténész, a Visegrádi Múzeum igazgatója a vendégünk. Egy kis szünet, jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrali itt a Rádió Cafén. Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, régész művészet történész. Ahogy így beszélgetésbe elegyedtünk, az is megfogalmazódott bennem, hogy most ugyan nagyon aktuálisan ez a 700 éves jubileum Nagy Lajos király születésének évfordulója van központban a múzeum életében, de hogy önnek például miért pont ez a történelmi kor, vagy miért pont ez a két Anzsu király lett a fókuszában?
2: Hát nekem valahogy a gyerekkorom óta becsípődött a gótika. Hát ugye a középkor és a középkoron belül a gótika, a gótikus építészet az mindig elvarázsolt, és hát ugye amilyen lehetőségem volt, és Európát beutazgattam, akkor igyekeztem a nagy gótikus katedrálisokat, és várakat, és palotákat végigjárni, és hát ennek a gótikának Magyarországon a virágkora az valóban Nagy Lajos királykora. Tehát, hogy nekem ez a idei Nagy Lajos évforduló, ez azért áll különösen közel a szívemhez, mert valóban arról a művészetről is szól, ami az én kedvenc témám. Ugye nekem, mint régész és mint művészettörténész, az alapvető kutatási területem az a középkori építészetnek a kutatása, a kőfaragás, és hát így is kerültem Visegrádra már sok-sok évvel ezelőtt, hogy ugye az akkori igazgató, aki aztán később a tanítómesterem lett, Szőke Mátyás, keresett egy régész hallgatót, hogy hát van itt egy halom faragott kő, kéne valamit kezdeni. Ez egy januári nap volt, amikor kimentem Visegrádra, és ugye behavazott dombot mutatott ott a múzeum udvára, és mondta, hogy ezek azok.
1: Nem nagyon bújtak előre.
2: Tessék parancsolni, hogy ebből valamit kéne csinálni, hogyha valamit csinál be, akkor lehet, hogy régész lesz magából. Hát végül igen, lett belőlem régész, és hát valamit csináltunk is belőle. Ugye elsősorban, és megint az évforduló szempontjában ez a legérdekesebb, hogy ugye ezek romok. Tehát azért itt ezek a középkori épületek elpusztultak, föld alá kerültek, a régészek ásták ki őket, több nemzedéke a régészeknek, nagyon sok kőelemük is előkerült, de hogy ezek milyenek voltak valaha, azt ezekben a romokból nagyon nehéz elképzelni. Még egy szakembernek is nehéz elképzelni, aki sok ilyen épületet látott, aki meg nem szakember, annak meg szinte reménytelen. És ezért most már évtizedek óta azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne ezt érthetővé tenni, érthetően elmagyarázni. Nyilván helyre lehet állítani az épületeket, de annak azért megvannak a korlátai, nagyon sokféle korlátja van, nem csak pénzügyi korlát is, hanem hát milyen lehetőségek vannak egy rekonstrukcióra, viszont digitálisan is lehet őket rekonstruálni.
3: Ön egyébként a visszaépítéssel egyetért?
2: Abszolút egyetértek, és hát én vagyok az egyik nagy harcosa annak, hogy amit lehet, azt építsünk vissza, mert azzal is tudjuk megúvni ezeket a romokat a végleges pusztulástól, hogyha tetőt kapnak, meg hát érthetőbbek is lesznek. De nyilván van, amit nem lehet visszaépíteni, tehát hogy ez azért általánosan nem igaz. De digitálisan hát sok mindent, sokkal többet meg lehet tenni.
1: Csak ad-e a digitális technológia akkora élményt egy felhasználónak, mint egy kész konstrukció? Tehát mondjuk pont a Füzéri várat tudom felhozni, gyerekként rengeteget kirándultunk ott, és akkoriban még egy rom állapotú vár volt, néhány éve mire kirándultunk, és valami elképesztő látvány és érzés, hogy ott tényleg hirtelen tényleg visszacsöppen az ember több száz évet, és rádöbben arra,
3: hát igen,
1: hogy
3: csak
1: micsoda...
3: az egyik gondolom 1 milliárd, a másik meg 10 millió, tehát.
2: Igen, körülbelül hasonlóak az arányok valóban, igen. Tehát biztos, hogy nem ad annyit, nem tud annyit adni, bár én azt hozzátenném, hogy a technológia mai szintjén, tehát azért a digitális technológia ilyen hihetetlen ütemben fejlődik, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy 10 év múlva azok a modellek, amiket egyébként most csinálunk, nem lesznek olyan módon felhasználhatóak, hogy már szinte megkülönböztetetlen élmény.
3: Ettől függetlenül, mint régésznek, gondolom nem kell mondani, hogy az anyag az anyag, tehát pontosan, hogy a kőnek az ereje azért az megvan.
2: Hát igen, tehát nem csak a látvány számít, a tapintás is számít, a szagok, a légfuvallatok és minden egyéb. És mondom, én azért a legfontosabbnak azt mondanám, hogy ugye ezek a épületromok, ezek azért, a magyar szó nagyon jó kifejezi, ezek azért romok, mert romlanak. Hm. Tehát, hogyha ha ezek nincsenek lefedve, nem épületek, akkor tovább romlanak. Tehát én a magam néhány évtizede alatt láttam azt, hogy mennyit romlottak ez alatt az idő alatt ezek az épületek, és hogy évszázadok alatt meg nyilván még többet. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ne vesszen el az épített örökségünk, akkor bizony nincs más út, mint a helyreállítás.
3: Most már nem erről akartunk beszélgetni főképp, de annyira érdekes, hogy ez a régészet téma, meg egyáltalán Visegrád, meg gyönyörű a helyszín, tehát tényleg Magyarország egyik égkövéről beszélgetünk, hogy most már megkérdezem, hogy van olyan terv, van olyan karc, bármi, ami visszaadja, hogy milyen lehetett a középkorban Visegrád? Tehát, hogyha mondjuk vissza akarnánk építeni, volna mi alapján visszaépíteni?
2: Hát rengeteg adat van, tehát hogy egy rekonstrukció az ugye nem egy forrásra támaszkodik, hanem régészeti adatokra, például a kőfaragványokra, ábrázolásokra, igen, Visegrádban is vannak ábrázolások, bár nem olyan jók például, mint Budáról, de azért vannak, ami sok mindenben használható. Vannak leírások, középkori leírások, ami szintén nagyon sok információt ad, és hát az a dolgunk régészeknek, hogy összegyűjtjük ezt a sokféle információt, és abból visszaállítsuk azt a látványt, ami egykor volt.
3: 100 000 körüli a látogató szám, azt mondta még a műsor első felében, azért ez egy nagyon-nagyon szép szám, és neki kell valamit nyújtani. Mit nyújt a Visegrádi Múzeum? Mi az, amit adni tud a pazar panorámán és a történelmi múlton kívül?
2: Hát maga az épület együttes talán a leglátványosabb. Tehát hogy azért a Visegrádi Múzeumot ne úgy képzeljék el, mint egy általában a múzeum, ahová szépen be kell menni, csendbe kell lenni, illedelmesen a vitrineket meg kell nézni. Ez azért egy óriási épület együttes, nagy udvarokkal, kertekkel, gyümölcsfákkal, virágokkal. Ugye ezt nagyon sok a gyerek látogatónk, ugye ez az osztálykirándulásoknak a fő helyszíne. Bizony. Visegrád, és ugye a gyerekek főleg ezért szeretik, mert ez egy olyan múzeum, ahol lehet rohangálni, lehet kiabálni, tehát nem kell okvetlenül olyan...
1: Jól viselkedni,
2: igen. Mint az
1: ez
2: iskolában.
1: Ez egy fontos szempont.
3: Persze, és meg hajóval is megyünk.
2: Hát abszolút. Persze, nyilván ez egy sokoldalú múzeum, tehát van olyan rész, ahol viszont illik jól viselkedni, mert hogy vannak ugye rendes kiállítások. Vannak olyan kiállítások, ahol azokat a műtárgyakat mutatjuk be, meg nem csak műtárgyakat, hanem használati tárgyakat, ami ugye a középkori életből megmaradt. És ezek között tényleg a fülpiszkálótól kezdve a reneszánsz márvány oltárig minden van, tehát egy teljes spektrumát nyújtják tulajdonképpen a középkori életnek. És hogy ezek azonban tényleg ugyanúgy töredékesek, mint ahogy az épület is töredékes. Tehát, hogy ez érthető legyen, mi egy olyan múzeumot csináltunk, ahol van egy terem, ahol ott vannak az eredeti töredékes tárgyak, és mellette ott van az a terem, amit berendeztünk úgy, ahogy Nagy Lajos király korában, vagy Mátyás király korában volt, ahol ugyanazoknak a tárgyaknak a rekonstruált, kiegészített változata is ott vannak, olyanok, amilyenek újkorukban voltak, amikor használták őket, és úgy vannak a termek is berendezve, hogy használták őket. Sőt, ez igazából ugye arra törekszünk, hogy ez ne egy halott terem legyen. A kollégáink, de én magam is, amikor van egy rendezvény, akkor szépen beöltözünk középkori ruháknak a másolataiba, és úgy vezetjük a látogatókat. Ugye a középkori hagyományőrzés, ez manapság egy nagyon népszerű dolog, rengeteg hagyományőrző csoport van, és hát nekik szinte így a hazájuk a Visegrádi Múzeum, a rendezvényeinkre nagyon sok csoport mindig visszajár, együtt dolgozunk velük, együtt csinálunk műsorokat, múzeumok éjszakáján, ugye a híres visegrádi nemzetközi palotajáték, amiről biztos sokan hallottak, hát ez az ország legnagyobb ilyen középkori hagyományőrző rendezvénye, amikor kb. 20 000 ember van ott 3 nap alatt Visegrádon, és hát ebből a 20 000-ből több 1000, akik jelmezben, középkori ruhában, középkori kézműves mesterségeket, fegyver használatot, lovagi tornát bemutatva vannak jelen. Tehát, hogy igen, mindent megteszünk azért, hogy ez egy élő palota legyen, egy élő együttes, ahol valaki eljön, aki kicsit beleízlelhessen, hogy milyen lehetett egy középkori királyi udvar Magyarországon, sőt, hát így a hétköznapi élet sok vetületét is meg tudja ismerni.
1: Múzeumban járó ember szerintem szeret hazavinni valamilyen üzenetet, vagy valami kis olyan értékcsomagot, ami őt emlékezteti, vagy megtanítja valamire, akár a saját életével, akár a kultúrával kapcsolatban, a saját identitásával kapcsolatban. Ön szerint mit kap egy önökhöz látogató, akár gyerek, akár felnőtt? Mi az az üzenet, amit a Visegrádi Múzeum át tud adni a látogatóinak?
2: Talán ebben mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Ugye Visegrád egy olyan történelmi korszaknak a legfőbb emlékhelye, ugye ez az Anzsukor, Mátyáskor, tehát a 14-15. Század, ami talán hanem egészen biztosan mondhatom, hogy a magyar történelmnek a legsikeresebb korszaka volt. Ekkor működött legjobban az ország, és ekkor látta el tulajdonképpen a leginkább azt az európai centrális kulturális szerepet, ami egyébként ritka volt itt Közép-Európában, tehát Közép-Európa az inkább mindig a kontinens peremére szorult, de ez ugye egy rövid időre megváltott erre a 200 évre, és ennek a lenyomata Visegrád. Tehát, hogyha ezt az üzenetet akarjuk megfogalmazni, akkor én azt mondanám, hogy Visegrád a sikernek az üzenete. Hogy igenis lehet sikeres ez az ország, lehet sikeres az országban élő emberek, és itt a példa arra, hogy ha sikeres, akkor mi mindent tud alkotni.
3: Búzás Gergellyel beszélgetünk, régésszel, művészettörténésszel, a Visegrádi Múzeum igazgatójával, és nekem van három kérdés, amit szeretnék föltenni önnek, mint aki 40 éve ott dolgozik egy területen. Az egyik, hogy nagyon sokan mondják, hogy Visegrád ez a része Magyarországnak szent hely. Ön egyetért ezzel? Van ennek jelentése?
2: Hát ez egy nehéz megfogalmazás, mert mit értünk alatta. Bizonyos kultikus szerepe igazából soha nem volt. Tehát, ahogy mondtam, voltak az országnak olyan intézményei, város, ez a Székesfehérvár például, ami valóban egy kiemelt kultikus szerepet játszott a történelemben, ugye a magyar szent királyoknak a temetkező helye. Visegrádnak ilyen szerepe soha nem volt. Talán a legfontosabb szerepe, de az is inkább egy politikai szerep, ugye a koronaőrzés lehetett, ugye ezt a magyar köznyelv ugye Szent Koronának hívja a koronát, de hát ennek valójában nem egyházi oka van. Sokkal inkább Visegrád egy világi hely, éppen hogy egy világi központ volt, a világi hatalomnak a letéteményese, a világi pompának, a világi gazdagságnak a megjelenítője.
3: A második pedig az, hogy 40 éve kutat ezen a területen. Tud mondani pár olyan leletet, ami önt is meglepte?
2: Hát nem is kell nagyon messzire mennem, csak két évvel ezelőttre, amikor a visegrádi palota melletti ferences kolostort tártuk fel éppen, és a kolostornak a szentélyében, a főoltár előtt találtunk egy kriptát, egy sírkamrát, és ahogy ezt a sírkamrát kiástuk, a kollégáim egy kis márvány darabot emeltek ki belőle, egészen picike kis márvány volt, de hát ez igencsak felvillanyozott, mert látszott rajta, hogy ez egy szobornak a darabja. Úgyhogy a következő napokban, hát így tényleg kis kanállal bontottuk tovább ezt a kriptát, és hát majdnem egy teljes márványoltárt találtunk, amiről kiderült, hogy ez 1490 körül II. Ulászló király idején készült, és a korszak legnagyobb firenzei reneszánsz művésze Benedetto da Maiano faragta meg ezt az oltárt a király számára, és állították fel itt a ferences templomba. Aztán egyébként nem sokáig állt, már 1540-ben összetörték az akkori harcok, törökkori harcok során, viszont ennek köszönhetően néhány nagyon szép részlete, különösen ilyen kerubfejeket, angyalfejeket ábrázoló konzolok, amik nagyon épségben megmaradtak, ezek ránk maradtak, és ezeket fel tudtuk tárni. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy öröm volt, és nagy meglepetés volt, hiszen erre végképp nem számítottunk.
3: A harmadik, bocsánat, Jócsi, hogy ennyire magamhoz ragadtam a kezdeményezést, az pedig az, hogy a Duna, mint folyam, milyen szerepet játszik Visegrád életében, és hogy lehet-e ezt túldimenzionálni?
2: Nem lehet túldimenzionálni, mert hogy alapvető szerepet játszik, tehát ugye a Duna teremtette meg Visegrádot. Geológiai értelemben is, tehát ugye Visegrád geológiailag ez egy vulkán közepén van, aminek a közepén átvágta magát a Duna, és tulajdonképpen így keletkezett az a szurdok, ahol most Visegrád
3: van. Mindig az a módok, hogy a fővő prédikáló székre, hogy megnézném azt az állapotot még a Duna áttörés előtt. Hogy nézhetett ki az, mielőtt a Duna áttörte a hegységet?
2: Hát igen, a prédikáló szék, a Szent Mihály hegy, a visegrádi várhegy, ugye ezek alkották a kalderának a peremét tulajdonképpen. És hát a Duna ebbe egy völgyet vágott, és utána ugye ez a Duna egy olyan közlekedési útvonalat jelent, ami ugye az egész Magyarországot meghatározta a kereskedelmi politikai szempontból, és ez a közlekedési útvonal az ugye ott halad el Visegrádon. Ugye említettem, hogy a Dunai átkelőhelyek mindig nagyon fontosak voltak, és ugye itt a Szentendrei sziget csúcs miatt ugye a visegrádi átkelőhely is mindig nagyon fontos volt. Tehát ugye ezek meghatározták azt, hogy miért jön itt létre egyáltalán egy település, és hogy miért lesz ez a település egy fontos, egy jelentős település. És hát természetesen a visegrádiak élete is sok szinten kötődik a Dunához, a halászat, már ugye az Árpád-kori sírokban is találtunk, vagy nem, még az elődeink találtak olyan sírt, ahol a halottat egy halászcsónakba temettek el, tehát lehet látni, hogy ő a Dunából élt, a Dunán folyt az élete. De azok az iparos mesterségek, akiknek a nyomait föltárjuk, ők is ugye vízzel dolgoztak, nekik is ott kellett a víz, és hát azért is települtek a Duna partjára mindig.
1: Zárásképp, mert bár úgy érzem, hogy ezt a beszélgetést még egészen sokáig, ha csak nem 700 éven keresztül is tudnánk folytatni, de tudna esetleg Gergely olyan programokat ajánlani, amivel most készülnek a következő szezonra, mondhatjuk így tavasszal, hogy indulnak az iskolai csoportok.
2: Így van, hiszen ugye május közepétől már nagy rohamra számítunk, ilyenkor jönnek az osztálykirándulások, és hát erre minden évben...
1: Azért ez egy ilyen jó roham, nem? Ez egy jó leső roham egy palotának.
2: Igen. Hát ez ugye van olyan, hogy 800 gyerek van egyszerre a palotában, ami azért nagy a palota, de ennyire nem, tehát ugye ilyenkor azért tele vagyunk.
3: Nem tudom, mennyi apród volt a palotában, igen, de nem 800.
2: Hát az egész Király udvar nem állt ennyi emberből valaha. Úgyhogy ezekre az osztálykirándulásokra ugye nagyon készülünk. Ez egy palota napoknak nevezett program sorozattal, tehát ilyenkor ugye az iskolák előre kérhetik. Különböző programjaink vannak, középkori fegyvereket ki lehet próbálni, középkori viselettel megismerkedhetnek, és hát persze tárlatvezetések vannak. De igazából, ahogy ez véget ér, ugye folytatódnak a más típusú programjaink, ugye a Múzeumok Éjszakája nálunk mindig egy érdekes, tehát nem csak Budapesten működik a Múzeumok Éjszakája, hanem nálunk is. Nálunk viszont másképp működik, mint Budapesten. Itt egy kis játékkal ünnepeljük mindig ezt az éjszakát. Ilyenkor egy hagyományőrző csapattal állunk össze, és megelevenítünk a középkornak valamilyen sötét eseményét. Ugye ez esetben, mivel idén Nagy Lajos évről van szó, az Ács Felicián féle merényletről, és egyáltalán a merényletekről, azok megtorlásáról lesz szó. Hát kicsi véres lesz a történet, de mindenképpen érdekes.
1: De reméljük 10 ujjal távozik mindegyik
2: mindenki
1: látogató.
2: Nem fog a látogatók reméljük, igen, de a szereplők közül nem mindegyik. És hát aztán ugye a palota játék, ez július első felében, július második hétvégéjén van mindig, ugye, mint mondtam, ez a legnagyobb rendezvényünk, ami tényleg megeleveníti a Nagy Lajos kori királyi udvart itt, és hát szintén még kicsit ezelőtt, tehát addigra már nyitva lesz, június közepén nyitunk egy új kiállítást is, amit különösen ajánlok a hallgatók figyelmébe, ugye ez a Nagy Lajos évforduló alkalmából a Nagy Lajos kori visegrádi palotát mutatja be ez a kiállítás, és ez nem egy szokványos kiállítás lesz, itt, hiszen maga a palota az ott áll, tehát azt nem tudjuk berakni a vitrínbe, berakjuk a vitrínbe azokat a maketteket, amik megmutatják, hogy milyen volt a palota, és még érdekesebb lesz, hogy készítünk egy olyan animációs filmet, egy háromdimenziós rekonstrukciós animációs filmet, amiben végig lehet sétálni a palotában, sőt nem csak film lesz, hanem VR szemüvegekkel ténylegesen végig lehet sétálni majd Nagy Lajos király palotájában, úgyhogy ez egy egész különleges élmény lesz, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy majd próbálja ki.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindent megtudhattunk erről a valóban különleges és ritka és történelmileg meghatározó helyről, Visegrádról. Buzás Gergely, a Visegrádi Múzeum igazgatója volt a kulturális vendége itt az elmúlt fél órában, 3-4 órában.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra, amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
10: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
9: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz, újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
10: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
9: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
12: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
12: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
13: Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 hold, én Weiser Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, amelyben gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy érdemes, ezt már oly sokszor kifejtettem, hogy miért. Ma is, hát nem egy kötetről lesz szó, és nem egy szerzőről lesz szó, inkább egy kiadóról lesz szó, és a kiadó megjelenő gondolkodásáról, amely a könyvekben így vagy úgy, de teret kap. Csányi Dóra, a Csimota főszerkesztője, és Szabó Sándor szerkesztője, akit valószínűleg sokan Csík Sándorként is ismerhettek. Mindjárt velük beszélgetek.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk,
13: és akkor, ahogy mondtam, a Csimota kiadó különböző kiadványaival fogunk ma foglalkozni Csányi Dórával és Szabó Sándorral. Sziasztok!
14: Sziasztok!
15: Szia!
13: Hát kezdjük a Silent Bookokkal szerintem, ami nagyon izgalmas dolog, most már ebben a sorozatban is többször szóba került, és hát ennek van ugye egy története, hogy a Silent Bookok hogy alakultak ki, hogy Lampedusa szigetén az odaérkező gyerekeknek mesélni akartak emberek, de hát milyen nyelven, és de azért korábban is voltak már olyan könyvek, amelyekben nincs szöveg, nem?
14: Hát, sőt, azért ennek a műfajnak évszázados hagyományai vannak, hogyha nem is úgy tekintünk rájuk, mint könyvekben megjelenő, de képpel történő mesélési technikák, akkor visszamehetünk egészen a Lászkói barlang rajzokig, hiszen azoknak ugyanaz a
13: hát
14: funkciójuk
13: volt. De akkor lehet ilyet mondani, hogy van egy origója? Tehát egy kiinduló pont. Egyáltalán kell origóról beszélni? Vagy például ez a Lampedusa sziget, ez miért van kijelölve egy ilyen pillanatnak, hogy onnan indul a Silent Book története?
14: Hát szerintem ketté kell venni, tehát, hogy nyilvánvalóan a képpel történő mesélésnek nincsen origója, mert ez egy tényleg egy ősi mesélési technika. Lampedusa az viszont azért egy origó, mert ott volt egy olyan kifejezett cél, nem csak az, hogy különböző nyelveken beszélő gyerekeknek hogyan tudunk egy olyan közös valamit mutatni, amit mindannyian megértenek, hanem hogy olyan traumatikus szituációkat hogyan tudunk feldolgozni, amelyekre ugye a nagyon különböző korú gyerekek, nagyon különböző kultúrából érkező gyerekek, és nem feltétlenül olyan gyerekek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges verbális és kommunikációs eszközöket, tehát hogyan tudunk nekik abba segíteni, hogy ezeket a traumákat valamilyen módon akár saját maguknak is, de meg tudják fogalmazni, és utána ezzel lehessen valamit kezdeni. Tehát ezért fontos szerintem ezeknek a csendes könyvek ezen kategóriájának ez a momentum.
13: De ez jó, hogy mondod, hogy a csendes könyvek ezen kategóriának van egy momentum, mert ez bennem úgy felmerült kérdésként, mondjuk akkor, hogy konkrét kötetekről is beszéljünk gyorsan, már így az elején is. Márai Marian nevét muszáj megemlítenünk, a magyarországi csendes könyvekről beszélünk. Az én kezemben most 3 kötete van, de van egy, amit nem találtam meg otthon, és az például annyira érdekesen beszél az autizmusról, vagy legalábbis a kirekesztettségtől, egy búra alatti gyerekről, és hogy valahogy most mi legyen a búrával. Jaj, nálad itt van?
15: Hát, hogy
13: jaj, de jó. Hogy mi legyen a búrával, hogy a búrát most szét kell rombolni, vagy be kell menni alá, vagy nagyon szépen köszönöm. Igen, az Elérhetetlen című kötetről beszélek egyébként. Ezt most Sanyi adta ide a táskájából. Szóval ez az a kötet, és így csak belelapozok, hogy milyen búráról beszélek, tehát, hogy itt látják a nézőink, remélem, hogy látják, igen, hogy itt egy tengerpart, ahol ott egy kisgyerek áll, és ő egy búra alatt van. És én ezen kötet kapcsán kezdtem el azon gondolkodni, hogy a Silent Book születése okán is, hogy feltétlenül nehéz társadalmi kérdésekre reflektál.
14: Nem. Nem.
13: Nem?
14: Nem.
16: Nem feltétlenül. Nem. Szerintem itt pont ez a lényeg, és hogy mielőtt beleesnénk abba a hibába, hogy azt gondolnánk, hogy ezek a szöveg nélküli képkönyvek, ezek valami nagyon bonyolult, nagyon új dolgok, amihez fel kell találni az új befogadói stratégiákat, hogy ez nincs így. Egyszerűen ezek olyan könyvek, amiben képek vannak, csak nincs hozzá szöveg. És éppen ezért tudnak bizonyos helyzetekben sokkal kifejezőbbek, sokkal zsigerig hatulóak lenni ezek a könyvek, meg egy olyan befogadási stratégiára kényszerítenek ránk, ami sokszor, amikor kész tényként megkapjuk. Például ennél a könyvnél nagyon érdekes, hogy én amikor odaadom egy olyan embernek, aki még nem ismeri, én nem szoktam elmondani, hogy akár ezt lehet az autizmus felől is olvasni, és nagyon érdekes olvasatok vannak, hogy Dényleg. Valaki azt gondolja, hogy így, hát ez egyértelműen a szülői óvásról szól, az, hogy valaki egy búrába rak egy gyereket, ez hogy lehet ebben a búrában meglenni. Tehát nagyon sok olvasata van, és így szerintem pont ezeknél a könyveknél nagyon fontos, hogy így bízzunk magunkban, egy kicsit próbáljunk önállóan elindulni, mert lehet, hogyha így kijelöljük, hogy na ez az autizmus témáját dolgozó könyv, akkor mindenki kicsit leszűkíti a fantázia világát.
13: Mondjuk én nyilván utána olvastam, és Márai Marian beszél erről, Igen. Hogy ő egy autista gyereket nevel, és hogy ennek a kirekesztettségét vagy bezártságát akarta valahogy megjeleníteni, tehát mondjuk ott a motiváció adott, de ha nem tudom ezt az előtörténetet, akkor persze lehet más olvasata is.
16: Hát szerintem ebben pont ez a jó a csendes könyv. ebben, hogy igen, lehet egy másik olvasata, és ez sokkal nagyobb szabadságot is ad nekünk, mint amikor konkrétan egy szöveget olvasunk, akkor nagyon sok mindent nem tudunk pluszba belegondolni, bele tudunk, de így talán ezeknél a kép nélküli, tehát szöveg nélküli képeskönyvekben nagyon nagy a kalandozási lehetőség.
13: De tulajdonképpen mi az előnye a szöveg nélküli képeskönyvnek a szöveges képeskönyvhöz képest?
14: Rengeteg. Erre pont beszéltünk, mielőtt elindultunk volna ide. Tehát ha azt mondom nagyon általánosan, hogy nagyon komoly vizuális képzést ad egy csendes könyv, vagy egy kép nélküli könyv, mert egészen más olvasási technikát igényel. Nincs a szöveg, amire támaszkodni lehet.
13: Pont ez tehát a nehézsége, hogy úgy nőttünk föl, hogy olvasunk és értelmezünk szövegeket.
14: Igen, mert hát most, ha ugye Origóról kérdeztél az előbb, tehát hogy ugye amikor megjelent a könyvnyomtatás, és demokratizálódott az, hogy olyanok, a népességnek egy olyan része is elkezdett olvasni, könyvekhez tudott hozzájutni, akiknek korábban erre nem volt lehetőségük, és nekik korábban csak a képek voltak, amivel tanulhattak, amivel szórakozhattak. Tehát bejött a szöveg, és egyszerűen minden a szövegen keresztül kezdett el funkcionálni, egyre inkább elmaradt a kép. Tehát nézzük meg, ma, az elmúlt mondjuk 50 évben hány olyan felnőtt könyvet tudunk, amelyik illusztrálva van? Hát nincsenek, mert hogy
13: én most pont vettem egyet, de cseh.
14: Igen, tehát hogy ez most kezd egy picit visszajönni, tehát ez a nagyon szövegközpontú üzenethordozó eszköz, és hát talán nem véletlen, hogy most kezd visszajönni, bocsánat, ugye a különböző digitális eszközök kapcsán, mert hogy azokon keresztül viszont megint a kép dominál.
13: De nem arról van szó, hogy a szöveg azért lett domináns, mert információkat akarunk átadni viszonylag pontosan, és erre a szöveg az alkalmasabb, míg ha érzésekről akarunk beszélni, és szabad asszociációkat megnyitni, arra a kép alkalmasabb. Most ez lehet, hogy leegyszerűsítés, és önmagamat is cáfolnám 5 perc múlva, de valahogy ez az első gondolatom.
14: Nyilván van.
13: Hogy a cél meghatározhatja a műfajt.
14: Nyilván van ebbe igazságtartalom, de ha belegondolsz, mondjuk régen a vallási tanokat. Hát ezek képeken keresztül tanították. Tehát nyilvánvalóan volt egy elhangzó történetmesélés, egy prédikáció, egy tanítás, na de a templomokba bemegyünk, a freskók, az üvegmozaikok.
13: De azok azért nem szabad asszociációkat nyitnak, azok nagyon konkrét sztorikat ábrázolnak.
14: Hát igen, de ezt pont arra hozom, amit mondasz,
13: hogy a képnek is
14: nagyon fontos információ közvetítő szerepe van, és nyilvánvalóan ugye akkoriban ezeket sokkal jobban tudták dekódolni az emberek, mert megvoltak azok a referenciális tudásuk ezeknek, aha, a dekódolása, az, ami ma nincs meg bennünk. És ezért nagyon érdekes ma visszahozni ezeket a képi információs eszközöket, mert ugye egyre inkább azt látjuk, hogy a mindenféle eszközökön, hát a képek, zúdulnak ránk a képek, és nem tudunk velük, nem tudjuk őket dekódolni valójában. Mert ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valaki mellette mindig leírta, hogy ezen a képen ez van.
13: Azt rosszul érzem, Sanyi, te például mit gondolsz erről, hogy például itt van a kezemben Márai Marian másik kötete, az Így megy ez, ami az élet körforgásáról szól, de ha akarom, akkor a halálról, meg a betegségről, képeken keresztül egy egércsalád történetét eleveníthetjük föl, vagy nem is eleveníthetjük föl, ismerjük meg tulajdonképpen, hogy az idősebbek meghalnak, de közben gyerekek születnek, szóval ez a körforgás, és valahogy amellett, hogy milyen gyönyörű, elképesztően szép világa van Márai Mariannak, bármihez nyúl, de hogy valahogy végig szorongató. Szóval én könnyen elérzékenyülök szövegeken is, de hogy itt, hogy ez az egész világ nagyon, nagyon érzelemdús, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy ezt jól érzem, hogy a kép alkalmasabb erre, hogy az ilyeneket, mint én, megsirassa.
16: Nem, biztos. Én azt gondolom, hogy akkor jó egy gyerekkönyv, hogyha az érzelmeket is ki tud váltani, és akkor jó szerintem egy gyerekkönyv, hogyha annak kapcsán el tudunk kezdeni beszélgetni. És mi abban hiszünk a Csimotánál, hogy minden témáról lehet, így akár mondjuk a halálról, az elmúlásról, a gyászról, a születésről, bármiről lehet beszélni, mindig az adott korosztálynak megfelelő módon. És az biztos, hogy egy ilyen könyv azért nagyon magával tud ragadni, és nagyon komoly érzelmeket vált ki, mert hát a mindennapi életben azért, amikor az életről és a halálról beszélgetünk, akkor azok mindig ilyen érzelemdús dolgok. De én azt gondolom, hogy ezek a könyvek például nagy mértékben tudnak segíteni abban, hogy így megtanítson minket arra, hogy ezekről a dolgokról valahogy tudjunk beszélni. És amikor úgymond éles szituáció van, amikor valóban megtörténik egy haláleset mondjuk egy családban, ami elkerülhetetlen, akkor ezek egy picit segíthetnek, ezek egy kicsit könnyíthetnek. És pont ez, amit az előbb említettünk, hogy igen, néha megijedünk attól, hogy ezekről a képekről nekünk onnálóan kell gondolatokat kifejteni, de ez azért első pillanatban így van, de a legtöbb tapasztalata az akár egy ünnepi könyvhéten, amikor ott megmutatjuk a vásárlóknak ezeket a könyveket, hogy nagyon hamar mondjuk, hogy ebben nincsen szöveg. Jó. Következő belelapoznak, és bele tudnak merülni az emberek. Tehát, hogy ez ilyen egy-két másodperc is egyből tudnak váltani, és egyszerűen el tudnak indulni, úgymond elkezdenek működni ezek a kép megfejtési reflexek. De én azt gondolom, hogy minél több csendes könyv lesz, hogy hívjuk őket szöveg nélküli képkönyveknek, vagy bármilyen ilyen típusú könyvek, segíteni fognak nem csak abban, hogy ezeket a képeket megértsük, hanem abban is fog segíteni, hogy sokkal jobban megértsünk akár írott szövegeket is. Tehát ez emiatt is nagyon izgalmas ez az egész témakör.
13: Tessék? Hogy hat vissza az írott szöveges értelmezésre?
16: Olyan szinten, mert amikor megtanulsz te képekről beszélni, megtanulsz a képekhez narratívát elmondani, amikor megtanulsz konfliktusokat felfedezni a képekben, amikor megtanulsz mondjuk a képek kapcsán érzelmeket felfedezni, akkor amikor egy szöveget olvasol, akkor ezek a reflexek sokkal könnyebben beindulnak, és most nem akarok nagyon elmélyülni benne, de mondjuk egy iskolai csoportban mondjuk egy olyan osztályban, ahol mondjuk nagyon nagy különbség van szövegértés között, akkor ezek az egyenlőtlenségek kiegyenlítődnek, és az a gyerek, akinek mondjuk tényleg olvasási nehézsége van, ezáltal, hogy ő is hozzá tud szólni mondjuk egy kép értelmezéséhez, ezáltal sokkal inkább önbizalma lesznek szavai, szókincsen fog bővülni, és ezáltal a szövegértése is tud működni. És most elnézést kérek azoktól a szakpedagógusoktól, hogyha nem pontosan és precízen fejeztem ki.
13: De most azon gondolkodtam, hogy előfordulhat-e, hogy a kötelező könyvlistákon, mondjuk az iskolákban egyszer csak beköszönjön egy szöveg nélküli könyv, meg hogy ez mennyire irodalom innentől kezdve, vagy azt mondjuk, hogy ez inkább a képzőművészet könyvben?
14: Hát én lehet, hogy megosztó lesz, amit mondok, de én mondjuk az iskolai kötelező olvasmányokat úgy, ahogy van, nem szeretem.
13: Várj, szünetet kell tartanunk, de ez egy nagyon jó pillanat, mert ezt fogja folytatni Dóra a szünet után.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük.

0: vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával.
2: Újra itt vagyunk, Csányi Dórával és Szabó Sándorral, és ott hagytuk abba egy vesszőnél, hogy a kötelező olvasmányokat az iskolában nem szereted, Dóra.
3: Nem. Nagyon röviden, nem? Hosszan, meg nagyon hosszan lehetne erről beszélni. Szerintem sokkal fontos. Tehát az irodalom értése és szeretete, más példát mondok, zene. A zenében teljesen el tudjuk fogadni azt, hogy mindenkinek van egy személyes ízlésbeli kapcsolódása a zenéhez. Ezek nagyon személyes dolgok lehetnek, és ezek nem minőséget feltételező kritériumok. Nyilván azt is, de az a képzettségtől függ, de mondjuk ha azt mondom, mert nagyon triviálisan, hogy mondjuk egy Mahler és egy Beethoven valaki ezt szereti, valaki azt szereti, ezek ízbe, ott senki nem kérdezi meg az egyik nagyságát, vagy,
2: igen.
3: Vagy kevésbé fontos szerepét. Én ajánlott olvasmányokba gondolkodnék a gyerekeknél, mert a gyerekek is így működnek.
2: De föltennél egy ilyen ajánlásra egy Silent Book-ot?
3: Igen, és többek között azért is, mert ugye az előbbit beszélgettünk, hogy ez miket fejleszt. Tehát, hogy ahogy az irodalom fejleszti a belső képalkotási képességet, úgy ezek a képeskönyvek fejlesztik a verbális képességeket, tehát a literalitást. És ezek nagyon fontos ide-oda visszaható dolgok, tehát az, amit pont az előbb a Sanya mondott el, hogy hogyan narrálsz, hogyan építesz fel dramaturgiát, hogyan reflektálsz valamire, hogyan nézel kritikai módon, miután amikor kép és szöveg is van, akkor ezeknek nagyon szűk a játéktere. Uh-huh. Tehát van ugye az iskola, amelyik mondja azt, hogy semmi kép, csak a szöveg, és ha lehet, az is inkább hangzó szöveg, és ne írott legyen. Pontosan ugyanez a lényege. Tehát az iskola ugyanazt tanítja, csak a másik irányból. Amikor csak kép van, akkor rákényszerítjük a gyereket arra, hogy egyrészt egy lassú képolvasási technika, amit teljesen elfeledőbe van, tehát ha az ember elmegy, megnéz egy filmet, 5 másodperces nittek vannak.
2: Hát megpörgeted a saját
3: akármit, és tényleg 3 másodperc után véleményt formálsz egy képről. Na most ezeket a könyveket nem lehet így nézni.
2: Hát nagyon nem, és itt van egyébként előttem Iván Zsuzsanna album című kötete, ami ennek egy minősített esete szerintem, mert ugyan történetet mesél, de fényképeken keresztül mesél történetet is, tehát tulajdonképpen úgy ismerünk meg egy családot talán, hát ha nem is az egész családot, de hogy egy családnak az élőhelyét, a szereplőit, a hobbiait, hogy csak utalások vannak benne. Szóval nincs egy családi fotó, és oda x-el, vagy ő Gréta, ő a nagymamája, ő a nem tudom kicsoda, hanem így végig kell küzdeni. Egyébként egy csodálatosan szép könyv, és hát mondom, ezek fényképek tulajdonképpen, fényképek megrajzolva, szoba belső részletek, és így tovább. Hát ez tényleg a minősített esete a lassú képolvasásnak. Tehát ez nem lehet máshogy.
3: Hát igen, meg ugye az, hogy milyen, tehát ez egy olyan, mint egy Proust-i, tehát a Mádlet, te érzed az illatot, ott vagy a nagymama szobájába, a nippa az asztalon, és akkor hát mindenkinek megvan ez az öreg szag, vagy nem is tudom, tehát hogy egy csomó olyan érzelmet, meg olyan belső emléket tud megmozgatni, ami nyilvánvalóan egy regényben is el lehet ugyanezeket érni, ezek szinte azonnaliak. Tehát, hogy egy regényben, ha le akarok egy szobabelsőt írni, hogy ugyanezeket a hatásokat elérjem, hát ott az azért ott oldalakon keresztül
2: szépen. És ha Nedves Péter vagy, akkor meg akár 100 oldal is lehet.
3: Így igaz, igen. Tehát, hogy ebből a szempontból nyilván egy picit talán könnyebben hat ezekre, ahogy a zene. Most akkor megint térjünk vissza az
2: Ernyéhez.
3: Igen.
2: Jó, akkor Sanya, akkor azt mondd meg nekem, hogy ha ez ennyire erős, akkor miért van mégis az, és most megint egy kötetet tartok a kezembe, imádom Szegedi Katalin munkáit, egyébként ez most talán kevésbé gyerekeknek szól, de erről úgyis beszélünk, viszont vannak korábbi munkái, én a Lenkára emlékszem nagyon, amit nagyon szerettem, egy ilyen kis piros ruhájú, piros hajú kislány, vagy volt Nyuszikkal kapcsolatban Álomcirkusz volt igen. A címe, kötetnek, szóval, hogy neki azért nagyon speciális világa van, de Szegedi Katalin most a Mintha Tegnap című kötettel jelent meg nálatok, és ugye ez is nagyon erős képvilág, hiszen Szegedi Katalin maga illusztráció felül jön, de van szöveg is benne. Tehát akkor mi adja az okot arra, hogy ha kevés is, és mutatom is, tehát hogy így vannak benne szövegek, tehát hogy nem úgy, mint egy regény, hanem hogy csak ilyen egy-két mondat. Tehát mi adja az indokot erre, hogy mondjuk ez legyen idér, vagy hol voltál ennyi ideig, már azt hittem, meghaltál.
4: Ez a Mintha Tegnap című kötet Szegedi Katalinnak valóban nem feltétlenül egy tipikus gyerekkönyve, de szerzői könyve. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a Csimotánál jelennek meg az ilyen szerzői könyvei, amit ő is ír, és ő is illusztrátor, és ő is illusztrál. És itt így a demencia témáját járja körül, és ezek sokszor elhangzó mondatok, olyan mondatok, amelyek valóban el is hangoztak. És itt van az, hogy...
2: Kiragadott pillanatok,
4: és itt, tehát hogy mi azért általában könyvekben gondolkozunk, a szerzők is abban gondolkoznak, és néha azért vannak fontos mondatok, amelyeket jó, hogyha le tudunk írni.
2: Nem, de nekem is pelenkám van, akkor én is kisbaba vagyok például egy ilyen mondat.
4: Igen, és ez a pontos stációi ennek a... amikor az ember elfelejti saját magát, és ezt a külvilágnak milyen nehéz megélni, és hogy ez például pont azt a témát, és pont azt a definíciót, amit számomra előbb is említettem már, hogy az nagyon fontos, hogy egy könyv kapcsán után el tudjunk kezdeni beszélni. És hogy a visszajelzésekből az jön, hogy főleg aki érintett, annak nagyon-nagyon sok mindent meg tud könnyíteni, hogyha egy ilyen könyvön végigmegy.
2: De mi a visszajelzés, hogy mit könnyít? Mert ugye én is követek néhányakat, mondjuk akik ezt dokumentálják, hogy egy demens felmenőt ápolnak, és azért nagyon szívszorító, hogy tulajdonképpen mit segít nekik ez a kötet, hogy a művészet fel, vagy nem tudom, tehát tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondanak ők.
3: Nem vagy vele egyedül. Tehát, hogy nagyon nehéz azt feldolgozni, amikor valaki, akit szerettél, annak a személyisége hogyan hullik darabokra, és szerintem hát ugye a Katinak ez egy nagyon-nagyon személyes könyve.
2: Hát ez nagyon érezhető.
3: Tehát számára, hogy miért vannak benne ezek a mondatok, azért vannak benne ezek a mondatok, mert ezeket a mondatokat ő hallotta. És nyilván ez egy feldolgozásnak a része, hogy ezt el tudja mesélni, és én azt gondolom, hogy ha erre mások rá tudnak csatlakozni, akkor pontosan értik ennek a... Nem lesz nehez, vagy nem lesz könnyebb a gyász folyamat, de mégis megérted azt, hogy az a személy, aki veled szemben áll, az már nem ugyanaz a személy, és hogy talán ezért is fontos, hogy ezek a mondatok ott legyenek, és ezért is tud segíteni másoknak abban, hogy hát ez a felismerés, az azonosulási lehetőség, hogy igen, ez egy ilyen folyamat, és ő már nem az.
2: Ki veszi ezt a könyvet?
3: Felnőttek veszik, de ezt felnőtteknek is szántuk, ezt a könyvet. Tehát amikor legelőször erről beszélgetni kezdtünk, akkor volt egy ilyen gondolat, hogy esetleg, de aztán ezt elengedtük, mert soha nem lehet a cél egy ilyen típusú könyvnél az, hogy abba kezdjünk. Tehát nem húzhatjuk rá a közönséget a valódi mondani valóra. Tehát ezt most csúnyán fogalmazva, nem fogjuk megerőszakolni a könyvet, annak a tartalmát, az üzenetét, a formáját, a kivitelét, csak azért, hogy akkor bele tudjuk húzni abba a kategóriába, hogy oké, ez most akkor a 10 évesek korosztálynak szól. Tehát, hogy ez a könyv ennél sokkal fontosabb volt.
2: Nem azt mondom egyébként, hogy ne lehetne gyerekkel együtt elolvasni, Ezt nem tudom.
3: Nem tudom, ez mindenkinek a saját érzékenysége. Tehát vannak azért olyan könyvek, és ugye a többi csendes könyvnél is van olyan, hogy gyerektől függ, szülői kapcsolattól
2: hát
3: függ,
2: élethelyzettől,
3: igen, élethelyzettől függ, tehát olyan külső körülményektől, amiket mi kiadóként nem tudunk és nem is szeretnénk befolyásolni. Tehát ezek kapuk, lehetőségek. Ha van egy könyvünk, ezt most nem hoztuk el, és nem is, ez egy vásárolt könyv, a félelemről szól, Szia félelem. És azt látjuk, hogy vannak gyerekek, akik így nyúlnak érte, és magukhoz ölelik, és aztán vannak szülők, akik meg azt mondják, hogy jaj, csak ne, mert nem kell ötletet adni. És akkor szoktuk mondani, hogy de nem. Tehát ha a gyerek oda nyúl, és akkor neki ezzel dolga van. És ezt a szabadságot, ezt mindenkinek meg kell adni, tehát a gyereknek és a szülőnek is, hogy mi az, amit szeretne megmutatni, amivel szeretne foglalkozni.
2: Igen, ez egy nehéz dolog, minden esetre egy gyönyörű kötetről beszélünk, és akkor viszont menjünk a formai kísérletezések felé is, mert ugye már az is egy kísérletezés, hogy ennyire művészet, szöveg nélkül, kis szöveggel, csak kiragadott mondatok, és akkor itt egy Leporello, amit most felemelek, mert csak úgy tudom megmutatni a nézőknek, de ugye ez a gyerekkönyvekre emlékeztető, ja igen, fordítva,
3: hát a két oldal, igen, az is
2: mert
3: jó,
2: két csak... oldalas, az is jó, csak az egy nagy, és ezt akartam igazából megmutatni, ez a Tél, ugye?
3: Igen.
4: Winter, igen.
2: Az a címe, hogy a Tél, és ez hogy is jövök a képzőművészt, aki?
3: Peter Liversidge, ő egy brit képzőművész.
2: Na, egy brit képzőművész. Ja, itt van egyébként, itt van öttem, igen. Tehát, és ha meg így nyitom ki, és ezt is mutatom most a nézőinknek, ez így jól néz ki, hogy... Na, szóval így is ki lehet.
4: Mutasd meg a gyökerét.
2: A gyökerét megmutatom.
4: Az a legjobb.
2: Itt a gyökér. Szóval ez meg valami teljesen más, és ezt se tudom, nem is tudom, hogy könyvek közé sorolnám-e, vagy ez egy művészeti alkotás, amit már teljesen máshonnan kell nézni.
3: Mindig vannak ilyen agymenések.
2: De ez mondjuk a Leporello, az miért Leporello?
3: Mert az volt a gondolat, hogy én szeretném, hogyha a kortárs művészet valahogy bejutna a gyerekszobákba. Tehát, hogyha nem félnénk attól, hogy olyan dolgokat mutathatunk meg a gyerekeknek, amelyek nem kategorizálhatóak be ebbe a nagyon hagyományos gyerekkönyv rendszerbe. És ugye van az az iskola, hát ilyen könyvek vannak is, hogy a egészen kisbabák a kontrasztokat látják csak közelről fekete-fehér, hogy ez mennyire fejleszti a látást, a mindenfélét. Tehát miért ne lehetne ezt egy olyan műalkotáson keresztül megmutatni, aminek pont ezek az attribútumai. És aztán utána, ha kinőtt a gyereke a kiságyból, akkor a falra is föl tud kerülni egy olyan kortárs mű, ami egyszerre tud mondjuk akár egy centiméter is lenni, ami lehet húzogatni, hogy épp hol tart a gyerek, de lehet egyszerűen csak díszítő funkciója. Tehát igen, ezek ilyen kísérleti dolgok.
2: És a kísérlet az odáig kísérlet, hogy ennek lesz olyan kiadása, készül. Ami magyar képzőművésszel?
3: Készül ennek a folytatása. Szerintem kb. Egy hónapon belül megy a nyomdába, úgyhogy nyugodtan elárulom, hogy Maczon Ákosról van szó, akinek ott a színekkel és így az ismétlődésekkel, átfedésekkel játszunk. Tehát lesz folytatása, mindenképpen szeretném, hogyha több ilyen lenne. Egy kicsit borzolni a kedélyeket, úgyhogy érdekesek egyébként a reakciók, mert valaki úgy nyúl a könyvhöz, hogy szinte egy mondatot nem kell mondani, és azt mondja, ez kell. Uh-huh. Másnak meg hosszan lehet magyarázni, és akkor visszateszi, hogy jó, oké.
2: Hát igen, mert ezek szokatlan dolgok.
3: Szokatlan dolgok, de szerintem nagyon fontos az, és ez is ilyen mantra, amit mindig elmondunk, hogy szóval a gyerekekkel akkor fogjuk tudni a világot megismertetni, ha mindenfélét mutatunk nekik. Tehát nem kell egyvágányú gyerekeket gyártanunk, ahogy mondjuk az étkezésben sem mindig ugyanazt adjuk nekik, úgy a kultúrában sem, és most ez tök mindegy, lehet könyv, vagy zene, vagy képzőművészet, vagy bármi egyéb.
2: Igen, még mindig van témánk. Van például egy Gálmici sorozat, egy családnak a története, ami a kezemben van most, ez egy, a kutya is ember, de van olyan, ahol a kislány megpróbálja kitalálni az apuka PIN-kódját egy telefonkészülékhez.
4: Igen.
2: És van még egy...
4: Akkor egy vokkal apuka akar főzni.
2: És ez a téma, hogy lesz-e a vokban kaja, vagy nem lesz a vokban kaja. Nem lövöm le a poént. Ugye ez a kutya is emberben van egy kis ismeretterjesztés is, mert ugye ide van írva, hogy a kutyák nem szavakkal kommunikálnak, hanem ugatással, mit jelent a magasra emelt farok, stb. Tehát, hogy ebben van egy kis izé. De azért alapvetően ezek sem szövegcentrikus alkotások, sokkal inkább a vizualitás felől közelítenek, és persze mindenhol van egy-két mondat, ami arra jó, hogy a gyerekem azt mondta, hogy 3 könyvet is elolvastam ma, és mind a 3-at elolvasta.
4: Ez nagyon, nagyon fontos, mert bevallom őszintén, és egy kis ilyen műhelytitkot is el kell árulni, mert általában, amikor készül egy könyv, akkor mi mindig próbáljuk belőni, hogy ez milyen korosztálynak szól. És azért azt gondolom, hogy régen sokkal nagyobb magabiztossággal mondtuk azt valamire, hogy na, akkor ez majd első olvasóknak tökéletes lesz. És a régi eszemmel azt mondanám, hogy na, ez az a könyv, ami tipikusan első év végén odaadunk egy gyereknek, na, ezt már nyugodt szívvel el fogod tudni olvasni. Viszont több visszajelzést is kaptunk, ez lényegében ez egy képregény, igen. Különböző, tehát van benne nyomtatott betű is, van írott is, szóval különböző betűtípussal van, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy igen, ez sokszor akár inkább második, harmadik osztályban tudják már magabiztosan befogadni a gyerekek. Tehát itt mindig van egy pici elcsúszás, hogy most már mi számít első olvasóknak szóló könyvnek, és ez szerintem nagyon fontos, és soha nem szabad alábecsülni, mert azt mi elfelejtjük már úgymond profi és jó olvasók, hogy nekünk egy könyvet elolvasni az mondjuk nem egy külön teljesítmény. De igenis gyerekként ez mi nagyon fontos, hogy meglegyen az a sikerélmény, hogy na, én elolvastam egy könyvet. És hogy ezt soha nem szabad lebecsülnünk, és szerintem ezért is jók ezek a könyvek, mert én azt nem szoktam szeretni, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, hát ez a gyerek miért nem azt olvassa, amit szerintem kéne neki olvasni, ahelyett, hogy...
3: Kötelező olvasmánylást.
4: Igen, vagy miért? Inkább örüljünk annak, hogyha már kézbe vesz valaki egy könyvet, és így végig tudja, úgymond végig tudja darálni, és akkor ezen túlesik, és ezek szerintem nagyon fontos dolgok, hogy legyenek ilyen típusú könyvek is.
2: Arról, hogy miért pont a vok, meg miért pont a kutya, meg erről is beszélgettünk még tovább, de aki velünk jön a Spotify-ra, az hallhat egy kicsit a bibliai sorozatról is, amelyből most nálam a József története van itt, és hallhat arról is, hogy milyen egy csendes könyvregény. Úgyhogy akinek van kedve, jöjjön velünk tovább a Spotify-ra, akinek meg nincs kedve, az sem menjen sehova, mert mindjárt ajánlunk még olvasnivalót.
1: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 Hold könyvajánlója.
2: Újra itt vagyunk, és... Hát az egész műsorban a Csimotta kiadó különböző kiadványairól beszéltünk, de most itt a pillanat, hogy a vendégeim ajánljanak is kötetet, amit szeretnének, úgyhogy hallgatom, hogy mit ajánlatok a mi hallgatóinknak.
3: Akkor én egy olyat fogok mondani, mert hogy beszéltünk kötelező olvasmányról, meg olvasásélmény és hasonló, és szeretném az aggódó szülőket egy kicsikét megnyugtatni, mert elmondom, ez egy nagyon személyes történet, én gyűlöltem olvasni. Egészen nekem az első általános iskola első 4 osztály az egy ilyen traumatikus élmény volt. Tehát én nem tanultam meg rendesen olvasni, nem tanultam meg rendesen írni, és hát nekem ezzel nagyon sokáig volt problémám, és az első olyan találkozásom, amikor rájöttem arra, hogy de hát olvasni jó, tehát az nem egy kínszenvedés, nem egy kötelező valami, az Erik Kästnernek a Május 35 című könyve volt.
2: Hát én azt imádom.
3: A humor. És akkor itt egy picit visszautalok ugye erre a kicsit képregényes, nem szól semmiről, de humoros. Tehát, hogy... Én nekem ez egy ilyen meghatározó élmény volt ez a könyv, és ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nem kell a legnehezebbel kezdeni, és van remény egy olyan gyereknél is, aki utál olvasni, hogy egyszer majd szerkesztő lesz, és könyveket csinál, tehát hogy van ilyen.
2: aki nem tudja, tanítja, aki azt se tudja, az a tornatanács.
3: Igen, lehet.
2: Ez úgy jelen volt, csak a viasztartás végetem, én találtam ki. Sanya?
4: Én is azt a könyvet hoztam, amitől én olvasó lettem, és én a Karl Maytól, a Winnetoutól lettem olvasó, és nekem akkor azt az élményt adta az a könyv, amit annak idején elsős koromban elkezdtem olvasni, és itt szerintem be is fejeztem olyan harmadikra, hogy na, van egy könyv, aminek én az elejétől a végéig eljutok. És ezt én, nekem ez nagyon fontos volt ez a könyv, de inkább abból a szempontból, hogy ott az a könyv, az engem nagyon megfogott. Nem tudom, hogy másnak is ez fog-e tudni működni, de hogy mindig jó keresgélni könyveket. És én inkább nem is azt mondanám, hogy melyik könyvet ajánlom, hanem azt az élményt ajánlom mindenkinek, hogy szabaduljon be egy könyvtárba, és ott kezdjen el keresni, és ott majd meg fogja találni azt a könyvet, ami neki szól.
2: No, ez most könyvtárajánló volt. Nem is könyvajánló, hanem könyvtárajánló.
4: Igen.
2: Ilyen még nem volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Csányi Dóra és Szabó Sándor voltak a vendégeim, és a Csimottáról beszélgettünk. Titeket pedig, kedves hallgatók, egy hét múlva pontosan este 9-kor várunk itt a Rádiókafén, akkor is lesz 100 volt című műsor, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánunk, és sok olvasást természetesen. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Rádiókafé. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Kasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a Monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald, Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a skandináv ország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: serve the world.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Pete Wentz nem csak a Fallout Boy basszusgitárosaként és szövegírójaként ismert a szakmában, hanem a D2DC Records tulajdonosaként is. Lemezcégénél landoltak a Vienna Vienna néven alkotó, Kalifornia állambeli, Fresno-ból származó glimmer rock előadó bemutatkozó felvételei, és a szakember teljesen le volt nyűgözve a hallottaktól. Állítása szerint akkor már 20 éve, a Panic at the Disco első demói óta nem volt szerencséje ilyen erős dalokhoz. Az ő anyaga minden szinten kimagasló, az ének hangtól kezdve a dalszerkezeteken át a szövegek perspektívájáig. Egyszerre bolondos és érzelmes. A létező legjobb módon, nyilatkozta Wentz. Felfedezettje nevében a kétszer is megemlített osztrák főváros egy távoli, vágyott hely szimbólumaként szerepel. Ami jogos gondolat. Tekintettel arra, hogy Vienna, azaz Bécs, 9631 kilométerre fekszik Fresnótól. 2025-ös számában a Buzzban a címbeli zümmögés az életre a fluoreszkáló fény morajára utal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az afroblues összetevői, rockgitárok, szírhegedű, egyiptomi nej, kolumbiai rezesek, indiai tabla és dogondobok. Legsikeresebb művelői a Mali származású vakzenészpáros Mariam Dumbia és Amadou Bagayogo. A Manu Chao kezemunkáját magánviselő Amadoué Mariam nagylemez 2004-ben Dimanche à Bamako, vagyis Vasárnap Bamakóban címmel került a boltokba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ausztrál duó az Empire of the Sun nem csak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is kitűnik kortársai közül. Olykor a szamuráj kultúrából, digitális grafikákból és még olajfestményekből is merítenek inspirációt zenéjükhöz. Az Empire of the Sun zenekar neve nem a híres regényre utal, hanem arra a gondolatra, hogy a napot számos civilizáció istenként tisztelte. És ők ezt az univerzális szimbólumot kívánják megjeleníteni zenéjükben, vizuális világukban és persze a nevükben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat!

0: Nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 80-as évek közepén alakult New Yorkban a D-Light elnevezésű House és Club Dance formáció. A csapat legismertebb slágere a Groove is in the Heart. A dalt az 1990-es bemutatkozó albumukon a World Click-en jelentették meg, és számos országban top 10-es sláger lett. 2016. decemberében a Billboard minden idők 55. legsikeresebb dance előadójának nevezte őket. A csapat mondhatni igazi nemzetközi összefogás terméke. Egyikük az ukrajnai Kijevben, másikuk Ohioban született, a harmadik tag Tokióban látta meg a napvilágot. Az együttes 1996-ban szétvált, és a tagok azóta is külön próbálnak érvényesülni. Az énekes Lady Keir továbbra is D-Light dalokkal lép fel, illetve DJ-ként dolgozik. A többiek is a zeneipar környékén maradtak, elő

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jake Warry és Oli Ciba a 90-es években kísérletezték ki a jazz, funk, hip-hop és elektronikus tánczene elemeinek felhasználásával azt a stílust, amely a mai napig meghatározza a Magyarországon is igen népszerű zenekar hangzásvilágát. A Herbalizer tagsága 6. remek nagylemezén a Same As It Never Was címűn található a most következő Clap Your Hands.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A csodagyermek Mozart érdeklődését hamar felkeltette a zene. Gyakran töltött hosszú órákat a zongora mellett. Különös hangzatokat keresgélt a hangszeren, és mindig nagy örömére szolgált, ha ezekre rátalált. Mindössze 4 éves volt, amikor apja elkezdett neki kisebb zongoradarabokat tanítani. Az ifjú Wolfgang 1 óra alatt megtanult egy teljes szonátát, 1/2 óra alatt pedig egy menüettet. Olyan gyorsan haladt előre, hogy 5 éves korában már kisebb zongoradarabokat gondolt ki, amelyeket bemutatott apjának, aki papírra vetette őket.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
4: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
5: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
0: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.

0: ugye az.
1: Leúnyosszem, egy forog a világ. Hányszor ígérem magamnak, hogy nem iszom tovább. Másba keresem magamat, én ezzel

0: 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórházban

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

tego Dunaju. My

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Halló, Sam Havattoy, Joko Exe, és te most a Rádió Café 98-at hallgatunk.